0: Na, hát erről fogunk beszélgetni, kedves hallgatóink, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a hit, mint lelki erőforrás, ugye aznak tekintjük mi, akik hívők vagyunk, és a szakmai felelősség, ez hogyan viszonyul egymáshoz?
1: Hogy, hát ahol... kegyelemből ez sikerülhet, és ha milyen úgy tekintünk a ránk bizottakra, hogy felelősségünk van, mindazzal a szaktudással, amit sikerült megszereznünk, mert már ezért is hálásak lettünk, hogy tanulhattunk, előttünk jártak bölcsemberek, és ezeket mind próbáljuk egyfajta alázattal mégis ahhoz a személyhez illeszteni, akivel éppen dolgunk van, hogy így mondjam. Nagyon nem könnyű ráhangolódni és megtalálni, hogy mi az, amivel éppen most segíthetünk neki.
0: Jó, akkor beszéljünk először a kliensekről, hogy mondjuk egy kliens kapcsolatban bekúszhat a hit, mint akár tematizálva, akár bárhogyan.
1: Először hadd fogalmazzam meg azt, ami a segítő kapcsolatban a hívő embernél az alapot kell, hogy képezze, hogy a másik emberben a teremtett embert lássam. Hogy Isten olyanná teremtette, és az élete útján olyanná tudott válni, amilyen most éppen. Nem könnyű keresni és meglátni a másik emberben azt a jót, amire építeni lehet, ami húzó erő lehet. Azt hiszem, azzal, hogy én ezt látom elsősorban, már a kliens érez valamit, hogy nem vele együtt szidom a világot és egyebek, hanem hogy neki már valamit az ad, hogy a jó hangosítódik ki ebben a kapcsolatban.
0: És be lehet hozni? Most például egy személyes kérdést felteszek. Hát én ugye református lelkész vagyok, ezt mindenki tudja, és ugye hát soha nem titkoltam a kliens kapcsolatokban sem, ha úgy adódott, tehát én nem erőltettem, de ha úgy adódott, beszéltem a hitemről, vagy hát stb. De most képzeld el, hogy jár hozzám egy lelki gondozásra, egyébként nem fizetős, hanem ez csak szolgálat. Egy volt alkoholista, viszonylag fiatal hölgy, 30-valahány éves, aki úgy került hozzám, már egy éve nem iszik, de nagyon sok problémája van az életében, rengeteg, tényleg ezersebből érzik. Úgy került hozzám, hogy a férje, aki szintén egy leszokott alkoholista, felépült alkoholista, megkérdezett engem, hogy én fogadnám-e a feleségét, hogy beszélgessek vele, mert hát már sok helyen volt, de nagyon sok problémája van. Viszont előre megmondja, hogy gondol nálam, hogy a felesége ateista, és nagyon utálja az egyházat, meg a papokat. Hát magamban majdnem, hogy nevettem egy nagyot, hogy akkor miért engem szólít meg a pasi. De most már, hát olyan 4-5-ször volt már nálam a hölgy, és jár is hozzám. És én nem szándékosan, de szinte, szerintem minden alkalommal valahogy olyan a téma, hogy én ilyen mini bizonyságtételeket mondok, hogy nem azt mondom neki, hogy figyelj, higgyél Istenbe, vagy ilyesmi, de a saját életemből, vagy a saját hitemből egyszerűen nem bírom megállni, és sokszor ő bejön, és így magamba csodálkozom, hogy még egyszer sem mondta, hogy na, őt ez idegesíti, és továbbra is jár hozzám, tehát nagyon...
1: Igen.
0: Én azt gondolom, ezt akarom csak most tesztelni nálad, mert te nagyobb tudású vagy, mint én, hogy azt gondolom, hogy végül is ez a kettő kéz a kézben jár, hogy én akkor vagyok hiteles, hogyha ezt nem titkolom el.
1: Hogy ezt én expressis verbis teszem-e, vagy először csak ennek az értékeik és érzéseit mutatom meg. Én itt azt gondolom, egy fokozatosság a lényeg. Amikor valahogy szóba tudom hozni, hogy és mibe tud bízni, és mire gondol, és tud-e arra gondolni, hogy esetleg van maga fölött egy nagyobb erő. Tehát vannak ilyen témák, ahogy akár próbálom megszólítani, ha van benne valami keresés a transzcendencia felé, És ez sokszor bejön, hogy igen, nem nevezi nevén, vagy kiderül, hogy jaj, de jó, itt erről lehet beszélni. Tehát én is azt gondolom, hogy a szeretet, az értékek, az elfogadás, a megbocsátás értékeinek a képviselésével eleve behozzuk azt a légkört, hogy itt az
0: egymás
1: elfogadás és a szeretet dominál.
0: Más identitásból beszélgetünk, hiszen én lelkész vagyok, tehát én nem tudok kibújni a bőrömből, te pedig pszichológus vagy.
1: Igen.
0: De én pszichológus... Na mindegy, fejezve a gondolatot, aztán térhetünk rá a szakemberekre.
1: Nem tudom, hogy erről kell-e többet mondani. Az tény, hogy időnként megkérdezem ezt, hogy ezzel hogy van. Tehát akár azt, hogy kapott-e valamilyen vallásos nevelést, hogy viszonyul ehhez, mit gondol erről. Tehát a mai világban én azt gondolom, hogy erről is kell és lehet őszintén beszélni, és ha látják, hogy én erről természetesen beszélek, és ha ő azt mondja, hogy nem köszöni semmit, akkor bennem semmi ellen, tényleg nincs bennem ellenérzés, mert igen, az igen. Nagyon fontos, hogy a hitelesség arról szól, hogy amilyen érzés bennünk van, az megjelenik valami módon az arcunkon, a hangszínükben, bármiben, a lélegzetvételünkben. Tehát azt nem tudjuk letagadni, ami bennünk van.
0: Igen, igen. Szóval én se térítő szándékkal most, ahogy így visszatekintek, mondom ezeket, csak mindig kicsúszik a számom, mert én ezt érzem, és én így vagyok hiteles, hogyha ezt nem titkolom el.
1: Aki úgymond engedi, vagy akár erősíti, hogy beszéljünk hitbeli dolgokról, ott én elég gyakran idézek a Bibliából, mint valami mély, igaz üzenetből, és jól szokták venni.
0: Igen. A szakemberek, ugye nagyon sok segítő szakember dolgozik a segítő szakmában, akik hívők is, mondjuk úgy, hogy mellékesen, de az ő például a kiégés, vagy a lelki egyensúlyuk, vagy a szakmaiságuk megélésébe hogyan fűződik bele a hitük, az Isten kapcsolatuk, mondjuk pszichológiai értelmezésben?
1: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon már, amikor úgymond hivatásként választja valaki a segítést, akkor mennyire van azzal tisztában önismeret szintjén, ez még nem is a hit kérdése, hogy neki nagyon mély szükséglete az, hogy ő segíthessen, vagyis hogy önmagát segítőnek, tehát erősebbnek, biztonságosabbnak érezhesse. Ez a szükséglete azért van, mert kell szükséglete, hogy érezze, hogy el van fogadva, elég jó, értékes. És ebből adódik, ebből a szükségletből, ami a segítőknek sajátja, hogy szüksége van nagyon gyakran a megerősítésre. Szinte azt mondom, hogy mindennapi kenyérként kell az a megerősített érzés, hogy én tudtam valami jót cselekedni, valakinek segíteni. Viszont a segítőhivatás nem olyan egyszerű, hogy gyakran kapnánk a visszajelzést. És ha nem kapjuk a visszajelzést, akkor jön a frusztráció, a feszültség, a kudarcérzés. Ha valakinek az életében nincs meg egy biztos energiaforrása, erőforrása, például a hite, amelyik erőt ad ahhoz, hogy én nem vagyok mindenható, én nem tudok mindent megoldani, én kapok erőt ahhoz, hogy próbálkozzam, a többit elvégzi a Szentlélek, avagy a másik emberben zajló munkák, tehát nem szabad, hogy frusztrálva érezzem magam attól, hogy valakivel nem tudok úgymond sikert elérni. A másik gyakori hát gond a segítőhivatásban, hogy akiknek segítünk, azok teli vannak negatív érzésekkel, traumákkal, problémákkal, és dűvel, haraggal, keserűséggel, tehát nagyon sok negatív érzés van bennük. Ezt tudnunk kell, és ezt el kell fogadnunk. Na de nagyon nehéz ezzel szemben ülni. amikor bugyog belőle a düh, a harag, az akármi, ami a mi lelki működésünktől távol van, mert mi már valahol ezt földolgoztuk, és tudjuk kezelni, mégis nem szabad sem megriadni ettől, és gyorsan leállítani, és tagadni a negatív érzéseket, akkor megtanulja, hogy nálunk erről nem lehet beszélni, és nem tudunk haladni igazán, ha ezt félreteszi, vagy pedig nem szabad erre nekünk is sodródni bele az indulatba, és viszont indulatosaknak lenni. Ez az egyik legnehezebb része, azt hiszem, a segítő hivatásnak, a negatív érzések, indulatok bölcs kezelése, és ehhez is a hit tud adni erősítést, hogy tudjam őt elfogadni, értsem meg, hogy most érthetően dühös, és ebbe tudjak mellé állni, és az egész helyzetet megszelídíteni.
0: Igen, hogyha mondjuk keresztény szakembereknek kérnénk fel egy előadásra, hogy a hit és a hivatás kapcsolatáról beszéljél, akkor mik lennének azok a legfontosabb pillérek, amiket itt be kell hozni? Mert ugye azért van, aki elcsúszik, ugye, főleg amikor fiatal voltam, és még azért a pszichológia nem volt annyira az egyháznak a szövetébe beépülve, mint ahogy azért ma már, hála Istennek, igen, akkor azért sokszor találkoztam fiatal szakemberként azzal, hogy nem kell ennyit nyavajogni, meg kell térni, el kell fogadni Jézus Krisztus bocsánatát, stb., és akkor az összes probléma megoldódik, vagy a másik oldalról, azzal is találkoztam, ugye világi szakember, nem partnerekkel, de akikkel ugye együttműködtem, hogy hát a lelkészek azok ne avatkozzanak bele a lelki folyamatokba, hiszen nem igazi gyógyítók, nem tudnak gyógyítani, hagyják ezt a szakemberekre. Szóval ezek ugye a szélsőségek,
1: igen,
0: de meg kell találnunk hívő szakemberként, hogy akkor hol vagyunk mi ezen a skálán.
1: A hit és hivatás kérdésében néhány alapvető pillért tényleg érdemes erősen tudatosítanunk és követnünk. Az egyik a hitből merített erő, hogy nekem ez a feladatom, ezt vállaltam, valószínű erre vagyok teremtve. A másik, hogy ez nagyon fontos része legyen az identitásomnak. Tehát, hogy érezzem, hogy nekem ez a dolgom itt a földön, és ehhez kapok és kaptam erőt. Ebből adódik a segítő emberben a remény, hogy fogunk tudni mi ketten, a kliens és én, a Jóisten segítségével, tehát ezzel a háromszöggel dolgozva segítséget kapni. Még egy nagyon fontos pillér, hogy a segítőnek a belső nyugalma és saját személyes harmóniája az élet vezetésében legyen rendbe. Nem könnyű rendbe tartani, az élet hoz a magánéletben nehézségeket, megküzdeni valókat. Ezeket, ha tudjuk a hit segítségével rendbe tenni, most így mondom, akkor utána jó szívvel tudunk tovább lépni. Tehát nagyon fontos, hogy a hívő embert ne gyötörje a bűntudat folyamatosan. Ez egy nagyon lényeges dolog. A klienseinknél látjuk, hogy szenvednek. Évek óta hordoznak haragot és bűntudatot. A hit az pontosan a megbocsátás kegyelmét hangsúlyozza, hogy el lehet engedni, magunk mögé lehetne vetni a vétkeinket és újra kezdeni. És ha egy hívő segítő életében ez egy központi élmény, így mondom, akkor ezt hitelesen át tudja adni, hogy igen, magunk mögé lehet vetni, és ezen már nem kell gondolkoznunk, mert kaptunk megbocsátást. És ha jó szándékkal újra kezdjük, tiszta lappal, ahogy szoktuk mondani, igen, ez a kegyelem. De a segítő viselkedése is ezt kell sugározza, hogy nem lehetünk dühösek a kliensre, még ha akár, hogy is viselkedik.
0: Igen, szóval ez a lelki megerősítés, hogy én mint segítő kapcsolatban vagyok Istennel, és ez akkor is vigasztal, hogyha mondjuk emberileg azt mondom, hogy kudarcos az a terápiás folyamat, pláne azért, mert hát az alázat segít nekünk, hogy hát én nem Isten vagyok, hanem ugye,
1: igen.
0: És a sikerekben is szerintem ez egy segítség, hogy tudom, hogy nem én voltam annyira ügyes, hanem esetleg Isten kegyelme, meg természetesen a kliensemben rejlő erőforrások, szóval nem minden rajtam múlik, hanem a kliensemen is múlik.
1: Egy nagyon fontos megtapasztalásom, hogy a mai ember nagyon kevéssé tud hálás lenni. És a hívő ember, én azt hiszem, hogy reggeltől estig van miért hálát adjunk. És ha pontosan, amit mondtál, hogy a segítőből nem az ő sikere sugárzik, hanem hogy de jó, köszönjük, hogy ez most nekünk ketten sikerült megoldani, túllépni, és ezt a hálaérzést át tudják venni a kliensek. Ez olyan öröm látni, hogy eddig ők ezt nem is ismerték, nem is találkoztak ezzel szegények. Körülöttük senki nem volt hálás. És ebben a hosszabb kapcsolatban, ahol egy kicsit azonosulnak is, átvesznek sok dolgot a segítőtől, ezt a hálaérzést is meg tudják érezni. És ez már egy olyan erőforrás, hogy kapok valamit, aminek örülhetek.
0: Hát igen, de ugye most nagyon egyre trendibbé válik az, hogy a kiégésről beszéljünk. Nem tudom, hogy van-e esetleg ilyen kutatás, én nem olvastam, vagy nem hallottam még róla, hogy mondjuk összehasonlítsák a keresztény segítők és a nem keresztény segítőknek a kiégési intenzitását, vagy fokozatait. Nyilván én hívő emberként úgy gondolom, hogy ha valaki Isten gyermekének tekinti magát, akkor nyilván védettebb a kiégéssel szemben.
1: Igen.
0: És hát most nem akarom fényezni magam, de tényleg én napra 40 évig dolgoztam a Kallódó misszióban, és ugye 2 évvel ezelőtt mentem nyugdíjba, ezt a hallgatók már tudják, de én nem éreztem magam kiégve. Az utolsó hónapokban se. Szóval, hogy én akkor is lelkes és nem tudom, érdeklődő tudtam, nem az, hogy maradni, hanem én élveztem akkor is a hivatásomat, és hát nyilván ez sok mindennel összefügghet, de én úgy összegzem, hogy ez azért is volt, mert valójában Isten kezébe tettem a klienseket is, meg a saját részvételemet a misszióba. Vagy hogy van ilyen, ezekről valaki gondolkozik, vagy kutatják ezt?
1: Igen, ezt kérdezted, hogy ilyen vizsgálat van-e. Egy indirekt vizsgálati eredményre tudok hivatkozni itt Magyarországon. Kopp Mária és Krapszky Ádám a férjével. A 80-as években, majd a 2000-es évek elején, tehát 20 év múlva csináltak hatalmas, izgalmas felmérést a magyarok lelki állapotáról, és itt egész világosan kiderül, hogy a hit az egy egészségvédő faktor. Ez lett a dolog summája, tehát egy stresszkutatásnak indult, ami arról szól, hogy a stresszt, a feszültséget hogy kezeli az ember, és ebben kiterült, hogy a vallásos és a hívő emberek, itt azt hiszem nem tesznek éles különbséget, de hogy a vallásos emberek, akiknek a gondolkozásukban, értékrendjükben benne van, szignifikánsan egészségesebbek. És ez valami nagyon nagy ajándék, amit kapunk a hitünk mellé, hogy a testi egészségünk is védettebb ezáltal, hogy több lelki erőforrást, erőt kapunk a hitünkből.
0: Igen, igen. Most nem akarom elvenni az idődet, de eszembe jut egy másik magyarországi vizsgálat, amivel szeretném vigasztalni azokat a hallgatókat, akik ugye azt szokták mondani, hogy hát nem vagyok nagyon hívő, csak hát azért hiszek Istenbe, stb. Én nagyon sokszor hallottam ezt így panaszkodva emberektől, ugye, akik egy lelkésznek nekem azt mondják, hogy jaj, hát én nem is tudom, hogy hívő vagyok-e. Hát igazából hiszek Istenbe, stb. Na az a lényeg, hogy 2000-ben volt Szegeden, a Piko Bettináék csináltak egy olyan vizsgálatot, amiben azt vizsgálták, hogy több ezer szegedi fiatal bevonásával, hogy a diákok, tehát középiskolás diákokról beszélünk, meg hogy függ össze a szerhasználata, hát ugye ez az én témám, tehát a drog, alkohol és a cigaretta használat a vallásossággal. Na most azért mesélem el, mert én nagyon meglepődtem, ugye olvastam a kutatást, és én az volt az előfeltételezésem, hogy ez úgy függ össze, hogyha valaki nagyon hívő, tehát imádkozik, gyakorolja a vallását, templomba jár, stb., akkor ott van a nagy váltás, a nagy olló, hogy az sokkal kevesebbet drogozik, iszik, cigizik, mint aki csak mondjuk azt mondja, hogy hát van Isten, de nem foglalkozom vele. És én teljesen meglepődtem, ugyanis azt olvastam, a számok, hogy a nagy váltás ott volt, hogy nem hiszek Istenben, vagy az, hogy hiszek Istenben, de valójában soha nem járok templomba, nem is voltam még életemben templomba, és akkor itt volt egy nagy különbség, és onnan természetesen progresszíven csökkent, hogy ugye járok, szoktam imádkozni, próbálok úgy élni, stb., az nyilván egyre csökkent, de a nagy különbség itt volt. Igen. És akkor elgondolkoztam, mondom, hát ez hogy lehet? És rájöttem, mert ugyanabban az évben volt, ugye az Európai Unióban is vizsgálják, van ez az ifjúságkutatás, amit 4 évente csinál az EU összes országában, ugyanazok a kérdések, ifjúságkutatás. És pont akkor, nem régen, pár héttel azelőtt azt is olvastam, és ott meg az volt, hogy a fiatalok azt nyilatkozták, ugye önbevallásos, hogy a legnagyobb problémájuk, mi a legnagyobb problémájuk? Az élet értelmének a hiánya. És ott rájöttem. Egy Ökösi Bandi bácsitól hallottam a teológián, hogy ugye a világnak gazdája van, és hogy ez a kontextus, ez mennyiben megváltoztatja a személyiséget, hogyha én úgy tekintek a világra, hogy annak gazdája van, Isten van, stb. És akkor rájöttem. Hát mondom, az EU-s ifjúságkutatás azt mondja, a legnagyobb problémája a fiataloknak, hogy nincs értelme az életüknek, hát akkor aki azt mondja, hogy van Isten, igaz, hogy nem járok templomba, meg nem imádkozom, de valójában mégiscsak az egész életének más a felfüggesztése, mint az, aki a teljes nihil, hogy miért legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Most ezt ugye nem tudom, hogy hogy jön ez ide, csak az, hogy megerősítsem azt, hogy valójában, ja igen, hogy vigasztaljam azokat a hallgatókat, mert ugye mondtad, hogy most a vallásosság és a hívők között a kopmáriáik nem tettek különbséget. Én mélyen úgy érzem, bár tudom, hogy a pietizmus, meg vannak olyan egyházi mozgalmak, ahol ezt élesen elkülönítik, hogy valaki mondjuk hisz Istenbe, vagy pedig tényleg hívőnek tartja magát, megtért, stb. Én úgy gondolom, hogy nincs nagy különbség. Természetes, hogy intenzitásában van, de valójában az a bizonyos sokat szidott népegyház vagy kultúrkereszténység is szerintem egy megtartó erő. Most ugye a szegedi kutatás nekem erre akkor nagyon ráerősített, hogy bizony az is egy megtartó erő, ha idézőjelben csak vallásos vagyok, hiszen akkor is Isten az én vezérlő csillagom, kicsit halványabb, de mégiscsak ő.
1: Sőt, a keresés már arról szól, hogy érzi azt, hogy a tárgyi, dologi, materiális világon túl van valami, és keres. Hogy a környezete, körülményei mennyire segítenek neki, hogy rátaláljon valamire, az egy következő lépés. De ez az irányultság már sokban járul hozzá ahhoz, hogy a létezésnek az érzelmi értékrendbeli vonatkozásait jobban szem előtt tartsa. A vallás, a hitét gyakorló és vallásos embernek azt hiszem, hogy az egész élet vezetésében segít.
0: Mert az mindig egy viszonyítási alap.
1: A döntéseiben is próbál fölfelé tekinteni, hogy melyik lenne a helyes lépés.
0: Na, örülök, hogy akkor te is ezt mondod, aztán még miket kellene a szakembereknek elmagyaráznia, ugye a hívő szakembereknek azon a képzeletbeli konferencián, ahol ez a központi téma, a hit és hivatás.
1: A saját hitnek kell stabilnak és erősnek lenni, ebből indul ki. Mert a segítő ember munkaeszköze a személyisége. Tehát megjelenek, tetőtől talpig az egész benyomás, a hangom, a gesztusaim, minden arról szól, ami bennem van, ami nekem fontos, amit én fontosnak tartok, akár tudatosan, akár nem tudatosan, és ennek üzenetértéke van. Hát ezek mind szignálok, jelek, a ruházat, a minden. És ebből kezdik levenni azt a világot, azt a értékrendet, azokat a fontosságokat, prioritásokat, és így lassan-lassan kéz a kézben tudunk haladni. Tehát a segítő beszélgetésekben a spiritualitás nem az első és a második alkalommal jön szóba. Először kell egy alapvető biztonságot megérezni a kapcsolatban, és utána tudom vezetgetni és vele haladni. Szóval ez nem előírás, hogy mikor tud előjönni, és mikor lehet abban segíteni, hogy a figyelme esetleg erre ráirányuljon, vagy hogy merjen, hogy igen, igen, gyerekkoromban mosthoz mondja, emlékszem rá. Nagyon sokszor egyszerűen fel kell szabadítani elfojtott, elfelejtett, tagadott élményeket. Annyira fontos, hogy a 6-8-10 éves gyerekekben a spiritualitás iránti igény pont kinyílik a szemük a világra. Nem szabad elfojtani és tiltani. Amikor egy szülő az, hogy engem nem érdekel a Jóisten, én erről nem gondolkozom, ez blokkolja a gyerekben is azt, hogy ő kezdjen keresni, gondolkozni. Nagyon sok múlik akár az iskolán is, de a szülőkön még inkább, hogy merjék engedni a gyereknek a kíváncsi felfelé tekintést.
0: Most kihasználom az alkalmat, hogy megkérdezem. Például az én 5 éves kislány unokám, az rengeteget beszél a halálról. És hát ugye én nem ugrok félre, de néha elgondolkozom, hogy majdnem mindig szóba hozza, amikor nálam van. Nem tudom, ezt tényleg eddig el is felejtettem az anyukáját, vagy az apukáját megkérdezni, hogy velük is beszél a halálról, vagy ezt nekem tartogatja mindig, és akkor ezeket így emlegeti. Most nem tudom, hogy pont a életkori sajátosság, vagy...
1: Eszter, ha ő erről újra és újra beszél, az egyszerűen arról árulkodik, hogy valamit nem tudott csendben a helyére tenni. Most így mondom, az ő kis világképében. Tehát addig kérdez, amíg egyszer olyan információt kap, ami őt megnyugtatja és helyre teszi. Egy 5-6 éves még nem tudja, hogy a halál irreverzibilis, hogy nincs visszaút. Ő ezt nem tudja. De erről, és nem is kell ezt neki mondani. Igen. Tehát épp ezért az 5-6 éveseket megnyugtatja az, hogy elment, fönt van, felhők.
0: Igen,
1: fölött.
0: Úgy látszik, akkor nem nyugtatta meg, hogy mindig ugye mondom, hogy igen, akkor az Úr Jézushoz megyünk, okay. Meg mit tudom én.
1: Hát ő nem
0: de
1: tudja,
0: újra és igen. Újra szóba hozza, hogy akkor majd, ha meghalunk, meg mit tudom én.
1: Kérdezd meg, hogy mi a fantáziája. Tehát ha túl korán válaszolunk, azzal blokkoljuk azt, hogy ő mit gondol, hogy az Úr Jézus, hogy megyünk köszönni szépen, azt se tudja, hol lakik az Úr Jézus. Lehet, hogy hát megkérdezi, igen. Hogy milyen szobája van, és akkor valamit válaszolnunk kell. A legfontosabb, hogy kérdezzük, hogy és akkor szerinted mi van?
0: Hoppá.
1: És akkor ki tudja mondani.
0: Köszönöm.
1: Az ő mindig. Nagyon addig kell menjünk felnőttni a gyereknél egyaránt, hogy és arról mi jut eszedbe, és azt hogy képzeled el, arról milyen fantáziád van. Ezek a fantáziák okozzák az elakadásokat.
0: Jó, remélem, apajába, a hallgatók nagyjába. Is figyeltek, nem csak én.
1: Szóval, hogy beszéltetni kell a gyerekeket abszolút. Mondd el, hogy képzeled, és akkor mit gondolsz, és akkor az szerinted hogy van? Uh-huh. És már igen, ezek igen, a kérdések igen. Segítenek az ő fejébe rendezni a gondolatait. Tehát nagyon sokszor a segítés egy indirekt dolog. A sok élményanyag ott van a kliens vagy a gyerek fejében, és mi a kérdéseinkkel tudjuk terelni ezeknek a rendezését. Jé, tényleg erre még sose gondoltam, tudnak ilyen élmények fölszakadni a kliensekből. És ez a jó. Nem nekem kell bevinni valami, a végén valami új szempontot, egy új dolgot, de inkább rendet kell tenni a bennük lévő kaoszban.
0: Aha. Hát igen, hát bevallom, hogy én a szolgálatom során azért nem mindig vagyok indirekt, és hát
1: nem mindig
0: talán
1: kell.
0: Mentségem, hogy ugye lelkészként identifikálom magamat, meg ugye mindenki tudja is. Tehát például volt olyan, hogy bejött hozzám az irodámba egy kliensem, aki a Biblia óra után, amit én tartottam, és akkor azt mondja nekem, ez a fiatal srác, hogy nem tudom már, miről volt szó a Biblia órán, lehet a bűnbocsánatról, de arra emlékszem, hogy mit mondott a fiú. Azt mondta, hogy neki olyan dolgok vannak az életébe, amit nem fog soha senkinek elmondani, és ilyen fenyegetően mondta, és neked sem mondom el soha, és akkor mit csináljak, kössem fel magam, mondja a srác, de így ennél sokkal emeltebb
1: igen,
0: hangon.
1: Kétségbe esettebb
0: igen,
1: hangon.
0: És én azt mondtam neki, figyelj, mondom, ne köst fel magad, hanem kérd Istent, hogy ő bocsássa meg. És erre azt mondja, de hát én gondolni se szeretek rá. Én még gondolni se szeretek rá, még imádkozni se tudok ezért. És akkor mondtam, hogy hát figyelj, akkor egyébként mai napig nem tudom, mert tényleg nem mondta. Mondom, figyelj, akkor nyöszörögd Istennek, hogy hát bocs, de még gondolni se bírok rá, de azért könyörülj rajtam, bocsáss meg, stb. És én például mondjuk pont erre a srácra úgy emlékszem, mert egyébként azóta józan, és szerintem hitben él, azt nem tudom, mennyire jár templomba, de ugye mondtam, hogy nekem az is elfogadott, aki mondjuk, igen, tehát, hogy én úgy érzem, hogy működött, pedig ugye nem voltam indirekt.
1: Nekem ilyen esetekben eszembe jut a tékozló fiú példája, és ezt el szoktam mondani néha.
0: Na, az nem is jutott eszembe.
1: Hogy olyan mélységig le tud az ember süllyedni, és olyan dolgokat tudunk tenni, amit tényleg nagyon szégyellünk.
0: Hát
1: és
0: bizony.
1: Az a nagy kegyelem, hogy ezt is megbocsátja, és újra kezdhetünk, mert ő olyan, mint a szerető apa, aki tárt karokkal várja a tékozló fiát, aki...
0: Hát köszönöm, tépettem. Mert ugye sokszor beszélgettem a tékozló fiúról, de pont ennél a sászrál nem jutott akkor eszembe. Igen, szóval, hogy hát szerintem a hitelesség is fontos, hogyha mondjuk az egy hívő szakember most magamról beszélek, hogy én úgy vagyok hiteles, hogyha beszélek a hitemről, és lehet, hogy egy klinikai szakpszichológus, egy terápiás kapcsolatban úgy hiteles, hogy ez csak odaérzi, de nem mondja ki. Nem tudom. Még egy-két percünk van.
1: Olyan jó, hogy van néhány olyan csodálatos igevers, bibliai bölcs összegzése dolgoknak, amik nagyon sokat segítenek, és akkor egy-egy ilyen idézet, hogy mindennek rendelt ideje van.
0: Jaj, de jó.
1: Hogy ez most miért történt, nem tudhatjuk, de lehet, hogy egy év múlva rájön, hogy, mint hogy az ember rájön, hogy de jó, hogy nem arra szakra vettek föl. De jó, hogy mégse arra a munkahelyre kerültem. Utólag az ember, ha nyitott, akkor annyiszor fölismeri, hogy de jó, hála Istennek.
0: Hát igen, ez egy jó záró szó volt, ez a hála Istennek. Igen, mert sajnos kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez értünk, de 4 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Addig is írjanak nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség.
1: Áldás békesség. Köszönöm, hogy meghívtál.
2: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.

A szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással. Megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján. A kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta Kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha bele pusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rejám a szava, de elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik,
az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

0: Testünk a teremtett világ része, megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!
1: Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. S a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk ujjongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből. Így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből,

s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Róma 8.28. Ez a kedvenc igehelyem, mottóm, vezérfonalam, élettapasztalatom. Közel 60 év tapasztalatából mondom, hogy már majdnem minden rossz megtörtént velem, ami megtörténhet, és a jó Isten, a gondviselő szeretet, jó Isten mindenből jót hozott ki, és csak hála van a szívemben. Gyerekeimet megkértem, hogy a síromra ezt majd írják rá, ezt annyira kedves a szívemnek ez az ige. Ebbe az igébe kapaszkodva egyre rövidült az idő, ameddig elveszítettem a lelki békémet egy-egy nehézség kapcsán, és most már eljutottam oda, hogy amikor helyzetben vagyok, azt tudom mondani, hogy látlak, felismertelek, Jézus Krisztus nevében távozz a körülményeimből, nem adom a lelki békémet, ez nem valós. Isten plusz egy fő, az mindig abszolút többség. Jézus legyőzött téged. Menj a kereszt tövébe, és Jézus majd rendelkezik felőled. Tehát erőt tudok meríteni ebből az igéből, nagyon szeretem.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

0: irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallott, hogy hármat üt az óra, merülje teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Az Úr kérése alapján Faustina nővér küldetésének buzdító szavai az alábbiak. Ó, milyen nagyon kívánom, hogy minden lélek dicsérje a te irgalmadat. Boldogok, akik az Úr irgalmasságához folyamodnak, mert meg fogják tapasztalni, amit az Úr mondott, hogy megvédi őket, mint saját dicsőségét, és ki merne harcba szállni Istennel. Minden lelkek, az irgalomba vetett bizalmatok által dicsőítsétek az Úr irgalmát egész életetekben, de főként halálotok óráján. Ne félj semmitől, drága lélek, bárki is vagy, mert minél nagyobb a bűnöd, annál több jogod van az Úr irgalmára. Ó, felfoghatatlan jóság! Isten elsőnek hajol le a bűnöshöz. Ó, Jézus! A lelkek ezeért akarom dicsőíteni irgalmadat. Tudom jól, Jézusom, hogy hirdetnem kell jóságodat és felfoghatatlan irgalmadat a lelkeknek.
2: Faustina nővér így imádkozott. Abban a pillanatban, amikor a kereszten meghaltál, az örök élettel ajándékoztál meg minket. Feltártad legszentebb oldaladat, megnyitva nekünk irgalmat kimeríthetetlen forrását. A legdrágábbat adtad, amit volt. Szíved vérét és vizét. Ez irgalmad minden hatósága, ebből árad ránk minden kegyelem. Amen.
3: Jézusom, bízom benned.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Részlet Jakab leveléből. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Tegyen magatartásával bizonyságot róla, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán béke szerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.

Nagy a te hited. Növeld bennünk a hitet, kérték az apostolok Jézustól, ahogy Lukácsnál olvassuk. Együtt járva Jézussal mindig megdöbbentette őket az atyában való abszolút bizalma. Észrevették, a mester soha nem kételkedik abban, hogy az atya vele van és segíti őt. Jézus ugyanis szemlátomást megingathatatlanul bízott abban, hogy az atya mindig meghallgatja a kívánságait. Ez a hit vonzotta az apostolokat. Megtapasztalták, hogy saját hitük semmire sem elég, és úgy akartak hinni, ahogy Jézus. Amikor mélyebb hitért imádkozunk, ez rendben van. Ugyanakkor fontos a már meglévő hitünket elismerni, és élni a meglévő hitünkből. Az apostolok kérése, mintha nem töltötte volna el lelkesedéssel Jézust. Azt akarja ugyanis, hogy a már meglévő hitük szerint éljenek, anélkül, hogy szüntelenül ennek gyarapítását várnák Istentől. Nincs szükségünk arra, hogy erőfeszítéseket tegyünk a hit érdekében. Nem szükséges arra várnunk, hogy felnőjünk a hitre. Minél gyengébb vagy, és minél kevésbé bízol önmagadban, annál inkább hihetsz és bízhatsz Istenben. A hit nem látványos produkció. Ellenkezőleg, a hit azt feltételezi, hogy tudatában vagy saját elégedetlenségednek. Keresztségedkor szívedbe került a hit, a remény és a szeretet csírája. Megkaptad a hit képességét már azzal, hogy ember lettél. Csak használnod kell ezt a képességet, és megvalósítanod és beváltanod a lehetőségeit. A hitet, a reményt és a szeretetet teológikus erényeknek szokták nevezni. Ez azt jelenti, hogy segítségükkel, tehát a hittel, a reménnyel és a szeretettel eljuthatsz Istenhez. Ha hiszel, azonnal kapcsolatba kerülsz Istennel. A hit egyesít vele. A hited valami végtelenül nagy dolog. Felesleges makacsul azért imádkodnod, hogy több, nagyobb hited legyen. Inkább azért imádkozz, hogy hasznosítsd hited ajándékát.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió egy különösen szép és szent nevet visel. A Szűzanya nevét. Amikor kimondjuk, hogy Mária Rádió, nem csupán egy rádióállomást nevezünk meg. Egy küldetést is kimondunk. Mária egész életével Jézusra mutatott, és mi is ezt szeretnénk tenni. Krisztus örömhírét, az imádságot, a vigasztalást és a reményt elvinni minél több emberhez. Szent Ambrus egyházatja Mária életét olyan tükörhöz hasonlította, amelyben felragyog az erény szépsége, és amelyből megtanulhatjuk, mit érdemes követnünk. Mária Rádió is ilyen tükör szeretne lenni. Márián keresztül Krisztusra mutatni. Ehhez azonban az ön segítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden felajánlás, még a kisebb is, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megszólalhasson az evangélium, a közös ima, a katekézis és a szentmise közvetítése. Lehet, hogy éppen az ön adományának köszönhetően jut el egy vigasztaló szó egy beteghez, egy imádság egy magányos emberhez, vagy egy műsor valakihez, aki éppen újra keresi Istent. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Segítsen, hogy rádiónk méltón viselhesse azt a nevet, amelyet kapott, Mária nevét, és vele együtt újra és újra Jézushoz vezethesse hallgatóit. Szűz Mária, Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk, és áld meg mindazokat, akik imáikkal és adományaikkal segítik ezt a küldetést.
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
3: Mária Rádió.
4: Élő kincseink. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média műhelye készíti.
5: Jó estét kívánok! Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Élő kincseink című adásának szerkesztő műsor vezetője. Nemrégiben bemutattam a Fiatal Zeneakadémistákból alakult Bére Banda első bemutatkozó zenei anyagát, mely után most itt van a zenekar első teljes albuma. Kezdjük a zenekar bemutatásával műsorunkat, a szöveget Viharsarok című lemezük kísérő füzetéből hoztam. 20 éves zeneakadémista fiatalokból álló zenekar vagyunk. Célunk, hogy minél több emberrel megismertessük és megszerettessük a középkori eredetű burdon hangzás ideált. Ezt az akusztikus népzene szerves részét képező zeneiséget kamaraformációkban szólaltatjuk meg, ahol az éneket tájegységtől függően kíséri duda, tekerőland, eszklarinét, hegedű, furuja vagy ütőgardon. Fő profilunk az Alsó-Tisza vidék népzenéje, amelybe lemezünk is betekintést enged, ám érdeklődésünk, ahogy a fentebb sorolt hangszerek is jelzik, kiterjed a dunántúli, felföldi és erdélyi területek népzenéjére is. 2023 tavasza óta változatlan felállásban muzsikálunk együtt. Ahogy a címválasztásból is kiderül, jelen lemez anyaga az Alföld három történeti vármegyéjének, Csongrádnak, Csanádnak és Békésnek a zenei hagyományába enged be pillantást. Miután burdon zenét játszó zenekar vagyunk, és lemezünkön fontos szerepet kap a tekerő, ezért a három vármegye között bizonyos aránytalanság fedezhető fel. Más szóval az összeállítások nagy részét Csongrád megyei gyűjtésekből készítettük el. Az egyes számok elkészítése között évek teltek el, mégis úgy érezzük, egy koherens zenei anyagot bocsáthatunk most útjára. Az Alsó-Tisza-vidéki burdon népzene bemutatására már sokan vállalkoztak, illetve reméljük, hogy jelen lemezünkkel ezt a sort csupán gyarapítani, nem pedig lezárni fogjuk. Mind az általunk képviselt zeneiség, mint pedig a feldolgozott földrajzi terület a múlt század 70-es éveitől kibontakozó városi revival jelenségben viszonylag kisebb hangsúlyt kapott, szemben az erdélyi vagy a moldvai hangszeres, zömében vonós népi tánczenével. Bennünket azonban elemi erővel vonz magához ez a különös zeneiséget magában rejtő vidék és zene. Ahogy egyre mélyebbre ássuk bele magunkat, úgy mutatja meg nekünk színeit, ízeit, mely ízeket és sokszínűséget szeretnénk most tolmácsolni hallgatóságunk számára is. Féja Géza 1937-ben jelentette meg azonos című monográfiáját, melyet sok éven át tartó precíz adatgyűjtés és terepmunka előzött meg. Munkáját nehéz politikai felhangtól mentesen olvasni, aminek a következtében Féja és maga a mű is már megjelenését követően számos támadást kapott. Lemezünkön mi ezeket a politikai olvasatokat mellőzzük, és pusztán a földrajzi lefedettség miatt adtuk lemezünknek is a Viharsarok címet. Megénekeljük azonban a Féja által bemutatott és az Alföldön a 19. században, valamint a 20. század első felében jelenlévő társadalmi rétegeket, szakmákat, különböző hagyományos munkákat reprezentáló karaktereket. Így került lemezünkre többek között a betyár, a kubikus, a katona, vagy a szegény ember és a szegény asszony is. Nos tehát, következzen a Bére Banda Viharsarok című albumának első három összeállítása, a Tallabille, a szegény embereké és szegény asszonyoké. A zenekar tagjai Bugyó Petra Éva, Félegyházi Miklós, Horváth Marcell és Tulipán Zsolt.

A Mária Rádió élőkincseink című műsorában a Bérebanda Viharsarok című albumát játszom le önöknek. A mi pátriánk a Fábiáni lakos és Bogár Imre balladája előtt hadd olvassak fel néhány részletet ezekről a zenékről a Viharsarok című album kísérő füzetéből. Az 1930-as évek végén nagyszabású néprajzi gyűjtés indult meg a Kárpát-medencében, mely gyűjtés keretein belül célzottan népzenét és népzenéket rögzítettek, majd adtak ki hanglemezen a Pátria hanglemezgyártóvállalat kezdeményezésére. 1939-ben a Magyar Rádió stúdiójába három fős szentes környéki delegáció érkezett, a citerás énekes Maszlag Józsefné, Mecs Balog Ilona, a tekerős énekes Balla István és a tekerős Kis József személyében. Mindhárom adatközlőtől a szentes vidékén még fellelhető, népzenei szempontból érdekesebb, régi stílusú dallamokat rögzítettek a gyűjtők, Derzsi Kovács Jenő, Lajta László, Bartók Béla és Kodály Zoltán. Pátria című összeállításunkat Maszlag Józsefné és Balla István dallamaiból alkottuk meg, ennek megfelelően a tekerő és az ének kiemeltebb szerepet kapott. Az ismertebb dallamokon kívül beemeltünk néhányat a dincsérféle előgyűjtésből, így kerültek a felvételre oláhosok, illetve dallamvariánsok is. A Szeged környéki Bogár Imre balladájáról ezt írják a Viharsarok című album kísérő füzetében a Bérebanda tagjai. Bogár Szabó Imre a 19. század derekán működő betyár volt az Alföldön. Mindössze 20 éves volt, mikor Pesten fölakasztották. Halálának történetét egy 1881-ben kiadott ponyvanyomtatvány tette olyan népszerűvé, hogy a század végére országos ismertségre tett szert. A folklorizálódott ásotthalmi változat szerint Bogár Imre a kecskeméti vásárra szeretné lopott lovait elhajtani, de az áradó Tisza megakadályozza szándékában. A betyáron ezután rajta jut a karhatalom egy kocsmában, ahol a betyár megpróbálja leitatni elfogóit, ám ahogy az utolsó verszak is tanúsítja, nem tudja elkerülni a végzetét. Tehát a mi pátriánk a Fábiáni lakos és Bogár Imre balladája szólt élőkincseink című műsorunkban a Bérebanda előadásában.

kedves hallgatóink, a Bérebanda Viharsarok címmel nemrégiben megjelent albumáról még két összeállítás vár bemutatásra Élőkincseink című műsorunkban. A Frisses és a Zöld Marcié. Az első vésztői dalokból álló csokorról így írnak a zenekar tagjai. Bartók Béla 1906-ban Békés megyei családi látogatása során jut el vésztőre, hogy elkészítse első népzenei gyűjtését. A tapasztalatlan, kezdő gyűjtő módszertan hiány is gazdag és értékes anyagot hoz el a Békés vármegyei településről. A szám ötlete onnan ered, hogy szerettünk volna egy rövid, intenzív friss csárdás menetet készíteni, amiben jellegzetes alföldi dudanóták kevésbé elterjedt variánsai is szerepelnek. A lemez záró Zöld Marcié című összeállításról pedig ezt írják. A lemezünkön szereplő utolsó összeállításban a cél nem egyetlen gyűjtés vagy település zenei anyagának megragadása volt, hanem egy 19. századi új stílusú betyárballada újraalkotása. Zöld Marci a 18.-19. század fordulóján az Alföldön betyárkodott. 1816-ban társaival együtt fegyverneken statáriális bíróság akasztotta fel, habár a néphagyományban fellelt egyes szövegváltozatok a fegyverneki csatát Zöld Marciék győzelmével írják le. A história ponyvanyomtatványokon is megjelent az 1815-ös 20-as években. Összeállításunkban mi is egy ilyen folklorizálódott változatot használtunk fel, melyet egy szöveg nélkül fennmaradt dallamra illesztettünk rá Bartók korai szentesi gyűjtéséből. Már a kezdő dallammal kilépünk a lemezünk címét adó terület határán kívülre, a tágabb Alföld irányába. Az Újfaluba én születtem kezdetű Tisza Szent Imrén Szolnok megyében gyűjtött dallammal, melyet a már említett ballada szöveg követ. Ez az összeállítás is kijelöli jövőbeli munkánk irányait az Alföld különböző tájai felé. Tehát következzen a Bérebanda Viharsarok című lemezének Frisses és a Zöld Marcié című összeállítása, melyek előtt megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Legközelebb 4 hét múlva várja önöket a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária, itt a Mária Rádióban. Adásunk a Halmos Béla Kollégium támogatásával készült 2026-ban.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Fülöp Ákos atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mári Rádiót és benne a hittanórát hallják kedden. Négy magyar nyelvű Mári Rádió most összekapcsolódik, és közös hittanórában vehet részt. Én Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános, és nagy öröm számomra, hogy ma én lehetek itt négy magyar nyelvű Mári Rádió közös hittanóráján, Szalka Mihály atya valamiért nem tudott jönni, és ezért kértek meg engem, hogy ma én vezessem ezt a hittanórát, és hát ebben a hittanórában lehet telefonálni, hívni is bennünket a 361-374-0904-es telefonszámom. Október van, október a rózsafüzér hónapja, holnap ünnepeljük rózsafüzér királynőjének az emléknapját, és éppen ezért érdemes egy kicsit a rózsafüzér imádságra odafigyelnünk, ezt egy kicsit végig gondolnunk. A rózsafüzér királynőjének ünnepléseinek a gyökere is, ugye lepontói csata, ahol egyrészt ugye a keresztény harcosok harcoltak, de másrészt a törökökkel szemben, másrészt viszont a keresztény világ a rózsafüzért imádkozta azért, hogy ez a csata jól sikerüljön, és a győztesek legyenek a keresztény hadak, és ennek nyomán rendeli el a Szent Atya a rózsafüzér királynőjének emléknapját, ünneplését. A rózsafüzér egy érdekes imádság, és hát sokféle dolog juthat eszünkbe, talán itt a legelején egy picit, egy kicsit lehet talán viccelődni is, hogy ugye kérdezik, hogy mit csinált a szűzany, miközben az angyali üdvözletre várakozott, hát természetesen a rózsafüzért imádkozta. Nyilván ez nem így volt, és ez egy érdekes poénnak tűnik, de ott van mögötte az, hogy a keresztény ember, a katolikus ember számára a rózsafüzér imádság egy fontos imádság. Ez része nagyon régóta az életünknek, nagyon régóta benne van a keresztény gondolkodásban a rózsafüzérnek az imádkozása, imádsága. De ugyanakkor azt is valahol érezzük, tapasztaljuk, hogy a rózsafüzér nem könnyű imádság. Mi van e mögött, hogy ez nem könnyű imádság? Az imádság, Istennel való beszélgetés, találkozás az Istennel, viszont hogyha csak abból áll az imádság, mondjuk én mondom monotonon ugyanazt az imádságot újra és újra, ugye tízszer elmondva az üdvözlégy Máriát, az egyrészt hol van benne a kapcsolat az Istennel, nyilván benne van, tehát nyilván nem azt mondom, szó nincs róla, hogy ne lenne jó imádság a rózsafüzér imádság, csak egy kicsit el kell mélyíteni mindezeket, tehát hogy valahogy élővé kell tenni a rózsafüzér imádságot. A másik, ami nehézsége talán a mai rohanó világunkban, hogyha egy teljes rózsafüzért elimádkozom, az ugye 25-30 perc körülbelül nagyjából, attól függ, hogy egyedül imádkozom kicsit gyorsabban, vagy közösségben kicsit lassabban, de minden esetre időt kell szánni rá. És ez a mai rohanó világunkban nem feltétlenül könnyű, nem feltétlenül egyszerű időt szánni valamire, hogy leülök, és akkor most végigmondom ezt az imádságot 25 percen keresztül. Nyilván ez a kettő összeadódik, hogy a monotonitása meg az idő az úgy nehézé teszi. Ugye a Zsolozsmában, amikor mi papok meg sokan hívek imádkozzuk a Zsolozsmát, ugye három zsoltár, rövidebb, hosszabb olvasmányok, ott is ugye a leghosszabb imaóra, az olvasmányos imaóra is 10 perc, negyed óra szokott lenni, tehát ezek rövidebb imádságok, és a zsoltárok azért egy kicsit jobban, változatosabban mozgatják meg az embernek a gondolkodását, az embernek a fantáziáját. Ugyanakkor szükség van erre az imádság formára is. Vannak helyzetek, amikor az embernek nagyon fáj valami, nagyon nehéz valami, akkor ugyanazt úgy ismételgeti, és ugyanazt mondogatja, és valami ilyesmi a rózsafüzér is, hogy most ugyanazt az imát mondogatom, mondom. Ugyanakkor a rózsafüzér imádságában benne van az is, és erre II. János Pál pápa is utal a rózsafüzérről írott apostol levelében, azt mindjárt egy picit abba belemegyünk, hogy a rózsafüzér elmélkedő imádság. Éppen azért, mert az üdvözlégy Máriát az fejből tudom, arra nem kell oda koncentrálnom, hogy pontosan mondjam a szövegét, bár ennek megvan az a veszélye, voltam már úgy, hogy vezettem a rózsafüzér imádságot, és a harmadik meg a negyedik üdvözlégybe sültem bele, az első kettőt elmondtam simán, tehát ennek is megvannak a veszélyei, de egy elmélkedő imádsággá válhat a rózsafüzér imádsága számunkra, egy Krisztusra figyelő imádság, erről is majd beszél mindjárt II. János Pál pápa az apostoli levelében. Tehát a rózsafüzérnek a szépségét mindenképpen meg tudjuk találni, a szépségét, a mélységét fel tudjuk ismerni, hogyha tényleg komolyan és odafigyelve, odaszánva magunkat imádkozzuk a rózsafüzér imádságát. Tehát azt gondolom, hogy fontos ez az imádsága a számunkra, és baj lenne, hogyha kiveszne. Nem lenne jó, hogyha nem lenne rózsafüzér imádság. Én a híveimnek, mert azt kértem, arra hívtam meg most október elején, hogy tudva ezeket, hogy időt kell rászállni, hogy egy kicsit monoton, meg a nehézségeit, tudva, hogy szálljunk rá ebben a hónapban egy alkalmat legalább, nálunk a Rákosalvai templomban minden este elimádkozzuk a rózsafüzért ilyenkor októberben egy ünnepélyesebb formában, tehát énekek vannak az egyes tizedek között, ami megint csak ezt a monotonitást oldja föl egy picit, tehát hogy azt kértem, hogy egyszer legalább mindenki próbálja meg, hogy mit jelent a teljes rózsafüzér imádkozása, és ha rászánjuk magunkat, akkor valamit megsejtünk a szépségéből, valamit megsejtünk abból, hogy ez mit is jelent a számunkra. És milyen jó az, amikor közösségbe tudjuk imádkozni a rózsafüzért, amikor együtt tudunk imádkozni, amikor közösen vagyunk ott Isten előtt, vagyunk ott a templomba, és mondjuk a rózsafüzér imádságát. És egy picit még így az imádság gondolat körében, ha benne vagyunk, azért az fontos, hogy persze szép dolog, amikor várok a buszra, és akkor gyorsan elmondok egy tized rózsafüzért, vagy sorba kell állni valahol, vagy hamarabb odaértem, és akkor gyorsan elmondok egy tized rózsafüzért, de ha csak ez az imádságom, hogy ezeket a reszli időket, maradék időket adom oda gyorsan az Istennek, akkor ez az imádság nem lesz valódi imádság. Akkor valóban azt fogom érezni, hogy ez az imádság, ez a rózsafüzér, ez semmit nem mond, mert most gyorsan eldaráltam, mert még van 3 percem a busznak az érkezéséig. Tehát ezek az ilyen apró idők, amit oda tudok szánni az Istennek pár percet, ez akkor lesz igazán szép és mélyé, hogyha megvan az az idő minden napban, amit az Istennek tudok teljesen adni, amikor teljes időt tudok szánni az Istennek, amikor valóban oda tudok ülni, oda tudok állni az Isten elé, és van erre 1/4 órám, 20 percem. Ebben persze az a nehéz, ezt mondom a saját tapasztalatomból is, hogy az első néhány perc, 5-6 perc, az még arról szól, amit hoztam magammal, amikor érkeztem az imádságra, hogy milyen benyomások értek, hogy ki az, aki fontos a számomra, most mi a helyzet, és akkor utána tudok szép lassan elcsöndesedni, kell erre 5-6 perc, mire elérem azt, hogy elcsöndesedjen bennem minden, és valóban az Isten jelenlétébe tudjam helyezni magamat. Tehát ha ilyen imádság, ez az Istennek adott idő nincsen meg, vagy hiányzik, akkor ezek a maradék idők, ezek nem sokat érnek az imádságban. Olyan, mintha sánta bárányt áldoznék föl áldozatul az Istennek. rózsafüzér imádság, tehát nagyon fontos imádsága a számunkra, és erről szeretnénk ma egy kicsit gondolkodni. Ugye a hagyományos formája, amikor a ma már négy rózsafüzér típusból valamelyiket imádkozzuk el, bevezető hár, hiszek egy mi atyánk, bevezető három üdvözlégy, majd jönnek a tizedek, és mindig tized végén ugye dicsőséggel fejezzük be a tizedet, a örvendetes, a világosság, a fájdalmas, és a dicsőséges szentolvasónak a tizedeit valószínűleg mindannyian ismerjük. Nagyon szép formája a rózsafüzér imádságnak, amikor szentírási idézetekkel imádkozunk. Annak idején, amikor elkezdődött a Budapest Marianos zarándoklat a 80-as évek vége felé, 86-87 táján, akkor a szervezők, Varga Miklós Péter atya ötlete nyomán indult el a zarándoklat, ki összeállítottak egy olyan kis füzetet, ahol nem csak a tizedhez egy szentírási idézet kapcsolódott, hanem az adott tized témájához összegyűjtöttek 10 különböző szentírási idézetet, és így mindegyik üdvözlégy Máriába ezt belefűzve megint csak az elmélkedést segítette a rózsafüzér imádságnak, imádkozásnak ez a módja. És ilyen módon tudtunk belekapcsolódni, elmélyülni a rózsafüzér imádságába. Tehát többféle formája, lehetősége van a rózsafüzér imádságnak. A lényeg az, hogy valamiképpen legyen meg, valamiképpen legyen része az életünknek a rózsafüzér. Ha csak egy tized fér bele egy reggeli imádságba, akkor az egy tized legyen benne böcsületesen. Ha rendszeresen lehetőségünk van a teljes rózsafüzérre, akkor a teljes rózsafüzért végezzük el és mondjuk el, de találjuk meg ennek az imádságnak, ennek a szép imádságnak a helyét és lehetőségét az életünkben, a mindennapjainkban. És mielőtt egy kicsit tovább gondolkoznánk ezen, egy kis zenét hallgathatunk meg, a Bolnerges együttes dalát.

Folytatjuk itt a hittanórát a Mária Rádióban együtt közösen a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóival. 374-0904 és budapesti telefonszámon lehet bennünket hívni. Rózsafüzér imádságról gondolkodunk, a rózsafüzér imádságot szeretnénk egy kicsit mélyebben megismerni, és II. János Pál pápa annak idején Rosarium Virginis Mariae címmel írt egy apostoli levelet még 2002-ben, amivel meghirdette a rózsafüzér évét 2002-2003-ra, és igyekezett elmélyíteni bennünket a rózsafüzér imádságában. Rózsafüzér második évezredben Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki olyan imádság, amelyet sok szent szeretett, tanítóivel buzdít az imádságára, fogalmazza a kezdetén a Szentatya ennek az apostoli levélnek. Sok elődöm, mondja, nagy jelentőséget tulajdonított ennek az imádságnak. 13. Leó pápa 1883-ban tette közzé Supremi Apostolatus Officio kezdetű enciklikáját. Kezdete volt számos egyéb rózsafüzére vonatkozó megnyilatkozásnak, és Szentatya is beszél arról, hogy mit jelent számára a rózsafüzér imádság. Meghirdeti a rózsafüzér évét 2002. októberre és 2003. októberre között. Az ellenvetéseket is számba veszi a rózsafüzér imádságával kapcsolatba. A szembe kell nézni bizonyos krízissel, amely jelen történelmi és teológiai adottságok között azzal veszéllyel fenyeget, hogy a rózsafüzér elveszíti az értékét. Bátortalan próbálják továbbadni az új nemzedékeknek. Vannak, akik úgy gondolják, hogy litúria központi szerepének, mert a zsinat méltán hangsúlyozott, szükségszerű következménye a rózsafüzér jelentőségének csökkenése. Valójában, ahogy hatodik pápában megfogalmazta, az imádság nem csak nem ellenkezik a liturgia, hanem segíti a liturgiát. Itt talán egy kicsit azt a képet láthatjuk, vagy arra utal a Szentatya, hogy a régebbi, tehát az előző liturgiában, a tridenti ritusban, ugye latinul ment a Szent Misse, amit az emberek jó része nem értett, és akkor közben, a liturgia közben imádkozták a rózsafüzért. Ma már nyilván a saját nyelvünkön hallgatjuk, kapcsolunk be a Szent Misibe, így alatta nincs szükség a rózsafüzér imádságra, de maga az imádság az nagyon fontos imádság. Tehát az egyik nehézség talán ez, hogy azt gondolják, hogy a liturgia megvalósulása az jobb, hogyha jobban megy ma, és akkor nincs szükség a rózsafüzérre. Talán olyanok is vannak, akik azt vetik föl, hogy nem eléggé ökumenikus a rózsafüzér. A rózsafüzér Isten anyja tiszteletének tiszta formáját képviseli, mint a zsinat is hangsúlyozott, a keresztény hit krisztológiai központjára irányuló kultusz olyan módon, hogy amikor az anyát tiszteljük, kellő módon ismerjük meg, szeretjük és dicsőítjük a fiút. Ha megfelelő módon fedezzük fel újra a rózsafüzér segítségét, ez nem akadály az ökumenizmusnak az útján. Tehát fontos, hogy ezeket tisztázzuk magunkban, hogy ezek a félreértések vagy nehézségek, ezek nem valós nehézségek. Ha végignézzük a titkokat, akkor ugye az örvendetesben meg a dicsőségesben van két olyan titok, ami Máriáról szól, de ott is benne van Jézus, és a többi az mind kifejezetten Jézus Krisztushoz, az ő életéhez, az ő személyéhez kapcsolódik. A Szentatya azután beszél a szemlődés útjáról, annak, hogy újra határozottan javasoljuk a rózsafüzér imádságát, legfontosabb indítéka a következő tény: a rózsafüzér egyik legalkalmasabb eszköz annak elomozítására, hogy a hívek szemléljék Krisztus misztériumát. Ezt szemlélődést a Novo Millennio Ineunte apostoli levélben is bemutatta a Szentatya, mint az életszentség igazi és sajátos pedagógiáját. Rózsafüzér a keresztény szemlélődés legjobb, legdicséretesebb hagyományához tartozik.
nyugaton fejlődött ki, sajátosan elmékedő imádság, bizonyos módon megfelel a keleti kereszténység saját talán kisarjat szív imádságának, vagy a Jézus imádságnak. Imádság a békért, a családért. Ez is egy gondolata ennek az apostoli levélnek. Az első fejezetben arról beszél a Szent Atya, hogy Máriával szemlélni Krisztust. Egy arc, amely ragyog, mint a nap. Mária a szemlélődésnek a mintaképe. Máriával, Mária a szemlélés mintaképe, Mária emlékeit érdemes egy kicsit szemlélnünk, hogy hogyan élt Mária, emlékezetében véste mindazt, szívében elgondolkodott rajtuk, fogalmazza meg Lukács evangéliuma a történtek után. A rózsafüzér, tehát szemlélődő imádság, erről már többször is szólt a Szent Atya, Máriával emlékezni Krisztusra. Mária szemlélődése elsősorban emlékezés. Az emlékezés azonban a szó, héber zakár, bibliai értelmében kell vennünk, amennyiben jelen valóvá teszi Isten üftörténeti művét. Tehát amikor emlékezünk valamire, akkor Isten üftörténeti művét tesszük láthatóvá, ezt tudjuk egy kicsit bemutatni, megmutatni. Máriától megismerni Krisztust. Máriával hasonlóvá válni Krisztushoz. Keresztény lelkiség lényegi sajátsága, hogy a tanítványnak egyre inkább hasonlóvá kell válnia a mesteréhez. A rózsafüzér lelki folyamatában, amely Mária társaságában Krisztus arcának szüntelen szemlélésén alapszik, a hasonlóság egy barátnak nevezhető kapcsolatban valósul meg. A rózsafüzér titokzatosan Mária mellé visz bennünket, aki gondosan figyelte Krisztus emberi fejlődését a názáreti házban. Ezt teszi lehetővé, hogy ugyanazzal a gondossággal neveljük és alakítson minket, amint addig, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennünk. Máriával könyörögni Krisztushoz. Krisztust hirdetni Máriával. Ez is egy fontos szempont a rózsafüzér imádság kapcsán. Második fejezet, Krisztus titkai, az anya titkai. A rózsafüzér az evangélium rövid összefoglalása. Ugye ezzel az apostoli levéllel kiegészíti a rózsafüzér imádságát a Szent Atya. Azt mondja, hogy annak érdekében, hogy még inkább az evangélium összefoglalásának nevezhessük a rózsafüzért, megfelelő, hogy miután megemlékeztünk Krisztus megtestesülésről és rejtett életéről, ez az öröm titkai, örvendetes rózsafüzér, mielőtt a szenvedésének kínjait, a fájdalom titkait és a feltámadás győzelmét, a dicsőség titkait szemlélnénk, elmékedésünk kiterjedjen a nyilvános működésének néhány fontos mozzanatára is. Ezek a világosság titkai. Ez az új titkokkal való kiegészítés, teljesen tiszteletben tartva az eddigi hagyományos módot, azt szeretné elérni, hogy a keresztény lelkiségben megújítsa a figyelmet a rózsafüzér iránt, mint ami valóban bevezet Krisztus szívének mélységeibe, az öröm, a világosság, a fájdalom és a dicsőség mélységébe. Tehát ezzel mutatja be a Szent Atya a világosság titkait. Azt is megjegyzi, hogy bár nyilvánvalóan benne volt a rózsafüzér imádságában a három kör, a 150 üdvözlégy Máriával, a 150 Zsoltárra mutatott rá, a 150 Zsoltárnak a valamiképpen a megjelenítése volt az imádságban, nyilván a középkor olvasni nem nagyon tudó embere, szentírást, zsoltáros könyvet kézbe venni nem nagyon tudó embere, ennek szükség volt valamire, ami ezeket a zsoltárokat helyettesíti. Megint egy kis kitérő tulajdonképpen, hogy ugye itt ugye időnként bizonyos körökben fölmerült, hogy az egyház elzárta a híveket, a Biblia meg az olvasni való elől. Hát gondoljunk bele, ugye 1430-as években fedezi fel Gutenberg a nyomdagépet, kezdődnek el a nyomtatások, akkor is ugye először ki kellett rakni a betűkkel az adott szöveget, és így történt a nyomtatás, tehát nem volt egy, amikor már volt könyvnyomtatás, akkor se volt egy egyszerű, könnyű munka egy könyvet elkészíteni,
éppen ezért nem sok könyv volt, tehát nem nagyon lehetett mit kézbe adni. Nem azért, mert az egyház nem akarta, hanem azért, mert nem volt mit kézbe adni. Tehát ez is egy érdekes képe a rózsafüzér imádságnak, a 150 Zsoltárnak a valamiképpeni megjelenítése, de nyilván nagyon szép az a gondolat, amit II. János Pál pápa fogalmaz meg, hogy Krisztus életének a titkairól is elmélkedjünk, és ennek nagyon szép állomásait igyekezzünk bemutatni. Ugye itt aztán az apostoli levél végigveszi a különböző titkoknak a különböző csoportját. Az öröm titkairól beszél, aztán a világosság titkaira mutat rá. A világosság titkai, hogy a Jordánban megkeresztelkedett, a kánai mennyegzőn megmutatta isteni erejét, a meghirdette Isten országát, a színeváltozásban megmutatta isteni dicsőségét, és az euharisztiában nekünk adta önmagát. Tehát ezeket a titkokat is végigveszi az apostoli levelében a Szentatya, és beszél ezekről a titkokról. Aztán jönnek a fájdalomnak a titkai, és a dicsőségnek a titkai, ezeket szépen mind végigveszi a Szentatya, egy-egy gondolat, nem egyes titkokat elemezget, hanem mindegyik körhöz, mindegyik témához mond néhány gondolatot a Szentatya a rózsafüzérről szóló apostoli levelében. És ilyen módon haladhatunk végig Jézus életén, elmélkedhetjük végig Jézus életét. Krisztus titka az ember titka. A 78-ban erre hivatkozott az elején is, a rózsafüzérről, mint nagyon kedves imádságomról beszéltem, említettem valamit, amire szeretnék visszatérni. A rózsafüzér egyszerű imádság adja az emberi élet ritmusát, fogalmazza meg a Szentatya. Krisztus titkaira vonatkozó meggondolások fényére nem nehéz elmélyíteni a rózsafüzér antropológiai tartalmát. A harmadik fejezet: számomra az élet Krisztus. A rózsafüzér a titkokhoz való hasonlásnak az útja, fogalmazza meg a Szentatya ebben az apostoli levelében. Aztán beszél egy hatásos módszerről, amit jobbítani lehet. A titkok kimondása, az is egy érdekes dolog, kimondani egy szót, kimondani valamit, az nagyon sok mindent jelenthet mindannyiunknak a számára. Isten igének a hallgatása fontos az imádságunkban, a csendnek a szerepe, az odahallgatás, az elmélkedés a csendből táplálkozik. Az üdvözlégyek adják a rózsafüzér legnagyobb részét, ettől ez kiváltképpen máriás imádság, de éppen a helyesen értett üdvözlégy világosságánál látjuk meg tisztán, hogy a máriás jelleg nem ellenkezik a krisztológikus jelleggel, hanem éppen hangsúlyozza és kiemeli azt. Az üdvözlégy első része, hogy én is, amely Gábor angyal és Erzsébet Mária az intéte szavaiból áll, imádó szemlélés annak a titoknak, ami a názáreti szűzben végbe megy. E szavak az ég és a föld csodálatát fejezik ki, rajtuk keresztül bizonyos értelemben sejthető magának az Istennek a gyönyörűsége. A legfőbb művének, a fiú megtestesülések Mária szűz méhében, szemlélése közben teremtés történet örömteli tekintetének, annak az őseredeti érzületnek a folytatásaként, amely Isten a teremtés kezdetén tekintett kezének alkotására. Aztán beszél a mi atyánkról, ami ugye része a rózsafüzérnek, a hitvallás, meg a dicsőség, amire fontos odafigyelnünk. A záró fohász általában a Szent Háromság dicsőséges záradék után helyi szokások szerint különböző fohászok következnek. Amikor kétségbe fonnák a fohászok értékét, helyesnek látszik kiemelni, hogy a titkok szemlélése gyümölcsözőbb lehetne, ha minden tized olyan imádsággal zárnánk, amely az adott titok fölötti elmékedés sajátos gyümölcseit kéri. Így a rózsafüzér nagyobb hatással lehet a keresztény életre. Erre indított a Szent Mise egyik könyörgése, amelyben azt kérjük, hogy a rózsafüzér titkairól emlékedve
utánozzuk, amit magunkban rejtenek, és elnyerjük, amit ígérnek. Ez árofasz nem mindenütt azonos, ez a törvényes sokfélesége sugallja. Ezáltal a rózsafüzér alkalmazkodik a különböző közösségekhez, lelkiségi hagyományokhoz. Ezt figyelembe véve kívánatos, hogy kellő lelkipásztori megfontolással javasoljanak ilyen zárófoházokat, főleg olyanokat, amelyeket a rózsafüzér lelki központjában kegyhelyeken már kipróbáltak, az Isten népe hozzájusson a hiteles lelki javakhoz, meríthessen belőle saját szemlélődéséhez. A rózsafüzér mint kegytárgy, mint tárgynak megvan a maga hagyományos formája. A rózsafüzér a feszületre irányul, tőle indul, hozzá érkezik, mint maga az imádkozás is. Mint számláló eszköz, tagolja az imádságot, a rózsafüzér a szemlélésben keresztény tökéletesében való folytonos haladás szimbóluma. Rózsafüzér kezdete változó, egyház különböző részein gyakorlatában. A rózsafüzér végén a pápa szándékára imádkozunk, hogy az imádkozó lélek tekintete kitáguljon az egész egyház szükségleteire. Rózsafüzér időbeli elosztására is beszél a Szent Atya. Ugye a mai gyakorlat mondja akkor, amikor írja a levelet, hogy hétfő csütörtök az örvendetes titoknapja, kedd péntek a fájdalmas, szerda, szombat és vasárnap a dicsőséges titkoké. Hová lehet belészteni világosság titkait? A dicsőséges titkok szombaton és vasárnap egymás követő napon vannak. Szombat hagyományosan Mária tisztelet napja, tanácsolhatónak látszik, hogy csütörtökről kerülnek át az örvendetes titkok szombatra, így a szabadában

fölfedezése váró kincs, fogalmazza meg a Szent Atya apostoli levelének a végén. Tehát Szent II. János Pál pápa nagyon szépen beszél a rózsafüzérről, a rózsafüzérről szóló apostoli levelében, amely apostoli levél az interneten a Magyar Katolikus Egyház honlapján megtalálható. Rosarium Virginis Mariae, ugye az apostoli leveleket mindig a kezdő szavakkal szoktuk címnek adni. Szűz Mária rózsafüzére, ezzel kezdődik az apostoli levél, tehát érdemes ezt az apostoli levelet szépen végigolvasni, és ezzel is mélyíteni mindazt, amit az imádság egyre jobban megmutat a számunkra.

Kedves hallgatóink, itt a Mári Rádióban, tehát a négy magyar nyelvű Mári Rádió közös hittanóráját hallották, ebbe kapcsolódhattunk be. A mai napon a rózsafüzér imádságról próbáltunk egy kicsit közösen gondolkodni, elmélkedni, hogy egyre inkább elmélyedhessünk a rózsafüzér titkaiban, egyre inkább megszeressük ezt az imádságot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől

Legtemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: A rádió a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, amen. Irgalmas Jézusom, irántad való szeretetből a bűnösök megtéréséért, a Szent Atyánkért, a megholt hívekért, és mindazon bántalmak engesztelésére, melyeket Szűz Mária szeplőtelen szív ellen elkövetnek, felajánljuk szent olvasó imádságunkat. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek szent lélekben, hiszem a kegyelmes Anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesít.

0: ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbadra szorulnak irgalmadra.
1: Mi atya,

0: védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy már!

0: teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk órája. Amen.

0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbadra szorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk,

ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól.

0: Istenünk megostorozták,
1: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának, amen.

0: Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: megostorozták.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozták.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te

0: imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szent Lélek Istennek,
0: miképpen kezdetben van, most és mindenkor és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbadra szorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben.

0: ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk.

ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbadra szorulnak irgalmadra.

bűnünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent.

0: Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: birodalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszített.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk.

kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk.

0: akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér felvételét Barta Ágoston hangász készítette Galgamácsán 2006-ban.
3: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
4: A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 7-e. Jézus így szól hozzá. Ezt a négy szót János apostol 4. fejezet 7. versében olvassuk. Jézus így szólt hozzá. Ez a beszélgetés olyan, mint egy életmentő műtét. Ez a beszélgetés minden hívő ember számára minta. Csak így szabad beszélgetni. Jézus otthagyja a sikerek színhelyét, Júdeát, és felmegy Galileába, mondja az első 3 vers. Jézus nem kerüli ki Szamáriát, a keverék lakosságú és vallás országrészt, hanem közösséget vállal velük. Jézus Krisztus nem szó szerint betartja, hanem betölti a törvényt, ahogy egyébként a 101-es Zsoltár írja a 3. versben. Jézus elfáradva megszólít egy szamáriai asszonyt. Ezzel Jézus Krisztus falakat dönt le. Abban a korban egy szamáriaival, vagy egy idegen asszonnyal tilos volt kapcsolatot kezdeményezni. Jézus Krisztus szólítja meg ezt az asszonyt, hogy elkezdődhessen az életmentő beavatkozás. Jézus Krisztus sebeket kötöz, de ehhez először fel kell tárni a sebet. Ez pedig fáj. Jézus Krisztussal először találkozni bizony nem egyszer fájdalmas, hiszen a lelepleződés kellemetlen. Kínos pontokra tapint rá az Úr. Ezeket az asszony igyekszik az Isten imádatáról szóló teológiai vitákra utalva kivédeni, de itt most lényegtelen a teológiai vita. Úgy kezdődik a beszélgetés, hogy Jézus vizet kér az asszonytól. Ez egy egyszerű mindennapi kommunikáció, melyben az egyik fél elismeri a másikra való ráutaltságát. Itt Jézus kér, nem adni akar, főleg nem kioktatni akar, pedig később kiderül, hogy ő a Krisztus. Az asszony még egy ideig nem érti, miről beszél Jézus. Az asszony mégis megtapasztalja, hogy Isten színe előtt áll, ahol egyszerre lelepleződik, ugyanakkor feloldozást nyer az ember, új életet kap, olyan vízből ihat, hogy nem szomjazik meg soha többé. Az Isten imádásának örökre érvényes feltételei olyanok, hogy a válaszfalakon innen is, túlnan is egyaránt adottak lehetnek. Isten senkitől nem kérdi, kik közül való, milyen formák közt, hogyan akarja őt imádni, csak azt nézi, lélekből jövő-e, és igaz-e az imádat. Ehhez igazítjunk mi is. Nos, Jézus Krisztussal való találkozás először lehet, hogy fájdalmas, mert a lelepleződés kellemetlen, mert kínos pontokra tapint rá az Úr. És ahogy az asszony mi is az Isten imádatáról szóló teológiai vitákra utalva, kivédjük ezeket, de itt most lényegtelen a teológiai vita. Ki kell tisztítani a gennyes sebet, hogy elkezdődhessen a gyógyulás. Urunk, adj inni nekünk, te adj inni, mert járkálunk a kúthoz, amit kell, de újra és újra megszomjazunk. Egyedül te adsz nekünk végérvényes megoldást, biztonságos lakozást. Jézus Krisztus az áldott orvos. Az ő általa végzett műtét minden fájdalmat megér. Jézus Krisztus az áldott orvos. Üdvösségre ébredünk fel belőle. Ámen.
0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió már a 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értők is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: Október 9-én a börtönpostában három hölgy ad interjút egy helyszínről. Egyikük nemrég szabadult a börtönből, a másikuk 10 évig levelezett vele, harmadikuk pedig befogadta őt otthonába. Ezután újabb önkéntesünket ismerhetik meg, aki a levelezésen kívül a befogadó otthon takarító szolgálatában is részt vesz. Hallgassanak bele a műsorba!
5: Kerek 10 éves levelezést ölel föl ez a

0: Most nem mondom azt, hogy én nekem hűdes anyarú sorsom volt odabent, mert hazudnék. De hit nélkül, épp elmével nem lehet onnan kijönni.
1: Mi volt az, ami alapján úgy döntött, hogy meghívja ide az otthonába Klárit a szabadulása után?
2: Elsősorban az a nyílt szívűség, ami kialakult. Tehát érződött, hogy semmi rejtett gondolat nincs egyikünkbe se. Ez egy nagyon fontos belső kapcsolat, amit úgy, hogy nem volt egy személyes testközeli érettségünk, akár egy kézfogás, akár egy ölelés. Azt az érzést tökéletesen biztosította az a tiszta őszinteség, ami mindkettőnk számára teljesen természetes lehetett.
3: És ami a legjobban meglepett, vagy melbevágott, az, amikor egy volt kolléganőmmel találkoztam, aki ugyanúgy dolgozott, mint én aktív koromban, rengeteg közös ismerőssel, és akkor így belém nyilalt, hogy ilyen helyzetbe bármikor bármelyikünk kerülhet.
4: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk! Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.
1: Hírpercek.
2: Megszépült Szigliget középkori templomja és környezete. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton. Márton Áron püspök életútját követték a zarándokok Erdélyben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják,

0: válják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton a kora esti szentmise előtt, melyet 14. Leó pápa mutatott be a vatikáni Kertek Lurdi barlangja előtti oltárnál. Az eseményen jelen voltak a vatikánvárosi állam védelmét biztosító vatikáni csendőrség tagjai és családjaik, írta a Magyar Kurír. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket. Köszönetet mondott a testület tagjai támogató családoknak, szüleiknek, feleségeiknek és gyermekeiknek is. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is. Leó pápa a szűzanyára bízta a vatikáni csendőrség tagjait, hogy Mária anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és minnyájukat. Szent Mihály arkangyal álljon mellettük a rossz elleni küzdelemben, segítse őket hűségesnek maradni, hogy az Úr Jézus legyen mindig szolgálatuk és szívük középpontjában, fogalmazott a Szentatya. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a Gyulafehérvári főegyházmegye által meghirdetett Márton Áron emlékévhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. A zarándoklat programjában Csíksomlyó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. A zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám az ékszerekkel díszes mennyasszonyra.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Igazság napja, akit a szeplőtelen szűz, mint fényes hajnal előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Örök ige, aki Szűz Máriát romolhatatlan hajlékoddá választottad, szabadíts meg minket a bűn romlottságától.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Üdvözítünk, édesanyád ott állt a keresztövében. Add, hogy az ő közben járására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Jóságos Jézus, te a kereszten függve Máriát János anyjául rendelted. Segíts úgy élnünk, hogy felismerjék bennünk Szűz Mária gyermekeit.
1: Urunk, édesanyád, járjon!

0: Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szűz Mária közben járására öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
1: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában. Kezdte beszédét Leó pápa.
2: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
1: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk vele járója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá. Mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, a felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva, a Szentatya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
1: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
0: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből? A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A You Can Love Forever ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára, amint egy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkásnegyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
2: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vient à sa rencontre.
0: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szent Atya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vet el abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat, törékenyen és szenten, mint cserép edények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést, tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet, és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenek előtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
2: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant amour.
0: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál, 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió.

0: Pontja 2026. október 14-e szerda, 19 óra 30 perc. Mit jelent pontosan az, hogy valaki szalézi testvér? Laikus, világi vagy felszentelt? Hogyan élnek, mit csinálnak, és milyen különleges karizmája van egy szerzetesnek, aki a testvéri hivatást választja? Mivel a püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, a Piros Fotel 2026-27-es évadában a szalézi család belső titkaiba és sokszínűségébe pillantunk be. Októberi alkalmunkon a missziós elhívásról, távoli kultúrákról, nagy álmokról és a nehéz időszakokról is szó lesz. Kik lesznek a vendégek ezúttal a Piros Fotelben? Nádudvari Géza testvér. Nagy családból, Újlipótvárosból indult. Missziós testvérként Afrikát is megjárta, közel 2 évig szolgált Gánában, amíg egy betegség közben nem szólt. Jelenleg az Óbudai Szerzetesi Közösség tagja, tartományi titkár és ekonómus. Kirner Gábor testvér. Erdélyből származik, a szalésziakat az Óbudai Szaléziánum kollégium lakójaként ismerte meg, tanárszakos egyetemistaként. 2 éves testvérképzését a Távol-Keleten, a Fülöp-szigeteken töltötte. Jelenleg az Óbudai közösség tagja, a Számag Szalézi és a Meta Don Bosco technikumok pastorális megbízottja. Hallgassuk meg együtt, miben azonos és miben teljesen eltérő 2 szalézi testvér története. Bár ugyanabban a lelkiségi családban élnek és szolgálnak Óbudán, egészen más indítatásokkal, vágyakkal és küzdelmekkel kellett szembenézniük Gánától a Fülöp-szigetekig. A program megvalósulását és a közösségi házat támogató adományokat köszönettel és jó szívvel fogadják a helyszínen. Várnak szeretettel minden fiatalt, családot és érdeklődőt a szalésziak. Engesztelőim a Szent Anna réten. Szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket a Szent Anna réti engesztelő kápolnához 2026. október 13-án kedden 12 órára, hogy együtt imádkozzanak egyházunkért és különösen papjainkért és a szerzetben élő testvéreinkért. Kiemelten fohászkodnak továbbá magyar egyházunkért, illetve a székesfehérvári egyházmegyénkért, hiszen a keresztény Magyarország szíve itt kezdett el dobogni egykor. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Október 13-a, különleges dátum, a fatimai jelenések utolsó napja. A szűzanya, az egyház által hitelesnek nyilvánított Róza misztika jelenésekben azt kéri, hogy ezen a napon különösen is engeszteljük az ő tévúton járó gyermekeiért, akik a mi testvéreink. Szeretnének örömet szerezni legszentebb édesanyánknak, ezért válaszolva az ő imádságra hívására szervezi ezt az alkalmat a Keresztelő Szent János engesztelő ima közösség. Az engesztelő imádság 13 óra 15 perckor szentmisével zárul, melyet Szemere János atya celebrál. Remélik, hogy minél többen lesznek a jelenések 109. évfordulóján, akik igen tudnak mondani a szűzanya hívására.
1: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét adományozta a Péceli templomnak Udvardi György érsek. Különleges régészeti lelet került elő Piriszent Iván határában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják.

0: Ezeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. 1849-ben ezen a napon az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Szintén október 6-án a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Ugyanakkor az aradiak már október 6-án este gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Különleges ajándékkal gazdagodott a péceli Magyarok Nagyasszonya templom közössége. Udvardi György veszprémi érsek a templom búcsú ünnepén Boldog Bódi Mária Magdolna csonterekjéjét adományozta a plébániának. A főpásztor az ünnepi szentmisén megáldotta a boldogról készült új képet, majd átadta az erekét és a hozzátartozó adományozási nyilatkozatot is. A részletekről a Magyar Kurír számolt be. Bódi Mária Magdolna 85 évvel ezelőtt, 20 éves korában éppen Pécelen vett részt első bentlakásos lelki gyakorlatán, mely későbbi hivatására is meghatározó hatással volt. Udvardi György hangsúlyozta, az erekje tisztelete nem egy tárgynak, hanem annak a személynek szól, akinek életében Krisztus erényei ragyogtak fel. Az érsek azzal a kívánsággal adta át az erekjét, hogy Magdi erényei a péceli közösségben, főként a fiatalok között szintén gyümölcsöt teremjenek. Különleges régészeti lelet került elő Piliszent Iván határában a közeli római kori település feltárásán. Az ELTE kutatói fémdetektoros műszerrel egy apró ólomból készült Vénusz szobrot találtak, adja hírül a lelépő.hu. A szemérmes Vénuszt ábrázoló szobor azért is különösen jelentős, mert ez az első ismert vallási vonatkozású emlék az egykori római település területéről. A régészek a feltárás során további tárgyakat is találtak, többek között bronztükörtöredéket, vasszerszámokat, teljes egészében megmaradt edényeket, ruhakapcsolótűket és érméket. A kutatás már negyedik éve zajlik. A leletek segítségével a kutatók pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan éltek és dolgoztak az egykori település lakói. A szakemberek abban bíznak, hogy 2027-ben ismét visszatérhetnek a lelőhelyre, mivel a római település történetével kapcsolatban továbbra is számos kérdés vár válaszra. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Róma 8.28. Ez a kedvenc igehelyem, mottom, vezérfonalam, élettapasztalatom. Közel 60 év tapasztalatából mondom, hogy már majdnem minden rossz megtörtént velem, ami megtörténhet, és a Jóisten, a gondviselő szeretett Jóisten mindenből jót hozott ki, és csak hála van a szívemben. Gyerekeimet megkértem, hogy a síromra ezt majd írják rá, ezt annyira kedves a szívemnek ez az ige. Ebbe az igébe kapaszkodva egyre rövidült az idő, ameddig elveszítettem a lelki békémet egy-egy nehézség kapcsán, és most már eljutottam oda, hogy amikor helyzetben vagyok, azt tudom mondani, hogy látlak, felismertelek, Jézus Krisztus nevében távozz a körülményeimből, nem adom a lelki békémet, ez nem valós. Isten plusz egy fő, az mindig abszolút többség, Jézus legyőzött téged. Menj a kereszt tövébe, és Jézus majd rendelkezik felőled. Tehát erőt tudok meríteni ebből az igéből, nagyon szeretem.

0: fog hívatni, és országának nem lesz vége.
1: És még több mindent mondott neki az angyal, s akkor a szűzanya azt kérdezte. Én férfit nem ismerek. Hogyan történik ez? S akkor az angyal azt felelte.
0: Szent lélek szárád, és magasságbeli ereje megárnyékoz téged. Egy szentbeszédű fiat születik, és Isten fiának hívatik.
1: S akkor azt mondta a szűzanya. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te akaratod szerint. Aztán úgy lett. A Szent Lélek megárnyékozta a Szűz Máriát. Akkor a Szent József egy kicsikét neheztelte a Máriára, hogy hát miért van ez, hogy ő a jegyőse neki, aztán a Szent Lélek megárnyékozta. De hát úgy árnyékozta meg, mint a földre, mikor jön a harmat. Szűz Mária méges szűznek maradott.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallhatják. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádió napindító című adását hallgatják, és a mai adásunk azért különleges, mert a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium két diákra készíti a műsort, név szerint jó magam Székely Hanna, és a technikusunk pedig Mátyás Jakab. Tartsanak velünk! A mai adásban szó lesz az október 1-i zene világnapja kapcsán, és az október 6-ai pedagógusok világnapja kapcsán kettő csodálatos emberrel fogunk beszélgetni, Szenthelyi Krisztiánnal, aki egy operaénekes és énektanár, valamint Bátor Tamással, aki egy táncművész és tánctanár, de ezen kívül lesz még szó egy egyetemista lány El Caminói kalandjairól, majd zárásképpen a Kossuth Díjas énekes és dalszerző Ákossal fogunk beszélgetni. De mindezek előtt felolvasom a napi evangéliumot. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Most pedig Horváth István Sándor elmélkedését fogom felolvasni. A tanítványok nem azt kérik Jézustól, hogy tanítsa meg őket gyógyítani, prédikálni vagy csodákat tenni, pedig láttak tőle rendkívüli dolgokat. Egyetlen dolgot kérnek: taníts meg minket imádkozni. Miért? Mert látják, hogy Jézus erejének forrása az imádság, mégpedig nem a szavak, hanem az a kapcsolat, ami az Atyával összeköti őt. Jézus nem egy hosszú, ünnepélyes, nehézkes szöveget mond nekik, hanem néhány mondatot. Egyszerűt, lényegre törőt. A mi Atyánk minden szavával nem egy távoli Istent szólítunk meg, hanem azt, akit Atyánknak tekinthetünk. Sokan azt hiszik, hogy az imádkozás egy szép szöveg elmondása, de valójában lelki találkozás Istennel. Olykor szavakkal, máskor sóhaj, hallgatás, figyelem formájában. Az ima nem teljesítmény, hanem nyitottság Isten felé. Nem a szöveg hosszán múlik az értéke, hanem hogy jelen vagyok-e benne. Modern világunkban az imádság gyakran kiszorul a napirendből, pedig ima nélkül lelkileg kiszáradunk, mint egy növény víz nélkül. Nem azért imádkozunk, hogy Istent informáljuk aktuális élethelyzetünkről vagy gondjainkról, hanem hogy ne felejtsük el, kik vagyunk, és kire bízhatjuk magunkat. Az imádság életforma. Imádkozni olyan, mint lélegezni. Természetes, egyszerű, nélkülözhetetlen tevékenység. Lépjünk be az ima világába.

0: Kedves hallgatók, Önök továbbra is a Mária Rádió napindító című műsorát hallgatják. A következő percekben Bátor Tamás táncművésszel és tánctanárral fogok beszélgetni a tánc jelentőségéről a mai fiatalok számára. Köszöntelek, Tamás, jó reggelt!
1: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Hogyan és mikor kezdted a tánctanulást?
1: Én alsós koromban kezdtem, másodikos koromban, és én úgy kezdtem el, hogy az egész osztály járt, és nem szerettem volna kimaradni ebből az élményből. Ott volt az összes barátom, és becsatlakoztam én is. Ez egy délutáni szakkörszerű tánc volt, és benne ragadtam.
0: És gondoltad volna akkor, hogy ez ilyen nagy hatással lesz az életedre?
1: Nem, akkor nagyon nem. Véletlenek sorozata miatt maradtam benne, bár hiszem azt, hogy nincsenek véletlenek. Én akkor karatéztam versenyszerűen, és évekkel később kerültem nagyon jó edzői kezekbe, és én azt gondolom, meg azt hiszem, hogy nekik köszönhetem, hogy ez lett az életutam, vagy hogy ez lett a hivatásom. Mert ők ültettek el bennem egy olyan kis magot, meg tőlük kaptam olyan visszaigazolást, amiből láttam azt, hogy amivel megtaláltam önmagamat ebben a sportágban és művészetben.
0: Milyen eredményeket értél el?
1: Ugye én társas táncoltam, én versenytáncoltam, és én ebben a műfajban versenyeztem. Amire a legbüszkébb vagyok, az az U21 magyar bajnoki címem, meg ranglista harmadik, többszörös országos és területi bajnok lehettem. Ezekre nagyon büszke vagyok.
0: Hogy zajlik a felkészülés egy ilyen versenyre, vagy egyáltalán milyen fajta versenyek vannak a tánccal kapcsolatban?
1: Igen, én talán csak a versenytáncról tudok nyilatkozni, mint sport. A többi műfajban is vannak versenyek, showtánc, divattáncok, stb. Én a versenytáncról fogok tudni hivatkozni, hiszen én abban onnan jövök és abban vagyok jelen. Ez egy élsportolói lét, amennyiben komolyan csinálja az ember. Tehát itt hetente minimum 5 edzés, napi 3-4 óra. Ezek több összetevősek, ez hozzá, hogy néznek ki. Vannak magánórák edzőkkel, külföldön, belföldön, különböző városokban. Van saját gyakorlás a táncpartnereddel, vannak különböző erőnléti edzések és kiegészítő technikák. Ez lehet személyi edzés, lehet balett, lehet kortárs tánc, lehet gyógytorna, és nyilván a prevenció is fontos, akár masszázs és társai, meg hát a nyújtás, ezek nagyon fontos dolgok, és ezek összetevőjéből lehet szerintem sikeresen versenyezni.
0: És melyik műfajban érzed magad a leginkább otthon, vagy melyiket érzed leginkább magadénak?
1: Igen, visszatérve, ugye a latin amerikai versenytáncok, illetve a standard táncok, onnan én jövök, de amik még a szívemhez közel állnak, és szeretem más műfajból, az például a kortárs jellegű.
0: És miért gondolod, hogy ezek azok, amelyek a legjobban így kapcsolódnak hozzád?
1: Hát nyilván a latin amerikai a temperamentumom miatt, és mivel ezt a műfajt mi velem évek óta, és ebben találtam meg magamat. Talán a kedvenc tánc, hogyha tudnék mondani, az a Paso Doble számomra, ami egy spanyol eredeti tánc. Pika viadalt jelenít meg, nagyon benne van ez az autentikus tánc, a szenvedély.
0: Miért vagy a leghálásabb, amit a táncos karrierettől kaptál, és nem feltétlen jutalmazták díjjal vagy kitüntetéssel, hanem csak neked fontos, úgymond?
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én számomra, ami elsőre beugrott, az a közösség, tehát a barátok, akiket ott szerezhettem, illetve az emberek, akik körbevettek, akár edzők, és akik a mai napig kísérik az utamat, és akikkel a mai napig folyamatosan kapcsolatban állok, és emellett talán az, amit a sportolói létből kaphattam, talán az alázat, a teherbírás, a munkamorál, tehát amit maga a sportágtól kaptam, és emellett, ugye mivel ez egy művészeti sportág, így maga az önkifejezés, talán maga, amit a művészet is adott nekem. nekem. Ezekért vagyok nagyon-nagyon-nagyon hálás.
0: Mi volt a legnagyobb kihívás, amivel a táncos karriered során szembesültél, és hogyan ugrottad meg?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés. Őszintén most nem jut eszembe egy olyan fix dolog, amit talán kiemelnék, de valószínűleg az ilyen legnehezebb az talán a stresszkezelés különböző helyzetekben, akár versenyzőként, akár táncművészként. Ugye az utóbbi időkben én már nem versenyzem néhány éve, én azóta már csak előadó művészként, tehát táncművészként vagyok jelen, és talán sokszor volt olyan helyzet, ami akár kilépés volt a komfortzónámból, akár egy még nagyobb esemény, amin felléphettem és táncolhattam, na és ott megküzdeni esetleg azzal a bizonyos stresszel, ami ott létrejött bennem. Én ezt tudnám most mondani.
0: Szerinted mi a tánc jelentősége a mai fiatalok számára?
1: Hát, hogy számukra mi a jelentősége, azt nem tudom, hogy számomra miért lehet fontos az, hogy akár a fiatalok is táncoljanak, ha nem is komolyan és versenyszerűen, hanem csak kikapcsolódásként. Én azt gondolom, hogy most nyilván már nagyon elmentünk ebbe az online térbe, mindenki a telefonját nyomkodja, és ez talán teret ad annak, hogy élőben is kapcsolódhassunk szemtől szembe, illetve egy nagyon jó közösségépítő program, illetve még, ha fogalmazhatok így, egészséges is testre, lélekre. Talán ezek, amik most eszembe jutottak elsőre.
0: Te tanítani, vagy... Jaj, bocsánat, még szerettél volna?
1: Sem, nem, nyugodtan.
0: Hogy te ugye tánctanár is vagy, tanítani, vagy csinálni, és mondjuk versenyezni szeretsz jobban?
1: Nagyon-nagyon cseles. Versenyzés az egy időszak volt az életemben, most már ugye csak a tánc. Tehát az előadói sík van jelen, és jelenleg még így ebben a korban, ha röviden szeretnék válaszolni, akkor az a táncolás, tehát nyilvánni ezt a csodálatos szakmát, de emellett nagyon-nagyon szeretek tanítani is. Nagyon hálás vagyok, mert sok-sok csodálatos tanítványom van, és azt gondolom, hogy ez a két sík eléggé kiegészíti egymást, mert nagyon sokat tudok inspirálni az én aktív táncművészeti tevékenységemből, amit át tudok vinni a tanítványoknak, és ez egy olyan dolog a tanítás, azt gondolom, hogy megoszthatok valami olyat, amit én nem leszek kevesebb, de a másik esetleg magával ribihet valami többet, és ami határozottan visszatölt, amikor látom a tanítványokon azt, hogy na most ezt jól érzik, jónak érzik, tehát jól érzik magukat abban, amit most esetleg kaphattak tőlünk tánctanároktól. De jelenleg itt és most, ma reggel, 7 óra 26 perckor azt mondom neked, hogy a táncolás az, amit rájobban, egy pár százalékkal jobban szeretek.
0: Értem. És záró kérdésképpen pedig, kinek és miért ajánlod a tánctanulást?
1: Igen, mindenkinek. Tehát mindenkinek, bármilyen műfajt ajánlok, már rengeteg lehetőség van, tehát nagyon sokan szerintem azt gondolom, hogy izgulnak, stresszelnek, hogy bemennek egy táncórára, és hogy mit gondol a másik, mindenki így megy be, mindenki ugyanerre gondol, és senki nem nézi a másikat, tehát téged maximálisan csak is a tánctanár lát, és ha minden jól megy, akkor a tánctanár megteremti azt a biztonságos, elfogadó környezetet, amiben te otthon érezheted magad, és én valóban gyermekkortól kezdve időskorig ajánlom mindenkinek, akár más-más célral. Gyermekkorban ez ugye készségfejlesztő lehet sok mindenben, akár viselkedés kultúrát is tudnak a gyerekek ezzel magukba szívni. Későbbiekben, akár fiatalkorban ez szerintem egy nagyon jó kis kapcsolódási forma, közösségteremtő forma. És idősebb korban pedig, hát akár megelőzés szempontjából, akár rengeteg betegség megelőzés szempontjából, és ne felejtsük el, hogy a táncnak, meg nyilván a zenének is rengeteg mentálhigiénés és hozadéka van. Igen, és ez testi, meg lelki hozadéka is lehet, én azt gondolom, meg ez a tapasztalat. Rengeteg tudományos szakirodalom van, ami ezt alátámasztja. Én nem mennék bele a részletekbe, mielőtt hülyeséget vagy rosszat mondanék, de
0: köszönöm szépen, vagyok. Ennyi időnk igen. Volt mára, köszönöm
1: nagyon
0: szépen
1: köszönöm.
0: Bátor Tamásnak.
1: Köszönöm, szép napot kívánok.
0: És most pedig hallgassuk meg Pintér Béla Táncol a Menny című számát. Ha már így tánc és a Mária Rádiót hallgatják továbbra is.

0: Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallgatják, és a következő percekben Seregi Annával, egy egyetemista lányjal fogok beszélgetni a tavaly nyári, mármint az előző nyári El Caminos élményeiről. Jó reggelt, Anna!
1: Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Kérlek, röviden mutatkozz be, hogy a hallgatók tudják, hogy kivel beszélek.
1: Angol-magyar tanárszakos hallgató vagyok, Budapesten élek, szabadidőmben nagyon szívesen zongorázom, táncolok, vagy sportolok, és természetesen amennyit csak lehet, a természetben töltöm minden szabadidőmet.
0: Mikor született meg benned a gondolat, hogy elmennél szívesen az El Caminóra, és mikor kezdted el ezt így pontosan tervezni az utazásod?
1: Az a két időpont nagyon távol áll egymástól, mert már évekkel ezelőtt felmerült bennem, hogy ez egy olyan lehetőség lenne, ami nagyon sok mindent meghozna számomra. Viszont konkrétan tervezni magát a Caminót, azt két hónappal az utazás előtt kezdtem el.
0: És Idén
1: áprilisban kezdtem el körbekérdezni az ismerőseim között, hogy nekik milyen tapasztalataik vannak, mikre készüljek, és akkor indult meg bennem a gondolat, hogy hát akkor nekem is útra kell kelnem.
0: És mit szóltak a szüleid ehhez a tervedhez, és a többi ismerőseid?
1: A szüleim igazából nagyon jól kezelték, tehát nekem nem ez volt az első ilyen vállalkozásom, hogy akkor most elmegyek, egyedülnek indulok, akár külföldre, akár belföldön túrázni. A családomnak sem voltak olyan gondolatai, amelyek engem befolyásoltak volna. Szerintem nem nagyon akadt olyan környezetemben, aki nem reagált volna jól.
0: Milyen elvárásaid voltak ezzel a zarándoklattal szemben, mielőtt elindultál, vagy hát mire számítottál?
1: Jaj, hát nagyon sok elvárásom volt. Én bárki, ha megkérdezte, akkor azt mondtam, hogy hinni megyek. Nekem szándékomban állt elmélyíteni a hitemet, megérteni nagyon sok olyan dolgot, amit úgy éreztem, hogy ebben a mindennapi rohanásban nem igazán tudok. És már mielőtt elindultam volna, azon gondolkodtam, hogy milyen mély és csodálatos megéléseim lesznek, és én viszont nem ezt kaptam. Tehát nagyon sokszor szerintem hajlamosak vagyunk arra, hogy az élményeinket és az elvárásainkat kivetítsük valamire, ami nem feltétlenül úgy lesz, vagy nem úgy, és nem akkor kapjuk meg. És nálam például nagyon sok minden, amiért elindultam, hónapokkal később ért meg bennem.
0: És akkor most már rákérdezek, hogy volt olyan dolog, valami konkrét, amit elvártál, és teljesült, és esetleg volt-e olyan, amit gondoltál, hogy lesz valahogy, és nem következett be?
1: Igen, én részben azért mentem, hogy megtapasztaljam egy kicsit azokat a fizikai megpróbáltatásokat és nehézségeket, ami a kényelmünk által ugye már eltűnt a mindennapi életünkből. Ilyen volt például ugye az, hogy az étkezést azért ott sokszor nehezebb megoldani, vagy rengetegen vagyunk egy szobában, nagyon sokszor másokhoz kell alkalmazkodni, és ezeket egy kicsit szerettem volna úgy megtapasztalni, hogy ne is kényszer legyen, hanem egybe legyen kötve egy csodálatos vállalkozással. Illetve ami nem úgy lett, hát abból szerintem több van. Nekem ez egy sokkal könnyebb túrázásnak tűnt, mint amivel valójában szembe találtam magam. Én nem tudtam végigcsinálni a 30-40 napos utat, mert két hét után lesérültem. És ezt is egyébként egyfajta kudarcnak éltem meg, holott egyáltalán nem ez volt, de az adott pillanatban annak tűnt. És hát itt tulajdonképpen maga az, hogy végigcsináljam, nem következhetett be.
0: Mikor indultál?
1: Én június legvégén, egy pár napot utána Barcelonában töltöttem, és július elején indultam.
0: És mi volt a legnagyobb kihívás az utat során? Vagy bocsánat, előbb mesélj így az egész élményről, hogy milyen volt a zarándoklatot, a zarándoklatnak, ha nem is a teljes egészét, de egy részét végigjárni, és hogy érezted magad?
1: Én nagyon vártam azt a személyes elmélyedést, amit ugye említettem, amiről nagyon sokan meséltek, és én is szerettem volna egy kicsit azt a fajta egyedül létet és elmélyülést megtapasztalni, amit már előre beterveztem, idézőjelesen. Viszont én az első napon, Irumból indul az északi út, az első napon találkoztam egy olasz sráccal, és még a délután folyamán két nagyon kedves amerikaival, és mi hát egy 5-6 napot együtt töltöttünk, és napközben is együtt sétáltunk, együtt foglaltunk szállást, ami egy csodálatos megélés volt, hogy szinte egy hétre milyen mély barátságot lehet kötni, viszont nem azt kaptam, amit vártam, és a sérülésem után váltunk el, mert én nem tudtam olyan gyorsan haladni, és igazából onnantól kezdődhetett ez az elmélyülés. Viszont mivel már a sérüléssel egybe volt kötve, és nagyon sok fizikai fájdalommal, ezért az is egy más színezetet kapott, mint amit előtte reméltem. Ezt leszámítva viszont egy csodálatos tapasztalat volt, már csak azért is, mert valami olyannal találkoztam, amivel még sosem azelőtt, és nem is gondolom, hogy más körülmények között lehetett volna ez hasonló megélésem.
0: És akkor meg akartam kérdezni, hogy mi volt a legnagyobb kihívás az utat során? A sérülésedet érzed különben ennek, vagy ezt inkább egy kegyelemnek éled meg így utólag?
1: Határozottan a sérülést élem meg a legnagyobb nehézségnek. Már csak azért is, mert bennem volt az, hogy végigcsináljam, és hogy teljesítsem azt, amit vállaltam. Ezért én még 4 napot a sérült bokámmal sétáltam tovább, ami hát rontott a helyzeten, és nagyon sok mindent megtanított magamnak is, a saját személyiségjegyeimről, és arról, hogy mit kell megfejlődnöm. Úgyhogy határozottan az volt a legnagyobb nehézség.
0: És mi az, amit tanultál a zarándoklatod alatt, hogyha így összetudod esetleg foglalni röviden?
1: Valójában mindent megtanultam, amiért elindultam, viszont nem a megélése után, nem a tapasztalat megérkezése után, hanem akár hónapokkal később érkezett meg belém az, hogy valójában ez mit jelentett, és miért kaptam. És a sérülésemnek még most is van lenyomata, úgyhogy még bizonyos szinten most is dolgozik bennem az, ami akkor történt. A hitem is elmélyült, viszont nem feltétlen amiatt, amit akkor gondoltam, hogy majd nekem ettől elmélyül a hitem, hanem egészen más történések és körülmények vezettek el addig. Illetve abban is megerősítést kaptam, hogy az emberek csodálatosak, és menni kell ahhoz, hogy lássuk, hogy a világ különböző részeiről milyen élettapasztalatok és bölcsességek, vagy akár hozzáállások kerülhetnek és érkezhetnek el az emberhez.
0: És az utolsó egy percünkben pedig az a kérdésem, hogy mit tanácsolsz azoknak, akik nekivágnának?
1: Hogy menjenek. Mindenki, aki arra gondol, hogy valamerre indulni kéne, induljon el. És legyen akár szó a Caminóról, akármiről, amiben belekezdenének, ne várjanak. És nem feltétlen azt fogják kapni, amire számítanak, de mindenképp hasznos és csodálatos tapasztalatokkal fognak találkozni.
0: Nagyon szépen köszönöm Seregi Annának, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen ezt a rendkívül motiváló beszélgetést. Most pedig hallgassuk meg Ludovico Einaudi Una Mattina című zenéjét.

0: Kedves hallgatók! Önök továbbra is a Mária Rádió napindító című műsorát hallgatják. A következő percekben Szenthelyi Krisztián, operaénekessel és énektanárral fogok beszélgetni. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az első kérdésem az az, hogy mióta foglalkozik énekléssel, és miért pont az opera műfaját választotta?
1: Ez egy picit összetettebb válasz lesz majd. 2014-ben kezdtem el énekelni, tanulni, és színpadra kerülésemet 2015-től datálom. Akkor debütáltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy kérdezted ugye, hogy miért az opera műfaja. Pályám indulásánál kitűztem egy célt magamnak, hogy mindenképpen szeretnék valami nagyon izgalmas dolgot csinálni az életemben, ezért aztán elhatároztam, hogy mivel énekes vagyok, ezért akkor nem csak opera énekes szeretnék lenni, hanem énekes, aki azt gondolom, hogy műfajok között egy hidat képezhet, és azt hiszem, hogy egy nagyon jó döntést sikerült hoznom, mert mindenféle dolgot szoktam én csinálni.
0: És akkor melyik műfaj a kedvence, amelyek között hidat képez, és miért?
1: Azt mondom neked, hogy leszűkítve, amit nagyon-nagyon szeretek egyébként, ugye az is egy klasszikus műfaj, a daléneklés. Ez egy elképesztően gazdag ágazat, ugye, a klasszikus műfajon belül, de egyébként nagyon közel áll hozzám a crossover stílus is, amikor ugye egy kicsit a populáris zenét ötvözzük a már megírt klasszikus műfajjal, vagy művekkel, úgyhogy ezt tudnám erre válaszolni.
0: És miért állnak közelebb ezek a műfajok az ön szívéhez, mint a többi?
1: Nagyon szeretem a szép zenét, nagyon szeretem a dallamos zenét, amely ugye azt gondolom, hogy ez egy szubjektív kérdés. Minden ember számára mást jelent a szép, mást jelent az izgalmas zene, úgyhogy én mindig a szépet keresem, akár zeneműben, akár képzőművészetben, akár versben, valamilyen költeményben, ami a szívemnek szép.
0: És van bármi konkrét dolog, ami az ön számára szépé tesz egy zenei művet?
1: Hát figyelj, ez egy nagyon jó kérdés, erre választ nem nagyon tudok adni, és szerintem nincs is ember, aki ezt megfoghatóvá teszi, mert ami neked szép, vagy ami nekem szép, vagy ami inkább azt mondom, hogy ami tetszik az embernek, az egy nem megfogható dolog. Nem is igazán elmondható szerintem, hogy az miért szép, inkább talán jobb kifejezés, hogy valami esztétikus, akkor én ezt nagyon szeretem.
0: Most egy kicsit más vizekre elvezek, és egy olyan dolgot fogok megkérdezni, ami szerintem manapság a fiatalságot nagyon, nagyon foglalkoztatja, legalábbis engem biztos. Nem olyan rég Timothée Chalamet, egy felkapott színész, valami olyasmit nyilatkozott, hogy az opera, a balett és a klasszikus műfajok kihaló félben vannak. Ön ezzel egyetért, vagy hogyha nem, akkor miért? Meg hogyha igen, akkor is miért?
1: Hallottam a hírről természetesen, mert általában ezek mindig eljutnak hozzám. Én ezekkel azért nem ilyen formában értek egyet, inkább azt mondom neked, hogy ez egy nagyon nyers megfogalmazás, mert a világ nagyon felgyorsult, ezek a klasszikus műfajok mindig túlélnek, tehát ezt tudni kell, mindig van rá igény. Itt ugye az a kérdés, hogy éppen milyen réteghez tud eljutni, mekkora réteghez. Ugye ma nagyon-nagyon a média világában elmásztunk a populáris irányba, és itt most nem a pop zenéről beszélek, hanem azt, hogy ma már mindenki zeneszerző, mindenki a számítógép zenét itt, ugye megjelent az AI, és kicsit háttérbe szorultak azok a műfajok, amely ugye hát bizony hosszú évek belefektetett munkáját igényli. Nem? Hát ugye ez nyilvánvaló, hogy a mai fiatal generáció, aki esetleg azt látja, hogy több embert lehet elérni mondjuk egy gyors gyártású dologgal, akkor az gondolhatja azt, hogy hát akkor persze a klasszikus műfajok azok nem annyira érdekelt műfajok. Ez nincs így természetesen, mert erre mindig van igény.
0: Hogyha már így felkerült az AI, a mesterséges intelligencia, akkor megkérdezem azt is, hogy ön szerint az AI zene, vagy az AI művészet, az művészet? legalábbis.
1: Nem emberi művészet, inkább így mondanám. Tehát az ugye egy mesterséges valami által generált dolog, amit ugye az emberek tápláltak bele, de nem mi állítjuk elő. Én ezt gondolom, rögtön lehet hallani egyébként valamin. Tehát, hogy az nagyon statikus, az nagyon nem humán behatású. Tehát én nem nagyon értek ezzel egyet egyébként. Amikor ugye egy programmal ír valaki zenét, a zeneszerző, most a kottára értem, az megint nagyon más dolog, de amikor megiratja egy programmal, az nem az ő zenéje.
0: Ezzel én is egyetértek. Köszönöm szépen, hogy ezt így erre felhozta a figyelmet.
1: Hogyan, köszönöm, hogy elmondhattam.
0: Visszatérve az előző témánkhoz, hogyan lehetne ismét fellelkesíteni a fiatalokat az opera iránt?
1: Nem kell túl magyarázni. Én mindig ezt tartom, ugye én is azért a fiatalabb generációhoz tartozom, és engem mindig zavart, hogy meg akarjuk szerettetni. Ez szerintem egy nagyon ellentétes iránya annak. Meg kell persze értetni, fel kell neveltetni egy újabb generációt, akit ez érdekel, akit érdekelni fog, de ne azért, mert mondjuk engem érdekel, ne azért akarja, hogy érdekelje, hanem benne indítson el valamit, ami által őt ez érdekelni fogja, és akár még a művészeti pályát is választja. Tehát inkább motiválni kell valamilyen úton, módon az ifjú művészeti

0: zenei tudást tükröz. És még akkor is, hogyha nem esetleg valaki laikus hallgatja, valami olyan művészeti ágat láthat és hallhat, ami a magas művészetet képviseli. Tudásban, igényben, tehát ezek a művek igényes művek nyilván, és nagy zeneszerzők alkották.
1: Bocsánat, még egy kérdést hadd tegyek fel. Ez egy személyesebb valami, hogy ön tanítani, vagy csinálni, énekelni szeret jobban?
0: Ezt nem nagyon tudom külön választani. Ugye énekes vagyok, és pedagógus is. Egyszerre természetesen a színpadon művész, amikor pedig átlépem az iskola kapuját, akkor magánének tanár, és ez így, én nagyon-nagyon szeretem ezt a kombinációt. Nincs harc a lelkemben.
1: Köszönöm szépen. További szép napot kívánok.
0: Én is köszönöm, szép napot kívánok.
1: Az elmúlt percekben Szenthelyi Krisztiánnal beszélgettem az opera jelentőségéről a mai fiatalság számára. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és a következő interjúnk pedig Kovács Ákos Kossuth-díjas énekes dalszerzővel lesz. Tartsanak velünk továbbra is!

Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Márton Áron püspök életútját követték a zarándokok Erdélyben. Megszépül Szigliget középkori templom romja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. 1849-ben ezen a napon az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Szintén október 6-án a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Ugyanakkor az aradiak már október 6-án

0: Este gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a Gyulafehérvári főegyházmegye által meghirdetett Márton Áron emlékévhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. A zarándoklat programjában Csíksomlyó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. A zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet Csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Rózsafűzér királynője. E szép ünnepet 5. Szent Pius pápa rendelte el 1573-ban annak a nagy győzelemnek emlékére, amelyet a keresztény seregek 1571-ben a lepantói tengeri ütközetben vívtak ki a pogány törökök fölött. Ettől kezdve a török birodalom hanyatlásnak indult. A racionalisták mosolyognak, vélekedik Lacordaire, a híres francia szónok, ha rózsafűzérüket pergető és ugyanazokat a szavakat ismétlő embereket látnak. De az, folytatja a nagy szónok, akit magasabb fény tölt be, megérti, hogy a szeretetnek csak egy szava van, és ha ezt a szót százszor mondjuk is el, sohasem ismételjük. 6. Pál pápának a szavait is idézem. Elődeink példája nyomán mi is ajánljuk a családi rózsafűzér imádságot. A 2. vatikáni zsinat külön is hangsúlyozta, hogy a család a társadalom legkisebb sejtje, ahol a családtagokat a közös szeretet és a közös ima köti össze. Az ilyen család házi szentélyé válik. Szentély, ahol mindenki megmarad saját feladatkörében, de együtt keresik az igazságot, együtt gyakorolják a szeretett tetteit, együtt szolgálják testvéreiket. Részt vesznek a helyi keresztény közösség apostolkodásában és liturgikus életében, és együtt imádkoznak. Ha mindez hiányoznék, hol lenne a keresztény család? Jó volna a családi közös imát újra fölfedezni, írta 6. Pál pápa Marialis Cultus kezdetű apostoli buzdításában. Ezen a nagy ünnepen, szép Mária ünnepen, rózsafűzér királynőjének az ünnepén, az érsekség nevében, a Katolikus Rádió nevében Köszönetet mondunk mindenkinek, aki imádkozza a rózsafűzért, hiszen ezzel az imával gazdagodik mindenkinek a lelke. Mindenki növekszik a Jézus és Mária iránti szeretetben, és Isten sok-sok ajándékát nyerhetik el a rózsafűzért imádkozó testvéreink. Köszönet az élő rózsafűzért társulati tagoknak, akik havonta váltják a titkokat, s az buzgón imádkozzák. Végül köszönet azoknak, akik a Katolikus Rádióban vezetik a rózsafűzér imát. Így a Katolikus Rádió Egerből sugározza egyenes adásban ezt a nagyon szép, értékes imádságot. Sok-sok idős, magányos testvérünknek nagy örömére, és azok örömére is, akik az októberi estéken nem tudnak elmenni a templomokba, hogy ott imádkozzák együtt a rózsafűzért. Egy csodálatos imádkozó közösség alakul így ki egyházmegyénkben. Adja Isten, hogy minél többen kapcsolódjanak ebbe a közös imádkozásba. Befejezésül Prohászka püspök úrnak nagyon szép gondolatait idézem. Az Úr Jézus a hitből való imának csodaerőt ígért. Gyönyörű, egyszerű szavak ezek. Ha hitetek olyan lesz, mint a mustármag, s azt mondjátok az eperfának, mozdulj, dobd magad a tengerbe, meg lesz. A hitben erős ima a szentek fegyvere, lelkük erőssége, kihatásaik titka. Ó, ha tudnánk hitből imádkozni. Hitből imádkozunk, ha Krisztusban elmélyedünk. Ezt tesszük a szentolvasóban, melynek legfőbb kelléke, hogy elmondása közben az illető hittitkokkal foglalkozunk. Krisztus személye, élete, halála, a benne megnyilatkozó szeretet és fájdalom, az ő küzdelme és győzelme lebeg szemeink előtt. Ez az alázatos szemléletünk szívünket puhítja, alakítja, könnyekkel öntözi, hajlékonnyá teszi. Csoda-e, ha szíves örömest foglalkozunk a titkokkal, ha náluk időzünk, ha reményünket rajtuk élesztjük, ha érzelmeinkkel, vágyainkkal, örömeinkkel alattuk megpihenünk. A hit e képekkel álmodik, rajtuk vigasztalódik. Egyre azt hajtogatja, hogy az Isten ember lett, köztünk élt és szenvedett, s hogy megújította a világot, és föltámadásában legyőzött minden rosszat. Nézi, mi alázatos, szelíd és édes az Úr, majd megdermed, mikor szenvedni látja, s egyre csak azt adogja, Krisztus értem, értem szenved, megyek én is vele. A rózsafűzért imádkozó megfordul Istenével, Jézusával, istállóban és názáreti házban, templomban, hegyen, völgyön, kertben, éjben, ostorok, tövisek közt, sírját húsvéti fényben látja, és elviszi a glóriát haza, és a mennybe menet aranyporával hinti be a levegőt. Az imádkozó lélekbe Krisztus képe nyomódik bele. Tízszer gondolom el, mi alatt egy tizedet elmondok, hogy hogyan is volt az, hogy mit is gondolt, mit is érzett az a szent szűz, aki Istent foganta, hordozta és szülte, lelkem, el ne felejtsd őt soha. Rózsafűzér királynője, könyörögj érettünk. Ezen az ünnepen, a szentmisének könyörgésében így imádkozunk. Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szűz Mária közben járására, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Kedves hallgatók, önök továbbra is a Mária Rádió Napindító című műsorát hallgatják. A következő percekben Kovács Ákos, Kossuth Díjas énekes dalszerzővel fogok beszélgetni, akinek nagyon szépen meg szeretném köszönni ezúton is, hogy elfogadta a felkérésem. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Mi az első zenével kapcsolatos élménye, amire emlékszik?
4: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, nagyon mélyre kell nyúlni az embernek az emlékeiben. Arra emlékszem, hogy egész kölyök koromban őrült zenegyűjtő voltam, akkor sokkal nehezebb volt hozzáférni a különböző zenékhez, a nemzetközi zenei hatásokhoz, mint ma. Arra emlékszem, hogy nyugati rokonoktól levetett kis magnetofont kaptam, ilyen kazettás magnót, és ezzel vadásztam a különböző zeneszámokat. Akkor volt egy ilyen újság, hogy rádiós televízió újság, offset-nyomású retehetes lap volt, ami előre közölte a különböző műsoroknak az összeállítását, és akkor kölyökként egy derékszögű vonalzóval, piros filccel előre bejelöltem, hogy melyik nap, melyik adásból, melyik számot szeretném rögzíteni.
3: Mikor kezdett el a zenével, mint hivatás foglalkozni, és ez mikor mióta foglal ilyen nagyon fontos szerepet az ön életében?
4: Hát édestől 38 éve zenélek, dalszerző is vagyok, előadó is vagyok, nagyon élvezem, nagyon hálás vagyok ezért a sorsért. Azt mondhatom, hogy talán a 10. lemezem környékén hittem el, hogy ez egy élethivatás. Egészen addig talán szabad így fogalmazni, hogy inkább hobbinak tartottam. A szüleim még inkább, mert ezt ők egyszer nem tudták hova tenni azt, hogy én zenével és ráadásul ezen belül ezzel a műfajjal kezdtem foglalkozni.
3: Hogyha visszamehetne az időben, mit csinálna másképp, és mi az a pillanat, amit szívesen újraélne?
4: Nem szeretem ezt a hamis romantikázást, hogy olyasmi gondolkodni, hogy ez a mi lett volna, ha típusú dolog. Tehát nyilván nagyon sok minden történt velem, ezek között én szinte csak a jó dolgokat tartom számon, és attól tartok, hogyha most valamit másképp csinálnék, vagy visszamehetnék, de nem mehetek vissza, ez szinte fölösleges is gondolkodni, akkor az út nem vezet odáig például, hogy most beszélgetni tudjunk. Úgyhogy lehet, hogy a hibák is kellettek ahhoz, hogy az legyek, akivé lettem, és ezeket sem tagadom meg. De alapvetően a kegyelem mindvégig velem volt, mert lényegében akadémikus tudás nélkül valamit ösztönből, érzékből csináltam, amiből aztán egy eddig viszonylag szép ívet mutató pálya lett. Tehát ehhez minden kell, nem csinálnék másképp semmit, persze bánok egy csomó mindent, de valamiért azok a tettek, események, történések is kellettek ahhoz, hogy most itt beszélgethessünk.
3: Ki tudná emelni esetleg egy dolgot, amiért különösen hálás a Jóistennek és a zenei pályája által kapta?
4: Hát amiért különösen hálás vagyok a Jóistennek, az, hogy létezik ez a zenei pálya, de leginkább a családomért. Egyébként szokták kérdezni, hogy melyik a kedvenc albumom, mert ez népszerű kérdés, vagy a kérdés érdekesebb, mint a válasz. Csak azt szoktam mondani, hogy nekem 4 legkedvesebb albumom van, úgyhogy az elsőt, hogy Márton, a másodikat Anna, a harmadikat Kata, a negyediket még Júlia néven tartjuk számon. Tehát a gyerekeimre vagyok a legbüszkébb, hogy én elsősorban ember vagyok, magyar vagyok, apa vagyok, és minden utána jön. Noha a munkám, amit nem is munkának élek meg, az nagyon-nagyon fontos helyet foglal el az életemben. Tehát én nem csak a hangomból, hanem a hangom által végzett tevékenységnek élek, és veszhatja át a mindennapjaimat.
3: Ha már előkerült ez a kedvenc album, kedvenc zene kérdés, akkor én is hadd kérdezzem meg, hogyha egy dalát minden élő ember hallhatná a földkerekségen, akkor melyiket választaná erre a célra?
4: Hát ne büntessük a földkerekséget azzal, hogy magyarul kell dalt hallgassanak, mert hogy nem értik a mi csodálatos nyelvünket. Ez a mi kultúránknak a különös sajátossága, hogy rendkívül gazdag, a nyelvünk elképesztően gazdag, az én nagyon szubjektív érzésem, meggyőződésem szerint gazdagabb, mint bármelyik más nyelv a világon, és nem értenek bennünket. Tehát a világirodalom nagy műveit nagyon szépen le lehet fordítani magyarra. De azt a nyelvi gazdagságot, amit a magyar irodalom él meg, vagy ami a fő tulajdonsága, az szinte lehetetlen más nyelvekre lefordítani. Ezért, ha most egy dalt kell mondani, akkor biztos az égbe kiáltó lenne az, ami egy nagy pénteki imádság tulajdonképpen. Nagyon-nagyon sokan reagáltak rá, a 2024-es Metropolis című dupla lemez zárótételről van szó, és alapvetően is nagyon szeretem ezeket a lemezzáró elégikus tételeket. Ezek talán a legkedvesebb dalaim, mert ezekben lehetek leginkább saját magam, noha egyébként rendkívül nagy szabadságfokkal élhetek és dolgozhatom. Hát az égbe kiáltót le lehetne folytani, mint ahogy nem lehet. Igazán a maga teljességében ez valami olyasmi, hogy az Éden elvesztéséről szól, és arról szól, hogy jó lenne visszafordulni egyrészt a rossz útról, másrészt pedig Isten felé.
3: Mit üzen a fiataloknak, akik zenei pályán gondolkoznak?
4: Hát szegény fiatalok nem biztos, hogy az én tanácsomra vágynak. Szegény fiatalokat nagyon más zenei planéták vonzzák, mint az enyém. Noha azt is el kell mondanom, hogy éppen egy héttel ezelőtt jelent meg a legújabb karácsonyi tematikájú lemezem, az a cím, hogy Karácsony az ünnep dalai, és a megjelenés napján volt szerencsém dedikálni, délután 4-től éjfélig tartott a dedikálás, 8 órán keresztül álltak sorban emberek, és fantasztikus élmény volt találkozni a közönséggel, és köztük rengeteg fiatallal is. Tehát nagyon, nagyon érdekes élmény volt az, hogy én magam 58 éves vagyok, 38 éve vagyok a pályán, és hogy még mindig nagyon sok embert, Jóisten kegyeméből érdekelnek ezek a dalok, noha a divat mindig másfelé mutat. És a fiatalokat mindig kérdezem, hogy hát te hogy itt vagy? Miért nem mást hallgattam, a korosztálynak megfelelő? És nyilván azokról a fiatalokról van itt szó, akik az én dedikálásomra jönnek, vagy az én koncertemre jönnek, velem találkoznak, és azt mondják, hogy nem érdekli őket más. Őket ez a világ mozgatja, amit én is például megpróbálok jeleníteni. Tehát, tehát nem akarok általános bölcsességeket mondani a pályakezdő fiataloknak, mert hiszen ma teljesen más a helyzet, mint amikor mi indultunk. Amikor az én pályám indult, nem volt internet például, csak nagy kiadókon keresztül lehetett érvényesülni és eljutni a közönséghez. Ma is teljesen másképp van, tehát én is tanulom ezt a világot helyesebb, ha nem osztogatok tanácsokat, mert különben csak olyan általános érvényű dolgokat tudok mondani, hogy nem tudom, öltözködjünk rétegesen, legyünk sok vitamint, meg ilyen marhaságokat, tehát ezt nyilván viccben mondtam most, tehát magyarul ma a fiataloknak egy teljesen más világban kell érvényesülni, mármint azoknak, akik szeretnének, és ebben én nem is tudok igazán tanácsot adni.
3: Hogyha már így előkerült, akkor utolsó kérdésként ön szerint mi lehet az oka annak, hogy a fiatalokat, ahogy ön fogalmazott, más vonza, másféle zene?
4: Hát először is minden generációnak joga van ahhoz, hogy saját idoljai legyenek, saját céljai, hogy azt higgye, ezt hinni joguk van, hogy ők teljesen másképp élhetnek, mint a szüleik, vagy az előttük járó generációk. Az igazság egyébként más, tehát csak emberként érdemes élni, és az emberként való megjelenés az életben, vagy az emberként való viselkedésnek szerintem évezredek óta azonos szabályai vannak. Tehát az embert ugyanazok a hajók nyomják, és ugyanazok az örömök röptetik, mint évezredekkel ezelőtt, de minden generáció hiheti azt, hogy ő majd másképp, jobban, stb. Fogja csinálni a maga dolgát. Ha vissza szabad térni még egy mondatra, hogy mit csináljanak, hát azok, akik most akarnak felszínre törni, hát törjenek úgy felszínre, hogy őszinték önmagukhoz, és őszinték a világhoz, és ha lehet, akkor a divatos pózokat dobják a sutba, dobják a sarokba, mert a divatos pózolásból marha sok van, és kitűnni igazán az az ember fog, aki szívéből énekel, és olyan dolgokat, amelyek valóban fontosak a számára.
3: Nagyon szépen köszönöm, sajnos ennyi időnk maradt, és nekem pedig rengeteg kérdésem.
4: Megértettem.
3: Köszönöm szépen Kovács Ákosnak az interjút, és kedves hallgatók, önök továbbra is a Mária Rádiót hallgatják.

Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak a napindító mai adásában, amit a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium diákjai tartottak. Jó magam Székely Hanna, és a technikai oldalról pedig Mátyás Jakab. Volt itt szó a pedagógusok világnapja és a zene világnapja kapcsán Szenthelyi Krisztián operaénekessel, Bátor Tamás táncművésszel, és egy El Caminói zarándoklattal kapcsolatos beszélgetést is meghallgathattak, valamint Kovács Ákos dalszerző és énekes, és itt volt velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép napot kívánok mindenkinek!

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Legújabb adásunkban először a katolikus társadalmi napok eseményeire látogatunk el. Tóth Balázzsal, a RÉV Budapest szenvedélybeteg segítő szolgálat vezetőjével beszélgetünk a segítségnyújtás lehetőségeiről. Ezt követően felidézzük a katolikus Caritas orvos missziójának 9. születésnapját. Adásunk végén a Caritas Hungarica díjátadó felemelő pillanataiba nyerhetnek betekintést, és meghallgathatják Golovics Mónika díjazott önkéntes szívhez szóló köszönetnyilvánítását. Tartsanak velünk! Október 7-én a börtönpostában három hölgyet interjút egy helyszínről. Egyikük nemrég szabadult a börtönből, a másikuk 10 évig levelezett vele, a harmadikuk pedig befogadta őt otthonába. Ezután újabb önkéntesünket ismerhetik meg, aki a levelezésen kívül a befogadó otthon takarító szolgálatában is részt vesz. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor. 2026. októberétől testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk Lélektemplomépítők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a táplálkozás, a mozgás, valamint az alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patrona Hungariae gimnázium testnevelő tanára, futóedző. Október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes, Life és Business Coach, belső szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről. Október 28-án Dobák Zita, dietetikus, életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Lélektemplom építők. Mozogj, hogy élj! Harmati Gréta testnevelő tanár és futóedző műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Lélektemplom építők átfogó sorozatunkon belül a Mozogj, hogy élj című sorozatot hallják. Én Harmati Gréta vagyok, a Patrona Hungariae testnevelő tanára és futóedző. Ez itt egy új műsor, amelyben az egészséges életmódról szeretnék egy kicsit más szemszögből beszélgetni önökkel. Nem egyszerűen arról, hogy mit együnk, mennyit sportoljunk, vagy hány órát aludjunk, esetleg, hogy hány lépést tegyünk meg egy nap, hanem arról, hogy miért is fontos mindez. Miért érdemes egyáltalán törődnünk a testünkkel, miért számítanak a mindennapi döntéseink, és vajon mit mond erről a keresztény gondolkodás. A mai adásunk címe: a test ajándék, miért felelősség az egészségünk? Mit jelent az, hogy a testünk ajándék? Kezdjük egy nagyon egyszerű kérdéssel. Mit gondolunk a saját testünkről? Ez talán furcsa kérdésnek tűnik, hiszen testünk egyszerűen csak van. Felkelünk vele reggel, felöltözünk, elindulunk dolgozni vagy az iskolába, eszünk, mozgunk és lefekszünk aludni. És mindeközben sokszor észre sem vesszük, hogy milyen elképesztő dolog az, hogy egyáltalán van egy testünk, ami mindezt lehetővé teszi. A szívünk dobog, a tüdőnk lélegzik, az agyunk működik, az izmaink mozgatnak bennünket, a szemünkkel látunk, fülünkkel hallunk, az idegrendszerünk folyamatosan dolgozik. És mindezt nagyrészt automatikusan. A keresztény szemléletben az emberi test nem valami jelentéktelen dolog. Nem úgy gondolunk rá, mint valamire, ami csak egy burkolat, amit a testünk hordoz. A kereszténység az embert egészében szemléli. Test és lélek. És éppen ezért a testünkkel való törődésnek is lehet lelki és erkölcsi jelentősége. A testünk ugyanis ajándék, nem mi választottuk, hogy megszületünk. Nem mi döntöttünk arról, hogy milyen testbe születünk. És mégis kaptunk egy testet, amely egész életünkön keresztül velünk van. Ez pedig bizonyos értelemben felelősséget is jelent. A test a Szentlélek temploma. Van egy nagyon ismert bibliai kép, amely különösen erősen kapcsolódik ehhez a témához. Szent Pál írja a korintusiaknak írt levelében: nem tudják, hogy testük a bennük lakó Szentlélek temploma. Ez az első korintusi levél egyik legfontosabb gondolata. És álljunk meg ennél egy pillanatra. Azt mondta, hogy a test templom. És ez egy nagyon erős kép. Ha azt mondjuk valamire, hogy templom, akkor azt nem dobjuk el, nem bánunk vele akárhogyan, hanem vigyázunk rá, tiszteljük, megőrizzük. És ugyanez a gondolat jelenik meg a testünkkel kapcsolatban is. A testünk nem azért értékes, mert tökéletes, nem azért, mert megfelel valamilyen ideálnak, hanem egyszerűen azért, mert Isten teremtménye és ajándéka. Ez pedig egy nagyon fontos különbség. A mai világban gyakran azt halljuk, hogy legyen az a test szebb, vékonyabb, izmosabb, nézzen ki jobban. A keresztény szemlélet viszont nem innen indul. Nem azt mondja, hogy tegye tökéletessé a testét, hanem azt mondja, hogy becsülje meg azt, amit kapott. És ez hatalmas különbség. A testünk nem az ellenségünk. És ez itt egy másik nagyon fontos gondolat, amihez megérkeztünk, ugyanis a kereszténységgel kapcsolatban időnként felmerül az a tévképzet, hogy a test valami alacsonyabb rendű dolog. Mintha a test lenne az, ami visszahúz bennünket. Mintha a lelket kellene felszabadítani a testből. De ha jobban a mélyére ásunk, és valóban ismerjük a kereszténység gondolatait, akkor rájövünk, hogy nem ezt tanítja a kereszténység. Hogyha csak Jézusra gondolunk, aki Isten és emberré lett, hát neki is volt teste, ő is. Éhes volt, szomjas volt, elfáradt, ugyanúgy aludt, sétált, mint mi, evett és sírt. Ő is bebizonyította azt, hogy a test nem valami szégyelni való dolog, hanem a test az emberi életünknek a része, és bizonyos értelemben pedig kivetülése. És nem az a keresztény hozzáállás, hogy csak a lelkemmel kell foglalkozni, mert a testem nem számít, hanem inkább az, hogy a testem is része annak, aki valójában vagyok. És ha így gondolunk rá, akkor egészen máshogy kezdünk el viszonyulni hozzá. A testünk felelősség, de nem megszállottság. Persze itt nagyon könnyű átesni a ló túloldalára, mert ha azt mondjuk, hogy felelősek vagyunk a testünkért, akkor valaki rögtön azt gondolhatja, hogy mostantól tökéletesen kell étkeznem, minden nap sportolnom kell, semmilyen édességet nem ehetek, vagy mindig egészségesnek kell lennem, és abszolút nem erről van szó, mert az egészségünkért való felelősség nem azt jelenti, hogy tökéletesen kell élnünk, hanem hogy úgy kell élnünk, hogy tiszteletben tartsuk azt, amit az Istentől kaptunk, ez pedig a testünk. Azt sem jelenti, hogy minden betegségért vagy testi problémáért mi lennénk a hibásak vagy a felelősek, mert hát tudjuk azt, hogy vannak betegségek, vannak balesetek, vannak genetikai tényezők, vannak olyan élethelyzetek, amelyeket nem tudunk irányítani. Nem minden egészségi probléma a rossz életmód következménye. A felelősség nem egyenlő a hibáztatással. A felelősség inkább azt jelenti, hogy amit befolyásolni tudok, azért igyekszem felelősen dönteni. Az életmódunk döntéseknek a sorozata, és ezzel tulajdonképpen el is érkeztünk a mai adásnak az egyik fő gondolatához, hogy az egészséges életmód nem egyetlen nagy döntés, hanem nagyon sok apró döntés sorozata. Hogy reggel eldöntöm, hogy felkelek-e időben, vagy még 20 percig nyomkodom az ébresztőt, megiszom-e a vizet, mit reggelizek, elindulok-e gyalog, lépcsőzöm, vagy liftet használok, ebéd után sétálok-e egy kicsit, este még egy órán keresztül nézem-e a telefonomat, vagy inkább lefekszem aludni. Ezek önmagukban apróságok, de ha minden nap meghozzuk ezeket a döntéseket, összeadódnak, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy az életmódunk tulajdonképpen ezekből a kis döntésekből áll. Tudok dönteni minden egyes percben, hogy hogyan élem az életemet és mit cselekszem, és bejön itt egy nagyon fontos keresztény fogalom, a szabad akarat, hogy ugyan nem tudunk mindent irányítani, de nagyon sok mindenben van választási lehetőségünk. Nem tudjuk eldönteni, hogy milyen testbe születünk, nem tudjuk megállítani az öregedést, nem tudjuk elkerülni az élet minden nehézségét, de eldönthetjük, hogy mit teszünk azért, hogy a ránk bízott testet gondozzuk. És itt érdemes megállni egy pillanatra, mert az egészséges életmóddal kapcsolatban gyakran két szélsőséget látunk. Az egyik, hogy nem érdekel, majd lesz valahogy, a másik pedig, hogy mindent tökéletesen kell csinálnom. Az egyik oldalon teljes elhanyagolás van, a másikon pedig állandó kontroll, állandó mérlegelés, bűntudat, megfelelési kényszer, és ez a két véglet, mint ahogy minden másban sem egészséges. A keresztény szemléletben a mértékletesség is nagyon-nagyon fontos. Nem az a cél, hogy egészségünk legyen az életünk középpontja, hiszen akkor éppen elveszítenénk azt, amiért az egészségünkkel törődünk. Az egészség egy eszköz. Segít abban, hogy jelen tudjunk lenni, hogy tudjunk dolgozni, szeretni, szolgálni, kapcsolatokat építeni, segíteni másoknak, és megélni azt a hivatást, amire egész életünkben meghívást kaptunk. Ezért nem az a cél, hogy minden áron tökéletes testünk legyen, hanem az, hogy a lehetőségeinkhez mérten jól bánjunk azzal, amit kaptunk. És mit jelent ez a gyakorlatban? Nézzük meg egészen hétköznapi szinten. Mit jelent az, hogy felelős vagyok a testemért? Talán azt, hogy néha lépcsőt választom a lift helyett, nem csak akkor mozgok, hogyha már valami problémát észlelek magamon, nem büntetem magam az étel miatt, próbálok megfelelő időt hagyni az alvásra, nem tekintem felesleges időpazarlásnak a pihenést, figyelek arra, hogy mit eszem, de nem válok az étkezés megszállottjává. Vagy hogyha tudom, hogy valami nincs rendben, akkor merek segítséget kérni. És talán azt is jelenti, hogy időnként megállok, és felteszem magamnak a kérdést, hogy jól bánok azzal, amit kaptam? Nem tökéletesen, nem hibátlanul, hanem csak úgy felelősen. A testünk is része a hitünknek. Van egy gondolat, amit érdemes egy kicsit tovább bontanunk. Amikor keresztényként az egészségről, az életmódról, vagy akár a mozgásról beszélünk, könnyen lehet az az érzésünk, hogy ezek azért mégiscsak másodlagos dolgok. Hiszen ott van az imádság, ott van a szentírás olvasása, szentmise, felebaráti szeretet, a megbocsátás, a szolgálat és a hit. És ezek valóban a keresztény élet középpontjához tartoznak, de vajon elválaszthatjuk-e ezeket a testünktől? Hiszen amikor imádkozom, akkor is egy testben lévő ember imádkozik. Amikor elmegyek a szentmisére, a testemmel is jelen vagyok. Amikor segítek valakinek, a kezemmel, a lábammal, az energiáimmal, az időmmel teszem. És amikor egy beteg ember mellett virasztok, a testem is részt vesz ebben. Amikor dolgozom, amikor tanítok, amikor gyereket nevelek, amikor idős emberről gondoskodom, vagy amikor valakit meghallgatok, mindez nem pusztán lelki tevékenység, hanem az egész ember részt vesz benne. Azért a kereszténység nem azt mondja, hogy van egy testünk, amit valahogy el kell viselnünk, miközben a lelkünkkel foglalkozunk, hanem hogy az egész ember Isten ajándéka, a testünk is, az életünk jó nagy része a testünk, és pontosan ezért fontos kérdés, hogy hogyan bánunk vele. A testem nem az ellenségem. Talán érdemes itt egy félreértést is tisztázni. A kereszténységben a test soha nem valami alacsonyabb rendű dolog, amit szégyelni vagy megvetni kellene. Éppen ellenkezőleg. A keresztény hit egyik legmélyebb állítása az, hogy maga Isten lett emberré. Ha Krisztus számára nem volt méltatlan az emberi test, akkor nekünk sem kell úgy tekintenünk a saját testünkre, mintha az valami jelentéktelen, másodlagos lenne. A testünk nem az ellenségünk, hanem a testünk egy ajándék, és egy ajándékkal felelősen kell bánnunk. Ha valaki egy értékes hangszert kap ajándékba, valószínűleg nem fogja kidobni az esőbe, vagy ha valaki kap egy gyönyörű növényt, nem fogja hónapokig víz nélkül hagyni. A saját testünket pedig Istentől kaptuk, ezért nem kérdés, hogy felelősek vagyunk érte. Hogyan bánok azzal, amit az Isten rám bízott? És miért nem elég csak a lelkünkkel foglalkozni? Miért nem elég az, ha keresztényként csak a lelkemet ápolom? Egész egyszerűen azért, mert az ember nem két különálló részből áll. Nem úgy működünk, hogy van egy lelki énünk, és mellette van egy teljesen különálló testünk, mert ha kialvatlan vagyok, az hatással van a lelki állapotomra. Ha állandóan fáradt vagyok, akkor türelmetlenebb leszek. Ha nem mozgok, annak hatása lesz a közérzetemre és az energiaszintemre. Ha folyamatosan túlhajszolom magam, akkor nem tudok majd úgy figyelni, ahogy igazán szeretnék. Ha pedig fizikailag teljesen kimerülök, az imádságban is sokkal nehezebb lesz jelen lennem. Gondoljunk egy nagyon egyszerű példára. Valaki azt mondja, hogy nagyon szeretnék többet imádkozni, de közben minden este éjfél után fekszik le, reggel pedig 6-kor kell, egész nap fáradt, folyamatosan a telefonját nézi, alig mozog, rendszertelenül eszik, nincs ideje megállni, és este, amikor végre lenne ideje imádkozni, már egyszerűen ereje nincs hozzá. És lehet, hogy vannak ennek lelki okai is, de nem biztos, hogy kizárólag ez a probléma. Egyszerűen lehet, hogy az életmód is hozzájárul. Ezért fontos ez a felismerés, mert néha olyan problémákra próbálunk kizárólag lelki megoldást találni, amelyeknek testi oldala is van. Természetesen nem minden fáradtság, szomorúság vagy nehézség oltató meg sporttal vagy mozgással. Nem is erről van szó, hanem arról, hogy egységben él az ember. A test és a lélek együtt alkotja azt az embert, akit az Isten szeret. Ezért a testünkről való gondolkodás nem a lelki életünk ellentéte, hanem szoros összefüggésben áll egymással. A megfelelően végzett testi gondoskodás része lehet a felelős keresztény életnek, vagyis része kell, hogy legyen a keresztény életnek. A Biblia nem tunyaságra hív, érdemes megnézni ezt is, ahogy a Biblia hogyan beszél a testről és a fegyelemről. Pál apostol például nagyon gyakran használ sportból vett képeket, a korintusi levélben arról beszél, hogy akik versenyben vesznek részt, azok fegyelmezik magukat, nem azért, mert a testük rossz, hanem azért, mert van egy céljuk. És ez egy nagyon fontos párhuzam, mert egy sportoló tudja, hogy nem minden pillanatban azt teszi, amihez éppen kedve van. Nem mondja minden reggel, hogy ma nincs kedvem edzeni, ezért nem edzek. Ha mindig csak az érzéseire hallgatna, nem jutna messzire. Van benne fegyelem, kitartás és önuralom. És ez a keresztény életben is nagyon fontos. Kereszténység nem azt tanítja, hogy mindig azt tegyük, amihez éppen kedvünk van. A szabadság sem azt jelenti, hogy minden vágyamat azonnal követem. A valódi szabadság része az önuralom is. A katolikus egyház katekizmusa az önuralmat, vagyis a mértékletességet olyan erényként írja le, amely segít abban, hogy a vágyainkat és örömeinket megfelelő rendben tartsuk. És ez az étkezésre épp úgy igaz lehet, mint a mozgásra. Lehet például olyan nap, amikor nincs kedvem elindulni sétálni, de tudom, hogy jót tenne. Elindulok, és nem azért, mert büntetem magam, hanem azért, mert felelősséget vállalok magamért. És ugyanígy lehet, hogy szeretek enni, ez önmagában nem probléma, mert az étel is Isten ajándéka. De ha már nem én döntöm el, hogy mikor és mennyit eszem, hanem az étel irányít engem, akkor elveszítettem a szabadságomat. És természetesen oda-vissza igaz ez a mozgásra is. A cél nem az, hogy sportfüggők vagy mozgásfüggők legyünk, nem az a fontos, hogy folyamatosan teljesítsünk, és a teljesítményünk határozzon meg minket, hanem az, hogy megtaláljuk az egészséges arany középutat mindebben. Kinek a felelőssége a testem, kinek a felelőssége az egészségem? Természetesen vannak dolgok, amelyekre nincsen ráhatásunk, betegségek, genetikai adottságok, balesetek, különböző élethelyzetek. Nem szabad az egészséget úgy kezelni, mintha minden kizárólag akaraterő kérdése lenne, de nagyon sok mindenben mégis van felelősségünk. Mi döntünk arról, hogy mennyit mozgunk, hogy mennyit alszunk, legalábbis bizonyos keretek között. Mi döntünk arról, hogy mit teszünk rendszeresen a tányírunkra, hogy egész nap ülünk-e, vagy időnként felállunk, hogy belefér-e az a napunkba, hogy fél órát sétálunk, hogy az autó helyett a gyaloglást választjuk, és mindennek az egyik kulcsfogalma a rendszeresség. Mert nem kell egyik napról a másikra megváltoztatnunk az életünket, nem kell hétfőtől kezdve napi 2 órát sportolni, vagy egyből elkezdeni maratonra edzeni. Lehet, hogy valakinek az első lépés mindössze napi 20 perc séta. Másnak az, hogy a lift helyett a lépcsőt választja. Valakinek az, hogy újra elkezd kerékpározni, és tulajdonképpen teljesen mindegy az eszköz, a lényeg, hogy a saját egészségünket szolgálja. Én mit tudok ma megtenni azért, hogy jobban gondoskodjak arról a testről, amelyet Istentől kaptam? Hogyan lehetek példa? Mert a keresztény ember nem csak azzal tesz tanúságot, amit mond, hanem azzal is, ahogyan él. Ez különösen fontos a családban. Ha a gyermek azt látja, hogy anya vagy apa egész nap ül, soha nem mozog, folyamatosan fáradt, rendszertelenül étkezik, és közben azt mondja, hogy neked fontos lenne az egészséges életmód, akkor ez az üzenet kevésbé lesz hiteles. De ha a gyerek azt látja, hogy a szülő időnként felveszi a futócipőjét, elmegy sétálni, a család együtt kirándul, hogy a mozgás természetes része az életüknek, akkor már egészen mást fog tanulni, és egészen másképp hatnak rá ezek a dolgok. És természetesen nem csak egy édesanyának vagy egy édesapának van felelőssége ebben, hanem egy pedagógusnak is, mert egy tanár nem csak a tananyaggal nevel, sőt, leginkább a személyiségével nevel, azzal, ahogyan jelen van, ahogy beszél, ahogy kezeli a stresszt, ahogy a saját testéről beszél, hogy a saját testével viselkedik, hogy a mozgást büntetésként vagy örömforrásként mutatja be, hogy a mozgás mennyire természetes része az életének, és ez nagyon hat a gyerekekre. Nem mindegy, hogy hogyan próbáljuk meg rávenni a gyereket a mozgásra, mert nem szabad, hogy a gyerek azt lássa, hogy azért kell mozogni, mert az már valaminek a következménye, túl sok evésnek a következménye az, hogy mozogni kell, hanem egyszerűen ki kell alakítani a gyermekben azt, hogy a mozgás ajándék és a mozgás örömét kell megtalálni. Ne keltsen benne szégyent, hanem értse meg azt, hogy azért kell mozognunk, mert a testünk értékes, és szeretnénk jól bánni vele. A kereszténységben is nagyon fontos mindannyiunknak ezt tudatosítani, hogy nem azért mozgunk, mert nem szeretjük a testünket, hanem azért, mert értékesnek tartjuk. Nem azért akarunk egészségesek lenni, mert csak az egészséges ember értékes, hanem azért, mert minden ember értékes, éppen ezért szeretnénk jól bánni a saját életünkkel. Mit jelent hiteles kereszténynek lenni a mozgásban? Talán az első lépés az, hogy ne essünk át a ló túloldalára. A keresztény embernek nem kell sportolónak lennie, nem kell tökéletes testtel rendelkeznie, nem kell minden nap edzenie, nem kell versenyeket nyernie, és leginkább nem kell másokhoz hasonlítani a magát, mert a hitelesség nem a teljesítményből fakad, hanem abból, hogy amit vallunk, azt megpróbáljuk a hétköznapokban is megélni. Ha azt mondom, hogy az élet ajándék, akkor vigyázok rá. Ha azt mondom, hogy a testem Isten ajándéka, akkor nem hanyagolom el szándékosan. Ha azt mondom, hogy szeretem a fele barátomat, akkor igyekszem olyan állapotban lenni, hogy tudjak neki segíteni. És ha azt mondom, hogy fontos számomra a családom, akkor az egészségemre is figyelek, mert szeretnék minél tovább jelen lenni az ő életükben. És ez talán az egyik legszebb motiváció, hogy azért szeretnék egészséges lenni, hogy legyen erőm szeretni és szolgálni. Gondolhatunk itt a nagyszülőkre, az idősebb testvéreinkre,

És akkor az a 20 perc egyszerre lehet testi és lelki feltöltődés, ugyanis ebben a 20 percben akár imádkozhat, sétálás közben szemlélődni tud, hálát adni, átgondolni az napját, megköszönni az Istennek a napot, és pontosan ezért nem kell mesterségesen szétválasztanunk a kettőt, a testi életet és a lelki életet, mert a mozgás lehet olyan idő, amikor megállunk. A természetben végzett séta lehet alkalom egy hálaadásra. A futás lehet alkalom arra, hogy csendben legyünk, önmagunkkal legyünk, az Istennel legyünk. Közös kirándulás lehet családi kapcsolatépítés. Egy idős emberrel tett séta lehet akár szolgálat. Egy gyermekkel való közös játék lehet szeretet. Vagyis ugyanaz a mozgás, amelyet első pillantásra pusztán fizikai tevékenységnek látunk, valójában kapcsolatokat is építhet. Istennel, önmagunkkal és egymással. És egy záró gondolatot szeretnék mondani, talán érdemes már egy kicsit másképp néznünk a mozgásra. Nem úgy, mint egy újabb kötelezettségre, nem úgy, mint valamire, amitől majd szebb lesz az alakunk, hanem úgy, mint egy lehetőségre. Lehetőségre arra, hogy hálát adjunk azért, hogy van testünk, hogy gondoskodjunk arról, amit kaptunk, hogy erősek maradjunk a szolgálatra, hogy példát mutassunk a körülöttünk élőknek, és lehetőségként kell tekintenünk arra, hogy a hétköznapi életünkben is megéljük azt, amit hiszünk. Pál apostol nagyon erősen fogalmaz. Nem tudják, hogy a testük a bennük lakó szent lélek temploma? És a gondolat végén arra hív, hogy Istent a testünkben is dicsőítsük. Talán ezt az egy mondatot érdemes magunkkal vinnünk. A testem nem akadálya a hitemnek, a testem is része annak, ahogyan az Istent szolgálom. Ezért ma ne azt kérdezzük, hogy ma mennyit kéne sportolnom, hanem inkább azt, hogy mit tehetek ma azért, hogy felelősebben bánjak azzal az élettel és azzal a testtel, amelyet az Istentől kaptam. Ez lehet 20 perc séta, egy pohár víz, egy korai lefekvés, lehet egyszerűen csak az, hogy felállunk a székből, kilépünk az ajtón és elindulunk, és nem azért, mert nem vagyunk elég jók, hanem éppen azért, mert értékesek vagyunk, és mert az élet, amelyet kaptunk, az felelősség is. Talán ez a keresztény egészséges életmód egyik legfontosabb üzenete. Nem a testünket kell imádnunk, hanem Istent dicsőíthetjük azzal, ahogyan a testünkkel bánunk. Köszönöm, hogy meghallgattak ma is, én Harmati Gréta voltam, áldott és aktív napot kívánok Önöknek!

Lélektemplom építők. Mozogj, hogy élj! Harmadik Gréta testnevelő tanár és futóedző műsorát hallották.

0: hírek.
1: Megszépül Szigliget középkori templomja és környezete. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton. Márton Áron püspök életútját követték az zarándokok Erdélyben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet Csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton a kora esti szentmise előtt, melyet 14. Leó pápa mutatott be a vatikáni Kertek Lurdi barlangja előtti oltárnál. Az eseményen jelen voltak a Vatikánvárosi Állam védelmét biztosító

0: a vatikáni csendőrség tagjai és családjaik, írta a Magyar Kurír. Leó pápa homiliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket. Köszönetet mondott a testület tagjai támogató családoknak, szüleiknek, feleségeiknek és gyermekeiknek is. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is. Leó pápa a szűzanyára bízta a vatikáni csendőrség tagjait, hogy Mária anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és minnyájukat. Szent Mihály arkangyal álljon mellettük a rossz elleni küzdelemben, segítse őket hűségesnek maradni, hogy az Úr Jézus legyen mindig szolgálatuk és szívük középpontjában, fogalmazott a Szentatya. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a gyulafehérvári főegyházmagye által meghirdetett Márton Áron emlékéhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. Az zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. Az zarándoklat programjában Csíksomjó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. Az zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: A Szent misét bemutatja Kránic Mihály atya a budavári Nagyboldogasszony templomban.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyátokkal.
1: És a te lelked.
0: Testvéreim, ezt a szentmisét elhunyt Erika nővérünkért ajánlom fel. Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szép reggelen, és köszöntöm mindazokat is, akik online vagy a Mária Rádió segítségével kapcsolódnak be ünneplésünkbe. A mai napon a Boldogságos Szűz Mária Szentolvasó királynőjének van az ünnepe. Ezt 5. Pius pápa 1573-ban rendelte el, 2 évvel a korábbi lepantói győzelem emlékére, és az imádságnak ezt a formáját is a hívek lelkére kötötte. Éppen október hónapban vagyunk, amelyet hagyományosan a rózsafűzér hónapjának is nevezünk. Legyen ez számunkra az imádságnak az a módja, amellyel mindenkor segítségül hívhatjuk a Boldogságos Szűz Máriát, a mi édesanyánkat. Hogy tiszta szívvel vehessünk részt a Szentmise áldozatban, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szizmária közbenjárására, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, meghívásom után 14 évre Barnabással együtt ismét visszatértem Jeruzsálembe, és Tituszt is magammal vittem. Kinyilatkoztatásból indítatva mentem, és megbeszéltem az apostolokkal a pogányok között végzett evangélium hirdetés ügyét. Külön tárgyaltam a tekintélyesebbekkel is, hogy ne legyen hiába való az eddigi fáradozásom és a most folyó munkám. Ellenkezés nélkül elismerték, hogy én éppen úgy megbízást kaptam az evangélium hirdetésére a pogányok között, mint ahogy Péter a zsidók körében. Aki ugyanis hatékonnyá tette Péter apostoli munkáját a zsidóknál, az enyémet is hatékonnyá tette a pogányoknál. Amikor Jakab, Péter és János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, az egyetértéssel élő jobbjakat nyújtották nekem és Barnabásnak. Mi apostolkodjunk a pogányok között, ők pedig a zsidók között. Csak gondunk legyen a szegényekre. Törekedtem is arra, hogy ezt megtegyem. Amikor azonban Péter Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mert okot adott rá. Mielőtt ugyanis a Jakab környezetéből való testvérek Antiókiába jöttek volna, együtt étkezett a pogányokkal. Amikor viszont azok megérkeztek, visszahúzódott, és tartózkodott a pogányságból megtért testvérektől, mert tartotta a zsidóságból megtért keresztények véleményétől. Ehhez a viselkedéséhez aztán többen is csatlakoztak. Még Barnabást is belesodorták a kétszínűségbe. Amikor tehát láttam, hogy nem az evangéliumi igazsághoz híven viselkednek, mindnyájuk előtt kijelentettem Péternek. Ha te zsidó származásod ellenére sem ragaszkodsz a mózesi törvény előírásához, milyen alapon kényszerítheted a pogány származású testvéreinket, hogy az szerint éljenek? Ez az Isten igéje.
0: Istennek legyen hála.
2: Menjen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvéreim! A Szentírás folyamatos olvasása során a hozzánk szóló Galata levelet követjük, és Lukács evangéliumát. És most így jutottunk el Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele második fejezete elejére. Ez bepillantást enged nekünk Pál apostol életébe. Damaszkuszi megtérés után 3 évet Arábiában tartózkodott, mint egy lelkileg fogadta be, és a közösségben pedig elmélyült abban a tanításban, amelyet először Ananiástól, damaszkuszi paptól kapott, majd pedig utána a Jordánon túl a Naboteus közösségben sajátított el. Ezután visszatért hazájába, Kilikiába, Tarzos városába, ahol mintegy 14 évet töltött. Ezután, mivel ő farizeus növendék volt és Gamaliel lábánál tanult, elképzelhető, hogy Barnabás is ott tanult és úgymond osztálytársa volt, ő már akkor az apostolok mellett apostolként működik, de eljut Antiókiába. És miután látja, hogy nagyon sokan befogadták ott az evangéliumot, elmegy Tarzoszba, és onnan elhívja Pál apostolt ebbe a városba. És ott történt ez az esemény, amiről hallottunk, hogy Péter is ott tartózkodik, ő egyébként, ha így kell fogalmaznunk, Antiókia püspöke, Jeruzsálemé, ugye Jakab volt az Úr testvérének a rokona, és itt Péter is jelen van Barnabás, jelen van Pál, és hát nagyon sokan hallgatták a tanításukat, nagyon sokan megtértek a pogányságból, elhagyták a bálványimádást, és amikor pedig éppen Jakabtól, Jeruzsálemből jönnek Antiókiába már keresztények, akkor Péter apostol óvatosságból elhatárolódik a megtért pogányoktól, és ezt Pál apostol a szemére veti. Ez a nyílt beszéd magatartása. Nem kendőzhetjük el, hogyha valami nem az evangéliumnak, ahogy Pál fogalmaz, megfelelően történik. Minden esetre ez az időszak, amelyet a felkészülésével töltött, elegendő volt ahhoz, hogy már, mint igazi evangelizátor, működjön ott Antiókiában együtt Barnabással, és jól tudjuk, hogy majd ők ketten voltak azok, akik az első nagy missziós utat elkezdik. A megtérteket közösségekbe szervezték, és a lelki élet alapvető szabályait is megtanították számukra. Tulajdonképpen Jeruzsálemet követően onnan indult el a kereszténység, mint egy világhódító útjára. Mi is megkaptuk a hivatást, amit Pál apostol esetében is láttuk. Ezt az imádság hatja át, mind az arábiai tartózkodása, mind pedig a szülőhazájában az a hosszú-hosszú idő felkészítette őt keresztény feladataira. És hát erre hallottunk példát az evangéliumból is, amikor Jézus maga is tanította imádkozni tanítványait. Kérjük a mai napon a boldogságos Szűz Máriát, a rózsafűzér és az apostolok királynőjét, hogy ő maga imádkozzon értünk, ahogy ezt pünkösd napján is megtette az apostolok körében, mert akkor Szent Fia bizonyan meghallgatja kéréseinket. Amen. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta.
2: Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedésért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és papokért kérjük Urunkat. A közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
0: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világosság legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, ami Urunk által.

dicsőség Istenem, mert a többi közösségedből kapunk kenyeret, feljeljük téged, mint a föld termését és az emberi munkagyümölcsét. Ebből számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anya szent egyház javára.
0: Úrunk Istenünk, engedd, hogy méltóképpen mutassuk be ezeket az áldozati adományokat, és úgy ünnepeljük egyszülött fiad életének titkait, hogy elnyerhessük ígéreteit, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük a tudhat.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő háladó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jóvoltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsőítik az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljunk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsárd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert kiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Mennyei Atyán, szenteltessék meg a te neved,
1: te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket, ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy akik a szentségben fiat halálát és feltámadását hirdetjük, miután az ő szenvedésének társai lettünk, az ő vigasztalásában és dicsőségében is részesedjünk, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: A szentmise véget ért, menjetek békével.
0: Istennek legyen áldása.

0: encyklikák.
1: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról, Róma 1968. Második rész, 3. pont, a házastársi szeretet jellemző vonásai. Ebben a megvilágításban láthatóvá válnak a házastársi szeretet sajátos vonásai és követelményei, melyeknek megfelelő értékelése nagyon fontos. Ez a szeretet mindenek előtt egészen emberi, azaz érzékelhető és lelki. Nem merő ösztönről vagy érzelmi indulatról van szó tehát, hanem elsősorban szabad akarati tettről, amely nem csak arra törekszik, hogy megmaradjon, hanem hogy növekedjék is a mindennapok örömei és fájdalmai között úgy, hogy a házasok egy szív és egy lélek legyenek, s emberi tökéletességüket együtt érjék el. Ez a szeretet teljes, azaz a személyes barátság olyan különleges formája, amelyben a házastársak mindent nagylelkűen megosztanak egymás között, nem engednek meg igazságtalan kivételeket, és nem törekszenek csak a saját előnyeikre. Aki házastársát szereti, nem csak azért szereti, amit tőle kap, hanem önmagáért, és örül, ha saját magával gazdagíthatja őt. A házastársi szeretet hűséges és kizárólagos egész az élet végéig. Ilyennek látják szeretetüket a jegyesek azon a napon, amelyen szabadon és tudatosan megkötik házasságukat. Jó lehet a házastársak hűsége néha nehézségekkel jár, senki nem állíthatja, hogy ez a hűség megtarthatatlan, hisz épp ellenkezőleg minden időben nemes és érdemszerű. Századokon keresztül oly sok házaspár példája nem csak azt bizonyítja, hogy a hűség megfelel a házasság természetének, hanem azt is, hogy bensőséges és hosszantartó boldogság forrása. Végül ez a szeretet termékeny, azaz nem merül ki a házastársak közösségében, hanem arra van rendelve, hogy folytatódjék és új életeket fakasszon. A házasságnak és a házastársi szeretetnek a természet szerint az a rendeltetése, hogy utódoknak adjon életet és fölnevelje őket. A gyermek a házasság legszebb ajándéka, s éppen a szülők számára lesz a legnagyobb kincs. 4. pont. A szülői felelősség. Ezen okok miatt a házastársi szeretet azt igényli a házastársaktól, hogy feladatukat valóban ismerjék, s legyenek tudatában szülői felelősségüknek, melyet ma joggal annyira sürgetnek. Éppen ezért helyesen kell érteni. A szülői felelősséget több egymással összefüggő törvényes szempont szerint kell szemlélni. Ha a biológiai folyamatokra gondolunk, a szülői felelősség a hozzájuk tartozó funkciók ismeretét és tiszteletben tartását jelenti, mivel az emberi értelem az élet továbbadásának képességében az emberi személyhez tartozó biológiai törvényeket fedez fel. Ha a velünk született ösztönökre és szenvedélyekre nézünk, akkor ezek azt az uralmat igénylik, amelyet az értelemnek és az akaratnak kell felettük gyakorolnia. Ha a fizikai, gazdasági, pszichológiai és szociális feltételekre tekintünk, akkor azokat kell felelős szülőknek mondanunk, akik okos megfontolás és nagylelkű elhatározás után több gyermeket fogadnak el, vagy akik komolyoknál fogva és megtartva az erkölcsi törvényeket, meghatározott vagy bizonytalan időre úgy döntenek, hogy több gyermeket nem hoznak világra. A szülői felelősség továbbá magával hordozza az objektív erkölcsi renddel való mélyebb kapcsolatot. Ezt a rendet Isten határozta meg, s hűséges értelmezője a helyes lelki ismeret. A szülői feladat felelős megoldása tehát megköveteli, hogy a házastársak teljesen ismerjék kötelességeiket Isten, önmaguk, családjuk és a társadalom iránt, mindig megőrizve az értékek helyes rendjét. Ebből adódik, hogy az élet továbbadásának feladatában a házastársak nem követhetik a saját véleményüket úgy, mintha egyénileg és teljesen szabadon határozhatnák meg a tisztességes utakat, amelyeken járnak. Ellenkezőleg tetteiket a Teremtő Isten terveihez kell alkalmazniuk, amelyet részben a házasság és a házas élet természete mond el nekik, részben pedig az egyház állandó tanítása hirdet.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Olyan nehezen tudtam megragadni a mennyek országának közelségét. Valahogy úgy képzeltem el, hogy Isten valahol a messzeségben, de mégis közel építgeti a maga országát. Aztán szép lassan egyre több polgára lesz. Hosszú út van az értelem és a szívünk között. Alapvető hitigazságainkat valahogy megértjük. De ahhoz hosszú út kell, hogy egész lényünket átjárja Jézus tanítása. Aztán egyszer csak leülünk egy padra, vagy éppen egy templomban, kápolnában térdepelünk, és csak ennyit mondunk. Hogy lehet, hogy eddig ezt nem értettem? Pedig olyan egyszerű. A mennyek országa hasonlít a 10 szűzhöz, olvassuk a Máté evangéliumban. Ott van benned, az élethez való hozzáállásodban, az elfogadni tudásban, a megértésben, türelemben, amikor képes vagy értékelni a másikat úgy, ahogy van. Egyszerűen magad sem tudod hogyan, csak azt látod, hogy minden másképpen történik, mint korábban. Béke van benned. Mert valami egészen különös egységben látod az életet, ott bent, lelked mélyén. A 10 szűz számomra ezt a békét és harmóniát szimbolizálja. Nem kapkodnak, nem aggódnak, mert a bizonyosság olaja ott van szívükben, vagyis, hogy valakihez tartoznak minden pillanatban.

0: Felcsendüljön bennem a szeretet hangja, megértve az isteni, legmélyebb vigasztalás, mindent felülmúló gazdagságát.
1: Nézőpont. Bátor Botond pálos szerzetest hallották.

0: Hírpercek.
1: Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét adományozta a Péceli templomnak Udvardi György érsek. Különleges régészeti lelet került elő Piriszent Iván határában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. 1849-ben ezen a napon az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Szintén október 6-án a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Ugyanakkor az aradiak már október 6-án este gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Különleges ajándékkal gazdagodott a Péceli Magyarok Nagyasszonya templom közössége. Udvardi György veszprémi érsek a templom búcsú ünnepén Boldog Bódi Mária Magdolna csonterekjéjét adományozta a plébániának. A főpásztor az ünnepi szentmisén megáldotta a boldogról készült új képet, majd átadta az erekjét és a hozzátartozó adományozási nyilatkozatot is. A részletekről a Magyar Kurír számolt be. Bódi Mária Magdolna 85 évvel ezelőtt, 20 éves korában éppen Pécelen vett részt első bentlakásos lelki gyakorlatán, mely későbbi hivatására is meghatározó hatással volt. Udvardi György hangsúlyozta, az erekje tisztelete nem egy tárgynak, hanem annak a személynek szól, akinek életében Krisztus erényei ragyogtak fel. Az érsek azzal a kívánsággal adta át az erekjét, hogy Magdi erényei a péceli közösségben, főként a fiatalok között szintén gyümölcsöt teremjenek. Különleges régészeti lelet került elő Piriszent Iván határában a közeli római kori település feltárásán. Az ELTE kutatói fémdetektoros műszerrel egy apró

0: ólomból készült Vénusz szobrot találtak, adja hírül a lelépő.hu. A szemérmes Vénuszt ábrázoló szobor azért is különösen jelentős, mert ez az első ismert vallási vonatkozású emlék az egykori római település területéről. A régészek a feltárás során további tárgyakat is találtak, többek között bronztükörtöredéket, vasszerszámokat, teljes egészében megmaradt edényeket, ruhakapcsolótűket és érméket. A kutatás már negyedik éve zajlik. A leletek segítségével a kutatók pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan éltek és dolgoztak az egykori település lakói. A szakemberek abban bíznak, hogy 2027-ben ismét visszatérhetnek a lelőhelyre, mivel a római település történetével kapcsolatban továbbra is számos kérdés vár válaszra. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az elmúlt órán szó esett az egyház üldözésekről. Említettem, hogy 313-ig, sőt, keleten még később is újra meg újra volt intenzív egyházüldözés. A legkegyetlenebb egyházüldöző császárok voltak Néró, akinek idejében 64-ben már inges multitudo, azaz a nagy tömeg keresztényt végeztek ki. Aztán nyugalom jött, de újra meg újra feltűntek császárok, akik valamiképpen veszélyt láttak a kereszténységben. Domitianus idejében, a 80-as években a császárkultus megtagadó keresztények közül sokat kivégeztek. Trajanus, az már a második század elején volt, az ő áldozata lett például első Klemen pápa és antiochiai Szent Ignác püspök. Marcus Aurelius 160-as években végeztette ki Szent Ireneust és körülbelül 50 lióni vértanút. Septimius Severus, aki már a harmadik század elején is volt, tehát 193-tól 211-ig volt császár, az ő áldozata lesz Szent Ireneus püspök, Szent Perpetua és Felicitas asszonyok Kartágóban, Észak-Afrikában. A következő császár idejében 280 körül Szent Poncianus pápa, Hippolytus pap vértanú volt, akiket Szardínia szigetére munkatáborba üldöztek, és ott haltak meg. Décius már a 250 táján működött, ekkor szenvedtek vértanú halált, Szent Fábián pápa, Szent Ágota, Szent Cecília, Szent Dénes párizsi püspök és diakonusai. Valerianus áldozatai lettek Szent Kornél, Szent Első István pápa, második Sixtus pápa és négy diakonusa, valamint a rendkívül népszerű Szent Lőrinc diakonus és a minisztránsok védőszentje Szent Tarzicius is. Diokletianus áldozatai lettek már a 300 utáni évek elején Szent Sebessén, Szent Kozma és Damián, Szent Pongrác, Szent Ágnes, Szent Lúcia, Szent Vince diakonus Spanyolországban, Szent Florián, Felső Ausztriában, Alexandra és Szent Katalinai Egyiptomban, Szent Quirinus püspök pedig itt Szombathelyen, a Perint-patakba folytották bele. Ugyancsak az első századok vértanúi, pontosan meg nem állapítható időben Szent Polikár püspök, Szent György, rendkívül népszerű, és Szent Balázs püspök, a torokbetegeknek a védőszentje. Ugyancsak szó volt a múltkor a harmadik világ áldozatairól, akik közül most újra megemlítem a következőket. Japánban 1614 és 30 között több mint 4000 keresztényt öltek meg. 1633-38 között közel 35 000 embert. Kínában 1900 táján több mint 30 000 embert. Mexikóban 1920-30 között körülbelül 5300 keresztény lett áldozat. De voltak véres keresztényüldözések Vietnámban, Koreában, Ugandában, ez már ugye afrikai állam, számos muszlim országban, de még Nigériában is, ahol a lakosság jelentős része keresztény. de az ott élő szélsőséges muszlimok időnként megölnek keresztényeket. Jelenleg körülbelül 260 országban több mint 260 millió ember él veszélyben, legalábbis másodrendű állampolgárként. Naponta körülbelül 16 keresztény hal meg ma is vértanúként. Az erőszak cselekmények háromnegyed részét, legalább háromnegyed részét a keresztények ellen követik el, akik az emberiségnek csupán egyharmadát teszik ki, vagy még annyit sem. Szorosan nem tekinthetjük a keresztény üldözés, állami keresztény üldözés áldozatainak a misszionálás áldozatait. De azért néhányat hadd említsek meg közülük is, olyanokat, akiknek neve bent van a misekönyvben, illetve a Zsoros máskönyvben. Szent Bonifác, Majci, Bence és püspököt a frízek ölték meg 754-ben. A frízek a nagyjából a mai hollandoknak az ősei. Szent Adalbert prágai püspök, aki Szent István király bérmálta, és a Bodó Gizellával való házasságában is játszott valami közvetítő szerepet, ő a poroszok áldozata lett 997-ben. Szent Gellért, Bencés püspököt is ide sorolhatjuk. Ő ugye Bakonybéli remete volt, aztán Szent Imre nevelője lett, később Csanádi püspök. Őt pogány magyarok ölték meg 1046. szeptember 24-én Budán Bőd egri és Beszeréd nyitrai püspökkel együtt. Aztán ugorjunk egy nagyot időben is, meg térben is. Brebeuf Szent János, Zsok Szent Jakab, jezsuita szerzetesek és társaik összesen 80 a mai Kanada és az Egyesült Államok területén szenvedtek vértanúságot 1642 és 1649 között. Újabban bent van a misekönyvben Chanel Szent Péter, aki a Mária Társaság tagja volt, és a csendes-óceáni Futuna szigetén ölték meg 1841-ben. Mindannyiukra érvényes Tertullianus mondása, a mártirok vére a kereszténység magvetése. Chanel Szent Péter csak néhány benszülöttet keresztelt meg Futuna szigetén, amikor megölték törzsi vezetők, helyi pogányvallásnak a papjai, hogy így mondjam, és halála után néhány évtizeden belül majdnem az egész sziget keresztény lett. Szinte hihetetlen. Hadd beszéljek most lemondott, száműzött, meggyilkolt és fogságba húzott pápákról. Említettem már Szent Poncianus pápát, akit Maximinus császár száműzött. Szardinia szigetére, bányamunkára ott mondott le, nem sokkal halála előtt, 235-ben, mert nem akarta, hogy Róma pápa nélkül maradjon. Szent Szilvérius pápa 537-ben szenvedett vértanúságot, őt Beliázár, bizánci császárnak a hadvezére, Beliázár Justinianus császár hadvezére száműzte Patara városába, majd amikor rövid időre visszatért Rómába, utána Ponza szigetére, és itt nem sokkal halála előtt 537-ben lemondott. 12. Gergely pápa azzal a szándékkal mondott le, hogy akkor már sajnos volt ellenpápa is, 13. Benedek, hogy ő is lemondjon, és ezzel megszűnjék a nyugati egyházszakadás. végül aztán bár az egyházszakadás megszűnése késlekedett, de 1495 már nem tartották pápának, de azért ő is végül lemondott. Továbbá négy pápa lemondása nem kényszerből történt, ezek közé tartozik 16. Benedek pápa is, akit mindannyian jól ismertünk, aki a Szent II. János Pál pápa utóda volt. Ő 2013-ban mondott le, és 2022. december 31-én halt meg. Egy kiváló pápa volt egyébként, én magam is abban a szerencsében részesültem, az egyik látogatás alkalmával körülbelül 10 percig négy szem közt beszélgethettem vele. De úgy érezte, hogy ő már nem képes a tisztséget betölteni. Ezért mondott le 2013-ban. De ő nem kereszténylődés áldozata volt. Beszéljünk számított pápákról. Szent Poncianus püspököt, pápát és Szent Szilvérius már említettem. Ő kényszerűségből mondott le, Poncianus pápa. Szent első Márton pápa, Konstans császár áldozata lett, aki eretnek volt, azt állította, hogy Krisztusnak csak egy akarata volt. Ezt az úgynevezett monoteretista tételt, a harmadik konstantinápolyi zsinat 1680-81-ben végleg elítélte. Tehát Jézus egy személy volt, a második isteni személy, de két természete volt, egy isteni és egy emberi. Ennek megfelelően két akarata is volt, egy isteni, mindenható akarat, és egy emberi, nem mindenható, de azért csodatevő akarat. Minden esetre őt a császár elfogadta, Konstantinápolyba vitette, ott megkínozták, halálra is ítélték, majd Krím-félszigetre deportálták, ahol 665-ben meghalt. Második Szilveszter pápa, ő volt az, aki Szent Istvánnak küldte a koronát. Tanítványának és barátjának, harmadik Ottó császárnak korai halála után nemesi családok uralták a helyzetet Rómában, és második Szilveszter pápának is bizony el kellett menekülnie Rómából. Hatodik Gergely pápa egy nagyon érdekes alakja az egyház történelemnek. Ő pénzért vette meg a pápaságot keresztfiától, 9. Benedek pápától, mert 9. Benedek az egy nagyon-nagyon haszontalan, méltatlan ember volt. És hogy megszabadítsa tőle az egyházat, azért fizetett neki, helyébe lépett, és ő maga tisztességesen kormányozta volna az egyházat, de közben más pápák is, pápa jelöltek is felléptek, és ezért aztán harmadik Henrik császár mindannyiukat lemondatta, és őt is Németországba száműzte, ahova elkísérte őt Hildebrand bencei szerzetes, a későbbi Szent Hetedik Gergely pápa. Tehát mondom, ő megvette a pápaságot a keresztfiától, de ő nem volt mégsem bűnöző, nem követett el úgynevezett simóniát, mert ő valóban ezt jó szándékkal tette áldozatból. Szent Hetedik Gergely pápa viszont, aki 1073 és 85 között volt Szent Péter utóda, ő hatalmas harcot vívott IV. Henrik császárral, aki 50 éven át volt császár. IV. Henrik császár beleszólt a pápa választásba, beleszólt a püspökök apátok, kanonokok kinevezésébe, és végül olyan is előfordult, hogy egyesek tőle pénzért vették meg az egyházi tisztségeket, ezt hívjuk Simóniának. Az viszont, hogy egy civil ember, legyen az egy császár, beleszóra püspökök kinevezésébe, ő iktatja be őket, ő öldözteti be őket a ruhájukba, ezt investitúrának hívjuk. Hát szegény hetedik Gergely pápa nagyon küzdött ezzel a császárral, és el is érte először azt, hogy miután felfüggesztette, kiközösítette, alattvalóit fölmentette hűségesküjük alól, a császár arra kényszerült, hogy elmenjen zarándokként a pápához, és kérje a feloldozást. Ez meg is történt egy felső olaszországi városban. Amikor azonban a pápa őt feloldozta, utána visszatért, szerencsésen alakultak a dolgai, legyőzte az ellenfelét, az ellencsászárt, megerősödött, és akkor bosszút állt a pápán, úgyhogy hetedik Gergely pápának is menekülnie kellett Rómából, és menekülés közben halt meg. Hát voltak bizony pápák, akiket megöltek, nem csak az első három században, hanem azután is. Néhányat hadd említsek meg. 8. Jánost 882-ben ölték meg. Ő megvédte Szent Metód püspököt, akit azzal vádoltak, hogy szláv nyelven misézik. Ő volt a Cirillel testvérével együtt, Szent Cirillel együtt, ő volt a szlávoknak a nagyszerű megtérítője. Most ez a pápa, 8. János megengedte neki azt is, hogy szláv nyelven végezze a liturgiát. Úgy tudjuk, hogy János pápát megmérgezték. 5. Leó pápáról keveset tudunk, egyesek szerint zarándokként érkezett Rómába, választották meg pápának, őt a közben hatalomra jutott római Crescentius család tagjai elfogták és börtönben megfojtották. 14. János pápa második Ottó császár jelöltje volt, de második Ottó halála után 8. Bonifác ellenpápa őt is az angyalvárba zárta, ahol valószínűleg éhen halt, vagy esetleg megmérgezték. 8. Bonifác pápát Szép Fülöp francia király fogta el 1303-ban, három nap múlva szabadon engedte, de a pápa hazafelé menet már meghalt, annyira megviselték a megrázkodtatások. Most akkor térjünk ide a fogságban tartott pápákra. Ez a bizonyos Szép Fülöp francia király, akkor, amikor a német-római császárság hatalma már gyöngült, a francia királyoké pedig megerősödött, ekkor arra vetemedett, hogy pápákat deportáljon Avignonba, Franciaországba. 1305-től 1376-ig, 71 éven keresztül összesen 7 pápa volt az ő fogja Franciaországban. Ezt nevezzük bevett kifejezéssel a pápák 70 éves avignoni fogságának. Ugye valamikor a választottnél fia is 70 évig voltak körülbelül Babilonban, babiloni fogságban, tehát 70 éves babiloni fogságnak is szoktuk mondani ezt. Aztán Bonaparte Napóleon, ő is 2 pápát foggyul ejtett, 6. Piust, és 1797 és 99 között 2 évig, majd 7. Piust, őt pedig 1809-től 1814-ig tartott a fogságban. Hagyomány szerint 7. Piusz pápát magyar katonák, magyar huszárok kísérték vissza Franciaországból a Rómába. Most harmadjunk valamit a egyházüldözéstől az egyház államiságig címen, egyház és az állam kapcsolatáról. Nagyon érdekes téma. Én magam is csak most, hogy döbbentem rá sok dologra, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Úgy említettem már, hogy 300 éven keresztül pogány, római császárok üldözték a kereszténységet. Hát ez természetesen nem kívánatos. Jelenleg pedig Franciaország és több nyugat-európai ország szétválasztotta teljesen az államot az egyháztól. Ez sem tökéletes megoldás. Miért? Mert az embereknek egy igen nagy része nem csak az államnak a polgára, hanem valamelyik egyháznak a tagja is. Ahol az egyház jól működik, ott jobb a munka morál, jobb az adó morál, nagyobb a közbiztonság, és szebbek a műemlékek, amelyek az állam számára is értéket jelentenek. És az egyház segíteni tud hatékonyan az oktatásban, a betegápolásban és a szegények támogatásában. Ahol az állam optimális mértékben túlzástól mentesen támogatja az egyházat, az egyház is hatékonyan tudja támogatni az államot. Tehát az állam és az egyház teljes szétválasztását én nem tartom ideálisnak. De van ennek az ellenkező véglete, hogy úgy mondjuk, hogy államegyháziság, amikor az állam és az egyház szinte teljesen egybeolvad. Ez volt 1000 éveken keresztül majdnem. Tehát 380-ban már a kereszténység már államvallássá lett. És ekkor az államfők, főleg a császárok beavatkoztak az egyháznak az életébe. Mint már említettem, voltak olyan államfők, akik eretnek tanításokat támogattak, és az igazhitű püspököket, papokat meg elüldözték, meg a pápát is számkövetésbe küldték. Aztán voltak, akik beleszóltak a pápa választásba is, a püspökök, apátok, kanonokok kinevezésébe, amikor ezeket a magas állami hivatalokat és anyai javakat is adtak ezeknek az általuk kinevezett embereknek, az egyház emberei elvilágiasodtak, a hatalomvágy, a birtoklási vágy, az élvezetvágy kerítette őket hatalmába, és elhanyagolták a lelkipásztori feladatokat, természetfeletti küldetésüket. Az állami tisztviselők pedig nagyon sokszor rokonaikat, saját híveiket, barátaikat helyezték egyházi pozícióba, akik őket kiszolgálták, Krisztust és Isten népét pedig elhanyagolták. Persze volt olyan eset is, amikor az egyház jutott túl nagy hatalomhoz, az állammal szemben. Összeolvadt az egyház az állammal, de úgyhogy a pápák tudtak dirigálni, még a császároknak is. Említettem már, hogy 380-ban államvallás lett a kereszténység. Nagy Teodózius császár tette államvallásá. Első Justinianus pedig 540 táján azt is előírta, hogy minden, a birodalom minden polgárának meg kell keresztelkednie. Tessék elképzelni, hogy csak Törökországban állítólag több mint 70 ezer ember egyszerre megkeresztelkedett. Most elgondolják, kedves hallgatóim, hogy ezek mind igazi keresztények lettek. Biztos, hogy nem. Félelemből keresztelkedtek meg, de ez a dolog ez nem felel meg az egyház érdekének. Tehát a pogányok üldözése helytelen. Éppen olyan helytelen, mint a keresztény üldözés. Nem felel meg Jézus tanításának, aki az ellenség szeretetét is megkívánja tőlünk. Hitet, szeretetet nem lehet kierőszakolni. Újra előhozom az egyházállamiságot. Tehát beszéltünk államegyháziságról, amikor az állam összeolvad az egyházzal, és átveszi az egyház vezetését. De van az egyházállamiság, amikor az egyház olvad bele úgy az államba, hogy túl jelentős pozíciókhoz jut. Említettem Szent Hetedik Gergely pápát, aki kiközösítette Henrik császárt, aki kénytelen volt hozzá elmenni Kanossa várába, hogy fölmentését kérje. Nos, ez a szent pápa, ez bizony megalázta a császárt. 3 napon keresztül szóba se állt vele. A pápa ott várakozott Kanossa várnak a kapujában. És akkor 3 nap múlva feloldozta, igen ám, de a császár utána, mint már említettem, a császárnak sikerült megerősíteni a hatalmát, és ő bosszút állt ezért a keresztényeken és magán a pápán is. 3. Ince pápáról tudjuk, hogy János angol királyt ő is kiközösítette, beosztottjait fölmentette a hűséges kölyök alól, és így lett a János angol királyból föld nélküli János. Hát most kérdezzük meg akkor, hogy mi az ideális. Szeretném újra elmondani, hogy az egyházüldözés, egyháznak és az államnak az egymás elleni harca az fertelmes. Egyház és az állam teljes szétválasztása, ez sem tökéletes megoldás. Ezzel kapcsolatban még hadd mondjam el azt, hogy hát éppen francia polgármesterekkel beszélve tudtam meg, hogy Franciaországban én például, mint püspök, egy püspöki ruhában, mellkereszttel a nyakamban nem mertek be ott egy polgármesteri vagy egy megyei közgyűlési hivatalba. Mert azt mondják, hogy az nem egyházi hivatal, hanem állami, oda püspökként nem szabad bemenni. Egy francia polgármester sok helyen, mint hívő ember ugyan elmehet a templomba, ott tédet hajtat, keresztet vetett magára, áldozhat is, de a polgármesterként megy el, mondjuk vendégeket kísérhet a templomba, akkor nem hajtott térdet, nem vetett keresztet magára, és nem járulhat szent áldozással. Ugye ez is egy nagyon, nagyon fura dolog. Tehát azért én az állam és az egyház teljes szétválasztását emiatt sem tartom szerencsésnek. De nem szerencsés az államnak az összeolvadása az egyházzal, sem az egyháznak a olyan méretű beleolvadása az államba, hogy ő dirigáljon, mit tudom én, beleszóljon mondjuk választásokba, és pártpolitikát folytasson. Az egyháznak és az államnak egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett kell együtt működnie, tehát az állam is elmondhatja észrevételeit az egyház érdemeiről, és az egyház hibáiról is. Az egyház is kimondhatja elismerését és kritikáját az államról. Kritikát például mondjuk az abortusz törvényről, vagy az anyagi javakkal való visszaélésekről. De ugyanakkor az az ideális, az én felfogásom szerint állam és az egyház nem olvad össze, hanem egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett próbálja együtt szolgálni az ország polgárait, az állam főleg az emberek természetes szükségleteit próbálják kielégíteni, egyház pedig elsősorban az emberek vallási természet fölötti szükségleteit. Ilyen szempontból azt gondolom a magyarországi helyzet mostan ideálisnak mondható. Kedves hallgatóim, befejezésül hadd idézem megint Lizői Szent Terézt, egyházzal kapcsolatban mondta, legfőbb óhajom az, hogy szeresselek, hogy téged szeresselek, anyámnak az egyháznak szívében szeretet leszek. Köszönöm a figyelmet!

Tegyük fel, hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Hírpercek.
1: Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Márton Áron püspök életútját követték a zarándokok Erdélyben. Megszépül Szigliget középkori templom romja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. 1849-ben ezen a napon az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Szintén október 6-án a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Ugyanakkor az aradiak már október 6-án este gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a Gyulafehérvári Főegyházmegye által meghirdetett Márton Áron emlékévhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. A zarándoklat programjában Csíksomjó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. A zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet Csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptemberben is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a Szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is Szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a Szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni, és a Szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Testünk a teremtett világ része, megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!
5: Börtönposta, a Mécses Szeretetszolgálat műsora.
6: Október 9-én a Börtönpostában három hölgy ad interjút egy helyszínről. Egyikük nemrég szabadult a börtönből, a másikuk 10 évig levelezett vele, harmadikuk pedig befogadta őt otthonába. Ezután újabb önkéntesünket ismerhetik meg, aki a levelezésen kívül a befogadó otthon takarító szolgálatában is részt vesz. Hallgassanak bele a műsorba!
7: Kerek 10 éves levelezést ölel föl ez a kapcsolat. Nagyon sokat tanultam Kláritól, főleg türelmet, elfogadást és alázatot. Nagyon nagy áldás a mai napig, hogy nem csak ő, hanem a gyerekei is folyamatosan imádkoznak értem és a családomért.
8: Én úgy gondolom, hogy nagyon mély lelki tartalma van a leveleinknek. Tehát ugyanúgy írhattam a családomról, írhattam a benti életemről, vagy attól, hogy éppen milyen lelki állapotban vagyok. Az az igazság, hogyha a hitem nem lett volna, akkor én ezt nem éltem volna túl. Most nem mondom azt, hogy én nekem hűdes anyarú sorsom volt odabent, mert hazudnék. De hit nélkül, épp elmével nem lehet onnan kijönni.
9: Mi volt az, ami alapján úgy döntött, hogy meghívja ide az otthonába Klárit a szabadulása után?
10: Elsősorban az a nyílt szívűség, ami kialakult. Tehát érződött, hogy semmi rejtett gondolat nincs egyikünkbe se. Ez egy nagyon fontos belső kapcsolat, amit úgy, hogy nem volt egy személyes testközeli érettségünk, akár egy kézfogás, akár egy ölelés. Azt az érzést tökéletesen biztosította az a tiszta őszinteség, ami mindkettőnk számára teljesen természetes lehetett.
11: És amikor, ami a legjobban meglepett, vagy melbevágott, az, amikor egy volt kolléganőmmel találkoztam, aki ugyanúgy dolgozott, mint én aktív koromban, rengeteg közös ismerőssel, és akkor így belém nyilalt, hogy ilyen helyzetbe bármikor bármelyikünk kerülhet.
12: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: A rádió, a lélek hangja. Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Katolikus Caritas Tevékeny Szeretet című podcastja. Két hetente szerdánként szeretnénk önöknek megmutatni, mi újság van a Caritas házatáján, hogyan segítünk mi, milyen lelkülettel éljük meg a hétköznapokat, legyünk akár önkéntesei a Caritasnak vagy munkatársai. Sokan közülünk több évtizede segítik a rászorulókat, szabad idejüket áldozva, úgy gondolom, éppen ezért érdemes megmutatnunk azt, hogy hogyan

0: RIV, szenvedélybeteg segítő szolgálat, amikor is nem kevesebbre vállalkoztak, mint hogy különböző játékok révén megmutassák a függőség miben létét, kialakulását, és beszélgetést indítsanak a járókelőkkel. Tóth Balázzsal, a budapesti RIV szenvedélybeteg segítő szolgálat vezetőjével beszélgetünk a következő percekben arról, hogyan működik a RIV, mi a RIV, és hol találkozhatunk velük. Legutóbb a kaposvári kattáson települtek ki, és bárki föltette a kérdéseiket nekik, és találkozhatott velük személyesen. Mesélj Balázs, légy szíves, a RIV-ről, hogyan képzeljük el ezt a szolgálatot?
1: Mi Budapesten vagyunk, a 11. kerületben, illetve Óbudán, tehát Budapesten két helyen vagyunk, de az ország sok pontján van RIV-szolgálat, tehát egy hálózatban működünk, van Kecskeméten, Szombathelyen, Egerben, Szekszárdon, Vácon, illetve Szombathelyen, és nagyjából ugyanazt a szellemiséget, ugyanazt a gondolkodást képviseljük. A szolgáltatások más-más, tehát szolgáltatások változhatnak, mivel minden intézmény helyi viszonyokhoz igazodik, de hogyha oda valaki bemegy, akkor egy jó minőségű ellátást kap.
0: Milyen ellátásokat képzeljünk el? Talán az elnevezés egy picit távolabbra viszi az emberektől azt, hogy RIV, remény, élet, változás, ezt tudjuk, hogy egy pozitív üzenet lenne, de mégis, amikor az ember azt hallja, hogy szenvedélybeteg segítő szolgálat, azért sok minden kavarog benne, pedig nagyon-nagyon emberközeli és nagyon fontos dolgokat végeztek itt, és meg is szólíthatóak vagytok.
1: Tehát aki bejön hozzánk, akár szenvedélybeteg, akár egy szenvedélybeteg hozzátartozója, vagy érdeklődő, vele le tudunk ülni, beszélgetni, megbeszéljük, hogy ő miben kér segítséget, mi miben tudunk segíteni, és sokféle szolgáltatásunk van, lehet egyéni konzultációt kérni, lehet különböző önsegítő, önismereti vagy terápiás csoportokba járni, pár és családterápiában részt venni, úgyhogy sokféle módon tudunk segíteni, attól függ a segítés formája, hogy igazából mire van szüksége annak, aki segítséget kér. Ha mondjuk szülők bejönnek, mert a gyerekük miatt aggódnak, valami furcsát látnak benne, nem tudják, hogy mi történik, akkor szívesen leülünk velük egy vagy több alkalommal, és megbeszéljük ezeket a dolgokat, igyekszünk segítséget nyújtani. Hogy a hozzátartozók jönnek be, hogy a férjük, feleségük, barátjuk, ismerősük túl sokat iszik szerintük, mit lehetne tenni, akkor akár egyéni konzultáció keretében erről tudunk beszélgetni, akár hozzátartozói csoportunk van, minden második héten van itt Budapesten, oda tudnak csatlakozni, és akkor egymást is tudják segíteni a hozzátartozók, hogy kinél mi működött, ki hogyan oldotta meg ezeket a helyzeteket.
0: Világos az, hogy az ország 7 pontján bekopoghat bárki ezekbe a szolgálatokba, a RIV-hálózat telephelyeire, és segítséget kérhet. Nem csak a legkeményebb függőségekkel foglalkoztok, hanem úgy tudom, hogy van dohányzásról való leszoktató csoport is, de művészetterápiás csoport, ami az önismeret felé visz. Ugyanakkor tényleg a gyógyszerfüggőség, játékfüggőség is fölmerülhet, tehát igazából mindenre szuper képzett szakemberek állnak készen, hogy segítséget nyújtsanak. Amikor van egy hasonló rendezvény, mint a kattás, akkor mit tudtok és hogyan tudtok ebből megmutatni? Mert ezek nehéz témák.
1: Hát egyrészt azt az üzenetet szeretnénk átadni ilyenkor az embereknek, hogy van segítség. Mert ugye az a tapasztalatunk, hogy sokan nem tudják, hogy ilyen problémával hova fordulhatnak, sokan nem tudják, hogy az ország 7 pontján bemehetnek például egy RIV-szolgálathoz, semmilyen feltétele nincs, egyszerűen becsöngetnek, vagy telefonon bejelentkeznek, és akkor ott elindul egy segítő folyamat. Tehát ezt az üzenetet szeretnénk átadni, hogy van segítség, nem kell abban a helyzetben maradni, ami nem jó. El lehet mozdulni onnan. Vannak erre szakemberek, akik segítenek lépésről lépésre abban, hogy mit is kell, vagy mit is érdemes ilyenkor csinálni. Másrészt vannak különböző játékok, amivel meg lehet jobban érteni azt, hogy hogyan alakul ki a szenvedélybetegség, hogy aki mondjuk rendszeresen iszik, az miért csinálja ezt, mi motiválja, miért nehéz leszokni, vagy miért nehéz leszokni a szerencsejáték függőségről. Az ember hogy lesz szerencsejáték függő? Mi az, ami motiválja arra, hogy az összes pénzét eljátsza? Ezeket ilyen játékos formában megmutatjuk az embereknek, akiket ez érdekel, és hogyha erre ők érzékenyebbek lesznek, akkor jobban megértik azokat az embertársaikat, akik ilyen nehézségekkel küzdenek.

0: Nekem már volt szerencsém látni az egyik ilyen játékotokat, ez egy nagy láda, és gyakorlatilag cukorkák el tudnak kezdeni ott az emberek játszani vele, és ugye nyilván van ez a pszichológiai folyamat, hogy amint elkezdenek nyerni, még nagyobbat kockáztatnak, és még tovább folytatják a játékot. Ez nagyon népszerű szokott lenni ez a láda, de, és nagyon szép kivitelben van, tehát tényleg kicsiben az is, aki soha nem került kapcsolatba függőséggel, megtapasztalhatja, hogy mekkora lendületet tud adni egy-egy élmény, amikor nyer. Milyen játék szokott még kint lenni ezeken a rendezvényeken?
1: Hát ugye a rendszeresen visszatér a drogtotó, amikor ilyen alapkérdések vannak, és akkor többféle válasz lehetőség van, és akkor ezeket az érdeklődő kitölti, aztán megbeszéljük, hogy melyik a helyes válasz, és hogy miért az a helyes válasz. Van az úgynevezett részek szemüveg, az nagyon népszerű. Többféle szemüveg van, amelyik bemutatja, hogy milyen, amikor valaki enyhe alkoholos állapotban van, van amelyik bemutatja, hogy milyen, amikor valaki súlyos alkoholos állapotban van, akkor ezt még lehet fokozni, a súlyos alkoholos állapot, éjszaka, meg különböző halucinogének, marihuána, stb. És akkor ezeket ki lehet próbálni, lehet feladatokat csinálni ezzel a szemüveggel, bójákat kirakunk, és akkor körbe kell menni, és meg lehet tapasztalni, hogy milyen például az utcán közlekedni, hogyha valaki valamilyen szert használ.
0: Értem. Tehát a kattárson Kaposváron idén találkozhattak veletek számosan. Mi az, amivel biztatnád akár a függőséggel küzdőket, vagy a hozzátartozóikat, hogyha legközelebb ródnak, vagy úgy érzik, hogy megrekedtek a problémáikkal? Mi lenne az az egy mondat, amit üzennél nekik most így a beszélgetésünk végén?
1: Nincs olyan, hogy reménytelen helyzet. Mindenből van kiút, és mindenből ki lehet mozdulni. Hogyha ez egyedül nem megy, és nagyon sokszor nem megy egyedül segítség nélkül, akkor lehet segítséget kérni a révszolgálatok intézményeiben, ahol tényleg hozzáértő szakemberek olyan segítséget nyújtanak, amilyenre az illetőnek akkor szüksége van.
0: Nagyon szépen köszönöm, Balázs, ezt a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: 9 év, több ezer vizsgálat, számtalan találkozás és önkéntes munka. Erről szólt az Orvos Misszió, amely szeptemberben ünnepelte 9. születésnapját. Ezen az ünnepen már nem tudott velük lenni dr. Wojciech László, alapító vezetőjük, mert nem régiben hunyt el. Tiszteletére a szervezet egy fotókiállítást szervezett a Katolikus Caritas országos központjában Budapesten. A missziós csapat a jelenlévő munkatársakkal és a családtagokkal együtt visszatekintett az elmúlt 9 év szolgálatára, legszebb pillanataira, valamint bejelentették, hogy a jövőben Gombos Katalin lesz az, aki tovább viszi a stafétát Wojciech tanár úrtól. A következőkben Spányi Antal püspök atya beszédét hallhatják, ami ezen a születésnapi ünnepségen hangzott el, majd áldás követte, és közösen imádkoztak az Orvos Misszió jövőjéért. Fogadják most ezt a beszédet szeretettel. Felkérem Spányi Antal püspök atyát, hogy köszöntse a közösségünket, áldja meg az Orvos Misszió jövőbeni munkáját, és nyissa meg ezt a szép fotókiállítást.
2: Köszönöm szépen, kedves családtagok, igazgató úr, Caritas missziót továbbvivő főorvosasszony, hölgyeim és uraim. Az idő gyorsan szalad, és az, amiről úgy gondoljuk, hogy hozzátartozik az életünkhöz, egyszer csak nem tartozik már hozzánk. Amíg hozzánk tartozik, addig pedig megszokjuk a jelenlétet, az ajándékot. És van, hogy úgy tűnik, hogy ez így normális, ez így van rendjén. Amikor az ember a változást megtapasztalja, akkor látja, hogy minden ajándék, minden Isten szeretetének, jóságának a megmutatkozása. A tanár úr, aki mindig megtisztelt azzal, hogy barátjának nevezett, és amire én mindig büszke voltam, valahogy ilyen ember volt. Nem csak kiváló orvos, nem csak nagyszerű felkészült szakember, hanem nagyszerű ember is. Olyan ember volt, aki nem csak úgy általában szerette a családját, mert hát jó ember, hanem igazán büszke volt a családjára. Azt hiszem, nem volt olyan találkozásunk, hogy ne dicsekedett volna el unokáival. Az éppen aktuális tanulmányi verseny elért kiváló eredménnyel, nyelvvizsgával. Mindig volt valami, aminek örült és amire büszke volt. És reménnyel nézett abba a jövőbe, amely hát tudta jól, elsősorban az unokái lesz majd. Egy ember volt, akinek volt meggyőződése, volt karaktere, és ezt a meggyőződést, karaktert, ezt soha nem próbálta valahogyan vékony rejteni. Amit ő gondolt, azt kimondta. Nem sokat fésülgette, nem hallgatta el, nem nézte, ki hallja, kinek tetszik, kinek nem tetszik. Őneki meggyőződése volt a keresztény hite, katolikus mi volt, az egyház szentsége, az egyház szentjeinek, Prohászkának a kiválósága és nagyszerűsége és útmutatása. Ezt ő mind ismerte, benne volt, és ezt ő mind ki is mondta. Szükség van olyan emberekre, akik ezt az igazságot belső valóságként hordozzák, és akik ezt képesek kimondani félelem nélkül, nem azzal számolva, hogy kinek tetszik, kinek nem, ki hogy húzza a száját, vagy mit gondol majd utána. Benne volt a segítőkészség. Talán hozzátartozik az orvosi hivatáshoz ez, de talán benne több volt ennél, mint egy általában elvárható segítőkészség. Mint paphoz sokan fordultak, különböző bajokkal. Nem csak az ő szakterületét illetően, hanem másféle bajokkal is. És akkor kihez fordulhattam volna? Telefon tanár úrnak, és ő mindig tudott intézkedni, megtalált azt az embert, szakembert, azt a helyet, ahol a megfelelő segítséget tudták adni annak, akinek szüksége volt a bajban, életminőségének őrzésében, visszaszerzésében, gyengeségének, betegségének legyőzésében szüksége volt a segítségre. Magától értetődő természetességgel, olykor egy-egy kérdéssel, utólag, na mi lett azzal a beteggel, tudtunk-e segíteni rajta. Ez a segítő készség vitte őt az orvos misszióba is, ahol kereste azokat, akiknek nincs esélyük, akik elmaradtak, akik nem voltak fontosak annak az államnak, amelynek kényszerűségből polgárai lettek, vagy akár magyarnak, aki nem volt fontos igazából idehaza sem sokaknak, és így maradt le sok mindenről. Az orvos misszió nem diadalmenet, hanem áldozat, szolgálat, fáradtság, következetesség, felelősség. Megtalálni mindig azt az embert, aki tud segíteni, aki ráír, aki vállalja a szolgálatot, és ebben ő fáradhatatlan volt. Azt gondolom, hogy így az ő embersége egy olyan példát mutat mindannyiunknak, amelyre nem csak emlékezni kell, hanem amelyből tanulni és építkezni kell. Ha képesek vagyunk nem csak a magunk veszteségeit sajnálni, hanem örülünk annak, hogy megismerhettük őt, hogy vele dolgozhattunk, hogy kapcsolatba kerültünk hozzá, az útmutató bölcs szavait őrizhetjük szívünkben és lelkünkben, hogyha ezeket megpróbáljuk a mindennapjainkban valósággá érlelni, nem csak elméletben, nem csak olykor gondolva rá, nem szívünk, lelkünk kincsévé tenni ezeket, akkor azt hiszem, hogy az ő személyiségének gazdagsága valahogyan a mi gazdagságunk is lesz. Amikor rá gondolunk, azt hiszem, hogy mindannyiunk valami hasonló szeretettel, tisztelettel, valami kiáró megbecsüléssel tudunk rá gondolni. Biztos, hogy a Jóisten azt az életet, amelyet így szétosztott másoknak, a kicsiknek, azoknak, akiktől nem várhatott viszonzást, az égben befogadva őt, éppen talán azoktól kapja vissza az élet teljességét, akiknek ő magát is itt a földön szétosztotta. Hiszen igaz, amit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek. Szívből kívánom, hogy főorvosasszony ebben a szellemben, ezen az úton, amin együtt mentek hosszú kezdetektől kezdve, hosszú éveken keresztül, tudja küldetését, szolgálatát végezni, és legyenek mindig körülötte azok a segítők, akikre szükség van, akik nélkül ez a küldetés, ez a szolgálat nem tudna megvalósulni. Mert ezt együtt kell csinálnunk, ez közös dolog, ez együtt válik másokat szolgáló éltető erővé. Örömmel áldom meg ezt a kiállítást, ezeket a képeket, de még inkább professzor úrnak, tanár úrnak az emlékét, A képek segítenek fölidézni az ő személyiségét, de amelyet nekünk lelkünkben és szívünkben kell hordozni. Imádkozzunk hát most ő érte, és imádkozzunk azért az orvos misszióért, amely neki olyan fontos dolog volt, és kérjük a jó Istent, hogy az ő áldása segítse tanár urat a mennybe, hiszen ott van, és segítse az orvos missziót, ami életének olyan fontos küldetése volt.
0: A hallgatók közül már sokan tudják, hogy ha ősz és október, akkor eljön a Caritas Hungarica díjátadó. Október első szombatján minden évben önkéntesek százai gyűlnek össze, mert a katolikus Caritas vezetősége 2012 óta egy díjat alapított annak elismeréséül, hogy a leghosszabb ideje szolgáló, legelkötelezettebb önkéntesek munkáját elismerje. Idén a díjátadóra a budai ciszterci Szent Imre templomban került sor, ahol 35 önkéntes jött el 14 egyházmegyéből, és vehette át a Caritas Hungarica érmet, a méltatások füzetet és egy elismerő oklevelet. Nagyon jó hangulatban telt, meghitt pillanatokkal övezve az esemény, majd egy ebéd követte a rendezvényt, ahol közösen fogyaszthattuk el a jobbnál jobb falatokat. Az idei díjazottak a különböző egyházmegyékből a következők voltak. A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből Csernyus Enikő, Csordás Istvánné, Györgyfiné Kulcsár Zita. Az Egrifű egyházmegye Caritas Hungarica díjazottjai Juhászné Varga Márta Ilona, Németh Gábor, Panyi Józsefné. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Caritas Hungarica díjazottja Bárévi Istvánné, Csík Mária Rita, Varga Kányádi Zsófia voltak. A Győri Egyházmegye díjazottja Kis Rita volt idén. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye díjazottja Bognár Mária, Golovics Mónika, Nagy Dénesné voltak. A Kaposvári Egyházmegye Fenes Ernát, Gócán Lászlónét, Kis Józsefnét tüntette ki Caritas Hungarica díjjal. A Miskolci Egyházmegye kitüntetettje Hegedűs István volt. A Nyíregyházi Egyházmegyéből Polgár Lászlóné kapott Caritas Hungarica díjat, míg a Pécsi Egyházmegyéből Bárányné Búzási Judit, Endrődi Istvánné és Meilinger Attila. A Szeged-Csanádi Egyházmegyéből érkezettek Bencsik Sándor Lászlóné, Huszár Jánosné, Szekeres Miklósné. Caritas Hungarica díjazott volt a Székesfehérvári Egyházmegyében Horváth Lászlóné, Kis Irén, Tislérné Sárvári Mónika. A Szombathelyi Egyházmegye díjazottjai Csilinkó Józsefné és Király Lászlóné voltak. A Váci Egyházmegye Caritas Hungarica díjazottjai Balogh Zsoltné, Barta Imréné és Vicián Tibor. A Veszprémi Főegyházmegyében három személy kapott Caritas Hungarica díjat, Farkas Gyuláné, Hajdu Henrietta és Németh Istvánné. Ezúton gratulálunk nekik sok szeretettel, és kívánunk további jó erőt, egészséget, kitartást az önkéntes szolgálatban. Most pedig megkérem önöket, hogy a következőben pedig az önkéntesek nevében Golovics Mónika, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye önkéntese köszönte meg a díjat, és az elkövetkezőkben az ő köszönő beszédét hallgathatják meg.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, kedves vendégek, kedves díjazottak, hálásan köszönöm. Nagy megtiszteltetés, hogy átvehetem a Caritas Hungarica díjat. Amikor megtudtam, hogy rám gondoltak az elismeréssel kapcsolatban, első gondolatom az volt, hogy ez a díj sokkal több ember közös történetéről szól, mint az enyémről. Szól a kecskeméti Szent Család plébánia teljes közösségéről, azokról, akik az elmúlt években szeretetükkel, hitükkel, biztatásukkal és támogatásukkal mellettünk váltak a plébánia karitás csoportja mellett. Hálás szívvel gondolok a korábban és a jelenleg a Szent Család plébánián szolgáló papokra, akik lelki vezetésükkel, odafigyelésükkel, imáikkal és példájukkal kísérik a csoport munkáját. Különösen fontos számomra a Szent Család Caritas csoport. Együtt tapasztalhattuk meg, hogy a segítségnek sok arca van. Néha egy adomány, néha egy látogatás, egy beszélgetés, egy segítő kéz, máskor pedig csak az, hogy valaki tudja, nincs egyedül. Szeretettel gondolok Erzsike nénire, akitől ezt a feladatot átvettem évekkel ezelőtt. Már odafentről segíti a munkánkat. Hálás vagyok Csállik Beatrixért, a Kalocsa Kecskemét Egyházmegye Karitas igazgatójáért, akinek támogatása és akinek biztatása mindig sok erőt ad nekünk. Külön nagy-nagy hála van a szívemben, gyermekeimért és a családomért, akik ennek a szolgálatnak olyan oldalát is megtapasztalták, amit mások talán nem látnak. Tudták, amikor későn értem haza, amikor egy-egy nehéz történetet magammal vittem, vagy amikor egy rászoruló ember gondolata még otthon is velem maradt. Az ő türelmük, megértésük és szeretetük nélkül ez az út sokkal nehezebb lett volna. A Karitás számomra elsősorban a szolgáló szeretetet jelenti, amit mint példát láttam sok éven keresztül. Én is megtapasztaltam azt az érzést, hogy milyen, mikor nem vagyok egyedül. A mi élethelyzetünkben is volt olyan időszak, amikor szükség volt külső segítségre. Ezt a segítséget én a Kecskeméti Szent Család plébánia közösségétől kaptam meg. Olyan figyelmet és törődést, amire azóta is hálával gondolok vissza. Én akkor azt kértem a jó Istentől, hogy amit akkor kaptam, hadd adjam vissza többszörösen. Meghallgatta az imámat. Így kaptam én erre a feladatra is hívást. Ezt a szolgáló szeretetet, amivel igyekszem én is hozzánk fordulókat segíteni és támogatni. Ez az, ami észreveszi a másikat. Odalépünk, meghallgatjuk, segítő kezet nyújtunk. Hiszem, hogy ennek a szeretetnek a forrása az imádság és a hit. Mert sokszor nem tudjuk, mi történik egy kimondott szó, egy segítség, vagy akár egy csendben elmondott ima után. Talán soha nem is fogjuk megtudni. De hiszem, hogy Isten előtt egyetlen őszinte imádság és egyetlen szeretetből fakadó cselekedet sem marad elveszve. Ezért ezt az elismerés számomra nem csak arról szól, amit eddig tettünk, hanem erőt ad ahhoz, ami még előttünk áll. Szeretném, ha továbbra is nyitott szívvel tudnánk észrevenni azokat, akiknek szükségük van ránk. Hogy ne csak segítséget adjunk, hanem reményt. Hogy aki hozzánk fordul, érezze, nincs egyedül. Amikor most átvettem ezt a díjat, én is így éreztem, nem vagyok egyedül. Itt van a szívemben a Szent Család plébánia a közössége, a papjaink, a Karitás csoportunk, a családom, és mindazok, akik imával, szeretetükkel és tetteikkel hozzájárultak ehhez az úthoz. Hálát adok Istennek azért, hogy ilyen emberekkel járhatom ezt az utat, és hogy lehetőségünk van a hitünket nem csak szavakban, hanem szolgáló szeretetben, imádságban és konkrét segítségben megélni. Adjon nekünk erőt, hogy a jövőben is egymás mellett állva, imádsággal és cselekvő szeretettel szolgálhassuk embertársainkat. Végül valamennyi díjazott nevében szeretném megköszönni ezt a megtisztelő elismerést. Mindannyian más területen, sokféle élethelyzetben és többféle módon szolgálunk. De egy dolog összeköt bennünket, a szolgáló szeretet, amelyen másokért tesszük ezt a feladatot. A Caritas Hungarica díj számunkra megerősítés és egy újabb bátorítás arra, hogy továbbra is hittel, alázattal és szeretettel forduljunk azok felé, akiknek szükségük van ránk, és példát mutassunk másoknak, hogy akik csatlakoznak hozzánk, megtapasztalják ennek a szolgálatnak az értékét és a közösségnek az erejét. Mindannyiunk nevében is köszönöm ezt a megtisztelő elismerést, Isten áldjon mindenkit!
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Tevékeny Szeretet című podcastot hallották a Katolikus Karitas szerkesztésében. A műsorvezető Szabados Edina volt, és két hét múlva is várjuk Önöket, hogy beszámoljunk a Katolikus Karitas híreiről. Jó egészséget, Isten áldását kívánom Önökre!
4: Tevékeny Szeretet. Karitas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitas Központ műsorát hallották.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

Áldott vagy boldog szűz anya, mindenek teremtő ura. Bár tenyerén a nagy világ,

0: Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Az Úr nagy jóságát énekelem szüntelen, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségét. Így szóltam ugyanis, örökké tart a te irgalmad, hűségedet szilárdá tetted a mennyben. Választottam ma a szövetséget kötöttem, megesküdtem szolgámnak Dávidnak. Örökre megerősítem ivadékodat, és nemzedékről nemzedékre építem trónodat. Magasztalják csodás tetteidet az egek, Uram, a szentek közösségében pedig hűségedet. A fellegekben van-e az Úrhoz hasonló? Az Isten fiai közül kimérhető az Úrhoz. Szentjeinek gyülekezetében félelmetes az Isten. Félelmetesebb és nagyobb, mint akik körülveszik. Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzád? Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség. Te uralkodol a háborgó tengeren, te csendesíted le vad hullámait. Megfékezted, mint a megsebzett Ráhábot, erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Tied az ég és tied a föld. Te alapoztad meg a föld kerekséget és annak teljességét. Észak és dél a te alkotásod. Nevednek újjong a Tábor és a Hermon. Hatalmas a te karod. Kezed erős, jobbod dicsőséges. Trónod alapja a jog és az igazság. Színed előtt jár az irgalom és a hűség. Boldog a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram. Egész nap nevednek, örvendeznek, és igazságod felmagasztalja őket. Te vagy minden erősségünk dísze, és jó voltodból felemelkedik fejünk. Mert az Úrtól van a mi pajzsunk, és Izrael szentjétől a királyunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Isten fia test szerint Dávid nemzetségéből született. Egykor látomásban így szóltál szentjeidhez. Segítségemet egy hősnek adtam, választottam a népből, felemeltem. Szolgámra, Dávidra rátaláltam, és szent olajommal fölkentem őt. Erős támasz a kezem lesz, karom teszi őt erőssé. Ellensége semmire sem megy vele, és a gonoszság fia el nem nyomhatja őt. Megsemmisítem támadóit szeme előtt, és megverem gyűlölőit. Hűségem és szeretetem kíséri őt, és nevemben feje magasra emelkedik. Kezét ráteszem a tengerre, és jobbját a folyamokra, és ő engem így szólít. Atyám vagy, Istenem és szabadító kősziklám. Én pedig első szülöttemmé teszem őt, fölségessé a földi királyok között. Szeretetem iránta örökké megmarad, és állandó lesz vele szövetségem. Örök időkre fenntartom ivadékát, és trónusa örökké áll, mint az ég. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten fia test szerint Dávid nemzetségéből született. Megesküdtem egyszer szolgámnak Dávidnak, ivadéka fennmarad örökké. De ha fiai elhagyják törvényemet, és nem járnak tanításom útján, ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsaimat, vétkükre vesszőm lesz a válasz, gonoszságukra pedig verés. Szeretetemet azonban nem vonom meg tőle, és hűségemet meg nem változtatom. Nem bontom fel szövetségemet, és amit ajkam mondott, vissza nem vonom. Megesküdtem egyszer szentségemre, és Dávidnak hazudni nem fogok. Ivadéka fennmarad örökké, trónja szilárd színem előtt, mint a nap, és áll örökké, miként a hold, hűséges tanúm az égen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megesküdtem egyszer szolgámnak, Dávidnak, ivadéka fennmarad örökké. Ragyogva világít szabad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből. Szeretett fiam, a lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak. Ezek képmutató hazudozók, akiknek megvan a lelkismeretük bélyegezve. Tiltják a házasságkötést és bizonyos ételek fogyasztását. Jól lehet, ezeket azért teremtette az Isten, hogy a hívő és igazságot ismerő ember hálaadással fogyassza. Hiszen Istennek minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő, amit hálaadással veszünk magunkhoz, mert az Isten tanítása és az imádság megszenteli. Ha ezt tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen annak a hitnek és igaz tanításnak szavaival táplálkozol, amelyeknek követője lettél. Utasítsd el a képtelen, ostoba meséket, inkább gyakorold magad az Isten félelemben. A test gyötrésének ugyanis kevés a haszna, de az Isten félő élet mindenre jó, mert a jelen és a jövendő élet ígérete kapcsolódik hozzá. Ez igaz beszéd, teljesen rá lehet hagyatkozni. Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. Ezt tanítsd és hirdesd. Senki ne becsüljön le ifjú korod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Amíg oda jutok, legyen gondod a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra. Ne hanyagold el magadban a kegyelmet, amelyet a prófétai szó alapján a papságra felavató készföltétellel nyertél. Ezeket gyakorold, ezekben tarts ki, hogy előhaladásodat mindenki lássa. Ügyelj magadra és a tanításra. Légy álhatatos benne. Ha megteszed, magadat is, hallgatóidat is üdvösségre segíted. Idős férfit ne horholj, csak figyelmeztesd, mint apádat, az ifjakat, mint öcsédet, az idős nőt, mint anyádat, a fiatalt, mint húgodat, egészen tiszta érzülettel. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Isten félő élet mindenre jó, mert az élet ígérete kapcsolódik hozzá. Fáradunk és küzdünk, mert bízunk az élő Istenben. Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk, mert bízunk az élő Istenben.
2: Olvasmány Szent Bernát apát beszédeiből. A születendő szentet Isten fiának fogják hívni. A bölcsesség forrásáról van szó, a magasságbeli atya igéjéről. A te közreműködésed által, Szent Szűz, Istennek ez az igéje, aki azt mondta magáról: én az atyában vagyok, és az atya bennem emberré lett, hogy elmondhassa azt is, én Istentől való vagyok, és tőle jöttem. Azt olvassuk, kezdetben volt az ige. Már buzog a forrás, de még csak önmagában, hiszen az ige Istennél volt. Megközelíthetetlen fényben rejtkezett. Azt is mondta az Úr kezdettől fogva: az én gondolataim a békesség gondolatai, és nem a pusztulásé. De a te gondolatod nálad van, és mi nem tudjuk, hogy te mit gondolsz. Vajon ki látta az Úr gondolatait, vagy tanácsot kiadott neki? Tehát leszáll hozzánk a békesség gondolata, hogy megvalósítsa a békét. Az ige testé lett, és már közöttünk élt. Valóban a szívünkben él a hit által, ott van emlékezetünkben, ott él a gondolatunkban, és leszáll egészen a képzeletünkig. Régen mit gondolhatott Istenről az ember, ha ugyan bálvány nem tákolt szívében? Hiszen ő felfoghatatlan volt, megközelíthetetlen és láthatatlan, elgondolni sem lehetett. Most pedig azt akarja, hogy felfogható, látható és elgondolható legyen. Azt kérdezed, miként lehetséges ez? Gondolj arra, aki a jászolban feküdt és a szűz ölében pihent. Kövesd őt a hegyre, ahol prédikált az éjszakában, amelyet imádkozva átvirrasztott. Szemléld őt a kereszten függve, a haláltól elsápadtan, de amint szabad a halottak között és parancsoló az alvilágban, vagy amint harmadnapra feltámadt és győzelme jeleként mutatja apostolainak a szegek helyét, és végül szemük láttára fölemelkedik az ég rejtekébe. Mindezekről nem, de igaz, jámbor és szent módon kell elmélkednünk. Bármelyikről is elmélkedem, magáról Istenről elmélkedem, és mindegyikben veled találkozom, én Istenem. Ezért mondtam, hogy róluk elmélkedni maga a bölcsesség, és okosságnak ítélem az édes emlékezet felidézését, amely ilyen magokból bőtermésként sarjadt a papi vesszőn, és amelyet a mennyből merítve Mária még gazdagabban árasztott ránk. Jeruzsálem leányai között nincsen hozzád hasonló. Szűz Mária, te vagy a királyok királyának anyja, az angyalok úrnője, az ég királynője. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogás. Olsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalom. Egyetlen Úr örök király. Amen. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, ösvényemen csak ez világít. Nevedre esküszöm és ígérem, igaz végzéseid igéit megtartom. Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes. Neked hozom ajkam áldozatát, fogadd tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem. Naponként veszélyben forog az életem. Törvényeidről mégsem feledkezem meg. Nekem tört is vetettek a bűnösök, de parancsaitól el nem tértem. Nekem igéd lesz az örök részem mindenkor. Ez tölti el szívemet örömmel. Nézd, szívemet arra hajlítom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr. Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, segíts meg engem. Istenem, jöjj segítségemre. Uram, siess, segíts meg engem. Érje szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Szégyenkezve hátráljanak, akik nekem rosszat akarnak. Hátráljanak megszégyenülve, akik így gúnyolódnak, úgy kell neki, úgy kell. ujjongjanak és örvendjenek benned, akik téged keresnek. Áldott legyen az Úr, kiáltsák szüntelen, akik a te segítségedet várják. Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, siess hozzám. Segítőm és megmentőm te vagy. Én Istenem, ne késlekedj. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szegény vagyok és nyomorult. Istenem, segíts meg engem. Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat, és méltányos ítéletet hoz. Magasztalunk téged, Istenünk, magasztalunk és nevedet szólítjuk, elbeszéljük csodatetteidet. Majd, ha jónak látom, igaz ítéletet tartok. Remeghet a föld és minden lakója, oszlopainak szilárd alapot vetettem. A dicsekvőknek azt mondom, hagyjátok a dicsekvést, a bűnösöknek fejeteket ne hordjátok kevélyen. Fejeteket ne hordjátok fönn kevélyen, ne beszéljetek vakmerően gőgösen. Mert nem keletről és nem nyugatról, nem is a sivatag vagy a hegyek felől jön a segítség. Hiszen Isten a bíró, az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja. Kehely van az Úr kezében, telehabzó fűszeres borral. Ezt nyújtja oda, utolsó cseppig ki kell üríteniük, meg kell inniuk a föld bűnöseinek. Én pedig szüntelen ujjongok, Jákob Istenének énekelek. Minden gonosznak letöröm hatalmát, az igaz meg fölemelheti fejét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat, és méltányos ítéletet hoz. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három. De közülük a legnagyobb a szeretet. Legyen velünk, Uram, a te irgalmad, amint beléd vetjük reménységünket. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
3: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: Hírpercek.
1: Megszépül Szigliget középkori templomja és környezete. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton. Márton Áron püspök életútját követték a zarándokok Erdélyben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet Csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton a kora esti szentmise előtt, melyet 14. Leó pápa mutatott be a vatikáni Kertek Lurdi barlangja előtti oltárnál. Az eseményen jelen voltak a vatikánvárosi állam védelmét biztosító vatikáni csendőrség tagjai és családjaik, írta a Magyar Kurír. Leó pápa homiliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket. Köszönetet mondott a testület tagjai támogató családoknak, szüleiknek, feleségeiknek és gyermekeiknek is. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is. Leó pápa a szűzanyára bízta a vatikáni csendőrség tagjait, hogy Mária anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és minnyájukat. Szent Mihály arkangyal álljon mellettük a rossz elleni küzdelemben, segítse őket hűségesnek maradni, hogy az Úr Jézus legyen mindig szolgálatuk és szívük középpontjában, fogalmazott a Szentatya. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a Gyulafehérvári Főegyházmegye által meghirdetett Márton Áron emlékévhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. A zarándoklat programjában Csíksomjó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. A zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő névébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem kegyeid szerint.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélő.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál élettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
4: Október 7-én szerdán a Mária Rádió műsor ismertetését hallják. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szigler Luisi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Wolter Kálmán diakónussal 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. A Mária Rádió Világcsalád közös imádsága Rómából 16 órakor. Bozók Ferenc meditációja 20. századi költők Jézus verseiről Murányi Nikolett felolvasásában 17 óra 5 perckor. Kerényi Lajos piarista atya műsora az Embertitkáról 18 órakor. Vallomásuk Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Rezéi ima óra 20 óra 16 perckor. A Mécses Szeretett Szolgálat műsorát 21 óra 5-kor hallgathatják meg. Karácsony Tibor atya műsora 22 órától hallgatható meg. Bacsa Dávid atya homiliái 22 óra 30 perckor. Bátor Boton Pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvőadása 23 órakor hangzik el. Székely János atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották október 7-én Rózsa Füzér királynője ünnepén. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, áldott szép napokat kívánok mindnyájuknak.
0: Mária Rádió.
5: Szabó Tamás vagyok, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Amikor háború dúl, nem kell leblokkolnunk, mert valamit mi is tehetünk. Békét tudunk teremteni magunkban. Fel tudjuk éleszteni a reményt. Békét tudunk teremteni a környezetünkben. Kibékülni másokkal. Elsimítani rendetlen dolgokat. És tudunk imádkozni. Bízzunk az Isten szeretetében és az Isten szavában. Jeremiás közvetíti nekünk Isten szavát. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Bízva Isten szavában, imádkozzunk együtt a békéért Teréz anya imájával. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
8: Piros fotel. Folytatódik a Piros fotel sorozat. Helyszíne Don Bosco Közösségi Ház, Budapest 3. kerület, Kisszeli utca 79. Az időpontja 2026. október 14-e szerda, 19 óra 30 perc. Mit jelent pontosan az, hogy valaki szalézi testvér? Laikus, világi vagy felszentelt? Hogyan élnek, mit csinálnak, és milyen különleges karizmája van egy szerzetesnek, aki a testvéri hivatást választja? Mivel a püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, a Piros fotel 2026-27-es évadában a szalézi család belső titkaiba és sokszínűségébe pillantunk be. Októberi alkalmunkon a missziós elhívásról, távoli kultúrákról, nagy álmokról és a nehéz időszakokról is szó lesz. Kik lesznek a vendégek ezúttal a Piros fotelben? Nádudvari Géza testvér. Nagy családból, Újlipótvárosból indult. Missziós testvérként Afrikát is megjárta, közel 2 évig szolgált Gánában, amíg egy betegség közben nem szólt. Jelenleg az Óbudai Szerzetesi Közösség tagja, tartományi titkár és ekonómus. Kirner Gábor testvér. Erdélyből származik, a szalésziakat az Óbudai Szaléziánum kollégium lakójaként ismerte meg, tanárszakos egyetemistaként. 2 éves testvérképzését a Távol-Keleten, a Fülöp-szigeteken töltötte. Jelenleg az Óbudai Közösség tagja, a Számak Szalézi és a Meta Don Bosco Technikumok pasztorális megbízottja. Hallgassuk meg együtt, miben azonos és miben teljesen eltérő 2 szalézi testvér története. Bár ugyanabban a lelkiségi családban élnek és szolgálnak Óbudán, egészen más indítatásokkal, vágyakkal és küzdelmekkel kellett szembenézniük Gánától a Fülöp-szigetekig. A program megvalósulását és a közösségi házat támogató adományokat köszönettel és jó szívvel fogadják a helyszínen. Várnak szeretettel minden fiatalt, családot és érdeklődőt a szalésziak. Engesztelőim a Szent Anna réten. Szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket a Szent Anna réti engesztelő kápolnához 2026. október 13-án kedden 12 órára, hogy együtt imádkozzanak egyházunkért és különösen papjainkért és a szerzetben élő testvéreinkért. Kiemelten fohászkodnak továbbá magyar egyházunkért, illetve a székesfehérvári egyházmegyénkért, hiszen a keresztény Magyarország szíve itt kezdett el dobogni egykor. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Október 13-a, különleges dátum, a fatimai jelenések utolsó napja. A szűzanya az egyház által hitelesnek nyilvánított róza misztika jelenésekben azt kéri, hogy ezen a napon különösen is engeszteljük az ő tévúton járó gyermekeiért, akik a mi testvéreink. Szeretnének örömet szerezni legszentebb édesanyánknak, ezért válaszolva az ő imádságra hívására szervezi ezt az alkalmat a Keresztelő Szent János engesztelő ima közösség. Az engesztelő imádság 13 óra 15 perckor szentmisével zárul, melyet Szemere János atya celebrál. Remélik, hogy minél többen lesznek a jelenések 109. évfordulóján, akik igen tudnak mondani a szűzanya hívására.
6: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A Mária Rádió kápolnájából dicsőséges rózsafűzért a Szent Mónika imacsoport imádkozza. Imádkozzanak velünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges szentolvasó első titka, aki halottaiból feltámadt, halálból feltámadt. Sok angyal szavát hallottam a trón élőlények és a vének körül. Harsány hangon kiáltottak, méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. Erre hallottam, hogy minden teremtmény, mely mennyben és a földön, föld alatt, a tengeren és a tengeremben, így van, kiáltotta. A trónon ülők és a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. A négy élő rány felelt. Amen. A 24 vén pedig arca raborult, és imádta az örökkön örökké élőt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: minden napi kenyerünket, amely nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges szentolvasó második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és Isten jobbján foglal helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódott az előzőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amelyet megtestesülésében történhetett meg. Csak az tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus. Kati?
3: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, bocsánat, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsősége szentolvasó harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szent János apostol látomása, amikor új eget és új földet láttam, a trón felől harsány hangot hallottam. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Ő velük fog lakni, azok pedig az őnek népe lesz, és maga Isten lesz velük. Letörölt szemükről minden könnyet, halála nem lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom. Ami eddig volt, elmúlt. A trónon élő így szólt, íme újjá alkattok mindent, majd így folytatta. Beteljesedett. Én az alfa és az omega vagyok, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak ingyen adok az élő víz forrásából. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges szentolvasó negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Látom arcát, így írja Szent János apostol. Az égen nagy jel tűnt fel egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Mivel áldott állapotban volt, fájdalmában és szülési gyötrelmeiben kiáltozott, fiú gyermeket szült, akit vasvesszővel kormányozta az összes nemzeteket. Az asszonynak két nagy sasszárnyat adott, hogy a pusztába repüljön a saját helyére. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges szentolvasó ötödik titka, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott. Mária így magasztalta az Istent, irgalom az istenfélőkre szállt nemzedékről nemzedékre. Nagyszerű dolgokat művelt karja erejével, szétszórta szívük szándékaiban a gőgösöket, uralkodókat taszít le a trónjáról, de föl emeli az alázatosakat. Nem feledi el az irgalmasságát Ábrahám és utódai iránt mindörökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy írtók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba fogalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
8: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét adományozta a Péceli templomnak Udvardi György érsek. Különleges régészeti lelet került elő Piriszent Iván határában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. 1849-ben ezen a napon az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Szintén október 6-án a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Ugyanakkor az aradiak már október 6-án este gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Különleges ajándékkal gazdagodott a Péceli Magyarok Nagyasszonya templom közössége. Udvardi György veszprémi érsek a templom búcsú ünnepén Boldog Bódi Mária Magdolna csonterekjéjét adományozta a plébániának. A főpásztor az ünnepi szentmisén megáldotta a boldogról készült új képet, majd átadta az erekjét és a hozzátartozó adományozási nyilatkozatot is. A részletekről a Magyar Kurír számolt be. Bódi Mária Magdolna 85 évvel ezelőtt, 20 éves korában éppen Pécelen vett részt első bentlakásos lelki gyakorlatán, mely későbbi hivatására is meghatározó hatással volt. Udvardi György hangsúlyozta, az erekje tisztelete nem egy tárgynak, hanem annak a személynek szól, akinek életében Krisztus erényei ragyogtak fel. Az érsek azzal a kívánsággal adta át az erekjét, hogy Magdi erényei a péceli közösségben, főként a fiatalok között szintén gyümölcsöt teremjenek. Különleges régészeti lelet került elő Piriszent Iván határában a közeli római kori település feltárásán. Az ELTE kutatói fémdetektoros műszerrel egy apró ólomból készült Vénusz szobrot találtak, adja hírül a lelépő.hu. A szemérmes Vénuszt ábrázoló szobor azért is különösen jelentős, mert ez az első ismert vallási vonatkozású emlék az egykori római település területéről. A régészek a feltárás során további tárgyakat is találtak, többek között bronztükörtöredéket, vasszerszámokat, teljes egészében megmaradt edényeket, ruhakapcsolótűket és érméket. A kutatás már negyedik éve zajlik. A leletek segítségével a kutatók pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan éltek és dolgoztak az egykori település lakói. A szakemberek abban bíznak, hogy 2027-ben ismét visszatérhetnek a lelőhelyre, mivel a római település történetével kapcsolatban továbbra is számos kérdés vár válaszra. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.

0: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai általános kihallgatás már hamarabb megkezdte a Szent Atya Szent Péter téren, ahol Leó pápa találkozik a világ minden tájáról érkezett zarándokokkal, hívekkel. A Szent Atya olasz nyelvű beszédében folytatja a mai katekézis sorozatát. A elmékedésének a témája folytatódik a Gaudium et Spes Constitutio alapján, és ahogyan a háttérben hallják a szentírási olvasmányt, amit alapul kiválasztott a Szent Atya, az Máté evangéliumából, az 5. fejezet 13-16-os verssorai, majd mindjárt azt felolvassuk, és miután a Szent Atya több nyelven összefoglalja katekézisét, külön köszönti majd a jelenlévő zarándokokat, híveket, és az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Természetesen minden nyelven felkérik a Szent Atyát, hogy majd az audiencia végén apostoli áldását adja. Azt természetesen nem fogom én majd fordítani. Nézzük meg akkor a szentírási olvasmányt. Máté 5. fejezet 13-16-os verssorai. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem hogy a lámpa tartóra tegyék, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Most kínai nyelven hallatszik a háttérben, több nyelven majd felolvassák ezt a szentírási részt, és utána pedig a Szent Atya olaszul folytatja a katekézis sorozatát, az elmélkedését.
2: 人点灯并不是放在斗底下，而是放在灯台上，照耀屋中所有的人。照样你们的光也当在人前照耀，好使他们看见你们的善行，光荣你们在天之父。以上是基督的福音。
3: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser julgado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha em vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação.
4: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى قال يسوع لتلاميذه أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه؟ إنه لا يصلح بعد ذلك إلا لأن يطرح في خارج الدار فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة قائمة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. هكذا فليضئ نوركم للناس يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كلام الرب.
5: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
6: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Kedves testvérek, szép napot kívánok, Isten hozott benneteket.
6: Riprendendo la riflessione sulla costituzione conciliare Gaudium et Spes.
1: Folytatva elmélkedésünket a Gaudium et Spes zsinati konstitúcióról, ma annak első részének negyedik fejezetét vesszük, amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Mindenek előtt a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy az egyház nem a világ fölött, vagy a világ mellett áll, hanem bele van oltva. Szent Ágoston ezt írja, hogy az egyház a már Istennel kiengesztelődött világ. Szarándokok vagyunk ezen a földön, és ezzel a világgal együtt hordozzuk annak törékenységét és szépségét. Ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, úgy él az egyház is a világban, mint Isten megtestesülésének jele, azért, hogy megmutassa Isten tervét, amely szerint valamennyiünket gyermekeivé akar tenni, egyetlen nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben a népek és kultúrák között járja útját, a népekkel való életének ez az összefonódása egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséggel jár arra nézve, ahogyan a társadalmi kapcsolatok szövődnek. Az egyház első küldetése az, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, arra, honnan származunk, mi a rendeltetésünk, valamint arra, hogy mi az értelme a szeretetnek és a szenvedésnek. A minden áron való haszonszerzés logikája és az információ manipulálása veszélyes nyomást gyakorolhat az emberekre, arra késztetve őket, hogy egy olyan életmódhoz igazodjanak, amelynek középpontjában az anyagi javak fogyasztása áll. Szívünk azonban arra a teremtetett, hogy fölfelé Isten felé tekintsen. A zsinati atyák arra emlékeztetnek, hogy az egyház küldetéséhez hozzátartozik a földi társadalom építéséhez való hozzájárulás. Módszerei és céljai elsősorban nem politikai természetűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságoságért, a békéért és a testvériségért való munkálkodásban áll. A Krisztus, az igaz, aki az igazságtalanokért halt meg, imádó hívő nem fogadhatja el a kicsinyek és szegények elnyomását, ahogyan azokat az igazságtalan struktúrákat sem, amelyek fenntartják a függőség és igazságtalanság állapotát. Az egyház társadalmi tanítása irányt mutat a keresztény cselekvésének, Ők minden jó akaratú emberrel együttműködve dolgoznak, a közjó előmozdításán. Az egyház számára tehát semmi sem fontosabb annál, mint hogy mindenki javát szolgálja és szabadon kibontakozhasson minden olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja az ember és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Az evangéliumi küldetés hatékony teljesítéséhez szükséges, hogy minden megkeresztelt együttműködjön a Szentlélek kegyelmével, hogy hite élő legyen, és következetes magatartásban mutatkozzon meg. Amint a zsinati atyák emlékeztetnek bennünket, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szakadék korunk legsősebb tévedései közé tartozik. A Gaudium Express külön figyelmet szentel a világi hívek küldetésének is. Ők kerességük erejében arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Ennek joggal papi jellegűnek nevezhető tevékenységnek legfontosabb területei a család és a munka világa, de ez a küldetés az élet minden területére kiterjed. Végül az egyház mindig figyelmes arra, ami a társadalomban történik és kibontakozik. Isten egész népének feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó és értékes. Ennek a megkülönböztetésnek legfőbb mércéje mindig Isten igéje és az egyház hagyománya. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális divatoktól szabad lélekre van szükség, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor szilárdan őrzi, és teljes egészében bemutatja az evangéliumi üzenetet. Hiszen nem azáltal lehet vonzóvá tenni a kereszténységet, hogy felhígítjuk tartalmát, és enyhítjük követelményeit. Kedves testvérek, az egyház, miközben a történelem útját járja, egyetlen célt tart szem előtt, hogy eljöjjön Isten országa, és megvalósuljon az egész emberiség üdvössége. E cél felé elsősorban a személyes életszentség és a testvéri szeretet által halad. 6. Pál írja, e szentség ismertetőjele nélkül szavunk nehezen talál utat korunk emberének szívéhez, és fennáll a veszély, hogy üres és terméketlen marad. Ezért legyünk engedelmesek a Szentlélek működésének, hogy segítsen bennünket életszentségben és szeretetben élni, hogy a világ hinni és remélni tudjon.

0: Köszönöm, les fidèles de langue française.
1: Most különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya mai katekézisét. Most francia nyelven kezdődik. Természetesen, ahogy mondtam, felkérik a Szent Atyát, hogy a végén majd a kegytárgyak megáldása után adja elnézést apostoli áldását házasokra, gyerekekre, betegekre, és ez az áldás érvényes természetesen mindazok számára is, akik az éter hullámain, vagy akár élőben, képekben is követik a mai audienciát.
0: Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, notre réflexion porte aujourd'hui sur le quatrième chapitre de la première partie de Constitution conciliaire Gaudium et Spes, consacrée à la mission de
1: Gaudium et Spes zsinati konstitúció fejezetéről emlékezünk, amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Az egyház nincs sem a világ fölött, sem mellette, hanem benne gyökerezik. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, ugyanúgy él az egyház is a világban, Isten megtestesülésének jeleként, aki valamennyiünket gyermekeivé akar tenni, egyetlen nagy emberi családban. Az egyház első küldetése, hogy segítsen az embereknek feltenni az élet alapvető kérdéseit. Gaudium et Spes külön kiemeli a világi hívek küldetését, hogy arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Isten egész népének, különösen a pásztoroknak és a teológusoknak feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó, mindig Isten igéjét és az egyház hagyományát tekintve a megkülönböztetés legfőbb mércéjének. Szívből köszöntöm a francia nyelvi híveket, különösen akik az Amiens, Arras és a Marseille egyház megyéből érkeztek, a Jeunes du Voyage csoportot, valamint a Szenegából érkezett zarándokokat. Testvéreim, tanuljunk megnyitott szellemet és olyan képességet ápolni, amely lehetővé teszi, hogy pozitív tekintettel nézzünk az emberekre, így segíthetünk befogadni az evangéliumi üzenetet, és a társadalom reményének magvetőivé válni. Isten áldjon benneteket. Most visszafordítják francia nyelvre, amit a Szent Atya olaszul mondott.
0: D'Arras, de Marseille, et le groupe de gens du voyage, ainsi que les fidèles venus du Sénégal. Frères et sœurs, apprenons à cultiver l'ouverture d'esprit et la capacité de porter un regard positif sur les personnes afin de les aider à accueillir le message évangélique et à devenir des semeurs d'espérance dans la société. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, we return this morning to our reflection on Gaudium et Spes, considering the Church's mission.
2: Elmélkedésünket a Gaudium et Spes konstitúcióról, az egyház küldetését szemlélve, ahogyan Isten fia megtestesült, hogy beteljesítse megváltói küldetését, úgy él az egyház is a világban, mint Isten tervének élő jele, amely által ki akarja engesztelni a világot önmagával. A kor jeleit az evangélium fényében megkülönböztetve az egyház segíti az embereket abban, hogy választ találjanak az élet mély kérdéseire, és a hit és szeretett tanúságtétel által hozzájárul a társadalom építéséhez. Különösen a világi hívek kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel töltsék meg azt a kultúrát, amelyben élnek. Isten országának építésére szóló meghívásunkban újítsuk meg törekvésünket a személyes megszentelődésre, az igazságosságra, testvéri szeretetre, és így legyünk a remény jelei. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, akik részt vesznek a mai kihallgatásról, különösen Anglia, Skócia, Írország, Ugandából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Indiából, Indonéziából, Fülöp-szigetekről, Sri Lankáról, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat. Mindannyiukra és családjaitokra, Úrunk Jézus Krisztus örömét és békejét kérem, Isten áldjon meg benneteket.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Generalaudienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im ersten Teil des vierten Kapitels der Gaudium et Spes Gaudium et Spes spricht das zweite Vatikanische Konzil über die Aufgabe der Kirche in der Welt von heute. Die Kirche lebt und
2: az egyház a világban él és működik,
3: zugleich aber ist sie, wie der heilige Augustinus sagt,
2: Szent Ágoston mondja,
3: mit Gott schon
2: ő maga a már Istennel kiengesztelődött
3: mundus
2: világ,
3: mundus reconciliatus ecclesia latinul. So macht sie das Geheimnis Gottes,
2: így teszi láthatóvá Isten misztériumát, az ember végső célját,
3: und erschließt
2: és egyúttal segíti az embert saját létezését. Megértésében, vagyis az emberről szóló végső igazság felismerésében.
3: Zudem trägt die Kirche zum Aufbau der irdischen Gesellschaft bei,
2: Christusban éri el beteljesedését.
3: Dabei sind besonders die gläubigen Laien dazu
2: a hívő világiak kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel járják át a világot,
3: und inmitten der menschlichen
2: és az emberi sors közösségben Krisztus tanúi legyenek.
3: Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i giovani provenienti dalla Confederazione Elvetica che partecipano alla settimana informativa.
2: Köszöntöm a német nyelvű zarándokokat, különösen a svájci államszövetségből érkezett fiatalokat, akik a pápai svájci gárdista tájékoztató hetén vesznek részt. Mindannyiatoknak kellemes római tartózkodást, az Úr áldjon és oltalmazzon benneteket.
3: Besonders die jungen Männer aus der schweizerischen Eidgenossenschaft, die an der Informationswoche der päpstlichen Schweizer Garde teilnehmen. Allen wünsche ich einen guten Aufenthalt hier in Rom. Möge der Herr euch segnen und euch immer beschützen.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, para retomar la reflexión sobre la
2: constitución pastoral, a Gaudium et Spes konstitúcióra reflektálunk, az egyház küldetését szemléljük. Ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, úgy zarándokol az egyház is a világban. Ezért a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy feladatunk segíteni az embereket abban, hogy figyeljenek az élet eredetével és rendeltetésével, valamint a szenvedés és a szeretet értelmével kapcsolatos mély kérdésekre.
3: Sino que contribuye a construirla mediante el testimonio de la fe y la caridad.
2: Az egyház nem fordulhat el a földi valóságtól, hanem a hit és a szeretet tanúságával, valamint igazságért, békért és testvériség végzett munkájával hozzájárul annak építéséhez, és éppen ebben az értelemben Isten népének minden tagja a keresztség erejében arra kapott meghívást, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával életet adjon a világnak, vagyis megkülönböztesse mindazt, ami a kultúrákban és a mai világban figyelemre méltó. Szeretettel köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek engedelmesek a Szentlélek indításainak, hogy mindenki saját életének, életállapotának megfelelően hozzájáruljon Isten országának megvalósulásában a világban, és ahhoz, hogy az egész emberiség részesüljön Krisztus áldozata által megszerzett üdvösségben. Isten áldjon benneteket, nagyon köszönöm. Most következik a kínai beszámoló, összefoglaló.
4: 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷公开接见的最后我们一起用拉丁文唱天主经最后圣父教宗将颁赐宗座霞服 并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹， 我们继续关于论教会在现代世界牧职宪章的反思，在当代世界中斟酌教会的使命。如同天主子降生成人，为了完成他的救赎使命，如此教会寓居在世间，好似天主愿世界与自己修和之旨意的鲜活标志。 教会在福音的光照下分辨时代的印记，践行这份职责， 帮助人们回应生命中那些深层的叩问，并以信德与爱德的见证为这个社会做贡献。为了有效地实行这份使命，教会需要每一位受洗者与圣神的恩宠合作，力求成圣。 具体而言，每一位平信徒都蒙召怀着基督徒的精神，为各自所处的文化注入生机。在我们蒙召建设天国之中，重申我们对个人成圣为正义和手足友爱的承诺，如此我们才算是所有人的希望标志。 现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle.
2: Szívből köszöntöm a kínai nyelvű híveket. Kedves testvérek. Mária Jézus édesanyja legyen számotokra a menedék és erő a nehézségek és a szenvedések idején. Szívből megáldalak benneteket.
4: Köszönöm, hogy a

A szokott módon hatalmas tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai üzenetét, katekézis a mondani valóját, úgymond. A jelenlévő méltóságok, bíborosok, püspökök köszöntik most a Szent Atyát. Én is megköszönöm kedves hallgatóknak, hogy együtt lehettünk a mai audiencián is. Köszönöm, hogy továbbra is a Mária Rádióval maradnak, leszünk, maradjanak, együtt imádkozzunk egymásért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, akik nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a történteket, csak szeretni és jelen lenni. Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendölt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan bizalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje, egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz meglátni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára, ott maradt mellette. Mi sem tudjuk minden beteg, idős, magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segítsen, hogy a Mária Rádió ott lehessen mellettük. Hétfájdalmú szűzanya, könyörög érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
4: Testünk a teremtett világ része, megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk! Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. kalandozzunk együtt az Óperenciás tengeren is túlra.
1: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál, szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a

0: Hírek.
1: Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Márton Áron püspök életútját követték a zarándokok Erdélyben. Megszépül Szigliget középkori templom romja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. 1849-ben ezen a napon az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Szintén október 6-án a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Ugyanakkor az aradiak már október 6-án este gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a gyulafehérvári főegyházmegye által meghirdetett Márton Áron emlékévhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. A zarándoklat programjában Csíksomjó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. A zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet Csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Volter Kálmán diakonus vagyok Ceglédről. A mai napon, október 7-én az egyház két lehetőséget kínál a Szentmise olvasmányok és evangélium tekintetében. A miséző atya dönthet úgy, hogy a hétköznapi olvasmányt és evangéliumot veszi, illetve úgy is dönthet, hogy Rózsafüzér királynője emléknapjáról veszi ezeket a szentírási szakaszokat. Ebben a szentírási elmélkedésben ezt az utóbbi lehetőséget választom, tehát amennyiben a misét ma Rózsafüzér királynője emléknapjaként mutatják be, akkor Lukács evangéliumának első fejezetéből a 26. verstől a 38. versig terjedő részt hallhatjuk. Ez így hangzik. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözl légy kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szent Lélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Kedves hallgatóink, Lukács evangéliumának az elején két személyt látogat meg Gábriel angyal: Zakariást, Erzsébetnek a férjét, aki a papi szolgálatot teljesíti, illetve a galileai Názáretben egy, mondhatni még kislányt, Máriát. Van párhuzam ebben a két angyali látogatásban, de van eltérés is. A papot azt a papi szolgálata alatt látogatja meg Gábriel, Máriához pedig úgymond a hétköznapjaiba lép be az angyal az Isten üzenetével. Értelmezhetjük ezt bátran úgy, hogy mivel Jézus születéséről fog beszélni az angyal, Jézus a mi életünknek is nem csak az ünnepnapjaiban akar jelen lenni, hanem a hétköznapjainkban. Sőt, leginkább a hétköznapjainkon múlik, hogy mennyire vagyunk közösségben Jézussal, hogy mennyire formálódik ki a mi életünkben Jézusnak az élete, hogy Pál apostol szavaival éljünk, elmondhatjuk-e magunkról, hogy élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Tehát az angyal a hétköznapba viszi bele ezt az örömhírt. És figyeljünk föl, hogy hogyan szólítja meg Máriát. A magyar fordítás úgy hangzik, hogy üdvözl légy kegyelemmel teljes, az Úr veled van. De igazából az eredetiben az üdvözl légy szó helyett az örvendez van. Nem tudom, polgári foglalkozásomnál fogva nem idehozni Rachmaninovnak a Bogorodice Gyévo kezdetű énekét. Ez egy himnusz a Szent Szűzhöz, Bogorodice Gyévo, vagyis Isten szülő szűz. A Gyévo az a gyévocska, a kislány szónak a rövidített változata, és utána az van még, hogy Raduisia, tehát örvendez. Örvendez Isten szülő szűz. Tehát az angyal egy örömhírrel lép be, és olyan köszöntést alkalmaz, kegyelemmel teljes, áldottabb vagy mindenasszonynál, hogy Mária teljesen, hát gyakorlatilag a szava elakad, és gondolkodóba esik. A magyar így fordítja, hogy Mária zavarba jön, de az a szó, ami ott van, ez inkább a megrendülést akarja megjeleníteni. Itt Máriának nem csak a zavaráról van szó, hanem valami sokkal mélyebb hatásról, amit ez az angyali üdvözlet kivált benne. A megrendülés az Isten által megszólítottságból adódik. Az angyal pedig nyilván bátorítja Máriát, és most nagyon sok mindent el fog mondani hirtelenjében egy szuszra a születendő gyermekről. Nagy lesz, a Jézusnak fogod őt nevezni, a magasságbeli fiának fogják hívni, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és ennek az uralomnak nem lesz vége. Hogyha összevetjük ezt azzal a híradással, amivel szintén Gábor angyal Zakariást lepi meg, ott is a születendő gyermekről, Jánosról elég sok mindent elmond az angyal rögtön Zakariásnak. Nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat fog Urunkhoz, Istenünkhöz téríteni, illés szellemében és erejével fog előtte járni, hogy az atyák szívét a fiakhoz indítsa, a hitetleneket pedig az igazak okosságára, stb. Stb. Kétféle reakció. Zakariás így reagál erre, hogyan győződjem meg erről, mert hiszen én is és a feleségem is már elég idősek vagyunk. Tehát Zakariás valami olyan módon reagál az angyalnak, Gábrielnek a híradására, hogy hát azért jó lenne, hogyha ezt egy kicsit valami bizonyítékot is elém tárnál, hogy ez most tényleg meg fog történni, mert az egész ez nagyon hihetetlen. Hogyan győződjem meg erről? Mivel győzöl meg róla? És akkor neki így válaszol az angyal: én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, és azért küldtek, hogy szóljak hozzád, hogy ezt az örömhírt meghozzam neked. Tehát Gábriel nem kezd el magyarázkodni, hanem azt mondja, hogy én az Istennek a szavát közvetítem feléd. Tehát majdhogy nem, mintha azt is mondaná, hogy most te szórakozni akarsz velem? Hát kitől jövök én? Az Istentől jövök. Az ő akaratát közvetítem a te számodra, és bizonyítékokat kérsz tőlem. Nyilván ennek a kis hitetlenkedésnek meg lesz a következménye. Zakariás elnémul, és János születéséig és névadásáig ez így is marad. Viszont nézzük meg, hogy Mária hogy reagál. Jézusról is jó pár dolgot elmond az angyal, és Mária nem kételkedik, nem fejezi ki a hitetlenkedését, hanem azt mondja, hogy hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek. Tehát nem abban kételkedik, hogy ez majd meg fog történni, hanem tudni szeretné, hogy hogyan. És ezért az angyal válaszol neki. A Szentlélek szár rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Nem tudjuk pontosan, hogy szó szerint hogy hangzott el az angyalnak a magyarázata. Az Isten fiának fogják őt hívni, így tényleg szó szerint elhangzott-e. Mert hiszen amikor az evangéliumokat leírják, akkor úgy szoktuk mondani, hogy az eseményeket a húsvét fényénél olvassák újra. De minden esetre még egy valamit hozzátesz az angyal, hogy Erzsébet, a te rokonod, szintén gyermeket fogant öregségében, és már a 6. hónapban jár, bár magtalannak tartják az emberek, és Istennél semmi sem lehetetlen. És erre mit mond ez a 10 éves kislány? Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. A szolgáló leány kifejezés az gyakorlatilag abban a korban talán még rabszolgát is jelenthetett volna, de például amikor az apostolokkal kapcsolatban használják ezt a kifejezést, hogy, a, hogy az Úrnak a szolgái, tehát az Istennek szolgálnak, akkor nem rabszolgaságot akar jelenteni, és Máriánál sem azt akar jelenteni, hanem hogy nem a bűnhöz tartozik az apostol, hanem Krisztushoz tartozik. Mária pedig mindenestül az Istenhez tartozik. És az ő akarata oda lesz igazítva, az Isten akaratához. És amikor azt mondja a magyar fordítás, hogy történjék velem szavait szerint, igazából az eredetiben az van, hogy lesz, a történjék helyett az a szó, hogy lesz. Tehát, vagyis a te szavaid szerint fog történni velem minden. Micsoda bizonyosság ez egy tizenéves lány részéről, hogy kijelenti, hogy igen, úgy lesz minden, ahogyan mondtad. És egy nagyon fontos dologra még szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét. Az evangélista úgy jegyzi le, hogy miután Mária kimondta ezt a mondatot. Azután írja le az evangélista, hogy ezután az angyal eltávozott. Az üdvtörténetben vannak olyan személyek, akik nélkülözhetetlenek az Isten tervének, az üdvözítő tervének a kibontakoztatásában. Mária egy ilyen nélkülözhetetlen személy, mert hiszen valamilyen módon közénk kellett testesülnie az örök igének, hogy sorsközösséget vállaljon velünk, és így szélesre nyissa a maga személyében, mivel ott az isteni természet és az emberi természet tökéletesen egyesül. Az Isten és az ember közötti kiengesztelődés maradéktalan Jézusban. Tehát a megtestesülés a kulcsa annak, hogy nekünk az Isten és az ember közötti kiengesztelődés kapuja szélesre van nyitva. Tehát lehetne azt gondolni, hogy az Isten úgy intézte, hogy Mária ne is tudjon nemet mondani, mert hiszen az üdvözítő terv megkívánja az ő közreműködését. De az angyal megvárja, amíg Mária igent mond. Még ilyen kardinális kérdésben, a megtestesülés kérdésében is ott van az emberi szabad igen. Kedves testvérek, nagyon jó dolog az, hogy az egyházunk úgy rendelkezik, hogy liturgikus időszakokra bontja föl az évet, mert hiszen mindenről mindig nem tudunk gondolkodni. Az egyház időnként fókuszba állítja az üdvtörténet egy-egy eseményét, vagy egy-egy hit igazságot a fókuszpontba állít. Viszont van egy-két dolog, amire mindig figyelnünk kell. És ez az emberi szabadság. Legutóbb Leó szentatyánk is így jellemzi a szabadságot, mint a szeretetnek az előfeltételét. És hogyha tényleg válaszolni akarunk, az Istennek méltó választ akarunk adni az ő felénk irányuló végtelen szeretetére, akkor szükségünk van erre a szabadságra. És mivel képesek vagyunk szeretni, ezért visszafelé gondolva mondhatjuk azt, hogy teljesen biztosak lehetünk abban, hogy az Isten a mi szabad akaratunkat sem veszi el. Mint ahogy Máriának is az igenjét megvárta. És utána következett be a fogantatás. Így a mi életünkben is nem töri ránk az ajtót, hogyha azt akarom, hogy elmondhassam Pál apostollal, hogy élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem, akkor a szabad akaratomat oda kell állítanom az Isten elé, a szabad akaratommal kell megnyitnom a lelkemet, hogy befogadjam Jézust. Nem fog erőszakkal betörni az életembe, de minden nap kínálja magát, hogy itt vagyok, érted vagyok, mint ahogy annak idején a csipkebokorban kimondta, hogy az vagyok, aki vagyok, ugyanúgy az Isten Krisztus által a Szentlélekben minden nap részt kér az életünkből. mert azt akarja, hogy belőle éljünk és általa éljünk. Illetve jobban mondva, ő azt akarja, hogy tudatosodjon bennünk ez, hogy valójában benne és általa élünk.
0: Mária Rádió.
5: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Október 7-én szerdán a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából Várnai Péter atya gondolatai után: a közösségi létben és szeretetben van jelen Isten áldása. Püspöki misén emlékeztek Szent Ferenc tranzitusára a pécsi ferencesek. 4. szegedi 168 órás szentségimádás Szent Gellért ünnepének hetében. Újra szentelték a megújult debreceni görögkatolikus főszékes egyházat. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Mutasd meg az örömödet, s megmondom, ki vagy. Mutasd meg a barátodat, s megmondom, ki vagy. Folytathatnánk ezeket az önismeret teszteket a végtelenségig, de egyáltalán nem biztos, hogy közelebb kerülünk az igazsághoz. Jézus, mint már megszoktuk, pattanásig feszíti a húrt. Mi az örömötök oka? Mi, ha nem az, hogy van atyátok, hogy ő szeret benneteket, hogy előtte zajlik a történelem és a ti egész életetek. Van teremtőtök, aki gondotokat viseli. Nincs semmi, ami elzárva élne. Mindazt azzal fejezi ki, örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyekben. 1226. október 3-a kora estéjén imádkozó szerzetes testvérei körében halt meg Assisi Szent Ferenc. 800 évvel ezelőtti halála, a tranzitus, azaz átmenet ünnepe azt jelzi, ahogy a halált Szent Ferenc a Krisztushoz vezető útként fogadta. Az általa alapított rend szerzeteseinek pécsi nagy családja is immár közösen zárta a Ferenc 800 jubileumi évet október 4-én, amikor szentmisét ünnepeltek Felföldi Lászlóval, a pécsi egyházmegye főpásztorával a ferences templomban. Köszöntőjében Lovász László Rajmund OFM, a pécsi ferences templom igazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte visszatérésüket, és hogy újra van ferences közösség Pécsett. Méltatta a korában itt élt ferences testvérek lelkiségi szolgálatát és kétkezi munkáját, akiknek a kezenyomát dicséri a ferences templom. A szentmisén olvasott evangéliumi szakaszt követően a tranzitus és a 800 jubileum jegyében a közösség gyermekei Szent Ferenc életéből vett jelenet bemutatásával emelték az ünnep nagyságát. A homiliában Felföldi László püspök a ferences rend történetének meghatározó adat sorával kezdte a beszédet. A rend alapításának szándékát harmadik Ince pápa hagyta jóvá 1209-ben. A ferencesek ezt követően, de még Szent Ferenc életében 1224 és 26 között telepedtek le Magyarországon. 1256-ban költöztek be Pécsre, ahol a közösség olyan gyorsan megerősödött, hogy már 1260-ban főzárdaként, pápai és rendi jogú nagyobb kolostorként hivatkoztak a pécsi rendházra. A pécsi ferencesek híres alkotóműhelye a Szent József házi műasztalos és oltárépítő műhely nevet viselte, amelyet 1929 és 1930-ban alapítottak a kolostor falain belül. Bár asztalos műhelyként indult, az ott készült fából faragott impozány szobrok, oltárok és domborművek miatt valódi egyházművészeti és szobrászati központtá vált. A műhelyben készült a görög katolikusok Mária Pócsi kegyhelyén található bazilika belső terének legértékesebb egyházművészeti remekműve, a híres Mária Pócsi kegyoltár és a templom szószéke, valamint az életnagyságú alakokat felvonultató ferences Betlehem, mely minden évben látogatható Pécsett. Felföldi László püspök beszédében kiemelte, főpásztori szolgálata kezdetétől szorgalmazta a ferences jelenlét erősítését a pécsi egyházmegyében, akkor még nem sejtve, hogy az álomból valóság lesz. Visszaemlékezett arra, amikor 2023-ban egy alkalommal Rajmund atya kifejezte reményét, hogy a 800. évfordulón a ferences tranzitust a rend ferences templomában ünnepelheti. A jubileumi év különleges kegyelmi ajándékaként a pécsi egyházmegyei hivatal 2026. júliusában jelentette be, hogy a magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével úgynevezett fiókházat alapított Pécsett. A ferencesek, a Szent Ferenc templom, illetve saját rendi intézményeik és sokrétű feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelki pásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól. Szent Ferenc megértette az Isten teremtette világ szépségét, jóságát és az emberi léttel való egységét. A világ jónak lett teremtve, és Isten ránk bízta azt. Így felelősek vagyunk egymásért, a teremtett világért, és Krisztus által meghívott barátságban keresztény hitünkért, az egyház jelenéért és jövőjéért, zárta főpásztori beszédét Felföldi László pécsi püspök Szent Ferenc tranzitusának 800. jubileumi évfordulóján. A részletes beszámolót és a képgalériát megtalálják a pécsi egyházmegye honlapján. Szent Gellért ünnepének hetében szeptember 20-a és 27-e között zajlott a 4. szegedi 168 órás szentségimádás a Szent József Jezsuita templom adorációs kápolnájában. Az egy hét alatt 12 házigazdával 178 önkéntes vagy csoport vállalt felelősként órát, 213-an jelentették be előre, és sok-sok testvérrel, akik csak úgy jöttek, amikor idejük volt, összesen körülbelül 1225 óra részvétel valósult meg az Úr lábai előtt. Volt olyan kivételes óra is, amikor egymagában szemlélte az Urat az óra felelőse, és volt, amikor mind a 30 szék foglalt volt a kápolnában. Voltak imacsoportok, családok, dicsőítő csapatok, munkahelyi közösségek, egy karolinás osztály, egy missziós csapat vezetősége, a szeminárium kispapjai. Az Úr szólt, megszólalt a szívekben, gyógyított, meghallgatott, szabadított. Együtt sírt velünk, reményt adott, kiutat mutatott, átölelt, irgalmazott, a figyelmét adta nekünk, kiárasztotta a lelkét és jelenlétét ránk. Ő volt a legaktívabb, ő mind a 168 órában jelen volt és cselekedett. A szentségimádást Kondé Lajos, pasztorális helynök atya nyitotta meg, és Köllős Sándor atya zárta. Újra missziós egyházmegye vagyunk, mint ezer éve Szent Gellért idejében. Arról a barátságról és kapcsolatról tudunk tanúságot tenni ennek a világnak, ami bennünket Jézushoz fűz. Jézussal együtt lenni, nála lenni a misszió kiinduló pontja. Erre fókuszálva imádkoztunk újra egy hetet Jézus szentségi jelenlétében. Gyuris Gellért írásából olloztunk, ami a Szeged Családi Egyházmegye honlapján jelent meg. Ünnepélyes keretek között október 3-án újra szentelték a debreceni Attila-téri görög-katolikus főszékes egyházat. Az ünnepi alkalomra számos magasrangú egyházi vendég érkezett Debrecenbe, jelezve a főszékes egyház és az újra szentelés jelentőségét is. 3 éve várták ezt a napot a debreceni hívek. Nem véletlen, hogy az ünnepi eseményre a templomudvar is megtelt érdeklődőkkel. 2023. októberre óta ugyanis folyamatosan zajlottak munkálatok az épületen belül és kívül. 2026. október 3-án pedig már a megújult főszékes egyházban adhattak hálát a megszépülésért. Az ünnepi alkalomra számos magasrangú egyházi vendég érkezett Debrecenbe. A magasrangú egyházi vendégek jelenléte különleges hangsúlyt adott az újra szentelésnek, amely a debreceni görög-katolikus közösség számára nem csak egy nagyszabású épületkonstrukció lezárását, hanem a közösségi és egyházi élet új fejezetének kezdetét is jelenti. Orosz Atanász püspök prédikációjában arról beszélt, hogy a megújult debreceni főszékes egyház nem csupán egy megszépült templom, hanem az Istennel való találkozás, az imádság és a közösség helye. Orosz Atanász arról is beszélt, hogy az egyháznak és a templomnak a világ felé is küldetése van. A háborúk, társadalmi megosztottság és bizonytalanság közepette a keresztény közösségnek Krisztus szeretetét, befogadást, az egységet és a reményt kell megmutatnia. Fülöp érsek a szertartás végén elsősorban Istennek adott hálát a több éven át tartó teljes felújításért, a templom bizánci ikonográfiai program szerinti kifestéséért és környezetének megújításáért. Köszöntötte a hazai és külföldi egyházi vezetőket, püspököket, testvér egyházak képviselőit, valamint a híveket és mindazokat, akik jelenlétükkel vagy munkájukkal hozzájárultak az ünnephez. A templom megújulásában nyújtott támogatásért és együttműködésért köszönet illeti a magyar államot, Debrecen megyei jogú város önkormányzatát és a jószándékú adakozó testvéreket is. Orosz Atanász püspök és Fülöp metropolita beszédeit, illetve a képgalériát megtalálják a Hajdú Dorogi főegyházmegye honlapján. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
7: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
8: Szerda van. Évközi 27. hét.

figyelj, Uram, imádságomra, hallgass könyörgésem szavára. Hozzád kiáltok szorongatásom idején, mert te meghallgatsz engem. Uram, nincs az istenek közt te hozzád hasonló, semmi sem fogható a te műveidhez. A nemzetek, amelyeket alkottál, mindnyájan eljönnek, leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik nevedet, mert nagy vagy és csodákat művelsz. Egyedül te vagy Isten. Uram, vezess engem utadon, hogy igazságodban járjak. Szívemet tedd egyszerűvé, hogy félje nevedet. Teljes szívemből dicsérlek, Uram, én Istenem, és mindörökké magasztalom nevedet. A Zsoltárban kértem az Urat, hogy figyeljen rám, hallgassa meg imámat. Az Úr mindig jelen van, mindig figyel rám. A saját szívemet kell elcsendesíteni, egyszerűvé tenni, hogy meghalljam őt, féljem a nevét, magasztaljam, teljes szívemből dicsérjem. Most az imaidő kezdetén megteszem ezt. Próbálom elengedni gondolataimat, érzéseimet, aggodalmaimat, megnyitni szívemet az Atyámmal való találkozásra.

0: ezzel a nyitott, befogadó szívvel meghallgatom az evangéliumot.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott, és amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt mondta neki: Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította tanítványait. Erre azt válaszolta nekik: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponta, és bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe.

Ebben az evangéliumi részben tanítja meg Jézus nekünk azt az imát, ami azóta megszámlálhatatlanul sokszor elhangzott már a földön, minden nyelven. Gondoljam el, csak én hányszor mondtam már el életemben ezeket a szavakat. És vajon belegondolok-e a jelentésükbe, vagy már rutinszerűen szavalom? Most lassan elismétlem ezeket a sorokat, és figyelek arra, mit is jelentenek valójában. Atyánk, mit hordoz számomra az atya kifejezés? Milyen kép jelenik meg előttem? Kik a testvéreim, akikkel közös az atyánk? Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Ez a kérés egy vágyamat fejezi ki, hogy milyen jó lenne, ha így lenne? Vagy ez a kérés számomra felszólítást jelent, hogy tegyek is érte valamit? Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponta. Bízom-e abban, hogy atyám valóban megadja azt minden nap, amire szükségem van, hogy nem kell aggodalmaskodnom? Gondolok-e itt lelki elederre is, az élet kenyerére? És bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. Tudom ezt tiszta szívvel kérni? Elég számomra, ha épp úgy bocsát meg nekem az atya, ahogy én megbocsátok azoknak, akik ellenem vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe. Mi számomra a legnagyobb kísértés? Mi veszélyeztet engem? Hiszem-e, hogy Istenre támaszkodva, benne bízva, távol tudom tartani magam ezektől a dolgoktól?

0: Most újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. És amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt mondta neki. Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította tanítványait. Erre azt válaszolta nekik. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponta, és bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe.

Melyik mondat érintett most meg leginkább? Elviszem magammal szívemben ezt a mondatot egész napra, és engedem, hogy az Úr a nap folyamán még többet tanítson róla. Uram, hálát adok neked, hogy megtanítottad számomra ezt az imát, és hogy nap mint nap tanítasz engem imádkozni. Hálát adok neked, Krisztus, hogy kiérdemelted nekünk a fogadott fiúság kegyelmét, ezért vehetjük át tőled, és mondhatjuk mi is, mi atyánk.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Megszépül Szigliget középkori templomja és környezete. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton. Márton Áron püspök életútját követték a zarándokok Erdélyben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton a kora esti szentmise előtt, melyet 14. Leó pápa mutatott be a vatikáni Kertek Lurdi barlangja előtti oltárnál. Az eseményen jelen voltak a vatikánvárosi állam védelmét biztosító vatikáni csendőrség tagjai és családjaik, írta a Magyar Kurír. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket. Köszönetet mondott a testület tagjai támogató családoknak, szüleiknek, feleségeiknek és gyermekeiknek is. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is. Leó pápa a szűzanyára bízta a vatikáni csendőrség tagjait, hogy Mária anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és minnyájukat. Szent Mihály arkangyal álljon mellettük a rossz elleni küzdelemben, segítse őket hűségesnek maradni, hogy az Úr Jézus legyen mindig szolgálatuk és szívük középpontjában, fogalmazott a Szentatya. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a Gyulafehérvári főegyházmegye által meghirdetett Márton Áron emlékévhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. A zarándoklat programjában Csíksomjó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. A zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Megköszönöm a kapott jegyelmeket, és évek továbbra is, évek imád a családom élő és elhunyt tagjaiét, a férjem a nátulam, és minden halottunk emlékét, a gyermekeim, unokáim, műfűkkel, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedétől mentse meg őket a drága jó Isten. Évek imádtam magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért. a család, az ország, a világ békéjét, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lépésért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki.
4: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az izgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, az anyakat bejárását, családom megtérését, a Szent Lélek kiáradását kérem rád, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküdvességét, Leó pápa egészségét, és közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden hozzám tartozó szeretem, lelküdvességét, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akiket soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét. És imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm. Dicsértessék a Jézus
5: Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni élő mikor családomért, Csengéért és családom külföldről haza és visszautazásukért, segítse őket a szűzanya, én gyógyulásomért, papokért, papi szerzetesi hivatásokért, a békéért és mindenkiért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna és Katalin testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket!
7: Köszönjük a Jézus Krisztus! Lemaradtam az élő adásból, hogy mindenkinek nagyon jó egészséget, és az egész rádió már a rádiónak, a dolgozóinak. Már szeretnék kérni, hogy unokám szerencséssel hazaérjen, férjem szerencséssel hazaérjen, sikeres legyen a iskolai dolgai az unokámnak, a fiam megtérésére. Imád szeretnék kérni ellenségeim megtérésére. Jó magam, jobb eredményemért, a férjemről jobb eredményért, az egész élő családtagokért, egészségükért, minden elhunyt családtagokért imád, hogy békében nyugodjanak. Segítőimért, nem tudom, mondtam el segítőmért, és férjemért, jó magamért, lányomért, unokáimért, mivel én nagy család vagyok, és sok támogatom.

0: keresztem hordozásához. A Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért, és a háborútól sújtotta minden emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
1: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelmet a családunkban. Kérem a további segítségüket is, és kérem a Szentlélek vezetését és kiáradását a családunkra. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek szánt. Ebben is kérem a boldogságos szűzanyának a közbenjárását és a Szentlélek további vezetését. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki. A Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért, családom élő és elhunyt tagjaiért, magamért, a világ és Magyarország békéjéért. Nagyon szépen köszönöm.
2: Hálát adok a kapott kegyelmekért a szűzanyának és jó Istennek. Kérek imát a családomért, elhunyt hozzátartozóimért, a férjemért, testvéremért, szüleimért, rokonaimért, fiam gyógyulásáért, munka lehetőségét kapjon, és egy társat, aki hozzávaló lenne, unokáim egészségéért, jó tanulmányi eredményért, munkájukért, magam gyógyulásáért, szomszédaim gyógyulásáért, Erika nászasszonyom egészségéért, a háború megszüntetéséért, a békéért, Mária Rádióért és kedves munkatársaiért. Hálásan köszönöm. Isten áldja Önöket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni egy új kollégáimért, akiért még a nevét nem tudom. Kérek neki testileg erőt, türelmet a munkához. Amen.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmet a drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék tovább is közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelküdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért, a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
5: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek. Mert erős rajtunk az ő irgalma, s az Úr hűsége örökké megmarad. Alleluja.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Faustina nővér imái a szűzanyához. Mária, anyám és úrnőm, odaadom neked lelkemet és testemet, életemet és halálomat, s azt, ami aztán következik. Mindent kezedbe helyezek, ó anyám, takard be lelkemet szűzi palástoddal, és részesíts a szív, a lélek és a test tisztaságának kegyelmeiben. Oltalmazd meg hatalmaddal minden ellenségtől, főleg azoktól, akik az erények állarca mögé rejtik el gonoszságukat. Ó, csodálatos Liliom, te vagy a tükör számomra, ó anyám!
4: Szűz anyám, a te lelked elmerült a keserűség tengerében. Nézd gyermekedre, taníts meg szenvedni és szeretni a szenvedésben. Erősítsd meg a lelkemet, ne törje meg a fájdalom. Kegyelmek anyja, taníts meg engem Istennel élni.
3: Ó, édes szűzanyám, legfőbb példaképem, fénylő csillagom életem hajlalán, csodálva szemlélet. Ó, szepételen szűz és anyám, ki Isten fényességét tükrözött, tőled tanulom az Urat szeretni az élet viharán, és védőpajzsom vagy ellenségeim között.
0: Szent II. János Pál pápa így imádkozott Máriához. Szép szeretet anyja, imádkozz érettünk. Taníts meg minket arra, hogy úgy szeressük Istent és testvéreinket, ahogyan te szeretted őket. Add, hogy a másik iránti szeretetünk még türelmesebb, jó akaratúbb és tiszteletteljesebb legyen. Örömünk forrása, imádkozz érettünk. Amen. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Mondja az Úr. Megkaptátok a fogadott fiúság lelkét, általa így szólítjuk Istent, Abba, Atyánk. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világ győzelmes királynője, irgalmasság anyja.
4: Könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermekei imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben.
1: Hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária,
2: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen
1: kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényünk gyökere az arázatban rejlik. Az Úr szolgáló lenye vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnificat. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
4: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld meg Mária hódaltes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne akik az Istenség teljessége. Hódolatban a hitöröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napketi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozata örvendezve az ő békiem indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse,
1: Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária,
2: Istennek
1: szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld már a lelkerét, ez az erő, ha ittből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy a bizonyossága megerősítést nyer a két öreg prófétáló szavaiban. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Minél többet adsz, annál szabadan balancolt úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki arra kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor Jézussal imádkozol, és belépsz Jézus imájába, aki veledet mondja, Atyám, amikor elmékedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalálszó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
4: most és halálunk óráján.
2: Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk
2: Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet utalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűzmelet szent olvasnak elmondásán megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké.

0: Hírpercek.
1: Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Boldog Bódi Mária Magdolna erekélyét adományozta a Péceli templomnak Udvardi György érsek. Különleges régészeti lelet került elő Piriszent Iván határában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és

0: helyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Különleges ajándékkal gazdagodott a péceli Magyarok Nagyasszonya templom közössége. Udvardi György veszprémi érsek a templom búcsú ünnepén Boldog Bódi Mária Magdolna csonterekjéjét adományozta a plébániának. A főpásztor az ünnepi szentmisén megáldotta a boldogról készült új képet, majd átadta az erekét és a hozzátartozó adományozási nyilatkozatot is. A részletekről a Magyar Kurír számolt be. Bódi Mária Magdolna 85 évvel ezelőtt, 20 éves korában éppen Pécelen vett részt első bentlakásos lelki gyakorlatán, mely későbbi hivatására is meghatározó hatással volt. Udvardi György hangsúlyozta, az erekje tisztelete nem egy tárgynak, hanem annak a személynek szól, akinek életében Krisztus erényei ragyogtak fel. Az érsek azzal a kívánsággal adta át az erekjét, hogy Magdi erényei a péceli közösségben, főként a fiatalok között szintén gyümölcsöt teremjenek. Különleges régészeti lelet került elő Piliszentiván határában a közeli római kori település feltárásán. Az ELTE kutatói fémdetektoros műszerrel egy apró ólomból készült Vénusz szobrot találtak, adja hírül a lelépő.hu. A szemérmes Vénuszt ábrázoló szobor azért is különösen jelentős, mert ez az első ismert vallási vonatkozású emlék az egykori római település területéről. A régészek a feltárás során további tárgyakat is találtak, többek között bronztükörtöredéket, vasszerszámokat, teljes egészében megmaradt edényeket, ruhakapcsolótűket és érméket. A kutatás már negyedik éve zajlik. A leletek segítségével a kutatók pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan éltek és dolgoztak az egykori település lakói. A szakemberek abban bíznak, hogy 2027-ben ismét visszatérhetnek a lelőhelyre, mivel a római település történetével kapcsolatban továbbra is számos kérdés vár válaszra. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: A Mária Rádió minden kedves hallgatóját országhatáron innen és túl. Kedves hallgatóink, arra készülünk, hogy nem csak a Kárpát-medencében kapcsolódjunk össze, hanem a világ többi Mária Rádiójával, hiszen ismét a Te néped utat tör lelki zarándoklaton veszünk részt, amelynek a jelenlegi állomása az nem más, mint Róma. A nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tünde köszönti Önöket. Arra hívom Önöket, hogy lélekben kapcsolódjunk mi is ebben a világot átölelő imaláncba, hogy minél többen egy szívvel és egy lélekkel imádkozzunk, hálát adjunk és hozzuk kéréseinket a Szűzanya elé. Istenem, jöjj segítségemre! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A dicsőséges titkokat végezzük. Az első szent titokban szemléljük Jézus feltámadását. Evangéliumi részlet Szent János könyvéből. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz, észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Mária, aki egészen a keresztig követte Jézust, és végig kísérte őt szenvedésének és halálának útján, Krisztus feltámadásában felismerhette a legszörnyűbb gonoszság felett aratott győzelmet. Könyörögjünk. Szent Szűz, könyörög értünk az Úrnál, hogy mindig bizalommal legyünk Isten iránt, még akkor is, amikor a megpróbáltatások, mintha elhomályosítanák előttünk az Úr szeretetét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A második szentitokban szemléljük Jézus mennybe menetelét. Részlet Szent Lukács evangéliumából. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Mária mindenki másnál inkább ott áll Isten oltára előtt, hogy közben járjon értünk. Könyörögjünk. Boldogságos Szűz Mária, ezt közölt ki számunkra azt a kegyelmet, hogy mindig megmaradjunk Isten kegyelmében, hogy az Úrral való közösségünk gyümölcsei mások számára is továbbadhassuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mind a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Ave Maria, üdvözlőd, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Nel terzo mistero glorioso contempliamo la Pentecoste.
1: A harmadik dicsőséges szentitokban szemléljük a pünkösdöt. Evangéliumi részlet Szent János könyvéből. Én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Mária a születő egyház szívében van, és továbbra is imádkozik azért, hogy a Szentlélek működésének engedelmeskedve az egyház mindenkorban hűségesen megvalósíthassa Isten akaratát. Könyörögjünk! Legtisztább szűz, add meg nekünk a kegyelmet, hogy soha ne forduljunk el Istentől, hanem mindenben ragaszkodjunk az ő akaratához, és szolgáljuk őt abban az egyházban, amelyet ő maga alapított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

0: Ó Gesù mio.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Nel quarto mistero glorioso contempliamo la
1: l'assunzione szentitokban szemléljük Mária mennybevételét. Részlet Szent Lukács evangéliumából. Mert rátekintett szolgálója alázatosságára, íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Mária, aki földi élete során teljes egységben élt fiával, most az ő dicsőségében is részesedik. Benne szemléljük azt a rendeltetést, amelyre Isten minden gyermekét meghívja, a vele való örök közösséget.
0: Pregiamo.
1: Könyörögjünk.
0: Vergine misericordiosa,
1: irgalmas szűz, kísér és erősíts bennünket földi életünk útján, és segíts, hogy minden nap úgy éljünk, hogy szívünket az örök élet felé irányítsuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária!
0: Il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Ó Jézus mio.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Nel quinto mistero glorioso contempliamo l'incoronazione
1: di Maria. Az ötödik dicsőséges szent titokban szemléljük a szentséges szűz megkoronázását, mint a föld és az ég királynője. Részlet Szent Lukács evangéliumából, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve, irgalma nemzedékről nemzedékre, az Isten félőkkel marad. Mária azért királynő, mert a király édesanyja, és mert tökéletesen megélte a neki ajándékozott kegyelem teljességét. Királynői méltósága anyai méltóság. Nem távolít el bennünket Jézustól, hanem éppen hozzá vezet. Könyörögjünk. Boldogságos Szűz Mária, kérünk járközben értünk Istennél, hogy nyissa meg szívünket az iránta és irántad való teljes bizalomra, hogy életünk az ő szent akarata szerint alakuljon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Köszönjük Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Asszonyunk Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most

0: Ó Gesù mio,
1: ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mindbe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.

0: Signore pietà.
1: Uram, irgalmazz nekünk, Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, kegyelmezz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk, Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket, Krisztus, hallgass meg minket. Mennyei Atya Isten, irgalmazz nekünk, megváltó Fiú Isten, irgalmazz nekünk, Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk, Szent Háromság Egy Isten, irgalmazz nekünk.
2: Santa Maria,
1: Szentséges Szűz Mária, könyörög érettünk, Istennek Szent Anyja,

0: Isteni kegyelem anyja, könyörög érettünk.
1: Madre della speranza,
0: reménységünk anyja, könyörög érettünk.
1: Madre purissima,
0: tisztaságos anya, könyörög érettünk.
1: Madre castissima,
0: szeplőtelen szűzanya.

0: Örömünknek oka, könyörög érettünk.
1: Templo dello Spirito Santo.
0: Lelki edény, könyörög érettünk. Tiszteletes edény, könyörög érettünk. Áltatosságnak jelen.

Dávid király tornya, könyörög érettünk. Elefántcsontorony, könyörög érettünk. Mária aranyház,

0: Márkák királyné, a könyörög éretünk.
1: Regina dei profeti.
0: Proféták királyné, a könyörög éretünk.
1: Regina degli apostoli.
0: Apostolok királyné.

hallgass meg minket. Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a Te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk. A boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig Giacomo Maria Dorta atya a kegyhely plébánosának záró homiliája következik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, október 7-e különösen kedves nap mindazok számára, akik tisztelik és szeretik Máriát, a Rózsafüzér királynőjének emléknapja. Ezen a napon arra kapunk meghívást, hogy elgondolkodjunk azon, milyen fontos és milyen édes dolog teljes szívünkből mennyei édesanyánkhoz fordulni. Az üdvözlégyek imádkozásával arra kérjük a boldogságos szűzanyát, hogy kísérjen bennünket, miközben egyre mélyebben elmerülünk az általunk szemlélt titkokban. Más szóval arra kérjük őt, hogy ébressze fel bennünk annak tudatát, hogy milyen szeretettel van jelen Isten azokban az eseményekben, amelyekre az egyes titkokban emlékezünk. Maga a titok szó sem valami megismerhetetlen dologra utal, hanem inkább Isten végtelen szeretetét, irgalmának tervét hangsúlyozza, amely testet öltött és beteljesedett azokban az eseményekben, amelyeket megvallunk és hirdetünk. Azokkal az üdvözlégyekkel, amelyeket Isten anyjához intézünk, szívünkben újra szeretnénk erősíteni a szeretet kötelékét közte és közöttünk. Éppen ezért kettős bátorságra van szükségünk. Először is ne féljünk egész életünket feltárni előtte és teljesen rábízni magunkat, még akkor sem, ha olykor attól tartunk, hogy talán nem hallgatja meg kérésünket. A második, ettől egészen különböző, mégis ugyanolyan fontos bátorság pedig abban áll, hogy teljesen Mária rendelkezésére bocsátjuk magunkat. Ezzel kifejezzük, hogy készek vagyunk engedni, Isten megtisztító kegyelme formáljon és alakítson bennünket. A rózsafüzér imádkozása azt jelenti, hogy Mária szívét keressük, és tőle kérjük azt a segítséget, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy életünk gondjai ne győzzenek le bennünket. Ez összhangban van Jézusnak a magvetőről szóló példabeszédben elhangzott figyelmeztetésével. Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy a tövisek közé hullott mag azokat jelképezi, akik hallják az igét, de nem teremnek gyümölcsöt, mert elfojtják őket a világ gondjai, a gazdagság csábítása, valamint minden más vágy és szenvedély. Hány csoda fűződik a történelem során a rózsafűzér imádkozásához? Hány gyógyulás, hány emberileg lehetetlennek vagy valószínűtlennek tűnő esemény történt Isten közreműködésével, Mária közbenjárása által? És mégis úgy gondolom, hogy még ennél is számosabbak a megtérés csodái, azoknak a szíveknek a történetei, melyek végül felismerték az Urat éppen akkor, amikor erre talán soha nem számítottunk volna. Milyen gyakran tökéletlen a mi akaratunk, és milyen sokszor kaptunk a rózsafűzér imádkozása által világosságot ahhoz, hogy felismerjük, még a legnemesebb szándékaink sem mindig egyeznek Isten akaratával. Hiszen az a gyümölcs, amelyet ő kíván teremni bennünk, sokkal nagyobb és mélyebb annál, mint amit mi magunk el tudunk képzelni. És ezt ma ismét ünnepélyesen hirdetjük erről a kegyhelyről, ahol Mária azzal tett tanúságot szeretetének nagyságáról, hogy megjelent Alfonso Ratisbonnak, és elvezette őt a katolikus hitre való megtérésre. Ma ismét szívünkbe szeretnénk vésni azt az igazságot, hogy senki sem csalódott még, aki bizalmát Máriába vetette. Még a fájdalom, a nélkülözés és a szenvedés éjszakájában és éki édesanyán keze tudja,
hogyan és merre vezessen bennünket, hogy végül eljuthassunk örömünk beteljesedéséhez. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatóink, az előző háromnegyed órában világméretű rózsafűzért közvetítettünk, melyet a Mária Rádió világcsaládjával végeztünk. A római San Andrea delle Frate bazilikából, a csodák anyja kegyhelyéről. Az imát vezette Giacomo Maria Dorta atya, a kegyhely plébánosa. A mai napon rózsafűzér királynőjének ünnepén azért gyűltünk össze, hogy együtt kérjük Szűz Mária közbenjárását, kérjük, hogy alakítsa mi életünket, és kértük közbenjárását családjainkra, szeretteinkre, kértük közbenjárását a békéért. Köszönöm mindenkinek, aki bekapcsolódott, és örvendek, hogy ma is átölelhettük a világot imáinkkal. Következő közös rózsafűzér alkalom november végén lesz, majd 28-án, amikor Ruandába fogunk menni, onnan fogjuk közvetíteni majd a rózsafűzért. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is, és kapcsolódjanak be akkor is. Hirdetjük majd még önöknek ezt a dátumot. A kipehói kegyhelyről fogjuk tehát az afrikai úgymond rózsafűzért közvetíteni. Adjuk tovább hírül testvéreinknek, és használjuk ki ezt a rendkívüli lehetőséget. Nem tudom, hogy van-e még olyan média, aminek a segítségével egy azon időben ennyi ember egyszerre tud imádkozni. Én hiszem és tapasztaltam, hogy nagyon nagy ereje van ennek a közös imának, éppen ezért buzdítok mindenkit, hogy következő alkalommal is tartson velünk, és bátran hozzuk ide hálánkat és kéréseinket, kérve mennyei édesanyánknak a közbenjárását. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a nagyváradi stúdióból. Vidikán Lokodi Tündét hallották, a viszonthallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kurt Rommel hulló levelek, Turmezei Erzsébet fordítása. Éveim magas fája egy levelet lehullatott, Isten hűséges kezébe visszavett egy napot. Napjaim hosszú soráért, Uram, szent neved áldom, milyen nagy a hűséged, mennyi a mulasztásom. Vajon hány levelet hoz még ezután életem fája? Te vagy az idő, Ura, rejtve napjaim száma. Minden új reggel örök kegyelmedről beszél. Segíts úgy élni, mintha holnap hullana le az utolsó levél.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra. Hírpercek.
2: Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Márton Áron püspök életútját követték az zarándokok Erdélyben. Megszépül Szigliget középkori templom romja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. 1849-ben ezen a napon az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Szintén október 6-án a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Ugyanakkor az aradiak már október 6-án este gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a gyulafehérvári

0: Főegyházmagya által meghirdetett Márton Áron emlékévhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. A zarándoklat programjában Csíksomlyó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. A zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet Csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Urányi Nikolett felolvasásában.

Tíz mondat Nagy László Játék karácsonykor című verséhez. Számos magyar versben jelenik meg a betlehemi gyermekgyilkos Heródes király alakja, nem ritkán aktualizálva a lelketlen zsarnokság és kapzsi hatalomvágy szimbólumaként. Hadd utaljak például Lakatos István karácsony, Nagy Gáspár karácsonyi árvulás, vagy Serfőző Simonnak szintén karácsony című verseire. A magyar Heródes versek közül talán a legismertebb Nagy Lászlótól a Játék karácsonykor. Heródes kengyele kígyó, gyihos lován vércsepp gyöngyök hullanak, amerre lovagol, az apró szentek vére. Milyen gyengét szeretettel óvja, védi a költő a szegények betlehemi újszülöttjét. Azt szeretné, ha túlélné a telet, és el tudná kerülni a hatalom gyilkos haragját. A tél hidegénél csak az aranytornyos paloták hidege didergetőbb. A szegények azonban körülállják a betlehemi jászolt, és szájacskájuk éltető lehellete kályhaként melegíti a betlehemi barlangot. Nagy László, Játék karácsonykor. Bárd az ég is meg-megvillan, lelkeket írtana, hamu szürke vatelinban jajgat a kisbaba. Csöpp ujjal az aranylázas tornyokra rámutat, anyja előtt bezárták az urak a kapukat, döndödidön, döndödidön. Gyenge arcát ütiveri a havas zivatar, ha a telet kiheveri, mit akar, mit akar. A kis Istent mi megszánjuk, emberek, állatok, kájhácskája lesz a szájunk, szedjétek lábatok, döndödidön, döndödidön. Könnye van csak a mamának, ascsorok tej helyett, soványkodó babájának tejecskét fejjetek. Hallgassuk a csuda üveg harmatot, hogy csobog, szívet nyomni kell a süveg, megszakad, úgy dobog. Döndödidön, döndödidön. Vércsöp fut a jeges égre, bíbor gyöngy mit jelent? Ül Heródes gyihos mérre, gyilkolni védtelent. Fodros nyerge vastag tajték, kígyó a kengyele, beledöbben a sok hajlék, ádászhat jár vele, döndödidön, döndödidön. Megmenekül úgy remélem a fiú, kívánjuk, hogy sose féljen, ne legyen szomorú. Vigadjunk, hogy enni tud a rongyosok új fia, kerekedjék, mint a duda, orcája dundira, döndödidön, döndödidön.

Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Urányi Nikolett felolvasásában.

Eukarisztikus hitvallás. Hiszem és vallom, hogy Isten igéje és a Szentlélek ereje által a pap szolgálata révén az Eukarisztiában valóságosan jelen van a feltámadt élő Jézus Krisztus. Őt imádjuk, aki ebben a szentségben nekünk adta önmagát. Hiszem, hogy minden szent mise áldozat, amiben jelenvalóvá válik Krisztus egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen keresztáldozata. Hiszem, hogy az oltári szentség mindkét színe alatt, az átlényegített kenyérben és a borban a teljes Krisztus jelen van. Hiszem, hogy az Eukarisztiában jelenlévő Jézus Krisztus, az örök Isten fia, valóságos Isten és valóságos ember, aki elválaszthatatlan egységben él az Atyával és a Szentlélekkel. Hiszem, hogy a szent áldozás személyes találkozás Jézussal. Az Eukarisztia a szeretet szentsége, ami keresztény életünk forrása és csúcspontja. Amen.

Ajándék Máriának, a rózsafüzér. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A szerkesztő Sósné Veres Rózsa vagyok. Minden karácsony lehetőség számunkra, hogy valóban eljussunk Betlehembe, a világ világosságához, a kisded Isten el nem múló örök szeretetére. Lehetőség, hogy életünk ajándékait letegyük a gyermek elé, akitől a megváltást kaptuk, és akitől az örök boldogságot reméljük. De ajándékkal mondhatunk hálát Máriának, a boldogságos édesanyának is, aki testvérünké szülte a fölséges urat.

A jámbor hagyomány úgy tartja, Mária legjobban az imádságnak örül, annak legfőképpen, amely az áldott pillanatra, a megváltás igényére emlékezteti. A rózsafüzér pedig ilyen imádság, ajándék Máriának. Mai műsorunkban ennek a szép hagyománynak a történetét idézzük fel. Keresztény hitünk és vallásgyakorlatunk igazán nagy lelki kincsei a régmúltból érkeznek hozzánk. Valójában minden, ami igazán keresztény, csírájában igazolhatóan apostoli és evangéliumi. Igaz ez a rózsafüzér imádságára is. Elemei: a keresztvetés, a mi atyánk, a hiszekegy, az üdvözlégy és a titkok szövegei gyökereikben evangéliumi, apostoli és szent hagyományra vezethetők vissza, tehát közvetlen kapcsolatban állnak Jézus Krisztussal. Tehát a rózsafüzér is igazán keresztény, lelkiségében katolikus, a megszentelt régmúlt nagy lelki kincseit koszorúba fonó imádság. Lényeges a szóhasználat, hiszen az imádság imád szótöve is, boldog emlékű Bálint Sándor szavaival, kifejezi a lényeget, a teremtmény egyetlen lehetséges magatartását a teremtője előtt. A rózsafüzér imádságában is ez történik. Az üdvözlégyekben Máriát, a legszentebb édesanyát szólítjuk meg az angyal szavaival, és borulunk le lélekben minden Ave Mária mondásakor, a legnagyobb csoda, a megtestesülés misztériuma előtt. Máriával követjük végig az öröm, a tanítói élet, a fájdalom és a dicsőség stációit, miközben a fiú megváltói életéért kifejezzük imádásunkat, amely egyedül az atyát illeti, és kitüntetett vallási tiszteletünket, amely az édesanyjának szól. A rózsafüzér úgynevezett paraliturgikus imádság, ez azt jelenti, hogy nem helyettesítheti a szent liturgiát, de úgy veszi számba az Úr Jézus életének a titkait, ahogy a liturgia, a karácsonyi és a húsvéti ünnepkörben. Elmélkedő imádság is, amelyben a Szentlélek segítségével, a szív bölcsességével igyekszünk megközelíteni a misztériumot, a titkot, amelyet végső valójában csak a szélről szélre látás fed majd fel. Szemlélődő imádság is, hiszen a lélek szemével látni, sőt átélni törekszünk Jézus Krisztus életének titkait, a megváltás nagy eseményeit, melyeknek részese a szűzanya is. És sokszorozó imádság is, hiszen az üdvözlégyek ismétlése sorozata alatt elmélkedünk egy-egy titokról, amely így az emlékezetbe rögzül és lelkünkbe ivódik. Tehát voltaképp olyan utat járunk be, amely a szűzanyával Jézus Krisztushoz és általa a Szent Háromságos Egyistenhez vezet. A rózsafüzér a hit ABC-je, amelyet Mária iskolájában tanulunk. Az imádság szimbolikus jelentést hordoz. Az imádkozó különös lelki utat jár be, melyben fel lehet ismerni az emberi élet szakaszait is, az örömeinket, a fájdalmainkat, sőt azt az igazságot is, hogy az emberi élet misztériuma, titkai, csak a megtestesült ige misztériumán világosodnak meg. A rózsafüzér emlékeztet minket arra is, hogy ahogy Krisztus életében, úgy az emberi életben is minden, az öröm és a fájdalom is a dicsőségben kapja majd meg az értelmét. A titkok láncolata emlékeztet arra is, hogy az életünkben is folytonos az előrehaladás, nem csak a mérhető időben, hanem a lélek szerintiben is. Ezt a szép szimbolizmust példázza a megáldott kegytárgy, a rózsafüzér. Az imádság minden eleme tehát evangéliumi gyökerű, vagy a szent hagyományból való, ezért üdvösséges. A keresztvetéssel kezdjük. Ennek szokása az apostoli időkből származik. A keresztvetéssel
megváltásunk jelét, a Szent Keresztet öltjük magunkra, egész valunkat a megváltó oltalmába ajánljuk. Vessünk hát szépen keresztet. A kereszt ugyanis jel, annak a szeretetnek a jele, amelynek mi sem adhatunk kevesebbet önmagunknál. Ezzel a keresztvetéssel lépünk a rózsafüzér világába, mint magába a keresztény létezésbe. Ezután valljuk meg hitünket az apostoli eredetű, de evangéliumi gyökerű hiszekeggyel, amely nem imádság, hanem hitvallás. Ez az a kapu, amelyen belépünk hittől megvilágosított értelmünkkel, a Szent Keresztség által az Anya Szent Egyházba. Nem véletlen, hogy a Szent Mise része is a hiszek egy, hiszen erőterében hitünk újra és újra megerősödik, mielőtt a Szent Misztériumokban részesülnénk. A mi atyánk az Úrtól tanult imádság, az ősegyház evangéliumi törvénynek nevezte, melynek 7 kérése Jézus életéből szövődött egybe és teljesedett be. Mintát ad arra, hogyan kell Isten gyermekként úgy imádkozni, hogy életté váljon az imádság, ahogy Jézus Krisztus is tette. Túlhaladhatatlan személyes imádságainknak is innen kell forrásoznia, és ide kell visszatérnie. A rózsafüzér része a dicsőség kis doxológiája is, amely szintén ősi, minden imádság lényegét fejezi ki, a fölséges Isten imádását. Szent Jeromos említi, hogy a zsoltárok végén már imádkozták, de a Jelenések könyvében is megtaláljuk, amikor a földi útját járó egyház a Szent Háromság dicsőségét hirdeti. Mint ég volt borul a tizedek után az üdvözlégy és a titkok fölé. Az üdvözlégy imádság, amely a rózsafüzérben sokszorozódik, az angyali üdvözlet történetéből és szövegéből ered. Gábriel arkangyal köszöntésével indul Isten fiának földi élete, erre a szent kezdetre emlékezünk. A megtestesülés Isten minden más művét megelőzte, a teremtésnek is a célja és értelme, hiszen Isten öröktől fogva elhatározta, hogy elküldi szent fiát, mégpedig a bűnbeeséstől függetlenül, egy csodálatos világba. Szent fiához egy csodálatos édesanyát gondolt el, a szeplőtelenül fogantatott Máriát. Ő ezért kegyelemmel teljes, kiválasztott Isten anya, akit kitüntetett tisztelet illet. Mi is úgy nézzünk rá, ahogy Isten küldötte, és úgy is köszöntjük, ahogy ő. Első 2 szava az imádságnak latinul, az angyalok nyelvén, Ave Maria, magyarul üdvözlégy Mária. A latin köszöntés ebben a bibliai szituációban azt is jelenti, hogy örülj, örvendezz, légy boldog. Mária, akinek neve királynő, az ég királynője. Erzsébet pedig úgy fogadta az őt meglátogató Máriát, mint urának édesanyját. A latin eredeti szerint Benedicta in mulieribus, áldott vagy te az asszonyokban. A női lélek, az édesanya annyira áldott, amennyire szívébe fogadja Jézust, és Jézus édesanyját, a szűzanyát. Az imádság szövege azonban a középkor végéig csak bibliai szövegből állt, tehát a jelenlegi szövegben az asszonyok között szakaszig terjedt. Ehhez a változathoz fűzték hozzá Erzsébet köszöntésének mondatát, és áldott a te méhednek gyümölcse, majd a Jézus ámen lezárást. A könyörgést a minden szentek litániájából vett mondattal a ferences szijjénai Szent Bernárdin kapcsolta az imádsághoz, majd második Pál pápa engedélyezte, és ezzel a bővítéssel váltak a magasztalósorok, kifejezői annak a meggyőződésnek is, hogy Mária a legfőbb közben járó a kérések teljesítésében. Az imádságnak ezt a végleges formáját 5. Szent Pius pápa a 16. század közepén a római breviáriumba emelve szentesítette. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. A latin eredetiben ez a megszólítás csupán így hangzik. Sancta Maria Mater Dei.
mi szeplőtelenségét és istenszülőségét is megvalljuk, aki bár az ég királynője, mi mégis édesanyánknak mondhatjuk. Imádkozzál érettünk bűnösökért. A szűzanya imádkozott, amikor az angyali üdvözlet megérkezett. Hittel és szeretettel imádkozott Szent Pia bölcsőjénél, a templomban és a kereszten hordokló fia mellett is. Mi is azt kérjük, imádkozzon értünk, most és halálunk óráján. Ez a kérés először egy párizsi ferences kódexben szerepelt. Életünknek e két kritikus pillanata, most és halálunk óráján. Kérjük a szűzanyát, hogy halálunk pillanata a kegyelem állapotában találjon bennünket, hogy testi halálunk mennyei születésnapunk legyen. És ahogy földi édesanyánk születésünk pillanatában, Mária halálunk pillanatában vegyen karjaiba. Szimbolikus a rózsafüzér liturgikus évre és a hét napjaira való elosztása is, amely kifejezi, hogy a rózsafüzérrel voltaképp lelki utat járunk be, és ez az út az örömtől indul, a fájdalom stációin halad, de vasárnapig a feltámadásig vezet. Az egyház szokása szerint a karácsonyi időben az örvendetes titkokat, a nagybőjt folyamán a fájdalmas titkokat, a húsvéti időben a dicsőséges titkokat is imádkozzuk, az év többi részében pedig a felosztás lelki és közösségi igényeknek felel meg. A szimbolizmust példázza a megszentelt, megáldott tárgy, a rózsafüzér is. Szép katolikus szokás, hogy a rózsafüzért az elhunytal együtt eltemetik, de örökölhető is. A rózsafüzér ma ismert hagyományosnak mondott szerkezete hosszú idő alatt született meg az Anya Szent Egyház életében. Kialakulása négy szálon követhető. A mi atyánk, illetve az üdvözlés sokszorozó mondása, az imádságok számának ellenőrzése és az imádság alatti elmélkedés jelentik a legfontosabb elemeket. Az Úrtól tanult imádság, a mi atyánk sokszorozó mondása egyéni kegyességi gyakorlatként már a 4. században elterjedt. Közösségi szokásként azonban a 10. századtól vált általánossá, először a bencés kolostorokban. Azoknak a laikus testvéreknek, akik nem tudtak latinul írni, olvasni, előírták, hogy a zsoltározás helyett meghatározott számú mi atyánkot mondjanak. Ennek száma akár 150 is lehetett, mint a zsoltárok száma, de alkalomtól függött. Az imádságot rendszerint térthajlással kísérték, nyomát pedig a későbbi szerzetesi regulák is őrzik. A 12. századtól vált szokássá az üdvözlés sokszorozó mondása. Szent Bernát 12. századi legendája már arról van, hogy 50 áve elmondása után ajkán 50 koszorúba fonódó rózsa nyillott, amelyet hódolata jeléül az Isten anyának nyújtott át. Tehát már itt találkozunk az imádság spirituális rózsa párhuzammal. Források utalnak arra, hogy a 150 áve koszorút a zsoltáros könyv mintájára Mária zsoltáros könyvének az 50 ávéból állót rozáriumnak nevezték. Az imádságok számának eszközzel való ellenőrzése, megszámolása, megolvasása is régi szokás, alapja a szentolvasó megnevezésnek. A különböző anyagokból készült imafüzér több vallásban is ismert, praktikus haszna és szép szimbolizmusa van. Legegyszerűbb számláló természetesen a kéz, az új percek vagy kövek maguk. Az ima számláló színe, alakja, anyaga is jelképes. Nagyon érdekes, hogy Párizsban már 1250 körül, Budán 1515-ben rózsafüzérkészítők működtek. A sokszorozó imádságokat sokan elvetik, mondván, hogy nem a szám, hanem az átélése fontos. Ez így igaz.
de a számszerűség, a szeretet, a hódolat jele. Lehetőség az elmélyülésre, a megvilágosodásra, amely a hit mindenkori útja. Ezért nevezik a rózsafüzért lajtorjának, amelyen az ember az égbe emelkedik. És végül a rózsafüzér része az imádság alatti elmélkedés, amely szintén ősrégi szokás. A misztérium megragadásának lehetősége, amelyet már a pusztai remetéknél is megtalálunk. Ezek azok a szálak, amelyek a 13. században a rózsafüzérben összefonódtak. A hagyomány szerint a 13. században Szent Domonkos magától, a szűzanyától kapta a rózsafüzért, amikor az albiak elleni harcra készült, és a 150 üdvözlégy egymás utánja nem csak a győzelmet hozta meg, hanem az eretnekség elleni prédikáció egy lehetséges formája is volt. A rózsafüzér történetének alakulásában a 13. században ki kell emelnünk a máriás lelkületű tisztercélyek szerepét. A Domonkos Boldog Alán pedig a rendalapítótól eredeztetett hagyomány szerint a 150 titkos, 150 üdvözlégyet 3x50-es csoportra osztotta, és minden tizedet mi atyánkkal választott el. A 16. században jelent meg a rózsafüzér egyszerűsítésének igénye, vagyis hogy a titkok száma igazodjék a tizedek számához. A 16. század végén, véglegesen a 17. században alakult ki a szentolvasó mai formája, 3x50-es tizedekre osztott csoportja, 3x5 titokkal, melyek ma ismert megfogalmazása, a Domonkos harmadrendi Szent Lajos nevéhez kötődik. A dicsőség, a hiszek egy, valamint az 5 tizedet megelőző áve a tridenti zsinat után lett a rózsafüzér része. Ezt a tradicionális formát egészítette ki 2002-ben Szent II. János Pál pápa a világosság olvasójának 5 titkával, melyeket az erdélyi havasok népe is imádkozott már. Kialakultak idővel más olvasók is, egyes szentek, hittitkok, alkalmak, szándékok tiszteletére. Ezekben sokszor az üdvözlégyek száma is eltérő. Így a Brigittás füzér 63, a Ferences Szeráfi, amely Mária 7 örömét idézi föl, 72 szemes, a szerviták pedig lelkiségük kifejezéseként Mária 7 fájdalmának emlékére állítottak össze olvasót. A 19.-20. században terjedtek el olyan formák is, amelyekben az üdvözlégyek helyett más röp imát mondanak. Az Anya Szent Egyház ugyan támogatja a változtatásokat, de felhívja a figyelmet a rózsafüzér régebbi formájának, a tradicionális formának az imádkozására. A rózsafüzér imádkozási gyakorlatai közül leginkább két ajtatossági forma terjedt el. Az egyik az örökös rózsafüzér, amelyet 1635-ben kezdeményezett Giovanni Petronius bolognai dominikánus szerzetes. Ennek az imádkozási formának a lényege, hogy a tagok közül mindenki egy óra imádkozást vállal, és így a nap minden percében folyamatosan végzik az ájtatosságot. A másik forma az élő rózsafüzér. Olyan különleges kiváltságokkal megáldott imádkozási forma, amelyben 20 fő alkot egy csoportot, amelynek minden tagja egy hónapig naponta egy tized rózsafüzért imádkozik el azzal a titokkal, amelyet az első alkalommal választott, arra a szándékra, amelyet a közösség kijelölt. A 20 tag így minden nap elvégzi a teljes rózsafüzért. A csoportot élő rózsának nevezik, amelynek tagjai naponta rózsakoszorút kötnek a szentolvasó imádságaiból a szűzanya tiszteletére. Ha a rózsák száma eléri a 11-et, akkor azt rózsabokornak, ha a 15-öt, akkor azt Mária rózsás kertjének hívják. Az imádság csodálatos ajándéka, hogy az imádkozók mindegyike részesül az egész 20 tized elimádkozásának kegyelmeiben. A 20 lélek imája egyé, lelki csokorrá válik,
amelynek kéréseit a rózsafüzér királynője, a boldogságos szűzanya, szent fia elé tár. A rózsafüzér terjedésében különleges nagy szerepet játszottak a szerzetes rendek, de a 19.-20. századi lelki élmények közül a Mária jelenések, amelyek szinte kivétel nélkül a rózsafüzér imádkozásának fontosságát hangsúlyozták. Közülük máig legnagyobb hatásúak a lurdi és a fatimai jelenések. 9. Pius ferences pápa valóságos kis evangéliumnak nevezte a rózsafüzért, a buzgó lelkületű 13. Leó pápa pedig októbert a rózsafüzér hónapjává nyilvánította, és a legszebb jelzőkkel halmozta el az imádságot. A leghatékonyabb fegyver, az igazi vallásosság ismertetőjele, az imádság legszebb módja, mondta. A rózsafüzérnek számos szentje van, a ferences szentek közül kitüntetett hely illeti meg azonban a vértanú Szent Maximilian Kolbe atyát. Fogolytársaitól tudjuk, hogy bensőséges imádsággal búcsúztatott minden halottat. Egy alkalommal a cellába lépő parancsnok megragadta a csuhás ember rózsafüzérét, egészen közel húzta magához és az arcába üvöltötte. Igazán hiszel ebben? Majd a válaszra, hogy igen, addig ütötte-verte a szerzetest, míg az vérrel borítva el nem terült a cella padlóján. Nagy boldogasszony vigíliának estéjén a tábori hóhér ölte meg 1941-ben Auschwitzben. Ferenceshez, a Bécsben szolgáló Petrus Pavlicekhez kötődik az úgynevezett engesztelő rózsafüzéres imahadjárat elindítása 1947-ben a világ békéjéért és Bécs oroszok alóli felszabadulásáért, és ez 1955. május 19-én bekövetkezett. Sokak szerint a rózsafüzér csodás erejének köszönhetően. A leghíresebb rózsafüzéres ferences szent azonban kétségtelenül Pió atya. Ahogy 16. Benedek pápa mondja, Pió atya maga is imádságá lett testben és lélekben. Minden napja állandóan megélt rózsafüzér volt, vagyis Krisztus titkainak folytonos átelmélkedése a Szent Szűzzel való spirituális egységben. A magyar szentek közül meg kell említenünk boldog Batthyány Stratmann László harmadik rendi ferencest is, aki családjával minden nap elmondta ezt az imádságot. Kellemen Didák Minorita szerzetesről pedig azt írják, hogy amikor sírját föltárták, azt gondolták, az egész csontvázat találják meg romlatlan állapotban, de csak két dolgot találtak éppen, a papucsát és a rózsafüzérét. A jóisten, mintha jelt adott volna ezzel az utókornak, ami maradandó, az az Isten ügyéért vállalt szolgálat, és az Istenhez szóló imádság. Imádkozzuk hát a rózsafüzért, Mária örömére, karácsonyra készülve. Kedves hallgatóink, áldás kívánó szeretettel búcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!
2: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: Október 9-én a Börtönpostában három hölgy ad interjút egy helyszínről. Egyikük nemrég szabadult a börtönből, a másikuk 10 évig levelezett vele, harmadikuk pedig befogadta őt otthonába. Ezután újabb önkéntesünket ismerhetik meg, aki a levelezésen kívül a befogadó otthon takarító szolgálatában is részt vesz. Hallgassanak bele a műsorba!
4: Kerek 10 éves levelezéstől el föl ez a kapcsolat. Nagyon sokat tanultam Kláritól, főleg türelmet, elfogadást és alázatot. Nagyon nagy áldás a mai napig, hogy nem csak ő, hanem a gyerekei is folyamatosan imádkoznak értem és a családomért.
5: Én úgy gondolom, hogy nagyon mély lelki tartalma van a leveleinknek. Tehát ugyanúgy írhattam a családomról, írhattam a benti életemről, vagy attól, hogy éppen milyen lelki állapotban vagyok. Az az igazság, hogyha a hitem nem lett volna, akkor én ezt nem éltem volna túl. Most nem mondom azt, hogy én nekem hűdes anyaru sorsom volt odabent, mert hazudnék. De hit nélkül, épp elmével nem lehet onnan kijönni.
6: Mi volt az, ami alapján úgy döntött, hogy meghívja ide az otthonába Klárit a szabadulása után?
7: Elsősorban az a nyílt szívűség, ami kialakult. Tehát érződött, hogy semmi rejtett gondolat nincs egyikünkbe se. Ez egy nagyon fontos belső kapcsolat, amit úgy, hogy nem volt egy személyes testközeli érettségünk, akár egy kézfogás, akár egy ölelés. Azt az érzést tökéletesen biztosította az a tiszta őszinteség, ami mindkettőnk számára teljesen természetes lehetett.
8: És ami a legjobban meglepett, vagy mellbevágott, az, amikor egy volt kolléganőmmel találkoztam, aki ugyanúgy dolgozott, mint én aktív koromban, rengeteg közös ismerőssel, és akkor így belém nyilalt, hogy ilyen helyzetbe bármikor bármelyikünk kerülhet.
9: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a börtönpostában.

0: Hírpercek.
1: Megszépül Szigliget középkori templomja és környezete. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton. Márton Áron püspök életútját követték a zarándokok Erdélyben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet Csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd.

0: Az eseményen jelen voltak a Vatikánvárosi Állam védelmét biztosító vatikáni csendőrség tagjai és családjaik, írta a Magyar Kurír. Leó pápa homiliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket. Köszönetet mondott a testület tagjai támogató családoknak, szüleiknek, feleségeiknek és gyermekeiknek is. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is. Leó pápa a szűzanyára bízta a vatikáni csendőrség tagjait, hogy Mária anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal álljon mellettük a rossz elleni küzdelemben, segítse őket hűségesnek maradni, hogy az Úr Jézus legyen mindig szolgálatuk és szívük középpontjában, fogalmazott a Szentatya. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a Gyulafehérvári Főegyházmegye által meghirdetett Márton Áron emlékévhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. A zarándoklat programjában Csíksomjó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. A zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatókat a két hetente, szerdánként 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója, dr. Kerényi Lajos, pianista atya.

0: Kedves Lajos atya, új évad kezdődik. Erre fel kell készülni szülőknek, tanároknak, nevelőknek, munkásoknak, diákoknak. Ki kell lépni a vegetációból, a szürkeségből. A szünidő és a szabadságok komoly kísértéseket jelentenek. A magasabb értékek háttérbe szorulnak. Kérünk el igazítást, hogyan kell kilépni a leállásból a mindig több felé.
1: Én is nagy meleg szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Biztos, hogy vagyunk olyanok, akik már 20 éve, vagy kicsit kevesebb idő óta együtt vagyunk, együtt dobog a szívünk. Úgyhogy most Isten nevébe új témát fogunk boncolgatni, annak okából, hogy új iskolai év kezdődött a minap. Ahogy mondta Veronika is, ez valahol az egész társadalmat érinti. Kicsinek, nagynak, tanárnak, papnak, szülőnek, miniszternek, magyarnak egyaránt föl kell készülnie. Várom a kérdéseket.
0: Nos, hogyha ezzel kapcsolatosan kérünk szépen egy általános tájékoztatást.
1: Igenis. Néhány évvel ezelőtt levelet írtam üfensége dr. Habsburg Otto úrnak, a Páneurópai Unió elnökének. Kértem, hogy ne csak politikai, gazdasági feltételei legyenek az Unióba való csatlakozásnak, akkor még ugye nem voltunk bent az Európai Unióba. Istenem, hangzik egy részlet a levélből, levelemből, milyen gyászmenet készül bevonulni Európába innen Magyarországról. Körülbelül 1 millió alkoholista, megszámlálhatatlan lelki halott, depressziós, drogos, zártelmeosztályt igénylő roncs, betörők tízezrei, tolvajok, prostituáltak tömegei, és a sok-sok szegény, nincs telen koldus. Nincs lelkismeret, nincs Isten, nincs szeretet. Ilyen menet visszataszító. Ó, Európai Unió, hatalmas lehetőség van a kezedben. Itt az alkalmas óra, tessék bátran, határozottan, intelligens feltételeket szabni. Elveszünk mi szegény magyarok. Kérjük fenségedet, ennek érdekében emelje föl hatható szavát. A válasz néhány mondatát is elmondom. Hálásan köszönöm levelét, amelyben rámutat egy nagyon nehéz és veszélyes helyzetre. Minden lehetőt meg fogok tenni, írja, őt idézem. Minden lehetőt meg fogok tenni, hogy nálunk előtérbe jusson az a tény, hogy Magyarország keresztény ország. Köszönöm, hogy ezeket az adatokat elküldte nekem, és amit tudok, megteszek, mert én is úgy érzem, hogy éppen a mi vallásunk és keresztény jellegünk az, amely biztosítja a nemzet jövőjét. Meleg üdvözlettel, Habsburg Otto. Íme megadta nekünk a kedves fenség, a szavat így fordítanom, hogy miről kell beszélgetnünk, mit kell helyrehoznunk, és milyen legyen az elkövetkező évad, és a mi jövőnk is.
0: És akkor ebből kifolyólag kérdezném, hogy ehhez milyen anyagok kellenek, hogy szerepeljenek?
1: Jaj, de jó! Egy karmesternek és zeneszerzőnek előadásából veszek egy mondatot. Ez a földi élet a vegetálás, a túlélés, a testi fennmaradás hatalmas küzdelme. Ki kell azonban lépnünk e vegetálásból, újra meg újra a transzcendens felé. Tehát íme már az első válasz itt van, hogy e világ értékeinek a transzcendencia felé kell elmozdulnia. A másik pedig, hogy olyanná kell válnunk nekünk közvetítőknek, akik erre méltók vagyunk. Igen, tessék kérdezni.
0: Nagyon fontos, hogy a pedagógusok képzettek legyenek. Mire kell nekik figyelniük?
1: A nyár komoly kísértést jelent mindenki számára, hogy a testi jólét keresése, amire joga van mindenkinek, háttérbe szorítsa a magasabb értékeket. A nevelő küldetése műremekeket alkotni a diákokból, családokból, társadalomból. Az autóépítő is műremeket hoz létre, meglevő alkalmas elemekből. Igen ám, csak hogy ott az elemek ellenállás nélkül engedelmeskednek. Elég a képzettség, a szaktudás az építő részéről. Diákjaink azonban, és az emberiség, az emberek külön nem élettelen gépek, hanem szabad akarra rendelkező személyek. Elvárják, hogy a pedagógus képzett legyen. Minden tapasztalat, idézem Vullád atyát, ismerős a neve, arab származású jezsuita, nemrég halt meg, mondja, hogy amely növény, állat, ember a legrégebbi múltba szerez bizonyos információkat, amelyeket növény, állat, ember a legrégebbi múltba szerez, ezeket bizonyos sejtkamrákba megőrzi, hogy továbbadódjék. Ez az egyre nagyszerűbb és népszerűbb genetika fölfedezése. Az evolúció kitörölhetetlenül belénk rajzolódott. Az áttöröklés raktározódó emlékezetet jelent. Erre azonban fel kell hívni a figyelmet. Ez a tanítás, ez a nevelés. A szaktanárok, hittanárok, miniszterek, nevelők feladata, hogy a tudományokat, legyen az a fizika, biológia és a többi mélyen elsajátítsák, a művészet akkor ott, a isteni tudomány akkor abban való jártasok legyenek. És mint a letűnt emberiség, ajándékát nyújtsák oda a tanulónak, az embereknek. Tehát a feladat az, íme itt van az anyag, amivel nekünk foglalkozunk kell, és amihöz nagyon komolyan képzetnek kell lennünk. Ez a tanítás, nevelés alapja.
0: Tanítsatyai, és szeretnénk néhány példát is hallani a
1: fenntartásra. Igen. A szülők, nevelők feladata, hogy jó hátteret biztosítsanak a nagy nevelői koncepció sikeréhez. Példákat kért. Ha vállalták a gyermeket, akkor kísérjék minden lépését a tudományok kapuihoz, a művészetek szféráiba és a természet fölötti magaslataiba. Egy diákom egyik kudarc élményt a másik után szenvedte. Kértem, szólj édesapádnak, és mérnök, segítsen. Lajos atya, mondta keserűen, apa nem ért semmihez. Férfiak, figyeljünk, maradhat ki egy magyar ember kultúrkincseiből, alig van otthon, nincs szava hozzám. Most mondom, értsék meg a szülők, nem maradhat ki egy magyar ember kultúrkincseiből a vallás és az erkölcs. Ezer éves tantárgyak ezek. Létünket ennek köszönhetjük. Rengeteg fiatalnak fogalma sincs ezekről, az egyetemes emberi értékekről. Már idősebbeknek sem. A Jézus esemény az egyik legnagyobb is, legáltalánosabb emberi érték és emberi kincs, példa, az ő tanítása nélkül nincs törvény, törvény nélkül nincs lelkismeret és bűntudat. Mindent leromboló arszpoétika, ez az elv, hazudj költő, csak rajta ne csípjenek. Lopj, ha kell valami, őrj is, csak jól rejtőzz el. Tartozhatsz a legpusztítóbb és károsabb mafiához, legalább lesz sok pénzed. Ott lophatsz, ölhetsz, leütheted a másikat, hiszen a cél szentesíti az eszközt. Ott paráználkodhatsz kedvedre, kitiltja, dobhatod egymás után a partnereidet, mert minden az élvezet, a felelősség hiánya. Ölheted halomra magzataidat, kikér számot. Szülők, drága magyar szülők, ébresztő, a ti gyermekeitek boldog jövőjéről van szó. Kísérjétek őket veszélyekkel teli útjaikon, nem csak a gyerekeket, diákokat, a magyar népet is, mert nagyon nagy a felelősség a nevelőknek, minisztereknek, vezetőknek.
0: Na és hogy akkor kérdeznének arról, hogy milyen az univerzális ember?
1: Az is feladat, majd mindjárt benne lesz a válasz, hogy nyugodt légkört biztosítsatok az otthoni háttér és a társadalmi háttér. Jaj, de szükséges! Egy fiú teljesen kiesett szerepéből valamelyik katolikus iskolában, mert apja, figyeljünk most szülők, nevelők is, miniszterek is, a szülői házba hozta új kedvesét, törvényesítve se mellé, széttaposva gyermekei szívét. Egy másik diák pedig könnyezve jelentette, Lajos atya, nem akarok élni. Aputól már a harmadik anyám lépett színre, anyutól meg a második apám. Szülők, drága magyar szülők, nevelők, állami vezetők, mi lesz ebből a nemzedékből? Habsburgot talán még könnyezne is, ha tudná, látná ezt. Álljatok végre a helyetekre! Játszani én nagy kincsek nem adattanak, mondja a költő. Minket hiába ne sírasson az áldott boldogasszony. A nevelő nem lehet gép, lélek nélküli gramofon. Akkor művelt egy ember, ha milyen beregyökerezve él a tudásban. Az igazi kultúra nem összehordott anyagok egymásra halmozása, célja, és itt jön a válasz, hogy létrehozza az univerzális embert, univerzális egyetemes, ugye, és belehelyezzen minden értékbe, legyen az tudomány, művészet, teológia, közülük egyik sem hiányozhat, mert ezek az ősemberiség ős magatartásához tartoznak. Ha bármelyik kimarad, már nincs kultúra, hamis illúzió keletkezik. Sínyli az egyén, sínyli a társadalom. Tehát a szülők és a nevelők és a vezetők feladata jó hátteret biztosítsanak a nevelői-tanítói koncepciók sikeréhez. Érdemes elgondolkodni nekünk, keresztény magyarok késői unokáinak, tudunk-e kezdeni valamit az áldozat, a megváltás, az engesztelés kegyelmi lehetőségeivel, amelyekkel ezreket tudunk kiváltani bűnből, kárhozatból. Most már, mint pap is beszélek. Ragyogó fényé kellene átváltoztatni az élet legsötétebb árnyait. Jézus tüzet hozott, világító, megmentő fényeket, lendületet, hogy önzetlenül munkálkodjunk testvéreink boldogabb életén. Van-e, aki ezt megérti? A megszégyenítő kísértés, hogy amikor anyagi áldozatokat is hozva fáradnak, illetékesek, hogy újra fölragyogjon a szép, a szent, az isteni, a szent korona, a szent jobb és egyéb szimbólumok megjelenítésével, milyen ellenerőnek tűnik, hogy egyesek elkezdenek számolni, nem törődve a lelkek mélyén kivirágzó csodákkal. Minek a pazarlás? Nyugdíjcselik. De hogy mennyi pénz pazarlódik kocsmákra, striptizbárokra, meg az ifjúság egyik legnagyobb vesszőhelyére, a diszkókra, ahol a kábítószerek és a léha élet vírusai fertőznek, arról senki nem beszél. Ó szeretet, ó tűz, ó hivatás és áldozat, ó lendület, éltek még? Vagy nekünk, magyaroknak is szól a Szentlélek vágya, amit a Jelenések könyvében az Efezusi Egyházhoz intézett? Az a kifogásom ellen, hogy elhagytad első szeretetedet. Gondold meg, honnan süllyedtél ide. Tarts végre bűnbánatot.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, akik most kapcsolnak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Lajos atya elmélkedését az ember titkáról. Lajos atyával a műsorunk első felében az új évad kezdetéről elmélkedtünk, hogy arra mindenkinek fel kell készülnie, szülőknek, tanároknak, nevelőknek egyaránt, és Lajos atyát kértük, hogy adjon eligazítást, hogy hogyan kell kilépni a leállásból, és hogy mindig hogyan haladjunk a többé felé. Lajos atya, most arról kérdeznélek még, hogy van-e még fontos tényező az európai kultúrában?
1: Jaj, de nagyon jó kérdés. Igen, ki nem lehet hagyni, ez a kereszténység. Kicsit beszélek róla. Krisztus Jézus az, aki igazolt Isten fiú ajándékozta az emberiségnek egyházan keresztül. A kereszténység nem izmus, nem ideológia, nem politika. Míg akkor sem, ha egyesek időnként, még talán papok, főpapok is, erre a szintre degradálták is. Nem sértés ez, ez történelmi kitekintés. Ezt én jegyeztem meg. A kereszténység, most figyeljünk, a létnek és a teljességnek, a teljes embernek karakterisztikus, markáns megragadása Jézus koncepciója szerint. Még egyszer, tehát mi a kereszténység? Én magam így határoznám, a létnek és a teljességnek, a teljes embernek karakterisztikus, markáns megrabadása Jézus koncepciója szerint. Meggyőződéssel valljuk, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy önellentmondásai idején, a bűnök sötét éjszakáiban, koporsók mellett és saját halála küszöbén, talán teljesen elhagyatva, szeretetsebektől vérezve, választ, reményt, megnyugtató értelmezést kapjon. Különben örítő és értelmetlen a létezés. Ezeket a megnyugtató válaszokat csak az isteni eredetű vallás tudja megadni isteni mestere által. Őt és válaszait szeretnék biztosítva tudni, és továbbadni gyermekeinknek. Jó érzésű szülők, nevelők, papok, miniszterek. Nézzünk egy kicsit körül országunkban. Nem állunk ám olyan nagyon rosszul. Az utolsó évtizedben, ha vannak is aggasztó tünetek, mindenütt fejlődés észlelhető. Itt egy érdekes adatom van. 1998-ban Kindler József közgazdás egyetemi tanár aggódva állapította meg, hogy a felsőoktatásban tanuló ifjúság alig érdeklődik a magasabb rendű értékek iránt, ezért szó szerint idézem, ők nem értelmi, hanem értékfogyatékosok. Néhány év gyönyörű fejlődést mutat. Egyre több ifjúsági találkozón, egyre több a nagy fiatal. Nagymaros, Egerszalók, regionális találkozók, nyári táborok, lelki gyakorlatok. A Pázmány Katolikus Egyetem teológiai karán három lehetőség is kínálja a természet fölöttit. És egyre több a vevő, az igénylő. Majd, hogy nem nekünk, papoknak kell magunkat ébrezgetni, mert hogy idétlen sokszor az ember keze. Mert hogy idétlen sokszor az ember kezelésünk a hozzánk fordulók iránt. Jobban fel kellene készülnünk a prédikációkra, egyre igényesebbek az emberek, fiatal papok sokszor oly személytelenül esketnek, temetnek, keresztelnek, pedig ezeken a szertartásokon rengeteg a nem keresztény, kereső vagy előítéletek miatt kételkedő. A társadalmi magától értetődő dolgok között egyre inkább átveszik a szerepet a kereszténység és a magyarság tudat, mert immár gyakrabban látja drága népünk a Szent Koronát a médiumokban, misék, vallásos műsorok, a jónak és erkölcsnek diadalai szépítik a köztudatot. Szeretnék bemutatni egy kínlódó, vergődő és a szépet megjelenítő, versbe foglaló csodát. Sík Sándor, drága piarista, magyar költő, most van a halálának évfordulója, egy versét, amelyben nagyon sok minden összefoglalódik ezekből a vergődésekből. Így szól: megyen már a hajnal csillag. Megyen már a hajnal csillag lefelé, készülődöm én is már hazafelé. Készülődöm, nincsen messze odáig, megkérdeznek, hol maradtam idáig. A nagy könyvből felolvassák előttem a kontraktust, mi mindenre szegődtem, latra vetik a munkámat, mennyit ért, számon kérnek, felelnem kell magamért. Szedegetem a cókmókom szepegve, van-e közte, amit oda vigyek be. Számolgatom itt, akiket szerettem, lesz-e, aki szól, egy jó szót érettem. Jó szót, hiszen mondtam én is eleget, tudtam én, hogy szóból ért a szeretet. De ha volt is szeretetem csipetnyi, inkább csak szerettem volna szeretni. Mégis talán ott sem leszek egyedül, hónom alatt ez a kopott hegedű. Nevem mellé írva lesz tán odaát, sokat nem ért, de legalább muzsikált. Szeretik a muzsika szót amott is, a muzsikust, ha még olyan kopott is. Hát ha nem is a mennyei karokban, elcincognék valahol egy sarokban.
0: Köszönjük szépen a Lajos atya a második gondolatokat, és minden kedves hallgatónak, akik ma este velünk voltak és hallgattak bennünket, Farkas Miklós munkatársamnak nagyon szépen köszönöm a technikai támogatást, és két hét múlva szerdán sok szeretettel újra várunk mindenkit.
1: Nekem is van köszönetem elsősorban két aranyos segítőmnek. Aranyos Veronika mindig megtalálja azt a mondatot vagy szót, ahol esetleg idétlen voltam. Miklós pedig a technikus csodákat művel a hangokkal, hogyan tudja kivágni azt amit az idétlen pap, magamról mondom, eltévesz vagy elhibáz. És nagyon nagy köszönetem nektek, drága hallgatók, drága keresztény magyar testvéreim, nem keresztények is, akik jó akaratúak vagytok, keresők vagytok, és tudtok mosolyogni, sok jót tenni. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sik Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: Október 9-én a börtönpostában három hölgy ad interjút egy helyszínről. Egyikük nemrég szabadult a börtönből, a másikuk 10 évig levelezett vele, harmadikuk pedig befogadta őt otthonába. Ezután újabb önkéntesünket ismerhetik meg, aki a levelezésen kívül a befogadó otthon takarító szolgálatában is részt vesz. Hallgassanak bele a műsorba!
4: Kerek 10 éves levelezéstől áll föl ez a kapcsolat. Nagyon sokat tanultam Kláritól, főleg türelmet, elfogadást és alázatot. Nagyon nagy áldás a mai napig, hogy nem csak ő, hanem a gyerekei is folyamatosan imádkoznak értem és a családomért.
5: Én úgy gondolom, hogy nagyon mély lelki tartalma van a leveleinknek, tehát ugyanúgy írhattam a családomról, írhattam a benti életemről, vagy attól, hogy éppen milyen lelki állapotban vagyok. Az az igazság, hogyha a hitem nem lett volna, akkor én ezt nem értem volna túl. Most nem mondom azt, hogy én nekem hűdes anyaru sorsom volt odabent, mert hazudnék. De hit nélkül, épp elmével nem lehet onnan kijönni.
6: Mi volt az, ami alapján úgy döntött, hogy meghívja ide az otthonába Klárit a szabadulása után?
7: Elsősorban az a nyílt szívűség, ami kialakult. Tehát érződött, hogy semmi rejtett gondolat nincs egyikünkbe se. Ez egy nagyon fontos belső kapcsolat, amit úgy, hogy nem volt egy személyes testközeli érettségünk, akár egy kézfogás, akár egy ölelés. Azt az érzést tökéletesen biztosította az a tiszta őszinteség, ami mindkettőnk számára teljesen természetes lehetett.
8: És ami a legjobban meglepett, vagy mellbevágott, az, amikor egy volt kolléganőmmel találkoztam, aki ugyanúgy dolgozott, mint én aktív koromban, rengeteg közös ismerőssel, és akkor így belém nyilalt, hogy ilyen helyzetbe bármikor bármelyikünk kerülhet.
9: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Róma 8.28. Ez a kedvenc igehelyem, mottóm, vezérfonalam, élettapasztalatom. Közel 60 év tapasztalatából mondom, hogy már majdnem minden rossz megtörtént velem, ami megtörténhet, és a jó Isten, a gondviselő szeretett jó Isten mindenből jót hozott ki, és csak hála van a szívemben. Gyerekeimet megkértem, hogy a síromra ezt majd írják rá, ezt annyira kedves a szívemnek ez az ige. Ebbe az igébe kapaszkodva egyre rövidült az idő, ameddig elveszítettem a lelki békémet egy-egy nehézség kapcsán, és most már eljutottam oda, hogy amikor helyzetben vagyok, azt tudom mondani, hogy látlak, felismertelek, Jézus Krisztus nevében távozz a körülményeimből, nem adom a lelki békémet, ez nem valós. Isten plusz egy fő, az mindig abszolút többség. Jézus legyőzött téged. Menj a kereszt tövébe, és Jézus majd rendelkezik felőled. Tehát erőt tudok meríteni ebből az igéből, nagyon szeretem.

0: Hírpercek.
1: Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét adományozta a Péceli templomnak Udvardi György érsek. Különleges régészeti lelet került elő Piris-Szent Iván határában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. 1849-ben ezen a napon az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Szintén október 6-án a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Ugyanakkor az aradiak már október 6-án este gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Különleges ajándékkal gazdagodott a Péceli Magyarok Nagyasszonya templom közössége. Udvardi György veszprémi érsek a templom búcsú ünnepén Boldog Bódi Mária Magdolna csonterekjéjét adományozta a plébániának. A főpásztor az ünnepi szentmisén megáldotta a boldogról készült új képet, majd átadta az erekjét és a hozzátartozó adományozási nyilatkozatot is. A részletekről a Magyar Kurír számolt be. Bódi Mária Magdolna 85 évvel ezelőtt, 20 éves korában éppen Pécelen vett részt első bentlakásos lelki gyakorlatán, mely későbbi hivatására is meghatározó hatással volt. Udvardi György hangsúlyozta, az erekje tisztelete nem egy tárgynak, hanem annak

0: mert ez az első ismert vallási vonatkozású emlék az egykori római település területéről. A régészek a feltárás során további tárgyakat is találtak, többek között bronztükörtöredéket, vasszerszámokat, teljes egészében megmaradt edényeket, ruhakapcsolótűket és érméket. A kutatás már negyedik éve zajlik. A leletek segítségével a kutatók pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan éltek és dolgoztak az egykori település lakói. A szakemberek abban bíznak, hogy 2027-ben ismét visszatérhetnek a lelőhelyre, mivel a római település történetével kapcsolatban továbbra is számos kérdés vár válaszra. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Az előesti dicséretet Szűz Mária, magyarok nagyasszonya főünnepéről imádkozzuk.

Olvasmá Sirák fiának könyvéből. Rügyeket hajtottam, mint a szőlőtőke, virágaim pompás gyümölcsöt termettek. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a beismerésnek és a szent reménynek.

a mindenható Atya Istent, aki Szűz Máriát nagyasszonyunká és pátrónánká tette, dicsérve magasztaljuk és könyörögve kérjük.

0: Könyörögjünk, Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogunknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezhessünk a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm az Inter Alma Caritas 15. évfolyamának immár 633. adásában a hallgatókat először műsorunk tartalmáról. A katolikus tábori püspökség, valamint a honvédség híreiből válogatok.
1: Az éjszaka elég hideg volt. Felváltva tevékenykedtünk az őrségben. Én a reggelest vállaltam el. Amikor jön fel a nap, akkor van a leghidegebb. A kisalegységvezetői tanfolyam sikeres vizsgám után a Békés Csabán kihelyezett alapaltiszti tanfolyamon fogok részt venni, majd később hivatásos vagy szerződéses állományba szeretnék kerülni.
0: Megszólal a mai műsorban Nagy Ferenc Endre tábori lelkész, a hivatásról, a lelkész hivatásról van majd.
2: Ha rászorulnak, akkor akár mélyebb dolgokról is tudjunk beszélgetni, vagy pedig ugye, hogyha eljutnak odáig, hogy szentségeket szeretnének kérni, akár egy gyóntatás, áldoztatás, vagy egy keresztelés, elmaradt ugye szentségeknek a pótlása a saját részükre, vagy családtagjaik részére, akkor ezt is ugye meg tudjuk tartani, vagy beszélni velük.
0: És folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
3: A protestáns testvérek is kérték áldásomat, és nem egyszer maradék erejükkel kezet akartak csókolni, amikor homlokokra keresztet rajzoltam. Megint az a jelenet volt, amelyet többször megtapasztaltam, hogy a halál előtt mindig kiviláglik az a mondás, hogy anima naturaliter Christiana, vagyis a lélek természeténél fogva keresztül.

0: Nagy Ferenc Endre százados tábori lelkészt hallják. Egy korábban rögzített felvételen a lelkész hivatásról beszél. A százados a Magyar Honvédség egészségügyi központ tábori lelkésze. Gyergyó Szent Miklóson született itt, folytatta középiskolai tanulmányait. A teológiát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szegedi Hittudományi Karán tanulta 1998 és 2004 között, de tanult Jeruzsálemben is 2007-től 2011-ig. Pappá szentelése Csíksomlyon volt 2006. február 4-én. Tábori lelkészi szolgálatát 2016. május 7-én kezdte meg Budapesten.
1: Nagyja, és te hogyan éled meg ennek a kettősségét? Katona is egyben az ember, másrészt pedig ugye lelkész is, és így szolgálja a Jóistent, illetve az embertársait.
2: Mindkét állapot, mindkét szolgálat, ugye nem véletlenül szolgálatnak mondjuk, valóban a szolgálatról szól. A katonák is Isten gyermekei, az Anyaszent Egyháznak a tagjai, így bár speciális a mi szolgálatunk, a mi hivatásunk, de mégiscsak Istennek, az ő ügyének, az ő egyházának a szolgálatáról van szó, és egyfajta gazdagság is a mi életünkben. Nem mondanám azt, hogy nehezebb más fajta szolgálat, mint egy hagyományos lelkipásztori szolgálat, a maga különbözőségeivel, adományaival, lehetne ezt néha nehézségnek is mondani, de azért megvan ennek a szépsége is.
1: Úgy gondolom, hogy a te szolgálati helyedet illetően más lehet a katona lelkész társaidhoz képest, mert hiszen a Honvéd Kórház révén egy kiszolgáltatott helyzetben lévő, elesett állapotban lévő emberek között kell szolgálatot teljesíteni. Számomra ez nehéznek tűnik, különlegesnek tűnik.
2: Inkább összetettebbnek mondanám. Ugye a Honvéd Kórháznál szolgálok, amely szintén egy sokrétű intézmény, tehát itt nem csak az úgynevezett régi nevén Honvéd Kórház intézményéről van szó, hanem ugye ennek megvoltak a telephelyei, bár ugye ez most átalakult az utóbbi időben. Elsősorban a dolgozókért vagyunk mi, tehát akik a dolgozók, ugye a honvéd, tehát a honvédségnek a tagjai, akár katonai, honvédelmi alkalmazottak, de persze nem kizárva a betegek szolgálatát is, így bármikor hívnak, igyekszünk elmenni a betegekhez is egy kis beszélgetésre, vagy elmegyek egy szentség kiszolgáltatására. Tehát ilyen kettős ez a szolgálat, egyrészt a dolgozókat, másrészt pedig a betegeket is igyekszünk szolgálni.
1: Lelkésztársakkal is több tábori lelkésszel beszéltem, akkor említette, igen, hogyha problémák, ha gondok vannak, ha lelki támasz kell a honvédségben, akkor megkeresnek benneteket, ti is éberen ott vagytok közöttük. Hogyan értelmezzük a te szolgálatodat?
2: Minden tábori lelkésznek, így nekem is elsősorban ugye a lelki szolgálat a mi feladatunk. Tehát bár ugye katonák vagyunk, de azért nem vagyunk mégsem mi annyira vérbeli katonák, mint mondjuk a tűzszerészek, vagy a ugye harcoló alakulatoknál szolgáló katonák. Tehát a mi feladatunk az ő lelki ellátásuk, és ebben elsősorban a szentségeknek a kiszolgáltatása, hiszen azt csak mi tudjuk megtenni. De persze ez azt is jelenti, hogy jelen vagyunk közöttük, velük vagyunk akár egy kiképzésen, akár egy misszióban, vagy akár ugye a különféle helyeken, alakulatoknál. Tehát, hogy ott vagyunk, hogy megszólíthatók vagyunk, hogy beszélgetünk velük, érdeklődünk irántuk, és így igyekszünk kialakítani kapcsolatokat, tehát, hogy tudjanak bizalommal lenni irántunk, és ha rászorulnak, akkor akár mélyebb dolgokról is tudjunk beszélgetni, vagy pedig ugye, hogyha eljutnak odáig, hogy szentségeket szeretnének kérni, akár egy gyóntatás, áldoztatás, vagy egy keresztelés, elmaradt ugye szentségeknek a pótlása, a saját részükre, vagy családtagjaik részére, akkor ezt is ugye meg tudjuk tartani, vagy beszélni velük. Ez persze a mi hivatásunkra nézve is ugye ez egy megerősítő, mert akkor csúnyán kifejezve meg tudjuk tapasztalni, meg érezni, hogy igenis szükség van ránk a mi szolgálatunkra, és nem haszontalan a mi itt létünk még akkor sem, hogyha mondjuk statisztikailag nem tudunk olyan nagy számokat kimutatni vagy produkálni.
1: Igen, úgy tudom egyébként, hogy az intézményben egy kápolna is ki lett alakítva, ahol tudtok szentmisét tartani. Jól tudom, vagy jól emlékezem?
2: Igen, általában mindenütt van, ha nem is kápolna, de egy olyan helyszín, ahol azért tudjuk tartani a miséket. Hát szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt a Honvéd Kórházban van egy kis kápolnánk is, az Isten Irgalmasság kápolnája. Ez bár ugye annak idején ökumenikus kápolnaként indult, úgy is lett fölavatva, megáldva, de hát nagyjából csak mi katolikusok használjuk. Nem túl nagy a kápolna, ezért amikor nagyobb esemény van, például adventi gyertyagyújtások, akkor bizony már kevésnek is bizonyul, ezért a mellette lévő nagyobb termet kérjük el a vezetőségtől, és hát azt is ilyenkor hál' Istennek meg tudjuk tölteni, és szépen végezni a szertartásokat.
0: A katolikus tábori püspökség hírei között olvashatunk arról, hogy haditanácsra emlékeztek Sukoron. A Honvédség és Társadalombaráti Kör székesfehérvári szervezete, valamint a sukorói önkormányzat. Immár 28. alkalommal rendezték meg a sukorói református templomban az 1848. szeptember 28-án megtartott haditanácsra való megemlékezést. Olvasom a tábori püspökség honlapján. Az eseményen részt vett Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, Mészáros László dandártábornok, protestáns tábori püspök, és Takács Tamás ezredes, a katolikus tábori lelkészi kar vezetője, de vendég volt Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. De itt olvasható arról is, hogy a történelmi magyar családok örökségének megőrzéséről és továbbadásának felelősségéről beszéltek a történelmi magyar családok emléknapján, szeptember 25-én pénteken Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Áhítatot mondott az eseményen Vodics Péter, hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóaljának tábori lelkésze. Az eseményen ökumenikus istentiszteletet is tartottak, ezen Szűcs Balázs református lelkész, Tisza Attila baptista lelkész és Vadis Péter hadnagy tábori lelkész szolgált. Tisza Attila a 90. Zsoltárt idézve Isten jó indulatának és akaratának fontosságáról beszélt, míg Szűcs Balázs a Lukács evangélium 7. fejezetéből idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy a múltat nem lehet elfelejteni, de mindig van lehetőség a tovább lépésre. Olvasom a püspökség honlapján. Vadis Péter áhítatában Pál apostol Filippiekhez írt levelét idézve hangsúlyozta, a mások iránti figyelem nem csak keresztény, hanem általános emberi kötelesség. A tábori lelkész kiemelte, ne keresse senki a maga javát, hanem a másét is. Vadis Péter szerint ez a gondolat arra int, hogy időről időre vizsgáljuk meg, nem csupán önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Úgy fogalmazott, valamennyien kapunk értékeket a családunktól, és erre az örökségre joggal tekintetünk büszkeséggel, ám keresztény szempontból a legfontosabb kérdés az, mit kezdünk a kapott adottságokkal, és mit tudunk belőle továbbadni másoknak. További híreket, információkat olvashatnak a püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe. A honvédelem.hu oldalon olvashatunk arról, hogy altisztképzés keretében tartottak imitált harci helyzetet. Erről bővebben azonban már a felvételen Susánszky Attila törzszászlós, vezénylőzászlóst, tanfolyamvezetőt hallják majd. De megszólal tovább az elhangzás sorrendjében Tóth Imre szakaszvezető, nyilvántartó, Kristóf Beatrix tartalékos őrmester, rajparancsnok.
3: Az alapszkenárióban ugye az történik, hogy Barna ország megtámadta Magyarországot egy hónappal ezelőtt. A kijelölt alkalmi kötelék, ami jelenleg a kisalegység vezető tanfolyam, áttelepült Dósz Sándor falvára egy úgynevezett felkészülési körletben, annak érdekében, hogy a későbbiekben meghatározott műveleti területen képes legyen önálló járőrtevékenység végrehajtására. A menetalakzatokat kéz- és karjeleket gyakorolják, illetve sajátítják el, valamint a veszélyes terepszakaszok leküzdése, ilyen a vonalas veszélyes terepszakasz, illetve a nyílt terepszakasz leküzdése. Aki sikeresen teljesíti a kisalegységvezető tanfolyamot, ő tovább fog menni a kihelyezett alapharctiszti felkészítésre.
4: Az elmúlt hetekben vettünk részt tantermi foglalkozáson, illetve terepfoglalkozásokon is. Ebbe bele tartozik ugye a tereptam. Az volt a feladat, hogy megkaptunk egy térképet, kaptunk hozzá koordinátákat, azimutmenetet kellett végrehajtani, meg kellett találni a pontokat, mindez térképpel, tájolóval. Nekünk kellett ezeket a térképre felszerkeszteni, megcsinálni a vázlatot, és megtalálni a pontokat. Újra felelevenednek azok, amik régen az alakulatnál voltak, de rengeteg újat is tanultam. A vezetői feladatokat azt még el kell sajátítani, nyilván ezért vagyunk itt.
5: Az eddigi hetekben tereptanon vettünk részt, a fegyverekkel ismerkedtünk meg, fegyver szétösszeszerelés, lövészeten is voltunk, most pedig a különböző menetalakzatokkal ismerkedtünk meg. Az előző éjjel kint aludtunk, az éjszaka elég hideg volt, felváltva tevékenykedtünk az őrségben, én a reggelest vállaltam el. Amikor jön fel a nap, akkor van a leghidegebb. A kisalegységvezetői tanfolyam sikeres vizsgám után a Békés Csabán kihelyezett alapaltiszti tanfolyamon fogok részt venni, majd később hivatásos vagy szerződéses állományba szeretnék kerülni.
0: Honvédségi híreket hallottak, a Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételeiből válogattam. További tudósításokat, híreket, összeállításokat tekinthetnek, nézhetnek meg a honvédelem.hu oldalon, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe. Nádasi Alfonz tábori elkész gondolatai következnek, a hadi naplóját olvassuk adásról adásra. Bőzsöny Ferencet hallják.
6: Március 19-e. 6-kor keltettem magamat, frissen ugrottam ki, mert tudom, ha maradok, újra elalszom. Ma 5 misét mondtam, elnomó vonattörzs, itthon kórházvonat, volinkai híradószázad. Ez utóbbi a hadtest közvetlen. Éppen ebédeltünk, bejön egy főhadnagy, és jelentkezik az alezredesnél. Ez megpróbált velem mindig gunyolódni, amíg nyíltan meg nem szégyenítettem a többiek előtt. Attól kezdve viszont Ádáz ellenségem volt, és mindenki előtte a hadbíróságot emlegette velem kapcsolatosan, hogy majd elintézi az én civil gondolkodásmódomat. Megkérdezi, hogy itt van-e Nádasi Alfonz, tábori lelkész úr. Mondja, hogy ő is bencés diák, és hallott rólam. Kéri, hogy misézzem nekik, mert azonnal tovább kell menniük. Ők is aknaszedők, és most életveszélyes feladatot kaptak. 6 hete nem voltak szentmisén, szeretnének gyónni, áldozni. Már megszoktam a Szentlélek sugallatát. Ezúttal is letettem a kést és a villát, és mondtam, gyertek. Hoztam a kegyszereket, és miséztem nekik. Hiszen halálveszélyben vannak. Új parancsot kaptak a partizánok ellen, ezért általános feloldozást is adtam nekik. Előkészítettem őket azzal, hogy aki hisz, és fölkelti a tökéletes bánatot ezzel a szívből jövő mondattal, Jézusom, nagyon hiszek benned, és nagyon szeretlek, azt feloldozom. Valamennyien megáldoztak, általános feloldozást adtam nekik. Valamennyien mély meghatódottsággal megáldoztak. A protestáns testvéreink is meghallgatták a misét. Az egyik megkérdezte, hogy nekik is érvényes-e a feloldozás. Azt feleltem, hogy az irgalmas Isten egész bizonyosan éppen úgy meghallgatja rájuk vonatkozóan is az imámat. Néhány nap múlva visszakerültek. 2 hősi halottak lettek. A vonaton az történt velem, ami még soha. Olyan sokan áldoztak, hogy elfogyott az oltári szentség. A súlyos sebesültek könyörögtek, hogy áldoztassa meg őket, miután minden vagonban a mise előtt általános feloldozást adtam, mintha érezték volna, hogy már útközben sokan meghalnak közülük. A protestáns testvérek is kérték áldásomat, és nem egyszer maradék erejükkel kezet akartak csókolni, amikor homlokukra keresztet rajzoltam. Megint az a jelenet volt, amelyet többször megtapasztaltam, hogy a halál előtt mindig kiviláglik az a mondás, hogy anima naturaliter Christiana, vagyis a lélek természeténél fogva a keresztény. Visszamentem abba a kocsiba, ahol a hevenyészet oltár volt, és egyéb részek elhagyásával felajánlottam, átváltoztattam és áldoztattam. Egyik valamikori tanárom említette annak idején az ilyen esetet, ez egyik órán. Sohasem gondoltam, hogy vala ez velem is megtörténhet, de hálás vagyok, mert sok bajtárs lélekben megnyugodva várta a halált. Ma éreztem először, hogy fáradt vagyok, de nem baj. Az erős összpontosítást bírom, ha fáraszt is, de hála Istennek örömmel hívnak az alakulatok. Csak ez a tegnap este ne ismétlődnék meg, ezért korán lefekszem.
0: Köszönöm a figyelmüket az Interarma Caritas 15. évfolyamának 633. adásával jelentkeztem. Műsorunk ismétlésben a Mária Rádióban elhangzik majd szombaton délután, valamint hétfőn éjszaka. Friss tartalommal egy hét múlva szerdán jelentkezünk. Akkor is várom önöket a készülékek elé. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Amen.
6: Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
7: Hírpercek. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Márton Áron püspök életútját követték a zarándokok Erdélyben. Megszépül Szigliget középkori templomromja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. 1849-ben ezen a napon az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Szintén október 6-án a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Ugyanakkor az aradiak már október 6-án este gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a Gyulafehérvári főegyházmegye által meghirdetett Márton Áron emlékévhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. A zarándoklat programjában Csíksomlyó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. A zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet Csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
8: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Hivatásunk a munka, az alkotás, a teremtés. Nemzetünkért kiáltunk Istenünkhöz, aki ránk bízta a sorsunkat, és ránk bízta a földet. A mi munkálkodásunk ezt nemesítheti, de sokszor rombolhatja is. Nemzetünkért akkor tesszük a legtöbbet, ha tökéletességre törekedve megtesszük azt, ami éppen ránk van bízva, mert a mi dolgunk a munka, az alkotás és a teremtés folytatása. Erre tanítanak nemzetünk bölcsei, így Széchenyi István is, hallgassuk őt. A tökéletesség az embertől legtávolabb jár. A középszerűséggel sokszor találkozunk, az alacsonyságokkal pedig örökké küszködünk. És úgy látszik, hogy a természettől szinte mindent elragad,

előtt rejtve maradtak, és nemünk szerencséjére és boldogságára oly hathatósan befolynak. Nem gerjeszti-e szívünket mély bámulásra, ha csak egy pillanatig is átgondoljuk, hogy némely csekély tárgyaknak hasznunkra való fordítása, és némely másoknak nemesítése által az egész emberi nemnek mely haszna, mely gyönyörűsége származott. És azért mindenek előtte magunknak megengednénk azt hinni, hogy az ember újat többet feltalálni, vagy a már feltaláltat jobbítani, és nemesíteni nem képes, fordítsuk inkább a múlt idők tapasztalását hasznunkra. Lesz bizonyosan egy jövendő, mikor azt senki se fogja csodálni többé, amit a mai világ lehetetlennek és képtelennek tart. Egy római centúrió eszelősnek tartotta volna, ki a mághoz hasonló puskapor tulajdonságát és erejét előre mondotta volna, valamint a legtöbb föníciai hajós sem jövendőlhette meg egy gőzhajó tökéletes boltát. Az emberi nemnek hivatása nem rontás, nem pusztítás, nem megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves hallgatók, mai esti imádságunkat a Jászberényi Barátok templomából közvetítjük. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát, Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek, a szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelmi

0: Jelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjék Jézus Krisztus!
0: Mária neve kitörölhetetlen a történelemből Jézus miatt, aki nem csak megszületett Betlehemben, és nem csak elmondta, mint tanító és rabbi az ő tehetsége és szándéka szerint Istennek az üzenetét, hanem ő az élő Istennek az egyszülött fia, aki a kereszten nem csak meghalt, hanem föltámadt és él. 2000 év óta mondják el, ez a garancia, hogy 2000 év óta mondják el az ő tanítását és üzenetét, mert őt nem lehet elfelejteni. Jászberényben itt térdeplünk és itt ülünk a padokban Szent Ferenc oltára előtt. Minden ferences templomban itt van az ő képe, aki magát aszketikus és misztikus módon fölajánlja Istennek, Jézusnak, Márián keresztül. Nekünk nem kell elvonulni remeteségbe, magányba, nekünk nem kell szerzetes rendet alapítani, csak nekünk is így egyszerűen magunkat Márián keresztül Jézusnak ajánlani. Könnyű erő prédikálni vasárnapról vasárnapra, meg már 22 éve. Annál nehezebb ezt életté váltani és megvalósítani a hétköznapjainkban, a munkánk, a hivatásunk terén. Már az egy áldozat, hogy vasárnap valaki eljön misére, és meghozza maga áldozatát, hogy ott hagyja a főznivalót, és ott hagyja meg annyi teendőt, és egyedül, vagy családjával eljön a Szent Misére. Jászberényben 8 mise van hétvégén, a szombatesti misékkel együtt. Külső szemlélőként, mert nem vagyok jász és jászberényi, csak egy pap, aki azt mondja, hogy van lehetőség. És Seregi érsek úrnak a mondatait lopom el most, hogy az itt élő Krisztus előtt senki nem mondhatja azt, hogy nem volt lehetősége. Csak egy olyan világban élünk, ahol lehet, hogy már nem elég az, hogy valamit kihirdet a papa mise végén. Lehet, hogy nem elég az, hogy szól a harang, vagy hogy nyitva van a templomnak az ajtaja. Ezért kellenek azok az elkötelezett világi Krisztus hívők, mint a jelenlévők például, akik életükkel és szavaikkal, magatartás formájukkal harangoznak egy misére, akik szavain, tettein, életvitelén keresztül nyitva lesz az ajtó, hogy mások is meghallják az örömhírt, hogy az embert Isten boldogságra teremtette, és egy olyan boldogságot keres minden ember, ami nem múlik el soha. És ezt a boldogságot, ami soha el nem múlik, ezt senki nem adhatja meg ezen a földön. Csak az Isten. Síron innen és síron túl. Testvéreim, most magyarok nagyasszonyának az előesti vigíliai estéjén gyermeki bizalommal terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé. Magyarok nagyasszonyát kérjük, mert István király neki ajánlott bennünket. Áld meg, Urunk, szent atyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak, hűséges tanítványai és nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Adj hazánk főpásztorainak, papjainak és szerzeteseinek testi-lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Alakítsd át szívünket, hogy boldog asszonyunk példája szerint, mi is reát figyelő és akaratodat teljesítő hívő emberek legyünk, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Vezesd elhunyt testvéreinket az égi hazába, hogy ott együtt törvendjenek nagyasszonyunkkal és nemzetünk szentjeivel, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk és Istenünk, első szent királyunk végakaratából fiad édesanyját nagyasszonyunknak tiszteljük. Segíts, hogy pártfogásával családjainkban és hazánkban is megvalósuljon Szent Fiad országa, veled és általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
2: Amen.
0: Most pedig imádkozzunk úgy Istenhez, ahogy azt nekünk Jézus tanította. Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
0: úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat a jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon, és éltessen minket. Áld meg családjainkat! Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja.
2: Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
3: Amen.
1: Kedves hallgatók, ma esti imádságunkat a Jászberényi Barátok templomából közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: dicsérje minden nemzet. Tezi ima óra következik.
1: Szép estét kívánok mindenkinek! Én Faragó Lengyel Sára vagyok, és egy tezéi imaórára hívom a kedves hallgatókat. Annak, aki esetleg még nem ismerné Tezét, hadd mutassam be pár mondatban. Tezé egy ökumenikus közösség Franciaországban. Rozsé testvér alapította 1940-ben. Az idők során mindenféle keresztény felekezetből érkeztek hozzá testvérek, és a legtöbben az énekeikről ismerhetik a közösséget. Dalaik általában egy-két sorból állnak, ezt ismétlik sokszor egymás után, több szólamban énekelve, akár hangszeres kísérettel is. A dalamvilága, a sorok ismétlődése segít az elcsendesedésben, megnyugvásban. A tezéi imaest középpontjában a csend áll. Amikor szavakkal igyekszünk kifejezni Istennel való közösségünket, hamarosan lehetőségeink határaiba ütközünk. De szívünk mélyén a Szentlélek által Krisztus imádkozik, sokkal inkább, mint sem azt gondolnánk. Bár Isten szüntelenül próbál bennünket megszólítani, soha nem akar semmit ránk erőszakolni. Isten szava sokszor a szelíd fuvallatként a csöndben szól hozzánk. Amikor csöndesen időzünk Isten jelenlétében, nyitottan a Szentlélek előtt, ez az elcsendesedés már maga az imádság. Az elmélkedéshez vezető út nem az, hogy különböző módszereket alkalmazva próbáljuk megteremteni a belső csendet, amely ürességet eredményez. Inkább gyermeki bizalommal hagyjuk Krisztus imádkozni bennünk, és egy napon felfedezzük, szívünk legmélyén ott lakozik. Így a rádión keresztül ez a csend, a tezéi imaóra központja egy csendes ének által fog megvalósulni. A következő körülbelül fél órában énekek és rövid gondolatok fogják váltani egymást. Az első énekünk, Jézus, majd gondolj rám. Ezzel az énekkel kérjük a Jóistent, hogy legyen velünk a ma esti csendünkben is. Küldj el hozzánk az ő szent lelkét, hogy teljesen rá tudjuk bízni magunkat. A tenyerébe tudjuk helyezni kételjeinket, aggodalmainkat és örömeinket is. Amen.

A 27. Zsoltár szavaival imádkozunk. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában.

Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, rá járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram.

Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem.

Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek, de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén.

A mai este kicsit rendhagyó módon nem egy evangéliumi részletet szeretnék megosztani, hanem több rövidebbet. Mindegyiket úgy válogattam össze, hogy a csendes imádságról szóljanak. A Bibliában rengeteg alkalommal jelenik meg a csendes ima, az elvonulás, a Jóistennel való bensőséges, csendes együttlét. Az ilyen imádság nyújthat megbékélést, vigaszt, útmutatást, erőt. Jézus is többször kivonul a pusztába, vagy a hegyre, hogy egyedül imádkozzon, különösen is a nagyobb csodatételek előtt, vagy fontosabb történések előtt. Az Istennel együtt töltött időből erőt merítve szólt a néphez. Most ezekből az alkalmakból szeretnék csak pár rövid részletet megosztani. Lukács könyvének 6. fejezete 12-től 19. versig. Ezekben a napokban történt, hogy kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádságában töltötte. Amikor megvíratt, oda hívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, s apostoloknak nevezte ki őket. Simont, akit Péternek hívott, testvérét Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Alfeus fiát Jakabot, és Zélótának nevezett Simont. Aztán Júdást, Jakab testvérét, és a kaoróti Júdást, aki később árulója lett. Aztán lejött velük a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereg lett oda hozzá, s hatalmas tömeg gyűlt köré egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a Tíriuszi és Szidóni tenger mellékről, hogy hallgassák, és meggyógyultak, akiket tisztátalan lelkek kínoztak. Az egész tömeg arra törekedett, hogy megérinthesse, mert erő árad belőle, és mindenkit meggyógyított. A következő részlet Márk könyvének 6. fejezetéből a 46. vers. Aztán elküldte őket, és fölment a hegyre imádkozni. Lukács könyvének 9. fejezetéből a 18. vers így hangzik. Amikor egyszer egyedül imádkozott, csak tanítványai voltak vele. Megkérdezte tőlük, kinek tartanak engem az emberek? Lukács könyvének 9. fejezetéből a 28-tól 29. versek pedig. E beszéde után mintegy 8 napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. Lukács könyvének 11. fejezetének első verse pedig így szól. Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Amikor befejezte, egyik tanítványa kérte. Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy a Jóisten is megtanította tanítványait. Végül pedig Máté evangéliumának 26. fejezetének 36. verse így szól. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Most következik a Lelkem csak az Úrnál kezdetű énekünk. Ez lesz a csendes ének, az egész tezei órának a központi eleme. Van egy visszatérő kép, egy érzet, ami nagyon fontos számomra. Becsukom a szemem, és csak érzem, hogy a Jóisten megfogja a vállamat. Érzem a meleg tenyerének súlyát a vállamon. Nem szorít, nem tol sem erre, csak jelen van. Jelen vagyok én az ő szeretetében, elfogadásában. A most következő csendes ének alatt arra hívom a hallgatókat, hogy próbáljunk meg igazán elcsendesedni és hagyni, hogy Jézus Krisztus imádkozzon bennünk, az ő világossága ragyogjon ránk.

0: Szeretnék pár rövid gondolatot megosztani a csendes imádságnak az elejéről. Ahogy az előbb elhangzott, evangéliumi szakaszokban is olvashattuk, Jézus sokszor elvonult egyedül imádkozni. De már az Ószövetségben a prófétákról is azt olvashatjuk, hogy elvonultak és egyedül voltak Istennel, mikor útmutatást, erőt kaptak tőle egy-egy üzenet közvetítésére. Mikor Jézus csodáiról olvasunk, egy-egy példa beszédéről, általában a példázat üzenetére koncentrálunk, nem pedig az ezt megelőző mozzanatra, mikor Jézus is elvonul, hogy egyedül legyen az Atyával. Egyedül imádkozott, mielőtt átment a vizen és lecsendesítette a tengert. Egyedül imádkozott nagyobb csodatételei, gyógyításai előtt is. De egyedül vonult el elfogatása estején is az olajfák hegyére tanítványaival, hogy az Atyához szóljon, az ő útmutatását, erejét kérje. Rozsé testvér, tezé alapítója, így ír az imádságról. Ha nem találsz is visszhangra, Krisztus titokzatos jelenléte sohasem hagy el. Időnként esetleg feltámad benned a kétely érzése, de az ő állandó jelenlétének csodája mindennél erősebb. Néha rajta kapod magad, amint megkérdezed tőle. Mit vársz tőlem? Majd így szólsz a feltámadt Krisztushoz. Figyelj rám, hallgasd meg gyermeki imámat. Add, hogy mindent, mindenkor rád bízhassak. Isten megvolna imádságunk nélkül is. Titok marad, miért tulajdonít neki ekkora jelentőséget. Minden emberi beszédet megért. Amikor csendben, a közelében vagy, már imádkozol. Ha néma marad is az ajkad, szíved beszél hozzá. És Krisztus többet imádkozik benned a Szentlélek által, mint sejtenéd. A közös imádkozásban a dicsőítés lelkülete a láthatatlan világba enged bepillantást, mintha érzékcsalódásban lenne részed, és feltör szívedben a szeretet csodája. Ha a közös imádságban figyelmed lankad is néha, ne nyugtalankodj, puszta jelenléted már az élő Isten utáni vágyakozást fejezi ki. Ez a szemlélődés ajándéka. Ezek voltak Rozsé testvér szavai. Számomra az imádság mindig egy nagyon bensőséges pillanat. Mégis néha azt érzem, hogy nincs erőm hozzá, vagy feltámad bennem a kétely, hogy vajon jól imádkozom-e. Van-e egyáltalán olyan, hogy jól imádkozni? Én úgy gondolom, hogy nincs jó vagy rossz ima. Az Istenhez való őszinte odafordulás minden formája imádság. Lehet az csend, ének, írott ima, saját gondolatok, könnyek, egy nevetés, egy ölelés, amíg Isten szólítjuk meg vele. Más élethelyzetben, más pillanatban más az, ami éppen a legőszintébben fakad fel belőlünk. De még ha éppen el is hagy az erőnk, mindig van kihez fordulni a legegyszerűbb szavakkal is, vagy akár a csenddel. Sokféle csend van. Szó szerint a csend az, amikor megszűnik minden zaj, elnémul a szó. Átvitt értelemben csend, mikor a hullámzó indulatok, érzelmek megnyugodnak, elcsendesednek, mint a tenger. A csend lehet Isten csendje, az ő szeretetéből áradó békesség. A csend lehet az ember csendje is. Van, amikor az Isten semmi mást nem vár tőlünk, csak azt, hogy meg tudjunk állni egy pillanatra, megnyugodni, feladni a bizonytalanságunkat, és csak rábízni önmagunkat, az emberi gyengeségünket. Megosztani vele csendesen a bánatunkat és az örömünket is. Az ember igazi csendje a hitben, az Isten iránti feltétlen bizalomban gyökerezik. Kívánom mindenkinek, hogy ezt a fajta csendet találja meg, akár az imaestek során is, amikor csak őszintén önmagunkban lehetünk, az Isten szeretetében jelen. Most egy közös könyörgésre hívom a hallgatókat.
1: Teremtő és megváltó Isten, a világ békességének forrása, legyél az életünk.

Krisztus, pásztorunk, te megkeresed és megmented az elveszettet, meglátogatod a magányost és az elhagyatottat. Erősítsd meg reményünket.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.

Az egyik kedvenc imádságom, amihez gyakran visszatérek, eredetileg nem Szent Ferenctől való, de évszázadokon át neki tulajdonított imádság. Teréz anyának, a munkatársainak napi imádsága. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda megbocsájtást. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. Ahol kételj, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt. Ahol szomorúság, oda örömet. Add, Uram, hogy inkább az én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Ámen. Áldás Mózes könyvéből. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Az imaóránk végéhez közeledünk. Én köszönöm szépen, hogy ma este is velünk imádkoztak. Remélem, hogy tudott igazi csönd kialakulni a lelkükben, és hívom erreben az utolsó énekben is, hogy próbáljunk meg csendben lenni, és hagyni, hogy a Jóisten imádkozzon mi bennünk. Utolsó énekünk, áldott légy, Uram. Legközelebb 4 hét múlva találkozunk szerdán 20:16-tól. Én köszönöm szépen a zenészeknek és énekeseknek, hogy ma is velem tartottak, és önöknek, hogy hallgattak minket, velünk imádkoztak. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok!

0: Hírpercek.
1: Megszépül Szigliget középkori templomja és környezete. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton. Márton Áron püspök életútját követték a zarándokok Erdélyben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet Csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton a kora esti szentmise előtt, melyet 14. Leó pápa mutatott be a vatikáni Kertek Lurdi barlangja előtti oltárnál. Az eseményen jelen voltak a vatikánvárosi állam védelmét biztosító vatikáni csendőrség tagjai és családjaik, írta a Magyar Kurír. Leó pápa homiliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket. Köszönetet mondott a testület tagjai támogató családoknak, szüleiknek, feleségeiknek és gyermekeiknek is. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is. Leó pápa a szűzanyára bízta a vatikáni csendőrség tagjait, hogy Mária anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és minnyájukat. Szent Mihály arkangyal álljon mellettük a rossz elleni küzdelemben, segítse őket hűségesnek maradni, hogy az Úr Jézus legyen mindig szolgálatuk és szívük középpontjában, fogalmazott a Szentatya. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a gyulafehérvári főegyházmagye által meghirdetett Márton Áron emlékévhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. A zarándoklat programjában Csíksomjó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. A zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: راديو.
1: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.

0: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora. Harminc éves börtönmissziós szolgálatunk önkéntesei kapcsolat nélküli fogvatartottakkal leveleznek. Több mint 100 önkéntes, több mint 100 fogvatartott 20 börtönben szerte az országban. Ami nekünk egy levél, nekik egy ablak, ám ezen keresztül mindkét oldalról máshogy látjuk a világot. Ezt az ablakot kinyitva szeretnénk betekintést nyújtani a Mária Rádió hallgatóinak szolgálatunkba, egyúttal meghívva mindenkit, tegyük szebbé a világot, akár csak egy emberi szóval.
1: Mai műsorunkban három hölgyed interjút egy helyszínről. Egyikük nemrég szabadult a börtönből, a másikuk 10 évig levelezett vele, harmadikuk pedig befogadta őt otthonába. Ezután újabb önkéntesünket is

0: ismerhetik meg, aki a levelezésen kívül a befogadó otthon takarító szolgálatában is részt vesz. Végül két fogvatartott versét hallgathatják meg, melyeket börtönújságunkból olvasunk fel önöknek. Tartsanak velünk!
1: Üdvözlök minden hallgatót, Krisztina vagyok, a Mécses egyik önkéntese. A mostani beszélgetésünkben Klárával fogunk beszélgetni, aki nemrég szabadult, és az ő levelezőtársával, Évával, illetve Anikó nénivel, aki Klárát befogadta szabadulása után. Először Klárához fordulnék. Be tudnád magad mutatni pár szóban, és el tudnád mondani, hogy a Mécsessel hogyan kerültél kapcsolatba?
2: Én Klára vagyok, és a Kalocsai BV intézetbe kerültem kapcsolatba a Mécsessel 2016-ban a börtönkurzión.
1: És rögtön levelezni is kezdtél?
2: Nem rögtön alakult ki, eltelt egy pár hónap, mikor engedélyezték nekünk a levelezést, mert kapcsolattartói nyilatkozat kellett hozzá, de nagyon-nagyon sok lelkitámaszt és nagyon sok erőt kaptam ezekből a levelekből.
1: És gondolom Évi volt a levelezőtársad már a kezdetektől.
2: Igen, Évi volt a levelezőtársam.
1: És már az elejétől fogva Éva volt a levelezőtársad a Mécsestől, vagy volt más is?
2: Nem volt más, én a legelső levelet Évitől kaptam, és ő is maradt végig.
1: És mi jellemezte a levelezéseteket? Hogyan tudnál erről mesélni?
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon mély lelki tartalma van a leveleinknek. Tehát ugyanúgy írhattam a családomról, írhattam a benti életemről, vagy attól, hogy éppen milyen lelki állapotban vagyok. Évi mindent tudott róla.
1: Ha jól gondolom, sokat segített neked a bentlét során Évi támogatása?
2: Nagyon-nagyon sokat. Nagyon sokat. És ezt én úgy gondolom, hogy akik vállalják ezt a levelezést, ők nagyon-nagyon sok lelki támaszt tudnak nyújtani azoknak, akik bent vannak. Mert nagyon soknak senki nincs.
1: Igen. Akkor most Évihez fordulok. Mesélnél te is pár szót magadról?
3: Igen. Évi vagyok, a Mécses munkatársa vagyok már 20 éve, és 2016-ban volt egy börtönkurzió Kalocsán, amin részt vettem, mint munkatárs. Itt ismerkedtem meg Klárival, és miután hazamentünk, hazamentem, akkor kezdődött a mi levelezésünk, ahogy a technikai részt lebonyolódott. A levelezés a mai napig tart, kerek 10 éves levelezést ölel föl ez a kapcsolat. Nekem is nagyon sokat adott ez a levelezés. Nagyon sokat tanultam Kláritól, főleg türelmet, elfogadást és alázatot. Ez alatt a 10 év alatt nem csak ő, hanem én is sokat fejlődtem lelkileg, amiért nagyon hálás vagyok Istennek, és annak, hogy megismerhettem őt és a családját. Amit még külön ki szeretnék emelni, ami nagyon nagy áldás a mai napig, hogy nem csak ő, hanem a gyerekei is folyamatosan imádkoznak értem és a családomért, és ez kézzel fogható, tapintható a mindennapi életemben. Rengeteg kegyelmet kapok ezáltal.
1: Köszönöm. És most Anikó nénihez fordulnék, aki befogadta otthonába Klárit a szabadulása után. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan került Anikó néni Klárival kapcsolatba?
4: Egyszer csak felhívtam telefonon, illetve Skype-on.
1: Skype-on?
4: Igen, mert ez adódó, és ez volt a legközvetlenebb, és úgy éreztem, hogy ennél különb kapcsolatindítást és kapcsolatépítést nem tudunk megoldani, mert ez szemtől szembe való személyes Igen. találkozás volt. Azóta is az. Folyamatosan.
1: És milyen gyakran beszéltek Klárival a Skype-on?
4: Ez abban az időben, amikor neki lehetővé tették a Skype kapcsolatot.
1: És ugye jól tudom, hogy Anikó néni évén keresztül ismerte meg Klárit.
4: Azt hiszem, igen. De szerintem ezek már nem olyan speciálisan lényeges dolgok. Persze. Attól kezdve, hogy a kapcsolat létrejött, attól kezdve a Klárival való kapcsolat tulajdonképpen függetlené vált az Évától valóhoz. Az eredete az volt, és ez egy nagyon tartalmas és nagyon fontos kezdet volt.
1: Köszönöm. Voltak éppen akkor így már két ember is volt aki támogatott téged, Klári, kintről a bent léted során. És amikor így beszélgettünk korábban, akkor mondtad, hogy nagyon sok barátod elfordult tőled a bekerülés után, miután börtönbe kerültél, és hogy találtál új barátokat. Mesélnél erről valamit még?
2: Igen, ez így van. Tehát az úgynevezett világi kapcsolatok, ami a kinti élethez kötöttek, ezek lemorzsolódtak az évek alatt. De a Jóisten adott nekem 6 olyan embert, aki kárpótolt mindenért, amit én kint elvesztettem. Most a gyerekeimet ebbe a 6-ba nem számítom bele, mert ők külön csoport, viszont kaptam, mondom, 6 olyan embert, akik én nekem az egész életemet felölelték ott bent. Ahol, abból a 4 egyházi ember, és Anikó néni és Éva.
1: Örömmel hallom. Már szóba került itt a hit, hogy Évi mesélt róla, hogy azt megkérdezhetném, hogy számodra a hit mennyit segített a közben, amiben voltál a börtönben?
2: Az az igazság, hogyha a hitem nem lett volna, akkor én ezt nem értem volna túl. Most nem mondom azt, hogy én nekem hűdes anyaru sorsom volt odabent, mert hazudnék. De hit nélkül, épp elmével nem lehet onnan kijönni.
1: Igen.
2: Tehát fordulhattam volna én is ahhoz, hogy hú, doktor úr, legyen szíves nekem nyugtatót kiírni, mert nem tudok aludni. Én tudtam aludni.
1: Értem. Volt lehetőség ott, hogy misére eljárj, vagy a lelkésszel beszélj?
2: Volt, igen. Karocsán is, és Kiskunhalason is. Mind a 2 helyen a 2 börtönlelkész nagyon-nagyon sokat segített, a kiskunhalasi börtönlelkész mellett pedig 7 évig, mint sekressés dolgoztam.
1: Szóba került a börtönkurszió, hogy ott találkoztál Évával. Tudnál mesélni nekünk arról, hogy mit jelentett számodra a börtönkurszió elvégzése?
2: Hát nekem először ez nagyon furcsa volt, egyáltalán, hogy ez micsoda. Mert a börtönlelkész se tudta nekem elmondani, mikor benevezette erre engem, és én meg még nem is hallottam róla, holott hát a hitem az megvolt. De ahogy én beléptem akkor a kápolnába legelőször, és megláttam azt az embert, aki vezette a börtönkurziót, akkor én bennem megmoccant valami, mert azt mondtam, hogy most vagyok jó helyen. És én akkor Éva asztalához kerültem. És a mi ismerettségünk igazából onnan ered. De a börtönkurzió én bennem egy 180 fokos fordulatot hozott az életembe, mert azt mondtam, hogy ez az én utam, innentől kezdve. Ez az én utam, innen kell tovább folytatnom, mert a hitem olyan szinten erősödött azok által, az emberek által, akik akkor vezették a kurziót, vagy tartották, úgy Évi, vagy a többi segítő, hogy azt egyszerűen nem, tehát szavakban nem lehet kifejezni, mert azt érezni kell.
1: Értem.
2: Azt érezni kell, hogy mi van benned.
1: Igen.
2: Mihez kerülsz közel? Tehát ott az Úrhoz közel kerülni nagyon lehet. Ha valaki tényleg átéli azt, amit ott hall, vagy átérzi, inkább úgy fejezném ki maga, az nagyon közel kerül.
1: Sokan voltak, akik a börtönben a kurzió nyomán tértek meg, vagy kerültek közelebb Istenhez?
2: Hát ezt én igazából nem tudom, de egy páran biztos.
1: Értem. Úgy tudom, hogy Anikó néni is végzett kurziót, hogy milyen élményt jelentett ez Anikó néninek?
4: Hát ez egy rendkívüli mély élmény volt. Egy nagyon mély élmény volt, és ez az élmény még mindig élmény. És nagyon fontos, amit még hozzátennék, hogy a kurziót vezetik. Nem tartják. Tehát valami azokat az embereket is irányítja, és ez a valami, ez valaki. És attól kezdve, hogy a valamiből valakivé válik, annyira személyes lesz, hogy az ember legmélyebb lelki vonatkozásait is nagyon élénken megérinti. És ez általában nem múlik el.
3: A Klárival folytatott levelezésünket ez nagyon meghatározta. Kláriban ez az élmény, ez a változás, mikor elkezdődött a levelezésünk, tele volt ezzel kapcsolatban, hittel kapcsolatos kérdésekkel, amire igyekeztem a legjobb tudásom szerint megválaszolni. Gyakorlatilag erre épült az egész levelezésünk egyre mélyebb lett. Ahogy ő mélyült a hitében, úgy mélyült az Isten kapcsolatunk és az egymással való kapcsolatunk is.
1: Korábban mondtad, hogy a börtönben sekrestés voltál. Ezen kívül mivel teltek még bent a mindennapjaid?
2: Igazából a mindennapjaim elég tevékenyen teltek, mert az atyával vagyunk falu munkán kívül, illetve szolgálaton kívül, mert a számomra nem munka volt. Kézi munkázom, mai napig is, bent is kézi munkáztam, színjátszó szakkört vezettem, amiből nagyon sok élményünk volt, mert karácsonykor, húsvétkor és mindig vallási programok lett, tehát vallási műsorok lettek előadva, úgy a betlehemes, mint húsvétkor a passió, többféle változatban, úgyhogy szerintem nagyon tevékenyen, és én ezt javasolni tudnám a bent lévőknek, hogy ne azzal foglalkozzanak, hogy lenyugtatózom magam, és akkor alszom, mert úgy túlélem, nem, úgy nem éli túl. Tehát épp elmével és reményekkel telve, bizakodva jövőt építeni úgy lehet, ha onnan kijössz, hogy megfogod azt a kezet, ami föntről feléd nyúl, mert ha azt a kezed elengeded, akkor el vagy veszve. De ha megfogod azt a kezet, akkor az oda vezet téged, ahova menned kell. És az végig segít az úton.
1: Igen, köszönöm. Azt is tudom, hogy van bent lehetőség arra, hogy szakmát tanuljanak a fogvatartottak, és te is szereztél bent képesítéseket.
2: Igen, kettőt is. Én mindig azt szoktam mondani, meg azt mondtam minden bizottsági meghallgatáson, hogy engem kirúgtak az iskolából, mert két szakmát tettem le, és utána azt mondták, hogy itt a vége, mert több szakmát már nem lehet ingyenesen letenni, úgyhogy viszontlátásra. Így letettem egy szociális gondozó és ápolói szakmát, holott egészségügyi végzettségem van, de nekem ez volt, mivel dolgozni a lábam állapota miatt nem tudtam, így iskolába jártam. A másik pedig a kertészeti szakma.
1: Klári, most arról kérdeznélek, hogy hány év után szabadultál, és milyen érzés volt kilépni a kapun?
2: Hát én 12 év után szabadultam. Milyen érzés kilépni a kapun? Csodálatos.
1: Vártad már?
2: Mikor, igen, nagyon. Hát én nem kiléptem, engem kitoltak. Szó szerint kitoltak a kapun. De ott már vártak. Még az is, akire én nem számítottam, hogy várni fog. Mert nekünk a kapcsolatunk nem igazán volt olyan hűdefényes bent a BV intézetben. És mégis ott állt a kapuban, amikor én kiléptem. A barátnőmön kívül, aki értem jött, és hát nagyon sok mindenre rácsodálkoztam igazából, ami a 12 év alatt történt kint a világban. De úgy érzem, hogy azért tudok akklimatizálódni, úgyhogy, és mikor ide érkeztem, az az igazság, hogy én jól érzem magam.
1: Itt a Nikonénénél?
2: Igen. Olyan emberek vesznek körül, akik bent is voltak, tehát sérült emberek, akik nem kényszerből vannak itt, hanem azért, mert itt érzik magukat biztonságban. És én úgy érzem, hogy itt szükség van rám, tehát a Jóisten azért helyezett engem ide. Egyrészt Anikó néninek is legyen segítsége, másrészt én is tudok úgy kezelni már embereket, tehát megtanultam, hogy úgy tudok sérült embereket kezelni, hogy az jó. Nekik is jó, és nekem is jó. És én úgy érzem, hogy a kapcsolatom itt mindenkivel pozitív.
1: Nagyon jó. Anikó nénit kérdezném, hogy találkozott Klárival korábban személyesen, addig, amíg a börtönben volt, vagy csak ezek a Skype-os beszélgetések?
4: Csak Skype-os beszélgetések voltak, mert nem volt lehetőségem arra, hogy elmenjek a börtönbe. Ezért egyrészt azért, mert nagyon távol volt, másodszor itt volt az az emberi közösség, akit nem lehetett hosszabb távol egyedül hagyni. Tehát én nem tudtam azt megoldani, hogy én most elmenjek hajnalba, és tudtam volna fél órát beszélgetni Klárival. És úgy gondoltam, hogy a Skype-os beszélgetés annyira közvetlen tudott lenni mindkettőnk számára, hogy az a teljes valóságot tudta közvetíteni minden kettőnk számára a másik oldalról. És ez egy olyan, én bennem egy olyan benső biztonságtudatot alakított ki, ami miatt én teljesen nyugodt voltam abban, hogy ha Klár ide kerül, akkor ő is jól fogja érezni magát, mi meg nagyon fogunk örülni neki. És ez így történt.
1: És éppen szeretem volna kérdezni, hogy milyen embernek ismerte egy Klárit a Skype-os beszélgetések során? Mi volt ez, ami alapján úgy döntött, hogy meghívja ide az otthonába Klárit a szabadulása után?
4: Elsősorban az a nyílt szívűség, ami kialakult. Tehát érződött, hogy semmi rejtett gondolat nincs egyikünkbe se. Amit úgy éreztünk, hogy most abban a szituációban mondani szeretnénk egymásnak, azt teljes nyugalommal el tudtuk mondani. És biztosak voltunk abban, hogy ez viszonzásra talál. Ez egy nagyon fontos belső kapcsolat, amit úgy, hogy nem volt egy személyes testközeli érettségünk, akár egy kézfogás, akár egy ölelés. Azt az érzést tökéletesen biztosította az a tiszta őszinteség, ami mindkettőnk számára teljesen természetes lehetett.
1: Értem. És milyen volt az első személyes találkozás?
4: Szerintem ez egy abszolút örömkitörés volt. Ennél többet nem tudok mondani. Ez egy tökéletes megtaláltalak érzés.
1: És neked, Évi, mikor először találkoztál személyesen Klárival? Nem is tudom, ez mikor történt? Te találkoztál vele korábban?
3: Én többször találkoztam vele a börtönben, Kalocsán is, és utána Kiskunhalason is. És hát ott azért sikerült néha megölelnünk egymást. Nem ez volt az első ölelés, miután ő kijött. És nagyon-nagyon örültem, és tartjuk továbbra is a kapcsolatot, most már személyesen, nem levél útján.
1: Igen. És még azt kérdezném, hogy a családtagjaiddal is tartod akkor a kapcsolatot, mióta kijöttél?
2: Én bent is tartottam, bent is, igen. Természetesen, hát ő nélkül ez nem lett volna az igazi. Mert az unokáim is úgy születtek, hogy én bent voltam, de a kapcsolatunk az továbbra is őszinte megmaradt, tehát ők engem nem ítéltek el azért, amiért én börtönbe kerültem, mert tudták, hogy mi miért történt. Ők teljes mellhusszal mellettem álltak mindig. Igaz, mind a két gyerek külföldön van, az egyik házas, a másik tanul, ő Olaszországban van, ő a Vatikánban tanul, papnak készül, úgyhogy 7 éves kora óta tudatosan papnak készül. A nagyfiam pedig Thaiföldre házasodott, ott született már most a 4. unokám, Istennek legyen hála. Nagyon szépek, nagyon egészségesek, és nagyon nagy csibész mindegyik. A 4. az most érkezik, úgyhogy hál' Istennek boldog mind a kettő, és mind a kettőnek hite van, nagyon mély hite, a kicsinek, az a különösen, kicsinek, hát most már 19. éves, de ő neki különösen erős hite van. A nagyobbik fiam, mint mondtam nektek, Thaiföldre nősült, de ő már egy kisfiút vitt ebbe a házasságba, akinek egy kapcsolatból ez a kisfia született, és az édesanyja ezt a kisfiút eldobta. És a felesége ezt a kisfiút örökbe fogadta. Mi úgy tudtuk, a fiam is, én is, hogy a menyem meddő. És ahogy a kisfiút örökbe fogadta, rá 3 hónapra kaptam a telefont, hogy a menyem terhes. Az örökbefogadás után 3 hónap múlva kaptam a telefont, hogy a menyem áldott állapotban van. Tehát az emberi tudomány által meddőnek nyilvánított menyem Isten kegyelméből a 3. gyermekét várja. Azóta, igen.
1: Az előbb már szóba került az egészségi állapotod, hogy sokat voltál kórházban, betegeskedtél. Tudnál erről mesélni valamit még?
2: Hát én 3-szor voltam kórházban. Először 2021-ben. Akkor Kecskeméten műtöttek december 8-án, ahol a műtét 10. percében a klinikai halál állapotába kerültem, ahol 35 perc után tudtak visszahozni az életbe. De hát a szűzanya mellettem volt, mert ugye az ő ünnepe december 8-a, úgyhogy ő mellettem volt, és visszaküldtek. Utána kétszer kerültem még kórházba a lábam miatt, mind a kétszer ilyen állapotban, hogy már elkönyvelték, hogy meghalok, de hát Istennek hála még a mai napig is itt vagyok.
1: És most hogy vagy hallottam, hogy vannak tervben újabb műtéti beavatkozások is a jövő
2: Igen,
1: évre?
2: Igen, hát csípőprotézisre várok, úgyhogy nagy valószínűség szerint ez januárban meg fog történni. Az egyik, és fél év múlva a másik, hogy mind a két csípő helyre kerüljön. De hát fájni fáj a lábam, járókerettel megyek, de nem hagyom el magam, úgyhogy. Úgyhogy a távlati tervekben legelső sorban is az egészségi állapotom helyrehozatala. És az életem rendbehozatala. Szeretnék még dolgozni, igaz, hogy egyenlőre csak ilyen bedolgozások lesznek, amire már van lehetőségem, úgyhogy azt majd minél előbb szeretném is realizálni, hogy ez meglegyen, és akkor...
1: És a hímzést, ami a hobbit, szeretnél
2: hát
1: majd folytatni?
2: Hobbim. Persze, ez nem csak a hobbim, hanem részben munka is. Ez persze, hogy szeretném, és mivel van rá lehetőségem, mert a most megbízom, vagy munkáltatom ebben az ügyben, hogy fejezzem ki magam, aki igényt tart erre a hímzésre. Vele is most már személyes a kapcsolatom, mert eddig csak közvetítő útján ment. Most már személyes a kapcsolatunk, úgyhogy továbbra is igényt tart a munkámra. És ez nekem nagyon jól esik, mert hát mondhatná azt is, hogy jó, hát köszönöm, de nem. De azt mondta, hogy ő meg van elégedve velem, meg van elégedve a munkámmal, és a továbbiakban is igényt tart rá.
1: És miket szoktál hímezni? Párnákat, vagy
2: hát
1: terítőket?
2: Nem. Nagyon sok miseruhát hímeztem, palástokat, oltárterítőket. Most speciál egy futón dolgozom.
1: Úgy tudom, hogy a hímzésnek itt Anikó néniéknél is nagy szerepe van.
2: Igen, természetesen. Hát Anikó néni családjában is volt olyan, aki sokat kézi munkázott, és a népművészet mestere volt, az édesanyja, tudtommal, és Anikó néni is rengeteget hímzett, még a mai napig is rengeteg fonala van, meg nagyon sok olyan kézi munka rajza, amit az édesanyjától örökölt, és amitből bármikor tudunk bármilyen anyagra kinyomtatni, és tudunk vele dolgozni. Akkor úgyhogy ez a környezet még különösen a hímzésnek nekem nagyon jót tesz.
1: Igen, akkor ilyen területen is sikerült egymásra tanálnatok Anikó nénivel ezek szerint. Azt szeretném még megkérdezni záró gondolatként, hogy mit üzennél a társaidnak, akik még bent vannak, és hallgatják a Mária Rádiót?
2: Én a társaimnak azt üzenném, amit már elmondtam, hogy föntről lenyúl egy kéz, és ha ezt a kezet ők nem fogják meg, akkor nem fognak talpra állni. Tehát nagyon sokan elvesztették a hitüket, mert nem kapták meg a kedvezményt. De ez nem megoldás. Tehát továbbra is a jó Istenbe kell kapaszkodni, és ő fogja irányítani. Nem szabad mindenkit kizárni az életünkből ez emiatt, mert a segítők erről nem tehetnek. Akik mellettünk vannak, azokat nem szabad kizárni. Mert azokat nem véletlenül adta a jó Isten.
1: Igen, igen, nehéz azért ennyi éven keresztül
2: bent lenni. Én ezt a búcsú, úgynevezett búcsú beszédemben, mert az atya azt mondta, hogy aki nem búcsúzik el, azt ő várja szeretettel vissza. De nekem is azt mondta, hogy na most akkor, ha nem akar visszajönni, akkor most álljon föl, és akkor köszönjön el. De még utolsó nap fölvitt a kápolnába, hogy köszönjek el a kápolnától, köszönjek el az ő irodájától, meg köszönjek el mindentől. De én úgy érzem, hogy az atyára jó lenne, hogyha hallgatnának. Nagyon jó lenne, mert nem akar rosszat senkinek, mert az egyetlen ember, aki mindig mellettünk volt bent, akármilyen nehéz helyzetben voltunk, ő rá mindig számíthattunk. És akik bent vannak, továbbra is számíthatnak rá, tehát ne zárják őt ki az életükből, hallgassanak rá, mert jót akar. És mondom, azt a kezet, ami föntről lenyúl, azt fogják meg, és ne vágják el azt a szálat.
1: Köszönöm szépen, Klári.
2: Ha nem fogják, úgy járnak, mint a kis pók, aki elvágta a fölfelé vezető szálat, és belehalt.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Klárinak, Évinek és Anikó néninek is.

0: A Mécses Szeretett Szolgálat 4 hetenként jelentkező Börtönposta című műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Marival beszélgetek, engem Gabinak hívnak, és Marit kérdezem az ő Mécses szolgálatáról.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nyugdíjas vagyok most már több mint 10 éve. Mindig is voltak karitatív szolgálataim, még aktív koromban is. Azután találkoztam a Mécsessel, egy nagyon kedves, jó barátom, később mentorommá vált jó voltából, és hát 22, tehát 4 éve most már, hogy levelezek. A mostani levelezőtársam egy nagyon kedves, humoros férfi ember. Kicsit úgy érzem magam, mint Mikes Kelemen, mert megállapodtunk, hogy ő engem az idősebb nővérének tart, és mind a levelét úgy kezdi, hogy kedves nővérkém, és aláírja úgy, hogy öcskösöd. Ez így nagyon, nekem ez így nagyon jó. Egy húron pendülünk, egy kedves ember.
1: Ezek szerint volt korábbi levelezőtársad is?
2: Volt egy korábbi levelezőtársam is, de hát az sajnos hanvába holt, mert hát nagyon követelőző volt, ő személyes kapcsolattartást követelt rajtam, és én 100-szor megírtam neki, hogy ez nem működik, és nem lehetséges a Mécsesben, és én magam sem akarom, de erről nem tudott letenni, és akkor végül is az összes levél csak erről szólt, oda-vissza, hogy de igen, és én írtam, hogy de nem, és aztán a végén sikerült úgy megsértődnie, hogy ő mondta vissza a levelezést, az egy nagy megkönnyebbülésemre.
1: Én úgy emlékszem, hogy nem is csak személyes kapcsolatot, hanem befogadó nyilatkozatot.
2: Igen. Volna. Igen.
1: Ezt nem tudják a hallgatók, és nagyon fontos szerintem, hogy teljes képet adjunk a szolgálatról, hogy nem csak jól működő kapcsolataink vannak, hanem bizony nehézségek is, hogy mit jelent ez a befogadó nyilatkozat?
2: Hát azt, hogy ha én adnék neki, bárkinek egy ilyen befogadó nyilatkozatot, akkor ő az ő számára a feltételes szabadlábra helyezés, vagy más egyéb kedvezményeket tudna kapni, de ugyanakkor nekem a személyes adataimat is meg kellene adnom neki, a nevemet, címemet, minden egyebet, amit hát nem szeretnék. A Mécsesnek egy határtalan előnye az anonimitás.
1: Ez így van, és nem is csak megadni kéne, hanem be kéne fogadni a szabadulása után. Tehát ez egy feltétel.
2: Adott esetben igen.
1: Teljesen logikus feltétel, hogy nem engednek ki valakit úgy, hogy nem tudják, hogy hova megy, és milyen veszélyt jelent a társadalomnak. Ennek egyik feltétele, hogy tudjuk, hogy ő hol fog lakni, és sajnos, ha valaki mondjuk bent tölt 25 évet, minden kapcsolatát elvesztette, akkor nem nagyon tud ilyen befogadó nyilatkozatot szerezni, de sajnos ezt mi sem tudunk adni, mi egy lelki szolgálat vagyunk, úgyhogy aki ezt megérti és elfogadja azt, amit mi adni akarunk, azzal tudunk jól levelezni. Szóval vannak ilyen kudarcok is, mint amit te megértél, de ennek dacára te itt maradtál és vállaltál egy másikat.
2: Hogyne, és miután ezzel az erőszakos emberrel sikeresen megszakadt a kapcsolatunk, én viccesen azt mondtam, hogy én mostantól fogva egy zsebtolvajjal szeretnék levelezni, mert az nem erőszakos. Igazából nem tudom, hogy a mostani levelezőtársam miért ül, de az elmúlt 3 év, amióta ővel levelezek, arról nyugtatott meg, hogy ő egy melegszívű ember, nagy érzelmi töltésekkel, és hát nem tudjuk, hogy miért van most már sokat szorra is a börtönben igazából.
1: Mindenesetre akkor ő nem követelőzik?
2: Nem, egyáltalán nem követelőzik, sőt, Néha még az elején kérdezgettem, hogy mi az, aminek örülne újság, vagy bármi, és mindig azt válaszolt, hogy köszöni szépen, ő nem kér semmit, és igazán semmit. Neki az már egy nagy dolog, hogy levelezünk. Van egy kislánya, akit mindenek fölött szeret, élete legnagyobb álma, hogy egyszer magához vehesse, mert a kislány nevelőintézetben van, és egy melegszívű, jó humorú emberről beszélünk. És végső soron ebben a levelezésben teljesen mindegy, hogy ő miért ül. Biztos, hogy elkövetett bűncselekményt, valószínűleg többet is, ezért ő megkapta a törvény által kiszabható büntetését, de ő mint ember, tehát az én szememben ez nem jelent semmit. Ő ugyanolyan ember, mint bárki más, és ha az utcán végig menne, szoktam mondani, bármelyikükről, amikor személyesen is találkozunk, bármelyikükkel találkoznék az utcán, nem mennék át a másik oldal, az másik oldalára.
1: Legalábbis a mi levelezőinken.
2: Hát igen, a... igen, nekünk válogatott alanyaink vannak.
1: Igen, a krémje jut nekünk szerencsére, vagy hát a mi szerencsénkre. Hát azt szeretném kérdezni, hogy még milyen szolgálatban veszel te részt a Mécsesben?
2: A Mécsesben van egy úgynevezett takarító szolgálat. Egy idős hölgy, Anikó néni, aki gyakorlatilag az egész életét a kirekesztettek szolgálatába állította. És mind a mai napig, 80-on fölül, még most is gondoskodik olyan emberekről, akik hát az utcán lennének, vagy már nem is élnének talán, hogyha nem lennének ott nála. A takarító szolgálat most már egyre kevésbé felel meg a nevének, bár igyekszünk. Gyakorlatilag arról van szó, hogy van egy nagy ház, családi ház. Abban vannak szobák, és abban vannak lakók. Ezek a lakók teljesen különbözőek intellektusban és viselkedésmódban, háttérben, szociális háttérben, mindegyik más. Hát segíteni kell azoknak, vagy azok miatt, akik nem képesek, nem tanulták meg a környezetük rendben tartását. És hát meglehetősen elhanyagolt állapotok voltak azokban a közös helyiségekben, amelyeket ugye az ott lakók használják. Miránk a ilyen felületi, inkább rendcsinálás hárul. Mi ketten, akik járunk rendszeresen, illetve van, amikor még becsatlakozik hozzánk egy-két ember, de mondjuk a maga az két ember, mi inkább az ilyen háztartás körüli dolgokat szoktuk rendbe tenni, a konyha, frigider, fagyasztó, szekrények. Számomra a leghatóbb és a legnagyszerűbb feladat, amikor arra kér meg engem Anikó néni, hogy a kápolnát tegyem rendbe. Takarítsak ki, porszívózzak ki, cseréljem ki az oltárterítőket, és akkor én ott úgy olyan nagyon jól érzem magam ebben a feladatban, hazaviszem a miseruhákat, kimosom, kivasalom, legközelebb egy hónapból visszaviszem, oltárterítőket megjavítom, megvarrogatom. Tehát ilyen, hogy mondjam, lélekemelő feladatokat végzünk. Egy ilyen kápolna takarítás alkalmával történt, hogy Hát én egy kíváncsi típusú ember vagyok nagyon, és ott egyedül vettem a kápolnában, és hát ott volt a tabernákulum. És mondom, hogy én ide nekem muszáj benézem. Én még soha nem néztem be tabernákulumba, csak messziről mondjuk egy pacsorból. És ott volt a kulcs, az árban, kinyitottam, és hihetetlen, de abban a másodpercben megéreztem a Szentség Jézus jelenlétét. Ez egy olyan megható vagy megrázó élmény volt, egy másodperc alatt visszacsuktam, tehát annyira erős volt a nyomás, vagy a hatás, de az életem egyik legnagyobb élménye.
1: Ja. Köszönjük, hogy elmesélted. Mi az, ami legjobban meglepett? Mi az, amire nem számítottál?
2: Elég sokat beszélgetünk az ott lakókkal. Ott kint ülünk a udvaron, és beszélgetünk, és ők elmesélik az maguk életét, én elmesélem a magam életét, és ami a legjobban meglepett, vagy melbevágott, az, amikor egy volt kolléganőmmel találkoztam, aki ugyanúgy dolgozott, mint én aktív koromban, rengeteg közös ismerőssel, és akkor így belém nyilalt, hogy ilyen helyzetbe bármikor bármelyikünk kerülhet. És az csak a Jóisten ajándéka, hogy ettől eddig minket megmentett. És igen, tehát akik ott vannak, többé-kevésbé mind valamilyen élettörés után kerülnek olyan helyzetbe, hogy az utcára kerülnek. Van, aki hosszú évekig. Például ez a volt kolléganő. Mert egy olyan törés válik az életükbe, amit valószínűleg nem maguknak kerestek, és mégis őket érte. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb tanulság, hogy minden nap hálát kell adjunk annak, hogy mi segíthetünk nekik.
1: Van-e még valami, amit meg tudsz fogalmazni, hogy mit gazdagodtál, akár a levelezés, akár takarító szolgálat által?
2: Mind a két szolgálatban én úgy érzem, hogy többet kapok, mint amennyit adok. Annyit adok, amennyire képes vagyok, persze, de én minden egyes alkalommal úgy jövök el Anikó néniéktől, hogy úgy lebegek a föld felett. És ez több napon keresztül is tart. Mert jó ilyen emberek között lenni. Még akkor is, hogyha szerencsétlenek, még akkor is, hogyha némelyik veszekedős, de jó velük együtt lenni. Egy jó érzés. Ajándék.
1: Nagyon szépen köszönöm a tanúságodat és a beszélgetést, Mari.
2: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
3: Pásztor József, reneszánsz a 21. században. Francesco Petrarca 104. szonett után szabadon. A BVOP kommunikációs főosztály engedélyével. Békét nem lelek és harcban sem állok, félek, remélek, jég vagyok, s megégek. Égbe szállok, és mélybe zuhanok, semmi se kell, s ölelném a világot. Öröm nem nyitja cellám, s rám se zárja, nem köt, de meg nem oldja kötelékem. Amikor nem öl meg, s nem lazítja fékem, szabaddá sem tesz, és nem is hagy élnem. Szem nélkül látok, nyelv nélkül kiáltok, pusztulni vágyom és segítségre várok, magamat gyűlölöm, másért megvágyok. Sírva nevetek, bánatból élek, élet s halál nekem egyre megy, ide jutottam, drága lettem, érted?

0: Lenhárt Mihály, csönd van a szívemben. A BVOP kommunikációs főosztály engedélyével csönd van a szívemben. Volt, mikor haragvón lobogott, vagy szerelmesen dobogott, de most nagy a csöndesség. Nincs oly eszme, oly szerelem, mitől zakatolna a szívem, s mi elégett a lángokban, nem találom, sem koromban, sem hamuban, de keresem. Talán ezt a csendességet, ezt a nyugalmat vártam, ezt a dibdáboló ütemességet, itt a parázs alatt találtam. De most nagy a csöndesség. Néhány apró, halk dobbanás, pár kipkoppanás, ez minden, de érzem, valami érlelődik bennem. Elteltek hosszú hónapok, és a parázs nem akart lángarra kapni. Nem szállt a pernye, sem zsarátnok. Hallom a fújtatót levegőért kiáltani. Csöndes szívem lesz még viharos. És majd akkor a lelkem ülője a kalapástól lesz vízhangos.
1: A Mécses Szeretett Szolgálat Börtönposta című műsorát hallották. Ha kedvet éreznek a levelező szolgálatunkhoz való csatlakozáshoz, honlapunkon vagy Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. Megkeresésüket szeretettel várjuk.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenekelőtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
2: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért néven. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a Magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15 óra 15 perctől a Mária Rádió műsorán.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét adományozta a Péceli templomnak Udvardi György érsek. Különleges régészeti lelet került elő Piriszent Iván határában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. 1849-ben ezen a napon az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Szintén október 6-án a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Ugyanakkor az aradiak már október 6-án este gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították. Áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Különleges ajándékkal gazdagodott a Péceli Magyarok Nagyasszonya templom közössége. Udvardi György veszprémi érsek a templom búcsú ünnepén Boldog Bódi Mária Magdolna csonterekjéjét adományozta a plébániának. A főpásztor az ünnepi szentmisén megáldotta a boldogról készült új képet, majd átadta az erekét és a hozzátartozó adományozási nyilatkozatot is. A részletekről a Magyar Kurír számolt be. Bódi Mária Magdolna 85 évvel ezelőtt, 20 éves korában éppen Pécelen vett részt első bentlakásos lelki gyakorlatán, mely későbbi hivatására is meghatározó hatással volt. Udvardi György hangsúlyozta, az erekje tisztelete nem egy tárgynak, hanem annak a személynek szól, akinek életében Krisztus erényei ragyogtak fel. Az érsek azzal a kívánsággal adta át az erekjét, hogy Magdi erényei a péceli közösségben, főként a fiatalok között szintén gyümölcsöt teremjenek. Különleges régészeti lelet került elő Piliszent Iván határában a közeli római kori település feltárásán. Az ELTE kutatói fémdetektoros műszerrel egy apró ólomból készült Vénusz szobrot találtak, adja hírül a lelépő.hu. A szemérmes Vénuszt ábrázoló szobor azért is különösen jelentős, mert ez az első ismert vallási vonatkozású emlék az egykori római település területéről. A régészek a feltárás során további tárgyakat is találtak, többek között bronztükörtöredéket, vasszerszámokat, teljes egészében megmaradt edényeket, ruhakapcsolótűket és érméket. A kutatás

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.

Aurora Roppárd, Szolgálat az éjszakában. Kik az éj csendjében vidasztva fent tűnöttök, az álom miért kerül el? Ne keseregjetek, mert lehet, hogy az Úr szent szolgálatra nevel. Hisz egész napon át sok imádság könyörgés ostromolja az eget. Kérők, imádkozók, hálát adók, serege nappal, hatalmas sereg. De ha leszáll az éj, s az álom mély, csak itt-ott virrasztárván valaki szolgálatra lehet, e sereget maga az Isten választotta ki. Dicsérje szent nevét hangzik felén, ki éjszaka Isten házában áll. A világ elpihent, sötét van, csend, de az imádság füstje égre száll. S ha az éj csendjében ne szent helyen Isten előtt szívetek meghajol, ő beszél veletek, figyeljetek. Szólj hozzám, Uram, szolgád hallja jól. Ha Jézus vére főd, ha ő betölt, s jelenlét áthatja szívetek, mert mély a csend, sok titkot kijelent, mit napzajában nem értettetek. S emelve kezetek, csak vigyetek sokakat Jézusthoz, azt várja ő, nevük mondjátok el. Ő majd felel, nála az áldás, nála az erő. Járjon be lelketek sok-sok helyet, s kit Isten ott rátok bízhatott, mindnél időzzetek egy keveset. Testvéri terheket hordozzatok, s ahol beteg pihen, halk szeriden lengye körül imádság illatta ár. Erősítse meg azt, vigyen vigaszt annak, ki halál árnyékában jár. Tovább, mindig tovább. Világosság, sötétség küzd egymással szüntelen, s nem egy bátor vitéz ereje vész, támasz a buzgó imátok legyen. Ti hátvéd legyetek, és kérjetek küzdelméhez fegyverzetet, erőt, így abban is lehet részetek, ha Isten győzni segítheti őt. Részvédtel kérjetek, ki tévelyek hitetlenül hamis ösvényeken, annak is égi fényt hívja szegényt a kereszthez, ott várja kegyelem. Így könyörögjetek, és fejetek Jézusölén, ha megpihenhetett, az álom is leszáll. Alhattok már, mint gondtalan boldog kis gyermekek. S ha mégse, bízzatok, hisz uratok együtt viraszt az éjben veletek. Éj szolgálat ez. Jutalma lesz, gyümölcsöt terem, és győzelmeket.

Alan súlyos betegségben szenvedett, amikor fontos leckét tanított meg a feleségének. Ha magunk vagyunk, akkor sem vagyunk egyedül. Mindig azt állítottam, hogy hiszek Istenben és az ő tervében. De 1998 őszén a hitem ereje soha nem látott próbát volt kénytelen kiállni. Férjemmel rendkívül boldog, 18 éves házasságot tudhattunk magunk mögött, és éppen a hullám vasútat élveztük, amit két tinédzser gyermek nevelése jelent. A lányunk Jennifer éppen elsős gimnazista volt, akkor tanult vezetni, és élet első fiújával járt. A fiunk Jason 15 éves volt, aktívan sportolt, és nagyon gyorsan nőtt. A férjem élvezte a munkáját, és miután 5 évig esti tagozaton a helyi főiskolára járt, már csak egyetlen fél év választott el álmai megvalósulásától. Annyi mindenért adhattunk hálát, és gyakran meg is köszöntük Istennek ezt a rengeteg áldást. Szeptemberben a férjem a háta alsó felében érzett fájdalomra panaszkodott. Néhány héten belül a fájdalom erősödött, és átterjedt a bal oldalára is. A család orvosa megvizsgálta, és azt mondta, hogy valószínűleg csak meghúzta valamelyik izmát. Hónapok teltek el, és a férjem egyre fáradékonyabbnak érezte magát. Először arra gondoltunk, hogy a teljes állás és az esti tagozat meg minden egyéb együtt túlságosan kimeríti. Ahogy a fáradtság egyre erősödött, megmagyarázhatatlan módon fogyni kezdett. Hiába mentünk többször is az orvoshoz, nem sikerült megfelelő következtetésre jutnia. A súlyvesztés egyre rosszabb lett, a fáradékonyság miatt pedig Alan már a férjem dolgozni sem tudott rendesen. Novemberben azt kértük a család orvosától, hogy küldjön minket egy specialistához, aki átfogóbb vizsgálatokat is elkészít. Az orvos beutalt egy CT vizsgálatra, de csak a hálaadás napi hétvége után kerülhetett rá sor. Megpróbáltuk jól érezni magunkat a családi vacsorán, de a férjem ekkor már ahhoz is túlságosan gyenge volt, hogy jól érezze magát. És a félelem egyre jobban eluralkodott rajtam. Hálaadás után elkészítették a CT felvételt, majd elindultunk haza. Alig léptünk be az ajtón, amikor megcsörrent a telefon. Az orvosunk volt. Azonnal elfogott a pánik. A férjem még le sem tette a telefont, már könnyek szántották az arcomat. Az orvos azonnal találkozni akart velünk a rendelőjében. Miközben arra vártunk, hogy behívják, ő folyamatosan arról győzködött, bármi is legyen az, megbirkózzunk vele. A rendelőben az orvos elmondta, hogy a CT felvételén egy hatalmas tumor látható a bal veséjén. Az is kiderült, hogy rossz indulatú. Tehát a rák már nagyon előre haladott állapotban van, ezért azonnal sebészhez kell fordulnunk. És ekkor kezdődött el életem legsötétebb korszaka. A kilátások nem voltak túl jók, a sebészeti beavatkozás pedig nagy kockázattal járt. Rájöttem, hogy minden, amiben hittem, most hatalmas próba előtt áll. Minden nap végig gondoltam minden ígéretet, amit valaha tanultam, de nem találtam békét, amikor a jövőmben nem láttam azt az embert, aki a legkedvesebb volt számomra a világon. Sok álmatlan éjszakán fohászkodtam Istenhez, és könyörögtem, hogy érezhessem jelenlétét. Egy este nem sokkal a műtét előtt éppen a férjemet segítettem az ágyba. Betakartam, elmondtam vele egy imát, és eloltottam a lámpát. A szobából kifelé menet nehéz szomorúság ütte meg a lelkemet. Amikor láttam, ahogy ott feküdt egyedül a sötétben, odaszóltam neki. Nem félsz, amikor itt maradsz egyedül? A válasza egyszerűen hangzott, de sok előttem álló nehéz napon átsegített. Azt mondta, nem vagyok itt egyedül. Akkor értettem meg, hogy azok az ígéretek valóságosak. Isten azt ígéri, hogy olyan békét ad nekünk, ami minden értelmet meghalad. Szavai biztosítottak arról, hogy ő tényleg betartja az ígéreteit. Két nagy műtéttel a hátunk mögött és több hónapnyi kemoterápiával
vizsgálatokkal és bizonytalansággal előttünk, már én is kezdem érteni ezt a békét. Habár kemény időket élünk, és gyakran folynak a könnyeink, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Isten hűsége és ajándékai újra és újra megerősítik a hitemet. A Filippieknek írt levél 4. fejezet 7. verse valóra válik az életünkben, mert Isten egyfolytában olyan békét ad nekünk, amely minden értelmet meghalad, amely megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézus Krisztusban. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásatokkal együtt.

Dora Roppard, ne félj csak így. Ha éjszaka vesz körülé sötétség, és nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled és vezérel, hűségesen átszeged kezével. Ne félj csak így, neki gondja van rád. Bízhatsz bennem, miért csüggedné remegnél, engedj neki, ha próbál tisztogat. Ismer, elmondhatsz mindent, érti, hallja. Ha elfáradtál, hord az erős karja. Ne félj csak így, és vesd rá gondodat. Veled az Úr a szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hű tekintete őrködik feletted. Drága aranya tűzben el nem veszhet. Ne félj csak így. Idején kiemel.

Nem csupán emberek között élünk. Léteznek testetlen seregek, áldott megfigyelők, együttérző szemlélődők, akik látják, tudják és megbecsülik a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Köztünk élő angyalok. A gyermekemet mindig megtalálták a balesetek. Totyogó kis gyermekkora óta a tavasz beköszöntével már mentünk ki is a baleseti sebészetre. Öltések, kötözések, gipszelés. A legnagyobb baleset azonban tinédzser korában történt. Egy átlagos nyári délutánon megszólalt a telefon. Minden rossz előérzet nélkül teljes nyugalomban felvettem. Visszatekintve legszívesebben ordítanék magammal, mint a moziban, amikor látjuk, hogy a főhőst veszély fenyegeti, és hangosan figyelmeztetnénk, vigyázz, nevet fel a telefont. Asszonyom, a fia leesett a kerékpárról, és megvágta magát. Felsóhajtottan felkaptam egy törőközőt, rohantam a baleset helyszínére. A telefonban alábecsülték a helyzetet, súlyosabb volt, sokkal súlyosabb. Másnap reggel vidám napsütésre és madárcsisergésre ébredtem, és a szívemben lakozó sötétségre, amit semmi sem tudott eloszlatni. Tudtam, hogy a fiam élete véglegesen megváltozott. A balesetben eltorzult az arca, és a többszörös koponyatörés miatt még mindig életveszélyben volt. Felvillant előttem a jövője, zokogtam, és eltávolodtam Istentől. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Őrület, hogy anyai megérzése mennyire pontos volt. Másrészt meghökkentő, hogy mennyire nem volt igazam, mennyire másképp történt minden. Larry, a fiam csükesztően lassan gyógyult, de azért haladt előre. Műtétek sora és több hónapnyi terápia után visszatérhetett a pályára. A visszatérés első napján a dobó dombocskáján egy labda egyenesen arcon találta. Az edzője elájult. A vér ömlött a fiam újra törött orrából, miközben odarohant az edzőhöz, és próbálta megnyugtatni őt. Azt hiszem, aznap védhetetlent dobott. Továbbra is sokat nevetett a barátaival, ugratta a húgait, és normálisan élt. Jó is volt, és rossz is volt, én pedig figyeltem. 19 éves korában kezdődtek a rohamok. Én éreztem magam kellemetlenül helyette, ő magát nem. A főiskola második évében nagy hártyagyulladást kapott. Abban a pillanatban, hogy felébredt a kómából, segítség nélkül ment ki a vécére, amikor senki sem látta. Viccelődött a nővérekkel, és megvigasztalta a beteg kis gyerekeket. Valamit azonban elvesztett magából, és soha többé nem ment vissza a főiskolára. Az évek során nagy lendülettel, ahogy mindig is, tovább dolgozott és játszott, és soha nem említette a csengést a fülében. Soha nem említette. Én pedig vártam. Végül találkozott egy kedves fiatal nővel, aki tiszta szívből szerette, és megajándékozta két kislánnyal. Állandó munka, egy kis ház vidéken, az élet nem is lehetne jobb. És aki vele találkozott, élvezte a bohockodását és a trükkjeit. Aztán összebarátkozott egy fiatal lelkésszel. Én egyre távolodtam Istentől, ő pedig egyre közelebb került hozzá. Isten tényleg vele volt, kezdtem belátni. Nem volt keserű, hiszen vele volt a derű. Úgy én sem tehettem mást, követnem kellett a példáját. Lelkiismeretesen és felelősségteljesen terelgette a családját, szerény és szeretettel teli módon. Nem törődött a fülcsengéssel, a szédülés rohamokkal, amelyek váratlanul törtek rá. Aztán már nem volt választása, meg kellett műteni a fülét, amitől részlegesen megsüketült. És az arca egyik fele lebénult, beleértve a szemét is. Véglegesen megrokkant. A gyerekek a templomba utána fordultak és megbámulták. Imádkozott, majd visszatért a gyerekekhez, hogy örömét lelje a házi feladatukban,
vagy a templomi tevékenységekben. Elsősorban a prédikátor feleségének az ugratásában. És láttam, amikor a járda szegély fölé hajolt, és egy öreg ember fülébe sugott valamit. Figyeltem, ahogy az utolsó banniát is kirázta a pénztárcájából, a zsebeit is kifordította, hogy egy szükséget szenvedő utazón segítsen. Dühös tinédzserek támaszkodhattak gyengét türelmére. Mint egy jó tündér, örömteli szelleme reménnyel töltötte el őket. Ő tanított meg a bátorságra, a céltudatosságra, hogyan keljek fel, ha elestem, hogyan bízzak és hogyan imádkozzam hálával. És a közösségébe mentünk karácsonyi színdarabra, a fények eltompultak és a nézőtér elcsendesedett. A behúzott függöny mögött egy mély hang éneke csendült fel. Valaha elveszett voltam. Lágyan, tisztán, gyengéden. Még sohasem hallottam így énekelni a fiamat. Minden hang tökéletes volt, az érzelmek tiszták. Kicsit később a darab története szerint egy rekett, rendetlen részeg öregember botorkált be a sorok között. A nézőtér zengett a nevetéstől. A fiam, a színész. Később a darab során Istenhez könyörgő bűnbánóként őszinte alakítása könnyeket csalt a tömeg szemébe. Mi folyik itt, hogy ilyen jól csinálja, ennyire gyönyörűen énekel és ilyen hitelesen játszik? Aggodalom kerítette szívemet a hatalmába, talán menni készül. Rövid dícshimnuszok keringtek a fejemben, a szívem harcolt az eszemmel. Aztán évek óta először imádkozni kezdtem. Pillanatok alatt betakart a békesség lágy takarója, és egy mosollyal bizalommá alakult. Ez a különleges este csupán ajándék. Egy emlékezetes este. A rohamok alatt Larry úgy hajlunk, mint egy szomorú fűz, aztán ismét magasan és méltóság teljesen áll. Az emberek elmosolyodnak a vidám szívéből sugárzó végtelen szépség láttán. Néhányan azt kérdezik, miért én? A fiam szerényen azt mondja, miért ne? Ki tudja, hogy miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Sokat kell sikálni ahhoz, hogy a padló szépényes legyen, és a kés sem lesz éles fenés nélkül. Talán a sebek és az igazságtalanság olyan oldószerek, amelyek a lelkünket tisztogatják és megalkotják, kialakítják az embert. Réges-régen Isten szenteket küldött a földre, hogy példát mutassanak nekünk. Ma mindennapi embereket küld, akik mindennapi dolgokat tesznek, nem mindennapi módon.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: Kocsis Fülöp, érsek metropolita, atya üzenetei és imája, a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Arra gondoltam, hogy elmondom azt az imádságot, amelyet a Zsolosmánkban az imórák végén egy szép papi imádság, amely olyan szép, amit nem is tud az ember saját magától megfogalmazni. Azért szeretjük mi a liturgikus imákat, mert ezeket a szentek írták, és mi csak az ő szavaikat próbáljuk magunkra alkalmazni, ezt az imát gondoltam elmondani. Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy jóságos, hosszantűrés, sok irgalmú Istenünk. Ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magadrunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcs és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett vezéreltetve, és általuk tanítatva hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
2: Kocsis Fülöp, érsek metropolita atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: szeressétek egymást. Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, szőlőt ültetett, kerítés készített köréje, prést ásott benne, és tornyot épített. Aztán kiadta bérlőknek, és idegen földre utazott. Amikor elközelgett a szüret ideje, elküldte szolgáit a bérlőkhöz, hogy szedjék be a termését. A bérlők azonban megragadták a szolgáit, az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megköveszték. Ekkor ismét küldött más szolgákat, többet, mint előbb, de épp úgy tettek velük is. Végül elküldte hozzájuk a fiát, mondván, a fiamat majd tiszteletben tartják. De a bérlők, mihelyt meglátták a fiút, azt mondták egymás között, itt van az örökös, gyertek, öljük meg, és szerezzük meg az örökségét. Megragadták őt, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor tehát eljön a szőlő ura, mit fog tenni ezekkel a bérlőkkel? Azt felelték neki, a kegyetleneket kegyetlen sorsa juttatja, a szőlőt pedig más bérlőknek adja, akik megadják neki a termést a maga idejében. Jézus ezt mondta nekik, sosem olvastátok az írásokban? A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, és olyan népnek adják, amely meghozza annak gyümölcseit. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az olvasmányban, ószövetségi olvasmányban Izaiás prófétától egy tanmesét hallhatunk a szőlőről és a szőlőt ültető munkásról. És a szőlőmunkás a nép elé tárja panaszát a szőlőjével szemben, hogy földöt beásta ő, fáradtságos munka következtében. És itt Balaton Almádiban, aki keltet művel, tudja, hogy mennyire köveses a talaj, mennyire nehéz ásni, mennyire nehéz ültetni. És a szőlő nem adja meg a várt termést. Csalódik a szőlőben. Mint tegyen akkor a szőlővel? Kérdezi Júda és Jeruzsálem népét az Izaiás prófétán keresztül a szőlő gazda, szőlős gazda. És szinte elmondja, hogy mi lesz a következmény. Lebontja a falat, amely megvédi a szőlőt, engedi, hogy lelegeljék, nem lesz eső, ki fog száradni. Meg lesz a következménye, úgymond, annak, hogy a szőlő nem becsülte meg a helyzetét, nem becsülte meg magát, nem kamatoztatta a képességét. És hát hallhatjuk a szőlő rimánkodását is talán, amit visszaad a Szent Mise bevezető könyörgése. Hogy bocsáss meg azt, amivel a lelkiismeretünk vádol. És szinte már, amit kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. Mi is érezzük a belénk vetett bizalmat. Mindazt, amit az Isten adott nekünk, javakat is, érezzük azt, hogy sokszor nem hoztunk termést, nem hoztunk gyümölcsöt. Nem lettünk azzá, akivé lehettünk volna. Nem lettünk jobb emberré. Az életünk szituációjában nem az vezetett minket, amit Pál apostol felsorol a Szent Leckében, hogy gondolataink és a szavaink nem arra irányultak, ami igaz volt, ami tisztességes, ami igazságos, arra, ami ártatlan, ami kedves, ami dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Vétettünk a szeretet ellen. Mi atyánk imádságban imádkozzuk, bocsássak a vétkeinket, de a görög eredeti más mond, a német adja jobban vissza, sódigen szavakkal, adósság. Hogy engedd el a mi adósságainkat, miképpen elengedjük mások adósságait. És az adósság nem más az, hogy nem szerettem úgy a másikat, ahogy kellett volna. Odafigyeléssel, türelemmel. Pál apostol felsorolja a szeretet himnuszban a szeretet tulajdonságait. Türelmes a másikkal az, aki szeret. Hagy időt a másiknak, hogy átgondolja, hogy együtt döntsünk, ne így döntsünk a másik helyett. Jóságos, kifejezi tettekkel magát. Nem kérkedik, nem féltékeny, nem kevés, a rosszat nem rója föl. És mi ányszor vétettünk ezzel, ez ellen pontosabban. És hányszor maradtunk adósak a szeretettel? Az evangéliumban Jézus a farizeusoknak és írástudóknak beszél, hogy ők is megkapták a szövetséget, az ószövetséget, amelyet gondozni és őrizni kellett volna. 10 parancsolat, ne ölj! Nem csak a fizikai ölésről van szó. Lehet ölni szavakkal, bántással, lehet ölni kirekesztéssel. Szamaritánusok, úgymond vámosok, bűnösök, akikettől távolságot tartott a társadalmi elit. Jézus tanítványai földműves halászemberek, akik nem tudják aprólékosan megtartani a törvényt. Őket kirekesztette az akkori társadalmi elit. Lehet ölni szavak hiányával is, hogy nem mondom a másiknak azt, hogy meg vagy becsülve, hogy szeretlek téged, hogy fontos vagy. Ne kívánt fel a barátod javait. Önmagunkat nem becsüljük és értékeljük eléggé, ha másik embert vizsgáljuk, másik javait. A másik ember nem teszi kirakatba azokat a nehézségeket, amelynek révén megszerezte ezeket a javakat. És mi ezt nem is látjuk, és úgy akarjuk elirigyelni tőle. És ha látnánk mindazt az életútján, azokat a helyzeteket, történeteket, akkor nem is biztos, hogy cserélnénk vele. És másokat vizsgálva nem értékelem azt, amit én kaptam. Az Istentől, közösségemtől, családomtól, a talentumaimat, az egyediségemet. Más vizsgálunk, és nem bontakoztatjuk ki azt, ami bennünk van. És nem értékeljük magunkat kellőképpen, helyes módon. És nem úgy nézzük magunkra, hogy az Isten tekint. Elfogadóan, szeretettel teljesen. A szőlőmunkások megverik azokat, akiket az Isten küldött. Megverik, megkövezik, megölik. Így van a felsorolás. Megkövezés az nem egy ember dob követ. 30-valahányan dobnak követ. Egy kollektív ítéletalkotás. Miközben magát az ember mentesíti, hogy nem az én kövem volt. Én csak egyszer szóltam rosszat rá. Én csak egyszer keltettem rossz hírét. És aztán az ember hogy álljon fel abból, a 35-en ezt teszik. Úgymond érhezhető az a legalizmus, hogy feljogosítják magukat a törvényes ítélet alkotásra a szőlőmunkások, mint ahogy az ószövetségi nép közösségi büntetésképpen megkövezte azt, aki vétett az Isten ellen. Isten káromló, gondoljunk Szent István diakónusra. És mennyire könnyű befolyásolni a közösséget és a tömeget. És ha hiába küld az Isten prófétákat, újra és újra nem tetszik a szőlőmunkásoknak az intő szó, hogy kezeljék helyesen az Istennel kötött szövetséget, az Istennel való kapcsolatot, és a szőlőt, az Isten országát valósítsák meg maguk körül. Szeretettel, odafigyeléssel. Egymás támogatásával, nem a kirekesztéssel, vagy sovinizmussal, elitizmussal. És végül a fiát küldi az Úr. Isten soha senki nem látta. Nem véletlen, hogy nincs Isten ábrázolás, vagy ember ábrázolás a keleti kultúrákban egy Isten hitnél. Mert aki látja, hogy Isten az a halál fia, és hát mindenkinek van valami elszámolni valója, éppen ezért félünk az Isten ellen, Isten elé járulni, és karácsony éjszakáján Isten elküldi Jézust, a fiát, aki testet vesz föl, látható alakban lesz, és onnantól kezdve ábrázoljuk az Istent. És mivel atya, ősz öregember alakjában, és Jézus, mint a fiú, a gyermek Jézus esett később így a 33 éves Jézus formájában. És a Szentlélek, mint egy galamb rászáll, és a Szentléleknek a galamb így a szimbóluma. Látható alakban megjelenik az Isten, elküldi a fiát, és érezzük az asszociációt, hogy Jézus önmagáról beszél. És ez itt az örökös. Öljük meg, és kivetik a szőlőn kívülre. Jézus is Jeruzsálemen kívül hal meg, a Golgotán, úgymond a koponya helyén. Hegyen elnézést. És mi lesz a következmény? Elveszik a szövetséget. És a kő, amelyet eldobtak, szegletkővé lesz. A szegletkő az a szemöldök fa, úgymond az akkori kultúrában bejárat fölé tették. A legpompásabb kő, amit kifaragtak, mint a székely kapun a bejárat fölött a felirat. Hogy mindenki lássa, hogy a családnak mi a mottója, hogy a közösségünk, családunknak mi az, amit mutatunk, mi messziről az embereknek. És így lesz Jézus, úgymond, vezérlő fonal az új szövetségben. Krisztusiak, kereszténynek mondjuk magunkat. Úgy akarunk viselkedni, mint Krisztus. És Krisztus hogy viselkedett? Nem volt elidegenkedő, nem volt ítélkező. Önmagában az ítélet a következménye az életünknek. De nem Jézus mondja ki az ítéletet, hanem te fogod kimondani az út végén, amelyen jársz. És Jézus utánozva járjuk az életünket. Mit mondhat nekünk az evangélium? Így egzisztenciálisan, személyesen. Kerestem a saját életemben a helyzeteket, hiszen az a igazi, nem pedig parafrázisok, vagy éppen valami, úgymond, képzelt példákat említve. Emlékszem, kamaszként apukám kérdezte vacsora után, hogy mi volt az iskolában. És hát én azt mondtam, hogy semmi. És nem azért, mert nem szerettem a napukámat, csak nem gondoltam azt, hogy most érdekeli apukámat az, ami volt napközben az iskolában, az órán, illetve a szünetben, miről beszélgetünk, milyen számítógépes játékokról. Úgy éreztem, hogy ez nem egy közös téma. És én elvonultam a szobámba. És a napukám már nincs velünk, és nem sok közös emlékem van vele. Bánom a történetet, hiszen lehetett volna ma, hogy jobban is, hogy akkor, hát így itt semmi, de akkor mi menjünk el kettesre valahova kirándulni, beszélgetni. Lehetett Isten által küldött üzenet, jel a másik ember kérdése. Mint hogy a barátaink is. Jártunk minden ilyen általános iskolába, gimnáziumba, egyetemre, munkavilágába, és gondolhatjuk azt, hogy amikor váltunk, akkor egy új kezdet. És nem gondolunk a régire. Nem ápoljuk azokat a kapcsolatokat és barátokat, amelyek előzőleg ott voltak. És aztán egyre sűrűbb és gyorsabb lesz az élet, akkor már nem lesz az a barát, aki mellettünk, hogy nem tartjuk a kapcsolatot vele telefonon, ha már fizikailag nem, aki emlékezhet arra, hogy honnan indultál. Lehet az életnek úgymond a karrierjében is beleásni magunkat. Egyetemi tanárom 35 éven keresztül tanított, és ő írt alá, és ő a professzor úr, és sok helyre meghívták bizottságokba, mert pozíciójából ez így alakult, sőt a nyugdíj. És a tanártársak már nem azok voltak, akikkel ő tanult, sőt, ha ő úgymond kicsit később kezdett, akkor azok már mind kicserélődtek, akik körülötte vannak. És az már nem úgy gondolkodnak rá, mint a korábbiak, és hát értem szépen az saját emberiket akarják behozni az egyetemre. És akkor elvágták ezt a vonalat. És rázuhant a mellőzöttség. És nincs az a kapcsolati háló már ott, ami megtartotta volna. Intőjel az ő példája is. Kedves testvéreim, mindannyiunkba beleszületünk egy családba, amely olykor nem könnyű, meg generációs különbségek vannak. De nem azt jelenti, hogy nem tekinthetek úgy a másikra, hogy igaz módon, tisztességesen, igazságosan, ami ártatlanul, kedvesen, dicséretre méltóan, erényesen és magasztosan, ahogy Pál apostol mondja, ahogy mondja, a példájával elő is áll. Mert ő maga is ezt gyakorolja. Van ott körülöttem barát, házastárs, gyermek, unoka, szomszéd, munkatárs, mindig üzen az Isten az embereken keresztül, mert Isten soha senki nem látta. Jézusra mutatja meg magát, és Jézus minket tanít cselekedni, krisztusi módon beszélni és viselkedni. És megkapjuk azt a túláradó békét, amelyet értelemmel fel sem foghatunk. Mondja Pál apostol, Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Erre a belső békére vágyunk. De ez akkor jön el, ha a helyzetben, ahol vagyok, úgy tudok tekinteni, hogy mit szeretne az Isten, és hogyan tudom ezt a szeretetet úgy megvalósítani a másik ember felé, hogy ne csak a másik ember érezze magát benne boldogan, hanem egyben, hogy szeretetet adok, magam is a boldogságban tudjak fürödni. Amen.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Olyan nehezen tudtam megragadni a mennyek országának közelségét. Valahogy úgy képzeltem el, hogy Isten valahol a messzeségben, de mégis közel építgeti a maga országát. Aztán szép lassan egyre több polgára lesz. Hosszú út van az értelem és a szívünk között. Alapvető hitigazságainkat valahogy megértjük. De ahhoz hosszú út kell, hogy egész lényünket átjárja Jézus tanítása. Aztán egyszer csak leülünk egy padra, vagy éppen egy templomban, kápolnában térdepelünk, és csak ennyit mondunk. Hogy lehet, hogy eddig ezt nem értettem? Pedig olyan egyszerű. A mennyek országa hasonlít a 10 szűzhöz, olvassuk a Máté evangéliumban. Ott van benned, az élethez való hozzáállásodban, az elfogadni tudásban, a megértésben, türelemben, amikor képes vagy értékelni a másikat úgy, ahogy van. Egyszerűen magad sem tudod hogyan, csak azt látod, hogy minden másképpen történik, mint korábban. Béke van benned. Mert valami egészen különös egységben látod az életet, ott bent, lelked mélyén. A 10 szűz számomra ezt a békét és harmóniát szimbolizálja. Nem kapkodnak, nem aggódnak, mert a bizonyosság olaja ott van szívükben, vagyis, hogy valakihez tartoznak minden pillanatban. Édesanyám áldozatos élete halála előtt az ismeretlenség homályába burkolózott. Úgy tűnt, hogy már nem ismer meg bennünket, gyermekeit. Megrendítő tapasztalat volt az imádsághoz való viszonya. Bele tudott kapcsolódni, ha időközönként el is akadt. Ott maradt lényegében az Istennel való beszélgetés örökké tartó békéje, olaja. Bár ilyen kitörölhetetlenül érkezne el a mennyek országa hozzám, hogy öntudatlanul is felcsendüljön bennem a szeretet hangja, megértve az isteni, legmélyebb vigasztalás, mindent felülmúló gazdagságát.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
0: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. Márton Áron püspök életútját követték a zarándokok Erdélyben. Megszépül Szigliget középkori templomromja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Országszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról október 6-án. 1849-ben ezen a napon az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Szintén október 6-án a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Míg helyre nem állt az alkotmányos rend, nem lehetett megemlékezni a forradalomról. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Ugyanakkor az aradiak már október 6-án este gyertyát gyújtottak a vesztőhelyen, és együtt imádkoztak a kivégzettekért. Másnap szentmisét is tartottak az aradi templomban. A templom gyászravatalát díszítő cserfa koszorúkat a szentmise után kivitték a temetőbe, és a vértanúk sírjára helyezték. A város két napra teljes gyászba borult. Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították, áll a Magyar Kurír megemlékezésében. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a gyulafehérvári főegyházmegye által meghirdetett Márton Áron emlékévhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. Az arándoklat programjában Csíksomlyó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. Az arándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet Csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

Leópápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. Leó pápa a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató amerikai csoporthoz. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ma is rendkívüli erejű szavak.

0: Leó pápa szerdai katekézisen. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban él és küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról a hit és a szeretet tanúságtétele révén, amelyen Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. Tanított a 14. Leó pápa a Szentpéter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. A Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció első részének 4. fejezete az egyháznak a mai világban betöltött küldetését értelmezi.
1: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.
0: A zsinat először is arra emlékeztet minket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítsa azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A mindenáron való haszonszerzés logikája és az információ manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomást gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyák szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja,

0: aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsony sorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állnak jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkereszteltnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a sinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről, akik keresztségük erejében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a teológusoknak a feladata, hogy megkülönböztessék, mi érdemel figyelmet korunk kultúrájában, mindig Isten igéje és az egyház hagyománya, mint legfőbb megkülönböztető szempont alapján. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális trendektől mentes gondolkodásmód szükséges, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor rendíthetetlenül megőrzi és bemutatja az evangélium üzenetét a maga teljességében. A kereszténység ugyanis semmiképpen nem tehető vonzóvá tartalmának felhígításával és követelményeinek enyhítésével. A történelem útját járó egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeghet, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta. Az életszentség jelen nélkül szavunk alig ha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lurdi látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecidai miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent 6. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. 6. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor, 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akárcsak az igazság, örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen, csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. Mint a Vatikáni Múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a Vatikáni Múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston szavaira utalva, Istent mindig ősi és mindig új szépségként írta le, amely szüntelenül magával ragadja és magához vonzza az embereket. Kedves barátaim! Miközben folytatjátok zarándoklatotokat, arra bátorítalak benneteket, hogy nyíljatok meg e szépség előtt, és gondolkodjatok el azon, hogyan segíthettek másoknak is ugyanezt megtenni, kérte vendégeit 14. Leó. A találkozó végén a pápa a rózsafűzér királynőjének oltalmába ajánlotta a jelenlévőket, majd áldását adta rájuk, kérve, hogy azt továbbítsák a szervezet valamennyi tagjának, a béke és az Úrban való öröm zálogaként. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára, szeptember 21-én este a Megbocsátunk és Bocsánatot kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspöktársaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Geleger érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Geleger érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország szentszéki nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Geleger érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Geleger érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége, bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából. A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójához kapcsolódtak, mondta a Vatikáni Rádiónak a könyvbemutató alkalmával Andrzej Zserje, a Wroclawi Emlékezet és Jövő Központ igazgatója, az évfordulós megemlékezések kezdeményezője. Ha figyelmesen olvasuk a kötetet, láthatjuk a Lengyelország és Németország közötti jó kapcsolatok építését szolgáló közös munka konkrét gyümölcseit mutatott rá. Példaként Knut Ábrahámnak a konferencián elhangzott szavait idézte föl. Eszerint a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundestag csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyel ház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: szeptember 26-án helyezték örök nyugalomra Brenner József atyát. A Szent Misén dr. Székely János megyés püspök mondott szent beszédet. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.
2: Kedves érsek atya, püspök atya, paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, kedves testvéreim! Izajás próféta írta, íme én és a gyermekeim, akiket az Úr nekem adott, mi vagyunk Izraelben a jelek és a csodák. Valahogyan így lett a Brenner család, a két nagyszerű szülő és a három papfiú jel és csoda. Isten szeretetének egészen különleges ajándéka számunkra. Jelek és csodák. Először is egy imádságos, mélyhitű nagymama, aki a ferences templomban annyit imádkozott, hogy a fia pap legyen, és részesült abban a nagy kegyelemben, hogy az unokái közül öten is megkapták a papi hivatás ajándékát. Az imádság erejének csodája. Egy nagyszerű édesapa, aki minden nap szentmisére ment, minden nap imádkozta a rózsafűzért. A kispap később papfiaival gyakran teológiai kérdésekről társalgott, akiből sugárzott, ahogy a József atya gyakran emlegette ezt édesapjával kapcsolatban, sugárzott belőle a nyugodt lélek vidámsága, a tiszta szív öröme. Aztán egy nagyszerű édesanya, Vranovics Julianna, 12 gyermek közül a hatodik. Tökéletes összhangban élt a férjével. A háború utáni nehéz években keresztanyaságot vállalt egy 10 gyermekes családnál, és igen sokat segített nekik hétről hétre. De bejáratos volt hozzá a sokak által bolondnak tartott Janka néni is, akit a mama mindig leültetett, megetetett, elbeszélgetett vele. A mama segített az állásából a kommunista diktatúra által kirúgott pedagógus családjának. Még a fiai játékai közül is sokat szétosztott a legszegényebb családok gyerekeinek. Később megnyitotta az otthonát fiainak paptársai előtt. A kereszt nevükön szólította őket, gyakran saját ebédjét is fölkínálta nekik. A betérő vendégek néha el is csodálkoztak a mennyei jó hangulaton, és azt mondogatták, ők nem is gondolták, hogy a papok ilyen vidámak. A mamának rettenetes, súlyos kereszteket kellett elhordoznia. A nagymama Szlovákiából való kitelepítését, akinek a két szoba közül az egyiket átengedték, a fia meggyilkolását, a férje korai halálát. Vértanú fiától az utolsó ajándéka az időben megküldött karácsonyfa volt. Ez volt a fia hálájának, szeretetének egyik kedves jele évről évre, megköszönve azt a sok csodálatos karácsonyt is, amit gyerekkorukban a plafonig felérő karácsonyfák alatt a titkolódzás, az ima, az ének, a játékok és a családi béke örömében éltek át. A szülők a fiúk meggyilkolása után ezt a karácsonyfát képtelenek voltak fölállítani. Az édesanyja 34 karácsonyt ért még meg a fia vértanúsága után, de soha többet nem állított karácsonyfát. Csak néhány gyertyát gyújtott meg a kis fából készült Betlehem előtt. 1991. december 24-én karácsonykor szólította haza őt a mennyei atya. Aztán jel volt a báty, Brenner László Tóbiás is. Már gyerekkorában misézett otthon. Néha két kistestvér voltak a minisztránsai, de sokszor ki is küldte őket a csengetés iránti fékezhetetlen szenvedélyük miatt. Brenner László Tóbiás kivételes tehetség volt. Egy életen át félreállítva, a Győri Egyházmegye legkisebb plébániáján, Répcevisen szolgált. Nem keseredett meg, hanem itt Répcevisen varázsolt virágzó egyházi életet. A három papfiú közül a második volt János. Derűjével, tiszta szívével, életáldozatával világító fákja lett. Jel és csoda mindannyiunk számára. És végül József, a legkisebb a három testvér közül. Félénk gyermek volt. Nem mert beállni a minisztránsok közé. De lassan az ő szívében is megszólalt a papságra hívó szó. József atya elmesélte nekem egy alkalommal, hogy amikor 14 évesen ezt közölte az édesapjával, az ránézett, a tekintetében megrendültség és öröm volt. Aztán csak ennyit mondott, legyél jó pap. Hát ez így is lett. József atyából jó pap lett. Egyenes lelkű, hűséges, aki szívből szolgálta Krisztust, s a rábízottakat egy életen át. Amikor valaki békegyűlésre akarta hívni őt, azt válaszolta, hogy abból nem esznek, hogy ő valaha is békegyűlésre menjen. Azt vallotta, hogy a papságot teljes szívvel kell élni. 1956-ban határsáv engedélyt kapott, és meglátogatta a bátyját. Amikor farkasfára együtt motoroztak ki, nem is gondolt arra, hogy egy év múlva majd ugyanitt fahasábokat dobálnak ki a testvére motorja elé, hogy megöljék. Amikor Zsidán az iskola kápolnában János atya mondta a vasárnapi szentmisét, József akkor még szubdiakónusként nem sejtette, hogy egy év múlva majd a testvére holtteste fekszik itt nem messze, 32 készszúrástól véresen, szorítva még akkor is az oltári szentséget. Csak azt látta, hogy a plébánia tele van fiatallal minden délután. Azt látta nagy örömmel, hogy a testvére lángol és világít. József atya is részt kapott a kommunista diktatúra szörnyűségeiből. Átélt házkutatást. Keresték és vallatták őt a mincenti beszédek terjesztésének ügyében. Megakadályozták, hogy a központi szemináriumban tanulhasson. Ehelyett Bagot Vitenyédre kapott kápláni kinevezést. A testvére meggyilkolása után végigélte a szívtelen, rettenetes kihallgatásokat. 1990-ig nem is engedték a határsávba. 90-ben mehetett el újra Zsidára, ahol látta, hogy a száraz kutat, amely mellett a testvére holttestét megtalálták, meg a régi miseutat is, benőtte a gaz. De az iskola kápolna mellett Már emlékkereszt át Brenner János vértanú a magyar Tarzícius emlékére. József atya 30 éven át itt, a szalézi templomban volt káplán. Általában hétköznap a reggel 4:45 szentmisét mondta. Fiatalon heti 24 hittanórája volt. Mindig mondogatta is, hogy az atyák hitoktassanak. Egyházmegyénk papjainak spirituálisa volt. Az irgalmasság pápai követe. Egyenes lelkű, hiteles pap, akinek tanítását hétről hétre zsúfolásig megtelt templom hallgatta. Jelek és csodák lettek ők, a Brenner szülők és a három pap fiú. Isten szeretetének, az ő mindent odaadó, keresztig elmenő szeretetének a tanúi. A diktatúra idején, pogányok idején ragyogó fények. A hazugságok idején az egyenes lelkűség, az igazság tanúi. A reménytelenség idején a remény jelei. A hitből fakadó derű, öröm, segítőkészség és hiteles emberség jelei, jelek és csodák. Kedves paptestvérek, legyetek ti is minden körülmény között az igazság, az irgalom, a remény jelei és tanúi. Merítsetek erőt vértanúink, szentjeink példájából. Lángoljatok, s világítsatok. Éljétek a papság titkát egész szívvel, odaadással. Kedves hívek, legyen a ti otthonotok, a ti családotok is jellé. Olyan helyé, ahol helye van az imádságnak, ahol teljes az összhang a szülők között, ahol jelen van a derű és a szegények iránti szeretet, ahol megrendültséggel és örömmel fogadják, ha valamelyik gyermek szívében megszólal a papi vagy szerzetesi hivatás hangja. Kedves fiatalok, ne legyetek langyos keresztények, hanem legyetek lángoló szívű, igazi Krisztus követők. Olyanok, akik nem a széles úton, hanem a keskeny ösvényen. A Krisztus követés örömteli, de néha embert próbáló útján járnak. Akik akkor sem futnak el, ha fordul az út a Golgota felé. Nyissátok ki a lelketeket, és engedjétek, hogy szíven találjon titeket Jézus hangja. Mondjatok neki örömteli szívvel igent, hogyha hív, ha az egész életetek odaadását kéri tőletek. Kedves József atya, köszönjük, hogy tanúja és jele voltál egy életen át testvéred élet áldozatának. Köszönjük, hogy részt vállaltál az ő keresztjéből. Köszönjük egyenes lelkűségedet és derűdet. Imádkozunk érted, hogy a mennyei atya az ő végtelen irgalmában törölje el gyarlóságaidat, és vezessen be az ő örök szeretetének országába, ahol átölelheted őt, átölelheted most már örökre drága szüleidet, testvéreidet, és mindazokat, akik előtted távoztak el a hitjeléből ebből a világból. Ebben segítsen téged, s mindannyiunkat, a boldogságos szűzanyának, a papok édesanyjának, és boldog Brenner Jánosnak, a magyar Tarzíciusnak közbenjárása. Amen.
1: 2026. szeptember 26-án helyezték örök nyugalomra Brenner József atyát. A szentmisén dr. Székely János megyés püspök mondott szentbeszédet. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszéde hangzott el.
0: jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Radio. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Megszépül Szigliget középkori templomja és környezete. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton. Márton Áron püspök életútját követték a zarándokok Erdélyben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújul a Szigligeten található középkori avasi templomrom, melyet Csonkatoronynak is neveznek. A műemléknél jelenleg állagmegóvási és konzerválási munkálatok zajlanak. A veol.hu beszámolója szerint a felújítás egy nagyobb szigligeti fejlesztés része. A munkálatok során nem csak magát a templomromot konzerválják, hanem rendezik a környezetét is. Megőrzik és felújítják a környező temetőt, valamint jelzik az egykori cinterem falának helyét. A templomrom mellett látogatóközpont is épül majd. Idén nyáron több mint 50 sírt tártak fel a környéken, de római kori és őskori maradványok is előkerültek. Az avasi templom Szigliget egyik legkorábbi épített öröksége, így megőrzése a település történelmi és keresztény hagyatékának szempontjából is fontos. A mostani munkálatoknak köszönhetően az értékes középkori emlék a jövő nemzedékei számára is megmaradhat. 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét szombaton a kora esti szentmise előtt, melyet 14. Leó pápa mutatott be a vatikáni Kertek Lurdi barlangja előtti oltárnál. Az eseményen jelen voltak a vatikánvárosi állam védelmét biztosító vatikáni csendőrség tagjai és családjaik, írta a Magyar Kurír. Leó pápa homiliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket. Köszönetet mondott a testület tagjai támogató családoknak, szüleiknek, feleségeiknek és gyermekeiknek is. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is. Leó pápa a szűzanyára bízta a vatikáni csendőrség tagjait, hogy Mária anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és minnyájukat. Szent Mihály arkangyal álljon mellettük a rossz elleni küzdelemben, segítse őket hűségesnek maradni, hogy az Úr Jézus legyen mindig szolgálatuk és szívük középpontjában, fogalmazott a Szentatya. Zarándokok járták végig Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait Erdélyben. Az október 1-e és 6-a között zajló út a Gyulafehérvári főegyházmegye által meghirdetett Márton Áron emlékéhez kapcsolódott, melyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából rendeztek, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok felkeresték a Máramaros szigeti börtönt, ahol Márton Áron éveket töltött fogságban, majd Kolozsvárra vezetett útjuk, ahol 1939. február 12-én püspökké szentelték. A résztvevők itt szentmisével ünnepeltek. A zarándoklat programjában Csíksomjó is szerepelt, ahol a csoport az első szombati Mária köszöntőn vett részt. Az út végállomása Gyurafehérvár volt, ahol a püspök földi maradványai nyugszanak. A zarándoklat célja nem csupán történelmi emlékezés volt, hanem annak felfedezése is, mit üzenhet ma a püspök hűsége, hitvallása és helytállása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 7-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekké, amen!
1: A mai dicsőséges rózsafűzért a Mária Reádó Budapesti stúdiójának kápolnájából, az Akci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola diákjai tanárai imádkozzák. A rózsafűzért a hallgató imata szándékok mellett Magyarország lelki megújulásáért, a Mária Rádió hallgatóságának további gyarapodásáért, iskolán diákjaért, azok szüleiért, tanáraért és iskolánk lelkipásztoráért is imádkozzuk. Kérjük a kedves hallgatókat, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges Józsefüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, törd szét félelmeim bilincseit, és árazd el lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézusom, ha úgy érzem, magamra maradtam, vagy eluralkodnak rajtam a nehézségek, juttasd eszembe szavaidat, én veled maradok minden nap a világ végéig. Erősíts meg engem ezen szavaiddal, és árazd lelkembe az imádás ajándékát, hogy tekintetemet rátszegezve érhessem napjaimat egy békés összeszedettségben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges Rózsa fűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentlélek Isten, betöltötted az apostolokat, lángra robbantottad őket. Már nem aggódtak, hogy nem elég okosak, nem elég szentek. Tudták, hogy nem a maguk okosságát, hanem a te kereszted bölcsességét kell hirdetniük, nem a maguk erejére, hanem a te kegyelmedre kell építeniük. Szentlélek Isten, töltsd be minket is fényeddel. Szabadíts meg minden lehúzó, minket húsba kötő lánctól, a bűnök és a rossz szokások rabláncaitól, hogy valóban szabadok lehessünk, hogy szárnyalhassunk és szerethessünk. Te, az Atya és a Fiú közös szeretete, önátadása vagy. Taníts minket az önátadásra. Add, hogy az egyházban felismerjük, felszínre hozzuk a te ajándékaidat. Segítsd a papjainkat, hogy a közösség művészei legyenek, akik kibontakoztatni engedik mindazt, ami jó, akik harmóniába foglalják a sok-sok karizmát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka. Aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Szentséges szűz Mária, jelenéseiddel szüntelenül arra emlékeztetett gyermekeidet, hogy eljön az idő, amikor mi is felemelkedtetünk majd a felhőkbe, hogy az írás mondja. Arra hívsz minket, hogy minden erőnkkel forduljunk fiat felé, és mérhetetlen szeretettel szeressük őt, aki majd értünk is eljön. Égi édesanyám, Mária, fogd a kezem, és est ki számomra álhatatosságot, így vezess át engem is az élet nehézségein. Te légy az út számomra, amely Jézushoz vezet, és az ég kegyelmét hozza nekem, hogy majd egykor én is az égbe jussak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér ötödik titka. Aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Nagy bizalommal forduljunk a mennyben megkoronázott szűzanyához. Imádkozzál érettünk szűzanyánk minden szükségünkben, abban is, ami a földi viszontagságainkban ér, de főleg lelkünk üdvösségének nehézségeiben. Légy közben járunk, és el ne hagy abban a nagy harcban, amelyet lelkünk ellenségeivel kell megvívnunk. Dicsőséges szent szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezz minket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk korája méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, és az örök boldogságba eljutni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzemennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiadat, fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
6: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók! Kovács Istvánné tanúságtételének második része következik.
2: 2020-ban elveszítettem a férjemet egész hirtelen, de igaz előtte mutatta nekem álmomba az Úr. Templomba voltam, és ott ült egy férfi meg egy nő, feketébe öltözve, és mondta, hogy fogadj jó kedvvel, amit kapsz. És tudtam, hogy feketébe vannak öltözve, hogy valaki a családból meg fog halni. De arra nem is gondoltam, hogy a férjem, mert az nagyon jó erőbe volt, mindig azt mondta, tudod, hogy nekem nem árt semmi. Nekem volt sok bajom, mindig volt valami, és én készültem, mivel a Covid időben volt, beszélgettünk, mikor elment előtte 2 héttel. Még mondtam is a férjemnek, hogy ha elmegyek, akkor hát még bírod magad, ne menj a gyerekekhez, azért tudsz főzni, mosni, mindenbe segített, nagyon jó férjem volt. Együtt mentünk búcsújáró helyekre mindenfele. Annyira készültem, hogy én biztos ezt nem fogom túlélni. Nem szólt rá a férjem semmit. Csak majd 2 hét múlva nagyon-nagyon hirtelen került be a kórházba, agyvérzést kapott, pont húsvét előtt, nagy héten. Ez is érdekes, hogy benne vagyunk a Jézus szíve családjában, a férjem is benne volt, én is, és Covid időben hiába beteglátogató voltam, nem lehetett bemenni a kórházba látogatni, és mondtam, hogy fog meggyónni, megáldozni. Igaz, hogy itthon hallgattuk mindig együtt a szentmisét, de szóltam a plébánosnak, én sem mehetek be, azt mondja, de tudok valamit, hogy a kórház lelkész azt mondja, az jön be egy megbeszélésre. Na mondom, jó, jó ismerés a férjemet, és biztos meggyóntatja. Már megörültem, hogy igen, még akkor hát a Jóisten ad olyan állapotot neki, hogy meg fog tudni gyóni. Igaz, hogy mikor bevittük, akkor azt mondták, hogy készüljek fél rá, mert olyan nagy területen van az agyvérzés, hogy csak egy pár nap van. Már akkor nem tudott beszélni. De a Jóisten azt a kegyelmet megadta neki, hogy meg tudott gyóni, meg tudott áldozni, és én 2 nap múlva mehettem be hozzá, mert addig nem engedtek, és úgy tudtam vele beszélni, hogy mondtam, hogy ha tudod, hogy mit mondok, akkor szorítsd meg a kezem, csukd be a szemed, erre reagált mindenre. És másnap már nem tudtam vele beszélni, de a Jóisten megadta neki azt a kegyelmet, hogy meg tudott áldozni, gyónni, ez benne is van az ígéretbe, hogy aki tiszteli a Jézus szentsége szívét, az megkapja azt a kegyelmet halála előtt, hogy meg tud gyónni, áldozni. És olyan helyzet volt, hogy tényleg a papok sem mehettek be, de mégis az Úristen megadta neki ezt a kegyelmet, hogy úgy tudott elmenni, hogy meggyónt, megáldozott. És kedden mentem be megint, hogy Jézus féltámadott, te is féltámadsz. És utána ő elment. A férjem elment nagy hét után. Én meg karácsony előtt adventbe mentem a temetőre, és elütött egy autó, úgyhogy az árokba dobott. Pont akkor végeztem a Pió 9-edet. Biztos ő segített, hogy az árokba dobja az Úr, hogy ne legyen nagyobb bajom. Kaptam egy álmot akkor reggelre, ahogy a lányoméknál vagyok, és bejön egy olyan valaki, akit nem ismerek. Visszatérve, a lábszárcsontom a térdemen jött ki. Iszonyú fájdalmam volt. Semmi fájdalomcsillapítót nem adtak, mert azt mondták, elég ki kell egyenesíteni. Akarták, hogy altatás nélkül, mert a szívemmel is probléma van, de nem sikerült, és utána műtét begipszelték a lábamat, és 3 nap után hazaengedtek, és a lányoméknál, akit álmomban mutatta, annál voltam, és nagyon lázas lettem. Szóltam az orvosnak szenteste napján, mondtam, hogy hát nem szeretnék bekerülni, azt mondjam, be kell menni, mert egy veséje van, nehogy rámenjen a másik veséje, és nem lehet lázasan otthon lenni. Na, akkor jött a mentő, bevitt a kórházba, azt hitték, covidos vagyok. oda is vittek a covidos osztályra, és mondtam, hogy én nem vagyok covidos, mert az az igazság, hogy én előtte megkaptam állomáltal azt, hogy nem leszek covidos. És mondtam, hogy ne vigyenek a covid osztályra, mert én nem vagyok covidos. A teszt is azt mutatta ki, de mégse hittek benne. Bevittek a covid osztályra, és ott egyedül voltam egy hatágyas kóterembe. Beöltözve jöttek hozzám mindig. Látogató egyáltalán nem jöhetett. Szentestén mondom, Jézusom, te jászolba vagy, én meg rácsoságyba. És akkor kinyitottam egy könyvet, nem tudom, melyiket vittem magammal. És pont az volt, ahol kinyitottam, hogy akik az Istent szeretik, minden a jobbukra válik. Mindig kaptam vigasztalást. Nagy megpróbáltatás volt, mert ahogy vittek le vizsgálatra is, mindig tértek ki előlünk, és a beteg szállító mindig mondta, hogy nem covidos, nem covidos. Az én esküvőm előtt a férjem nők napjára piros tulipántot hozott, és álmomban, míg ott voltam a kórházban, az úr mutatta nekem Mária Besnyői templomot, hogy a szentély tele van piros tulipánnal, mert nem találták, hogy valami eszi a véremet. Ezzel mutatta meg, hogy a vérképemmel van gond. Állam által, hogy éreztem mindig a jelenlétét az úrnak, hogy velem van bármilyen szenvedésbe. És kiderült, hogy nem jó van a gipsz, rágipszelték a lábamat. Hazajöttem, mikor már 3 hónapig voltam a lányoméknál. A lányomnak van 4 gyereke, az iskolában nem tudtak járni, mert nem lehetett járni, hanem online végezték az iskolát, és így a lányom és a vejem is tudott menni dolgozni, mert a gyerekek mindig segítettek, mert nem tudtam lábra állni. Végül kiderült, mikor már járni tudtam, hogy nagyon nagy fájdalma van a lábamnak. Bementem, hogy nézzék meg, hogy mi van. És azt kaptam az orvostól, mikor megműtötte, hogy nem fogják kivenni a fémet a lábamból, míg élek, benne lesz. De én éreztem, hogy nem jó az a fém, nagy fájdalmat okoz. És amikor bementem az orvoshoz, azt mondta, hogy most nem lehet műteni, csak az életmentést, majd, hogyha már lehet lesz műteni, akkor majd megnézik. Na de közben lett egy ismerősöm, akit baleset által álmomban mutatott, bejött, mikor én hazajöttem a kórházból, ott a lányoméknál, és mondta, hogy hogy tegye helyre a gerincemet, mert ilyenkor önkétlenül kimegy a helyéről. Nem is ismerjük egymást? Nem, mondom, én elébb az égiektől megkérdezem. És mondja az unokám, mama, de katolikus, vallásos, mondom, nem baj. Én akkor is az égiektől megkérdezem, hogy nyúlhat-e hozzám. És akkor kaptam álmomba, hogy olyan tiszta, hogy a tóba a kavicsot látom az aljába, hogy ez a valaki olyan tiszta. Na mondom, most már akkor kezelhetél. És ennek a fiatal asszonynak a nagynénye az Országos Reumatológiai Intézetbe osztályvezető főorvos volt. Már akkor 1 éve nyugdíjba ment. És mondtam neki, hogy ki kellene venni a fémet a lábamból, de nem veszik ki, csak majd. De nagyon fájt a lábam, és mondtam, hogy hát uram, hogyha szenvednem kell, szenvedek, de mutasd meg, hogy ki kell a lábamból venni, vagy nem. Mert mondom, belenyugszok, ha nem kell kivenni, akkor így leszek. És megmutatta álom által, hogy a kis széklábát kivette, és úgy vitte. Igen, azt mutatta, hogy ki kell venni. És azt is mutatta álom által, hogy egy apáca fog ebben nekem segíteni. Hát senkit nem ismertem, és akkor ennek a asszonykának, aki mondta, hogy helyre tesz, ez a nagynénye, ahogy mondtam, és hogy ott hozta vezető főorvos, hát mondom, hogy apácát mutatott nekem az égiek. Azt mondja, mert harmad a rendő apáca. És ő egy főorvosnak szólt, hogy nézzék meg a lábam, és akkor azt mondta, hogy igen, ki kell venni. És megműtött engem, ez meg pont megint húsvét előtt volt. Mindig nagy héten jöttek a szenvedések. És azt mondta, vigyek magammal mankót, mert 3 hétig nem léphetek rá, mert annyi sok csavar van a lábamba, hogy ezeket a csavarokat, ha kiszedi, és kiveszi a fémet, összeroppanhat a csontom, vagy hogy mondta. Nagy héten műtöttek, bejött a főorvos úr másnap, azt mondja, álljon lábra. Mondom, legyen szíves már a mankót idarni. Azt mondja, nem kell. Mondom, hogy nem kell. Úgy begyógyultak, azt mondja, hogy nem kell egy nap se. Rögtön ráállhat. Be vannak gyógyulva. teljesen ledöbbentem. Azt hittem, hogy megint húsvétben nem tudok menni a széltartásokra, meg a szentmisére, de ott tudtam lenni, mankó nélkül, úgyhogy meggyógyult. Először a szűzanyával olyan kapcsolatom volt, hogy mivel önkéntes beteg látogató voltam, és kértek, hogy tegyek tanúságot, volt egyszer a püspöki palotába összejövetel. Mondtam, hogy hát én még soha ki nem álltam, nem tudok beszélni sem minden. Azt mondta az atya, hogy nem baj, írjam le. Én nem akartam, és álmomban megjelent a szűzanya egy földgömbön. Nagyon szép volt. És tudtam, hogy ez jelzi, hogy ő fog segíteni nekem. Le is ültem, hogy leírom a tanulságtételt egy szombat délelőtt, pont a szűzanya napján. Én a szombati napot már legalább vagy 20 éve van, hogy mindig a szűzanyának szentelem. Mindent az ő szándékára ajánlok fel. Tettem is tanulságot, úgyhogy leírtam. És legközelebb, vagy 10 év múlva megint azt mondta, tegyek megint tanulságot. De most már úgy tegyek, hogy ne írjam le, csak a saját szavammal. Akkor már egy kicsit bátrabb voltam, és valahogy bíztam abba, hogy a Szentlélek vezet. De megkezdéseket csináltam egy papírra, és előtte csináltattam szemüveget, hogy jól lássam, és mit ad Isten, mikor oda megyek, mondom, előtte elolvasom már egy kicsit, a szemüvegnek a lencséje kiesett. Ez, mondom, a Szentlélek azt akarja, hogy még csak a kezdőbetűt sem nézem. És úgy is volt, saját szavammal mondtam, úgy éreztem, hogy a Szentlélek vezetett így, hogy sikerült megtennem. És akkor így ezáltal én mentem Szentlélek szemináriumra, gyógyítóra, és amikor a gyógyítón imádkoztak felettem, és mondta az imádkozó, hogy úgy látja, hogy a szűzanyának különleges kapcsolata van velem. Mondtam, hogy igen, mert már láttam többször álom által, de a szeplőtelen fogantatáskor a Hősök terén, hogy mondjam, látomásba láttam, mikor a világosság rózsafűzért mondtuk. És akkor tiszta fénybe láttam a szűzanyát, az arca mosolygott, a többi fény volt. Nagyon szép volt a szűzanya, és ugyanúgy láttam, mint ahogy a szeretett láng füzetem van, a régi szeretett láng füzeten, elébb láttam, hogy a hátsó oldalán, fénybe, utána meg, ahogy az első oldalán van, akkor meg a keresztben láttam, keresztnek a közepébe. És utána mentünk egy kereszthez, kis torcsán, jártuk a kereszteket a Mária légiósokkal, és találkoztam egy olyan keresztel, ami csak egy fakereszt volt, és egy szűzanya szobor volt ott mellette, és estére mentem a templomba, és azt kaptam belső hangba, hogy újítsd fel ezt a keresztet. Utána mutatta azt is, hogy olyan legyen, mint ott az a Regnum kereszt. És már én előtte beszéltem egy valakivel, aki a kőkereszteket csinálja, és később kaptam, hogy ne kőkereszt legyen, hanem fakereszt legyen. Ezt is álomáltal kaptam. Van, amit álomáltal, van, amit hangba kapok. Fel is újítottuk a testvéremmel együtt. Elneveztük szeretetlen keresztnek. Fel is van szentelve. Voltam Gájer László atyának az előadásán. Lélekben merülés, azt hiszem az a címe. Ezen már 3-szor vettem részt, és kaptam hangba, hogy beszélges Szent Foszkával. Életemben nem hallottam ezt a nevet, és hazajöttem, van 2 szentek élete. Gyorsan kerestem, hogy vajon mi van evel a Szent Foszkával, vagy mi történt, hogy miért kell nekem beszélni vele. Na, biztos már valami betegség jön megint. És nem találtam egyikbe se, és aki vitt, egy fiatal ember, én annyira az internetben nem vagyok otthon, kértem még akkor este, hogy nézem már utána, hogy létezik-e ilyen. Mert le is írtam ott a nevet, mert mondom, ezt el fogom felejteni. És mondja, hogy igen, létezik, Szent Foszka a 3. században élt, és a daganatos betegeknek a védőszentje. Akkor már tudtam, hogy nem.

műtöttek meg. Szent Foszkának meg az emléknapja február 13-án van. És én attól kezdve, hogy kaptam, hogy beszélgessek Szent Foszkával, mindig kértem a közbenjárását. Szent Mise alatt, mikor az atya felsorolja a szenteket, mindig mondtam meg Szent Foszka, imádkozz értem, könyörög értem. És akkor még a varatok is benne voltak a sebbe, mikor volt a Szent Foszkának az emléknapja. Minden lélegzetemre iszonyú fájdalmam volt. Három fájdalomcsillapítót kellett szedni, és Szent Foszka emléknapján megszűnt a fájdalom. Másnap mentem kontrollra, és akkor mondja az orvos, mert mindig előtte csináltak röggent, hogy nagyon szép a röggen, a seb is nagyon szép, azt mondja, jövő héten kiszedjük a varatot, és akkor arra meg lesz a szövettan is. Mondom neki, hogy én nekem megszűnt a fájdalom tegnaptól kezdve, Szent Foszkáról hallott már? Azt mondja, hogy nem is hallotta még ezt a nevet. Mondom, nézzen utána az interneten, tegnap volt Szent Foszkának az emléknap, és attól kezdve nekem megszűnt, mert mondom, a közbenjárását kértem. Igaz, addig mondom, még én nem hallottam az égiektől, hogy kérjem a fohászkodását, addig én se hallottam róla. Mondom, azért mondom el, hogy sok daganatos betegeket találkozik, elmondja, hogy kinek kéri a közbenjárását. És mondom, attól kezdve nem szedek fájdalomcsillapítót. Azt mondja, azt ne csinálja. Hát mondom, hogyan, minek szedjek, ha nem fáj. És mondom, a szövettan is jó lesz. Azt mondja, na-na, ne menjünk ilyen előre. Mondom, Isten fél munkát nem végez. És utána nem szólt egy szó se. És hála Istennek úgy is lett. Következő héten mentem, csak nem az az orvos volt. Úgyhogy azóta én kontrollra sem voltam a tüdőmmel. Ez volt februárban, és kaptam álmomba utána, hogy menjek el Csíksomjóra. És mondom, hát Csíksomjó májusban van, hát most műtöttek, sokat kell gyalogolni. Voltam már kétszer, 24 éve, és ezt is mondta a szűzanya, hogy voltál már itt kétszer. Úgy gondoltam, hogy ha a szűzanya hív, akkor nekem el kell menni, mert biztos megkapom azt a kegyelmet, hogy fogok bírni menni. Úgy is volt, nagyon sokat kellett gyalogolni. Ó, uram, mondom, hát ide hívtál, szűzanyám, mondom, hát én nem fogok bírni elmenni. Nagyon nehéz volt, mentem, gyalogoltam, mondom, csak tudjak elmenni a templomig, ha onnan tovább nem tudok menni, nem is baj. Elmentem a templomig, már egyre nem tudtam felmenni. Bementem a templomba, nagyon sokan voltak, és a beteg látogatáson prédikált az atya. Na mondom, ezért hívtál ide, szűzanyám, ebbe én is részt veszek. Másnap dél körül bementem a szállásra, és imádkozgattam. Azt tudom, hogy magamnál voltam, vagy hogy nem aludtam. Egyszer csak megjelent a szűzanya kis Jézussal. És hát csak annyit mondtam, jaj, de szép vagy, szűzanyám. Ő csak mosolygott, nem szólt semmit. Én nem tudtam felmenni, ő jött hozzám. Nem tudom, meddig tartott ez az állapot, senki nem volt ott. Csodálatosan éreztem magam. Délután megjött a szobatársam, ketten voltunk egy szobába, és akkor mondom neki, hogy itt járt a szűzanya, kis Jézussal. Én is érzem, itt valami volt az, hogy ebbe a szobába. Aznap este nagyon zengett, villámlott, és felébredtem. Amúgy is legtöbbször felébredek éjszaka imádkozni. Kimentem a vécére, és hallom, zeng, villámlik nagyon-nagyon. Egyszer csak, ahogy bezárom a vécé ajtót, hogy mentem az ágyra, azt nem tudom, csak hófehér segget láttam. Tiszta hófehéret, mintha felhőbe jártam volna, olyan volt. Ez meddig tartott, azt se tudom. A szobatársam nagyon aludt, vagy csak utána tudtam meg, hogy ő aludt, ő semmit nem vett észre, még a viharból se. És akkor reggel mondják a zarándokok, hogy egy fél óráig húzták a harangot. Én a harangból semmit nem hallottam. Ez idő alatt történt velem, ez a látomás, vagy nem tudom megmagyarázni, hogy ez mi volt. Mikor kimondtam azt, hogy vállalom a szenvedést a családomért, szívesen vállaltam, mert
ritka ilyen összefogó család.

0: és mindenki gyakorolja a hitet. Senki nem távolodott el Istentől. Ez az Istennek a kegyelme, meg a szűzanya közbenjárása.
1: Az Isten jelenléte nekem nagy örömet okoz. Kérdezik mindig, hogy egyedül vagy, mondom, nem, az Úrral vagyok, azt néznek rám. Minden nap érzem az Úr jelenlétét. Érzem, a szűzanya átölel engem. Sose érzem magam egyedül, sose unatkozok. Minden nap megnézek egy szentmisét az EVT tévén, és minden nap megyek szentmisére, minden nap, amikor csak tudok, ahogy az egészségem engedi. Ima közösségbe járok. Jönnek hozzám az emberek, hogy imádkozzak értük. Ezt a feladatot adta az Úr nekem, hogy segítsek mások lelki életén, hogy közelebb kerüljenek az Úrhoz, gyógyuljanak testileg, lelkileg. Imáim által tudok segíteni nekik.
2: Kedves hallgatók, Kovács Istvánné tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk az apostoli hitvallásról. Következő hit ágazatunk, bűnök bocsánata.
1: Egy másik hitágazat, amely már nem szorosan az egyház hitének a megvallásához kapcsolódik, a bűnök bocsánata. Itt ma nagyon messziről kell kezdeni a hitnek a bemutatását, mert elég széles körbe elterjedt az a vélekedés, hogy nincs bűn. Hát van az élet, van a világ, ott történnek dolgok, lehet, hogy a közvélemény valamit elítél, hát akkor tartózkodni kell. Ha a közvélemény helyesli, akkor nosza, akkor ezt érdemes megtenni. De tulajdonképpen, ami az embernek saját magának nem kényelmes, vagy nem kellemes, hát ez a legrosszabb, ami lehet az életben. Na most ehhez képest nagyon nehéz sokszor a világi törvényhozónak is megmagyarázni, hogy bizonyos cselekményeket miért büntet. És hogyha bünteti, akkor azon kívül, hogy ő büntetéssel fenyegeti azt a cselekményt, még mi az, amiért tartózkodjanak tőle a társadalom tagjai? Tehát nyilván a puszta büntetéssel való fenyegetés az nem elég, a jognak önkéntes követésre van szüksége. Honnan merítsük azt a meggyőződést, hogy az életnek bizonyos alapszabályai vannak, ha nem érezzük át, ha nem fogadjuk el, hogy van különbség jó és rossz között, hogy van bűnös és van értékes emberi cselekedet. Tehát ebben a tekintetben nagyon fontos az emberiségnek az ősi hagyománya megint csak, amelyik fölragyog és föltisztul a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásnak a fényében. A teremtéssel kell elkezdeni. Tehát a bűn a Bibliában mindig az ember és az Isten közötti viszonynak a zavara, amiért az ember felelős. Tehát az ember nem követi azt a tervet, azt a szándékot, azt az akaratot, amit Isten az ember elé tűz. Már a zsidóság is. Az Ószövetségben előforduló kisebb-nagyobb kulturális nyomok ellenére, amelyek a keleti vallásoknak bizonyos kifejezéseit vagy fordulatait mutatják, de az Ószövetség is tisztán és világosan egy Isten hívő vallás. Lehet, hogy Izrael történetében eleinte ez henoteizmust jelent, vagyis egy Istent tisztelünk, de nagyon hamar átadja a helyét a monoteizmusnak, vagyis hogy nem létezik senki más Isten azon az egyen kívül, és ez aztán központi meggyőződésévé válik a zsidóságnak. Ugye? A Teremtés könyvében pont ezt látjuk, hogy mindent, a mennyet, a földet, mindazt, ami létezik, az egyetlen Isten teremtette, aki ráadásul látja, hogy mindez nagyon jó. Tehát nem rossz indulatból teremtette, nem két Isten teremtette a valóságot, egy jó és egy gonosz, akik örökké harcban állnának egymással, hanem akkor miért van mégis rendetlenség, miért van mégis szenvedés, miért van mégis szörnyűség a világban? Erre a kérdésre a Biblia válasz az, hogy a bűn miatt. A bűn pedig a szabad teremtménynek az engedetlensége Isten iránt. Tehát az Isten és az ember, esetleg az Isten és az angyalok szabad lényekként, az ő viszonyuknak az alapvető zavara vagy eltorzulása. Ha ez így van, akkor az a kérdés, hogy hogy lehet ezt helyrehozni? Attól, hogy valaki tesz valamit, ami nem felel meg Isten akaratának, a teremtő tervének, annak, ami mindannyiunknak, embernek, világnak igazán jó, attól még nem volna muszáj, hogy maradjon vissza ezután valami. És mégis azt látjuk, hogy az emberiség történetében túl a zsidó-keresztény hagyományon másutt is él egy olyan meggyőződés, hogy aki valami nagy gonosztettet követett el, azon rajta marad valami. Nevezhetjük ezt valamilyen szennyfoltnak, valamilyen bűnnek, amit le kell mosni, amitől meg kell tisztulni. Ezért a rituális mosdásoknak, fürdéseknek ilyenfajta üzenetük van. Ez majd azért lesz fontos a számunkra, mert a keresztség is szimbolikájában beleilleszkedik ebbe a sorba. De van olyan megközelítés is, hogy hát igen, ez egy adósságot jelent. Tehát nekünk ezt ki kell egyenlíteni. Aki elkövetett valami súlyos bűnt, annak ezt le kell róni, ezt a tartozást. Itt nyitva maradt valami. És ebből a gondolatból fakadt az áldozat. Hát akkor adni kell valamit. Hogyan? Hát egy értéket kell feláldozni, egy értékes állatot, vagy valamilyen élelmiszert, vagy italt, vagy drága anyagot, tömjént, vagy valamilyen nemes fémből kell készíteni egy fogadalmi tárgyat, és azt odaadni. Ugye a legszörnyűbb eltorzulása ennek az, hogyha a saját gyerekét áldozta föl valaki, nagyon ősi, még a Bibliában is megtaláljuk a nyomát igaz, negatív előjellel, tehát olyan cselekményként, amit el kell utasítani, ami bűn maga is. De kétségtelen, hogy a zsidóság környezetében élő népek gyakorolták ezt, és ezt a Biblia a leghatározottabban elveti. Azonban az áldozatnak a fontosságát azt végig megtartja. Tehát Jézus korában is a jeruzsálemi templomban rendszeresen bemutatják az áldozatokat, köztük a bűnért való áldozatot. És mindezzel a kereszténység Jézus személyes művének a fényében néz szembe. Jézus pedig, hát tudjuk azt, hogy az utolsó vacsorán azt mondja a tanítványoknak, hogy ez az én testem, amely értetek, megtöretik a bűnök bocsánatára az egyik szöveghagyomány szerint, ez az én vérem, mely értetek ontatik, vagy amelyet értetek adok. Tehát mindegyik változatban ott van egyfajta áldozati jelleg. És az áldozati bárányra való utalásnak, az Isten bárányára való rámutatásnak Keresztelő János gesztusában mindenképpen ott van az az üzenete, hogy Jézusnak a halála az valamiféle áldozat volt. De ez az áldozat nem egy bosszúnak, vagy nem egy kegyetlen Istennek a követelménye, hanem annak a totális szeretetnek és önátadásnak a kifejezése, amit Jézus megadott az atyának, és amivel az emberek, az emberiség, minden bűnös ember, vagyis mi mindnyájan, Istennek adósai vagyunk. Ezt a gesztust, ezt az áldozatot örök értékként tiszteli a kereszténység, és azt mondja, hogy nem kell más áldozat, nem kell bemutatni tovább áldozatokat, mert egyetlen teljes értékű, örökérvényű áldozat bemutatásra került. Krisztusnak a kereszthalála eltörölte mindazokat a bűnöket, amelyeket megbánunk. Tehát képes arra, hogy az egész világnak a kiengesztelődését meghozza Istennel. Igen ám, de mi van velünk? Mindegy, hogy ezentúl mit csinálunk, hiszen ő már úgy is feláldozta magát a bűneinkért, nyugodtan vétkezhetünk a továbbiakban is. Nem ezt mondja. Jézusnak magának is a tanítása azzal kezdődik, amit Keresztelő János is mondott előtt, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, az örömhírben. És később is mindenütt bűnbánatot, megtérést hirdetnek, és azt az örömhírt, hogy ezzel megszabadulhatunk a bűntől, sőt, Krisztus áldozatának az erejéből az örök boldogságra juthatunk el. Igen ám, de mi van az, aki nem tér meg, illetve mit jelent a megtérés? A bűnbocsánat nem automatikus dolog, ahogy a bűn is Isten és ember közti személyes viszonyt érintő cselekedet. Tehát szabadság nélkül nincs bűn. Az ember méltósága éppen abban áll, hogy értelme és szabad akarata van, ugye? Ezt a szabadságot használjuk rosszul, amikor bűnt követünk el. Na most a bűnbánat pedig, a megtérés az azt jelenti, hogy Isten akarata, Isten terve szerint akarok élni, helytelenítem a korábbi hibáimat, bűneimet, abban, hogy ezentúl másképp akarok élni, benne van az erős fogadás. Ezt a gyónási praxis, illetve a gyónásról, a bűnbánat szentségéről szóló tanítás az egyház történelme során egyre tisztában úgy fogalmazza meg, hogy a feloldozásnak a feltétele az, hogy kifejezzük a bánatunkat, és ebben a bánatban benne van, ennek részét alkotja, hogy ígérjük, hogy többé nem vétkezünk. Ezzel az ígérettel összefér annak a valószínű előrelátása, hogy netán az életben majd még megint bűnt fogunk elkövetni, de ezt a bűnbánat pillanatában nem akarhatjuk. Mert ha akarjuk, ha szándékunkban van továbbra is bűnöket elkövetni, akkor nem tudjuk befogadni Istennek a feloldozó irgalmát. Mert akkor nem tértünk meg. Ez egy nagyon fontos kérdés, ez ma megint nagyon aktuális. Tehát nem arról van szó, hogy ez valamiféle wellness dolog, gondoljunk bele, hogy Isten milyen jó, és akkor ezzel el van intézve, de továbbra is azt teszünk, amit akarunk, hanem a bánatban benne van a javulás szándék. A bűnök bocsánata hogyan történik? De erre nézve a keresztény örömhírnek igazán gazdag és erőteljes a tartalma, ahogyan a későbbi, bővebb formájában a hitvallásnak, mondjuk abban a Nicea Konstantinápolynak nevezett változatban, amit a Szentmiségben szoktunk mondani, ugye ott azon, hogy vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Minden szó fontos benne. keresztség, tudjuk, hogy a zsidóságban is létezett, tudjuk, hogy a prozeliták, akik betértek a zsidóság közösségébe, és az első században még, főleg Jeruzsálem pusztulása előtt, elég aktív volt a zsidó misszió. Nem véletlen, hogy mindenütt az Új Szövetségben találkozunk ezekkel a prozelitákkal, akik a pogányságból érkező szimpatizánsok. Hát jó, minden törvényes előírást talán még nem vállalnak magukra, de már azért csatlakozni akarnak. Na most a kumráni közösségről tudjuk azt például, hogy a betérőket alámerítették. Tehát volt egy olyan szertartás, ami akár a keresztség külsőségeinek is megfelelt, a keresztelő János is nyilvánvalóan ugye bűnbánati keresztséget gyakorolt. Még azt is tudjuk, hogy ennek a keresztelésnek vagy alámerítésnek előfeltétele volt a kumráni közösségben, hogy megtagadnak minden gonoszságot. Tehát kvázi egy ilyen ellenemondási gesztus, ami a keresztény keresztelési szertartásban is megjelenik, ellenemondok a sátánnak és minden csábításának és minden cselekedetének, ugye? Ebben benne van a megtérésnek, a javulásnak a szándéka. Most ugyanakkor a kereszténység esetében azt találjuk akár az apostolok cselekedeteiben is, hogy vízből és szentlélekből kell újjászületni, és ha találkoznak olyanokkal, akik Krisztus hívők, és részesültek a János keresztségében, akkor őket nem merítik alá, de a szentléleket lehívják rájuk. Tehát a keresztények, az első keresztények is többet gyakorolnak annál a puszta alámerítési szokásnál, amit örököltek. Ugyanakkor annak a beszédes szimbolikáját megőrzik. Igen ám, csak hogy bűnbánat az ember életében többször is lehetséges, de keresztség csak egy van. Tehát volt olyan szokás, hogy hát igen, igen, milyen formában kérjük mi a bocsánatot. Az apostolok bűnbocsátó hatalmat kaptak Krisztustól. Ugye többször találkozunk ezzel az Új Szövetség lapjain, hogy ezzel küldi őket. Hogyan történjen ez? Hányszor? De a kereszteléskor ebben mindenki egyetért, ez a bűnbocsánat, ez az újjászületésnek a helye. Későbbiekben akkor újra ezt a keresztelési szimbolikát kell használni arra, hogy a keresztség után elkövetett bűnöktől megtisztuljon valaki. Vagy esetleg nem is lehet többet ezt megismételni, és akkor ez azt jelenti, hogy aki a keresztelése után még súlyos bűnt követett el, annak már nincs több reménye, az eljátszotta az egyetlen lehetőséget. Ugye ez komoly viták tárgya volt az egyházban, és a harmadik században például a didaszkália az nagyon erősen harcol azért, hogy a püspökök ne utasítsák el a bűnbánókat, akkor se, ha súlyos bűnöket követtek el, szabjanak királyuk vezeklést, egy darabig tartsák őket távol, de aztán vegyék vissza a közösségbe. Itt azonban nem újra keresztelésről van már szó, hanem más gesztusokról, főleg a kézrátétel gesztusáról. Persze a közösségbe való visszatétel még a IV. Században is, hát gyakran nyilvános cselekmény, ami azt jelenti, hogy besorolják a vezeklőknek egy bizonyos osztályába azt, aki megvallja a súlyos bűnét, vagy meg se kell vallani, mert botrányt okozott, és mindenki tudja, hogy mit követett el. Ez úgy talán a leggyakoribb. Tehát gondoljunk például arra, hogy üldözés idején, hát azt lehetett tudni, ki az, aki megtagadta a hitét, és áldozatot mutatott be a bálványoknak, és ki az, aki nem. Tehát ilyen esetekben, hát bizony, végig kellett járni a vezeklésnek az útját, de meg volt szabva változóan, hely és idő szerint eltérő módon, hogy milyen gyakorlatokkal, mennyi ideig kell ezt a bűnbánatot kifejezni, hogy azután az ember újra a teljes közösségbe beléphessen, illetve pontosabban, hogy a szentségekbe is részesülhessen. Tehát először, hogy bemehessen az imára, aztán végül pedig az eukarisztikus közösségbe is. Ez volt a teljes kiengesztelődés jele. Előtte valamilyen gesztus kifejezhette azt, amit ma úgy mondunk, hogy feloldozás. Külön kezelték egyébként a súlyos betegeket, a haldoklókat. Sokszor a legnagyobb bűnökért olyan vezeklést szabnak ki, hogy csak élete végén, csak halálos ágyán, csak halálveszélyben kaphassa meg a kiengesztelődést. Máskor azt mondják, hogy ha nem járt még le a vezeklés ideje, de súlyos betegségbe esik, akkor rátehessék a kezüket, és megkaphassa ezt a kiengesztelődést. Tehát a bűnök bocsánata az a keresztény közegben az egyház szolgálata által történik, bár Krisztus egyetlen megváltó áldozatának erejében. Tehát nem saját erőből, nem arról van szó, hogy a közösség összeül, megítéli azt a tagját, akit hibásnak tart, kiszabja rá a büntetést, és utána azt mondja, hogy ezzel rendben van a dolog. Egyébként ezzel rendben van a dolog, ez nem egészen így volt. Egészen a 6. századig, aki nyilvánosan megvallotta a bűnét, vagy botrányosan rajta is érték, és utána vezekelt, majd megkapta a föloldozást, ettől még bizonyos következményektől nem mentesült. Például nem tölthetett be bizonyos tisztségeket, például nem lehetett klerikus. Tehát az, hogy bűnbánó nem lehet klerikus, ez nem azt jelenti, hogy most éppen vezekel, akkor persze, hogy nem lehet. Hanem már levezekelt, már kiengesztelődött. De a jó híre mégse a régi, ugye a régi római jogban szerepelt a infámia, jogbecstelenség fogalma. Tehát aki egyszer egy bizonyos súlyos dolgot elkövetett, azt bizonyos diszkriminációk érték, olyan következmények, amik nem magát a büntetést jelentik, hanem tovább kísérik az embert. Na most ez hasonló mentalitást látunk ebben is, amely egészen a nyilvános közösségi vezeklési időszaknak a végéig több-kevesebb intenzitással fennmaradt. Hogyan változik ez meg? Hát megváltozik úgy, hogy a Brit-szigeteken, a Nyugat-Római Birodalom összeomlása táján és utána az egyházi élet főleg a kolostorok vezetésével zajlik. Tehát az apátok, a szerzetes elöljárók igazgatják tulajdonképpen a hitéletet, a szerzetesek pedig hát megvallják a kisebb-nagyobb hibájukat. Ez egy régi monasztikus hagyomány volt, még az egyiptomi szerzetesekre is visszamegy, és ezeknek a hibáknak a korrigálására kisebb-nagyobb fenyítésekbe részesülnek. Ez azonban nem a szentségi gyónás és feloldozás dinamikája, hanem ezt olyanok is kiszabhatták rájuk, akik esetleg nem voltak pappá szentelve. Ez inkább egy lelki vezetés témakörébe tartozik. Na most, amikor aztán ezek a szerzetesek és az ő vezeklési könyveik eljutnak a kontinensre, akkor itt bizony a lelki pásztorkodó papság is elkezdi használni őket. És lassanként a nyilvános közösségi vezeklésnek egyfajta magán bűnbánat és magánfeloldozás lép a helyébe. Ugyanakkor párhuzamosan, bizonyos szempontból kicsit előbb, már Konstantinápolyban botrányok vannak abból, hogy az emberek egyes kategóriáit vezeklésre ítélik, és ez a közrendet megzavarja, és egy császári rendelkezésre olyan pátriárka kerül a város élére, aki a nyugalom helyreállítása végét ezt a nyilvános vezeklést eltörli. Ezzel ott is bevezetésre került a magángyónásnak vagy a fülgyónásnak a praxisa. Tehát ettől kezdve a többszöri gyónás, a rendszeres gyónás feloldozással, és a gyónásnak a szükségessége nem csak a különösebben botrányos, vagy a lehető legsúlyosabb esetekben, az jobban tudatosodik. De a dolognak a lényege mégiscsak az, hogy az ember és Isten kapcsolatában a bűn okozza a zavart, ezért a szabad emberi cselekedet a felelős, ezt az egyház szolgálata által meg lehet bocsátani, ezt a bocsánatot, mint lehetőséget hisszük és valljuk, elsősorban az egyház szentségei által, úgynevezett tökéletes bánat esetén, ezek nélkül, a szentségek nélkül is lehetséges egy keresztény ember számára a teljes bűnbocsánat akár, Krisztus érdemeiből természetesen, de azt mi sohasem tudhatjuk, hogy a mi bánatunk a konkrét esetben tökéletes volt-e. Éppen ezért ősi elv, amit a jezsuita rend külön is nagy hangsúlyjal hirdetett, hogy üdvösség vagy kárhozat, illetve a szentségek érvényessége tekintetében mindig a biztosabb megoldást kell választani. Éppen ezért nagyon logikus, hogy mondjuk az eukarisztia kiszolgáltatása, az eukarisztikus közösségben való részvétel tekintetében az egyház mindig azt kívánta, hogy ha valakinek súlyos bűne van, akkor az egyház szolgálata által tisztuljon meg tőle, ne pusztán mondjuk a tökéletes bánat révén, tehát gyónásban tisztuljon meg a bűneitől. Ezért is született meg aztán a középkorban a konkrétabb előírás, ugye, hogy évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál. Ez a negyedik lateráni zsinatnak lesz majd a nagy vívmánya 1215-ben, attól kezdve elterjed a gyóntatói irodalom. Mert hát attól kezdve akkor mindenki jön gyónni, a papoknak fel kell, hogy legyenek készülve, kellenek segédkönyvek, ennek most már gazdag emlékanyaga maradt ránk. Tehát a bűnök bocsánatát ilyen módon hiszi az egyház, és ez azt jelenti, hogy mi egy kicsit ellene kell, hogy mondjunk annak a korszellemnek, ami az embert gépmódjára tekinti. Mert mi van akkor, hogyha egy gép nem működik megfelelően? Hát akkor két dolgot lehet csinálni gyakorlatilag, ugye? Az egyik az, hogy tagadjuk a hibát. Azt mondjuk, hogy kérem, jó van, ez egy kicsit zörög, az nem baj, az elkerülhetetlen az ilyen gépeknél. A másik, hogyha radikálisan gyorsan kell megoldást találni, leselejtezzük a gépet. Tehát magát a hibásan működő szerkezetet vetjük el. Ehhez képest a bűnbánat az nem erről szól. Az embert azt nem veti el az Isten, és az egyház sem mondja azt, hogy a bűnös ember el van vetve, hanem azt mondja, hogy bűnbánatra hívja, ő érte is meghalt Krisztus, neki is az a hivatása, hogy az örök boldogságra eljusson. Tehát a bűnös iránti szeretet és a személye iránti irgalom, meg a jó és rossz közti különbségtételnek a világos fenntartása egyszerre kell, hogy érvényesüljön. Mind az elméletben, mind az egyház lelkipásztori gyakorlatában.
0: Nagyon sokan mondják azt, hogy ha a világból eltűnne a bűn, akkor a rossz is megszűnne ezzel együtt.
1: Hát mit nevezünk rossznak? Hogyha azt nevezzük rossznak, ami fizikailag fáj, hát az valószínűleg volt az ember megjelenése előtt is, az élővilág nagyon sokrétű. Ha azt nevezzük rossznak, hogy valami nem úgy működik, mint ahogyan valamilyen elvont idea szerint működnie kellene, tehát torszülöttek, vagy olyan növények, amelyek nem teljesen életképesek. De ezek előfordulnak a természetben, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek valamilyen szempontból nem tökéletlenek. De ez a rossz, meg az erkölcsi rossz, ez kettő. Erkölcsi rossz az mindig csak a szabad teremtménynek a cselekedete alapján lehet. Ugye beszéltünk róla érintőleg, hogy az emberen kívül mi azért hiszünk az angyaloknak a létében is, tehát más szabad teremtményt is el tudunk képzelni az emberen kívül, és szintén van egy ugyancsak kereszténység előtti hagyományba visszanyúló, és Bibliába, Ószövetségbe is visszanyúló meggyőződésünk, amely szerint hát bizony a testetlen teremtmények között is voltak olyanok, akik a szabad akaratukat rosszra használták, és engedetlenek voltak az Isten iránt, ezzel büntetést vontak magukra. Tehát ezt a fajta dinamikát, ezt nem pusztán az emberre, hanem minden szabad teremtményre érvényesnek tekintjük. Ilyen értelemben, hogyha nincs szabad teremtmény, hát akkor ebben az értelemben vett bűn sincs. Ha csak ezt nevezzük rossznak, akkor erről lehet szó. De ismétlem, ugye Isten nem a rosszat akarja, Isten azt akarja, hogy szabadon szeressük viszont. És ehhez szabadságot ajándékoz nekünk. De a szabadságban benne van a lehetőség, hogy visszaéljünk vele. Ha nem lehetne vele visszaélni, az már nem volna szabadság. Isten ezt nagyon bölcsen alkotta meg, és nyilván bölcsessége és szeretete kíséri minden művét. Ezért van a bűnbánat és a bűnbocsánat lehetősége szintén megadva a szám.
0: Ha rendszeresen járulunk a Szent Jónáshoz, akkor kikerülhetjük a tisztító tüzet?
1: A hivatásunk nem az, hogy kikerüljük a tisztító tüzet, hanem az örök boldogságra jussunk. Az örök boldogság, tehát a pozitívumot keresve, egészen hősiesen is gyakorolhatjuk az erényeket, ahogy a szentek példájából látjuk. Nyilván ebben segít az, hogyha rendszeres önvizsgálatot tartunk. Nem is csak a gyónás, már maga a napi lelkiismereti vizsgálat is, hogy mi az, amit ma rosszul tettem, jól tettem, mi az, amit megköszönök, mi az, amiért bocsánatot kérek. Hogyha ez rendszeres időközönként még gyónással is párosul, hiszen tudjuk, hogy nem csak a halálos bűnöket, a bocsánatos bűnöket is meg lehet gyónni, és az embernek a önnevelése vagy tökéletesedése szempontjából ez egy értékes és hasznos gyakorlat. Tehát az valószínűleg akkor az ember közelebb jut ahhoz, hogy akár hősiesen is vállalja a keresztény eszménynek a követését.

Dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsekatyával Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Kedves hallgatóink! Szilágyi Szabolcs atya, Pilis Csabai plébános homíliáját hallhatják.
1: Kedves testvéreim! Szokás szerint nézzük a három szentírás részt, és annak kapcsán egy-egy gondolatot. Az olvasmányt Ezekiel prófétától hallottuk, és hát azért jó, mert rámutat egy fejlődésre, pontosabban dekadenciára. Ez pedig a következő. Ő azt mondja az Úr Ezekiel által, hogy amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor azonban a bűnös elfordul a bűntől, és az igazsághoz igazodik, akkor megmenti az életét. Ezekielnél nagyon világos az, hogy van igazság, ez eleve adott, objektív, van igazság, és ez az igazság megismerhető. Nem csak megismerhető, hanem hozzá lehet igazítani az életünket. Van igazság, mert megismerhető. Ezekiel mikor működik? Krisztus előtti 7.-6. század. Eltelik közel 600 év, megérkezünk Pilátushoz. Pilátus fölteszi a kérdést, mi az igazság? És ebben már ott van a görög filozófiának, meg aztán a romainak is az a keresése, hogy jó-jó, rendben, van igazság, de akkor most megismerhető, vagy nem ismerhető meg? Van még igazság? De a megismerhetőség az már kérdésként merül föl. Eltelik sok száz év, közel 2000 év, most nem megyünk bele filozófiai történeti szempontból, pedig roppant izgalmas lenne, de ugye Pórikör például az, aki kimondja, hogy megérkeztünk a szkeptisnek a korába, azaz nem csak az merül fel kérdésként, hogy az igazság most megismerhető vagy nem, hanem az is, hogy egyáltalán van igazság. És eljutunk oda, hogy hát ha te valamiről azt gondolod, hogy az úgy van, én viszont ugyanerről azt gondolom, hogy az viszont másként van, ez a kettő teljességgel szemben egymással, de hát ez nem baj, mert neki is igaza van, meg annak is igaza van, hogy ezek ellenmond minden. Megérkeztünk oda, hogy igazából nincs igazság. Az a jó hírem, hogy ez hazugság. Mert ez igazság, az itt van a Szentírásban, és mi a Szentírásra hallgatunk, és a éppen aktuális divatos korszellemmel pedig nem, hogy is mondjam, nem igazolunk hozzá, mert jobban szeretjük az igazságot. A jó hír az, hogy van igazság, az igazság megismerhető, és hozzá tudod igazítani az életedet. Ám de akkor is felmerül egy kérdés, hogy rendben, de ezt hogyan tudom megtenni. És tudjuk azt, hogy a természetes dolgok a természetes értelemmel megismerhetőek. 2 + 2 = 4. Aztán a természetfeletti dolgok természetfeletti hittel, a hittel megismerhetőek. Például, hogy van Isten, Isten szeret engem, és én is tudom őt szeretni. Viszont van a dolog, amihez kevés az értelem, amihez kevés a hit, hanem a természetfelettivel kapcsolatra van szükség. A nagybetűs igazsága való kapcsolatra van szükség. Aki azt mondta magára, én vagyok az út, az igazság és az élet. Azaz például ezzel három hívást magadban. Mind a három tényleg jó, a Szentírás alapján és az egyházunk alapján is. Ez is jó, meg ez is jó, meg ez is jó. Ugyanakkor a rajtás az, hogy egyetségnyi időd van. És három közül egyet tudsz választani. Mit tudsz tenni? Azt, hogy akkor az nagybetűs igazsággal felveszed a kapcsolatot, hogy Jézus, kérlek segíts, hogy akkor melyiket válasszam ezzel három jó lehetőség közül. És hiszem, hogy Jézus segít. De van itt még valami, amit jó, hogyha nem feledünk el. Ugyanis hát én olyanak ismertem meg a keresztényeket, meg a katolikus éveket, hogy igen, ez kialakult bennünk, és tényleg jó és jó, és csináljátok, hogy keressük, hogy akkor igen, Jézus mit szeretne egy ilyen helyzetben, ám de lefedjük el azt, amit nemrég hallottam és olvashattam. Ez a Szent Ágoston nyomán Benedek pápa, majd Ferenc pápa, egy közös dokumentumok volt, ez a Lumen Fidei, ami a hitről szól, és ezt írják benne Szent Ágoston követve. Így szól. A hívő tudja, hogy nem mi birtokoljuk az igazságot, hanem az igazság ölel át, és birtokol minket. Geniális mondat. Nem mi birtokoljuk az igazságot, hanem az igazság ölel át és birtokol minket. És igen, értem azt, hogy keresed azt, hogy itt és most mi az igaz. De hogy erre nem kell annyira rágörcsölni, erre nem kell annyira ráfókuszálni, hanem engedd meg, az igazság találjon meg, öleljen át. És ő szeretne neked segíteni. Ez az ő műve is benned, nem alapvetően a tiéd, hogy ez most így mindenképp ez kicsi hord magadból. A másik a szentlecke, amit Szent Pál ír a Filippieknek, és azért robbant felemelő ez a szakasz, mert rámutat arra, hogy mi az a lelkület, ami Jézusban volt. Ezt mondja, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. És mi ez a lelkület? Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséghez nem ragaszkodik, kiüresíti önmagát, hasonló lesz az emberekhez, megalázza önmagát, engedelmes a halálig, ezért Isten felmagasztalja őt, és olyan nevet ad neki, amely fölött áll minden névnek. Jézusnak a lelkület, amire meg vagyunk hívva, az ez. De akkor mégis ez hogyan élhető meg? Isten emberé lesz Jézusnak a személyében, és leél egy ember életet, maga viszontagságával, küzdelmével, szenvedésével, fájdalmával, halálával. De ezt valahogy mégis végigcsinálja. És mi az a hatalom, mi az az erény, amiben ezt végig tudja csinálni? Bocsánat, ezért a szövetőt csinálja. Tehát van, hogy az élet annyira döcög, nehézkes, nem, hogy igazából csináljuk. A héten hallottam egy tanúságtételt, amiben nagyon megfogott az, hogy Isten megelőzően szeret bennünket. És ezt hallgattam, és állítottam, hogy igazából én ezt nem teljesen hiszem el. Vagyis életem adott területén nehezen hiszem el, hogy mert azon bennem, hogy hát rendben, de hogy ezért ott mégis előbb magamnak még meg kéne bocsátani, vagy ott még ezt el kéne érni, vagy ezt még meg kéne tenni, és akkor majd Isten szerethet azon a területen. Ezzel szemben viszont az az igazság, hogy Isten mindent megelőzően szeret. Minden területeden. És ez segített nekem abban, hogy megértsem ezt a szentírási részt, hogy akkor mi Jézusnak az a lelkülete, amivel végig tudja élni az életét jól. Az, hogy a Fiú Isten, Jézus, a Szent Háromságban megelőzőleg megtapasztalja Istennek a minden megelőző szeretetét. A Szent Háromságon belül a Fiú Isten átéli ezt a végtelen szeretetet. Utána a Fiú Isten emberé lesz Jézusnak a személyében, és ebből a megelőzően megtapasztalt szeretetből tudja végigélni az életét. És azért roppant fontos az, hogyha azt tered meg, hogy életednek adott területe, vagy ne adj Isten egésze, döcög, zörög, elakadt vége mindennek is, akkor imádkozz azért a kegyelemért, hogy elhidd, hogy Isten megelőzőleg szeret mindenhol. És akkor az majd segít. Nem fognak megszűnni valószínűleg a szenvedéseid, a fájdalmaid, de egy belső lendülettel tudod mégis, egy belső szabadsággal tudod mégis ezt ott megjönni és tovább lépni. Végül a harmadik, az az evangélium. Hát az evangéliumban Jézus igencsak segít nekünk, mert rávilágít korunk és egyházunk egyik nagy kihívására, ez pedig az evangelizáció. Ugyanis azt látjuk, hogy itt mint lenne két pólus. Az egyik a klasszikus megközelítés, hogy ki kell mondani az igazságot, és el kell mondani mindenáron, és a másiknak mindenképp meg kell hallgatnia. A másik pedig az, hogy beszélgessünk, hallgassuk meg egymást, és legyünk érzékenyek. Hiszem, hogy a kettő együtt lehetséges, és Jézus erre ad nekünk példát. Ugyanis mi történik? Azt mondja Jézus, hogy erre mi a véleményetek? Mondd egy példát, megkérdezi őket, mit gondoltak, válaszolnak. És a végén azt mondja Jézus, hogy rendben, én viszont erre azt mondom nektek, hogy. Sőt, ha megnézzük, direkt megnéztem tegnap Máté 21. fejezet, a nagy összefüggést, a kontextust, ott is az derül ki, hogy ezt megelőzően Jézus beszélget, sőt, vannak viták, de itt a végén, nem is most hallottunk, ki mondja azt, hogy rendben, erről beszéltünk, de én Isten fiaként azt mondom, hogy ez van. És úgy értjük meg, hogy a kettő lehetséges együtt. Nézzétek, hogyha csak az van, hogy ugye a listán is lehetett olvasni ezt, hogy szindodális út, vagy mindig mondjuk meg a tutit, hogyha Ha csak az van, hogy meghallgatunk, ha csak az van, hogy párbeszélgetünk, akkor lemondunk arról az ajándékról, amit az Isten viszont nekünk adott a Szentírásban és az egyházunk által. Ami a legfőbb jó, mert meg mondjuk ki, hogy adjuk át az embertek, mert ez neki is ajándék, csak lehet, hogy még nem így látja. Ha viszont csak kijelentünk, már pedig nyer lesz az ajándékot, az valószínűleg nem fog átmenni. De, hogyha az van bennem, hogy meghallgatom a másikat, és utána a végén elmondom, hogy figyeljem, hogy itt van ez, és ez egy nagy ajándék lenne az életedben, akkor az már evangelizáció. És itt arra van szükség, hogy ténylegesen érdekeljen a másik. Ne azért hallgatom másikat, hogy megágyaz annak, hogy utána majd. Hanem azért hallgatom meg a másikat, mert tényleg érdekel. És utána viszont azért mondom el, amit Jézus gondol, mert az tényleg ajándék. Ha ezt a kettőt elhiszem, ha tényleg érdekel a másik, és tényleg ajándékét tekintek a kinyilatkoztatásra, akkor tudok vele evangelizálni. Ezt a néhány témát hoztam ide. Ennek kapcsán a kérdéseim. Milyen az igazságkeresésem? Hiszem, hogy Isten tényleg minden területen megelőzőleg szeret, végül pedig hogyan evangelizálok. Amen.
0: Kedves hallgatóink, Szilágyi Szabolcs atya, Pilis Csabai plébános homíliáját hallották.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Október 8-a. A Szent Rózsafüzér részvétel Mária elmeggedésében. A szavak, amelyeket Mária az angyali üdvözletkor hallott, felfedték, hogy eljött az idő, amikor beváltják az ígéreteket, amelyek a kivonulás könyvében szerepelnek. A megváltás misztériuma beteljesül. Az örökkévaló Isten üzenete az asszonyt köszönti. Ez az asszony a názáreti Mária. Annak az ajándéknak tudatában köszönti, amelyet magától, Istentől fog kapni. A Szentlélek szárad, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Gyermeket fogansz, fiút szül.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: A hit kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat, a készülékek előtt Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Most következzen egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak először hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Mindkét mű Krisztus után 70 és 90 között született. A legelső keresztény írások már idézik őket. Az apostolok